0: ezekre a zarándoklatokra. Most természetesen ott tartunk, hogy folyamatosan kerülnek föl ezeknek a zarándoklatoknak a programjai az egyúton.máriaút.hu honlapra, ez ugye a Mária út honlapjának egy aloldala, hiszen közel 140 zarándoklatot kell ilyenkor mindenki elé odavinni minden részletével együtt, hogy mikor indul, hol indul, milyen esetleg speciális felszerelésre van szükség az adott zarándok szakaszhoz, mert hogy lesznek különleges zarándoklatok is. Lesz például lovas szakasz, lesz evezős szakasz a Balatonon, ez egy teljesen újdonság, ilyen még nem volt. A Dunán is lesz egy evezős szakasza az Egyúton Nemzetközi Zarándoknapnak, lesz kerékpáros szakasz, és hát természetesen lesz rengeteg gyalogos zarándoklat. Úgyhogy bízunk benne, hogy mindenki az otthonához közel megtalálja ezt a fajta élményt, és hát a következő percekben ezekről a zarándoklatokról fogunk beszélgetni egy-egy szervezővel, akik vagy már régóta szervezője az Egyúton Nemzetközi Zarándoknapnak, vagy most kezdi először. Úgyhogy igyekeztünk a mai műsorban felvonultatni egy viszonylag nagy tapasztalattal rendelkező régi önkéntes társunkat, aki már régebb óta szervezi az Egyúton, és hát egy olyat is szeretnénk megszólaltatni, aki az idejében most vállalkozik erre először. Úgyhogy nagyon nagy szeretettel köszöntöm a vonalban, és bízom benne, hogy hall minket Messzerák Teréziát. Szia, Teri, ha itt vagy a vonalban.
1: Szia, Zsófi, igen, itt vagyok.
0: Nagyon szépen köszönjük itt, hogy a munkából egy kicsit kiszakíthattunk itt a nap kellős közepén, de igazából csak azért, hogy hát egy kicsit az emlékeidre szeretnénk rákérdezni, meg hát az idei évre. Ha vissza tudsz emlékezni arra, hogy te hogyan kerültél kapcsolatba a zarándoklással, a Mária úttal, mi volt az kezdet, a legelső pillanat, amire vissza tudsz emlékezni?
1: Hát a legelső kezdet az 30 évvel ezelőtt volt körülbelül, amikor itt Dunabogdányban elindult egy papszentelési zarándoklat Fáthofer Antal atya vezetésével, és én tulajdonképpen akkor indultam el először zarándokolni, ami a mai napig tart, és akkor ugye mindenki fele annyi idős volt, és ugye múlt szombaton volt a papszentelés Esztergomban, és elég sokan elindultunk 25-en, és utánpótlásokkal, gyerekekkel is. És igen, és ugye én önkénteskedek a Mária Rádiónál is, és ezen keresztül hallottam a Mária útról, vagyis hát találkoztam vele, és léptem kapcsolatba, és pont az Egyúton zarándoklat indult 13 évvel ezelőtt, és mi az elsőtől kezdve járjuk ezt a zarándoklatot. Kiválasztottunk egy szakaszt, a Nagybörzsönykemence szakaszt.
0: Bizonyára rengeteg élményed van, mert azért 13 év alatt nagyon sok minden megtörténik. Igen. Szervezési szinten, meg hát résztvevői szinten is. Ha úgy nagyon össze visszatekintesz ezekre a zarándoklatokra, és valamit ki tudnál belőle emelni, hogy na hát azt te úgy elhoztad a hátizsákodba ezt az élményt, vagy ezt a tanulságtételt, vagy ezt a megtapasztalást, akár a szervezői oldalról, akár a maga a zarándoklaton való résztvevőtől, akkor megköszönjük, hogyha ezt esetleg idehozod most nekünk.
1: Igen, tulajdonképpen én úgy lettem ennek a szakasznak a koordinátora, hogy egy pesti zarándokcsoporttal együtt gyalogoltunk ezen a szakaszon, és többnyire ők idős korosztály voltak, és a végén megszólítottak minket, hogy mi átvállalnánk ezt a szakaszt, mert biztos, hogy nem jönnek már legközelebb, és ez így ránk maradt. És mivel én Budapesten mozogtam, dolgoztam, így a mi kis zarándok csoportunk rám gondolt, hogy akkor én leszek ennek az összekötője, és akkor így indultunk. És ugye azóta is ezen a szakaszon járunk, és volt több élményünk és tanúságtételünk, például, hogy ugye minden évben másért és másokért, békéért, gyermekáldásért például ajánljuk fel ezt a szakaszt, vagyis hát ezt a zarándoklatot az egy úton, és az egyik idős barátnőm megkért, hogy különösen imádkozzunk a fiatal házasokért, többek között az ő fiáért és mennyiért, mert hogy babát szeretnének, és de ez még nem igazán jött össze, és kb. 5 éve voltak házasok, és jó, ezt igen, és szeretettel meg is tettük, és mikor hazaértettünk, és karácsony közeledett, és megszólított a barátnőm, hogy nagyon jól imádkoztatok, mert jön a kisbaba. Tehát egy picit így hozzá is járultunk. A következő évben pedig gyermekre várókért volt a zarándoklat, és az erdő kellős közepén, amikor imádkoztunk éppen úrangyalát, azt hiszem, már nem biztos, nem tudom, akkor kiderült, hogy egy házaspár is jött velünk Vácról, ugye csatlakozott hozzánk, és hogy babát várnak, és az a kisbaba már ott zarándokolt velünk, tehát az anyuka pacakjában.
0: Hát ezek nagyon szépek.
1: Igen, vannak ilyen élményeink, és így.
0: És nagyon köszönöm, Terike, hogy ezt elmondtad, hogy hát hogyan nyerted el ezt a szolgálatot, ha így fogalmazhatok. Mert hogy ez egy nagyon-nagyon szép, szinte mint az élet olyan. Mert hogy nagyon sok helyen tényleg így egyik kézről a másikra adják át most már ugye a 13 év alatt a szolgálatot az önkéntesek az zarándoktársaknak. És valóban ez egy ilyen élő láncolattá kezd válni.
1: Így van.
0: És hát nagyon sok helyen persze azért keressük a zarándoklat vezetőjét, mert hogy hát idősebbekké váltak, vagy valamilyen oknál fogva mondjuk az idei évben most nem tudják vállalni ezt a zarándoklatnak a szervezését, de hát a mi küldetésünk, ez a misszió, ez az, hogy próbáljuk meg a teljes Mária utat lefedni. Szóval egyébként, aki ez alapján, a beszélgetés alapján kedvet érez ahhoz, hogy egy úton nemzetközi zarándoknap keretében zarándoklatot szervezzen, még akkor is, ha még soha nem csinálta. Én nagyon-nagyon biztatom rá, mert azt hiszem, hogy hát kirendeltetik tényleg a kegyelem, és nagyon-nagyon szépen le tud menni ez a zarándoklat, és mi meg igyekszünk mindenben segíteni. Szóval, aki kedvet érez arra, hogy segítsen nekünk ebben egy kicsit, akkor az info@mariaut.hu e-mail címre, ha küld nekünk egy e-mailt, akkor kapcsolatban tudunk lépni, és akkor megnézzük, hogy mely az a szakasz, amit esetleg ő el tudna vállalni, ami közel van hozzá. Vagy persze, ha már indul az zarándoklat, akkor az az egyik fontos célja ugye az idei évnek, hogy ne egy ember, hanem lehetőség szerint egy csapat szervezze meg azt az zarándoklatot, mert hát akkor lesz hosszú távon.
1: Így van, egy csapat vagyunk.
0: Így ebben lenne a mi jövőnk. Egy picit mesélj nekünk az idei évről, mit terveztek idén, és egy picit próbáld meg a programot is elmesélni, hogy akkor a ti szakaszotokon mire lehet számítani.
1: Igen, ugye a zarándoklat, ez a nap arról szól, hogy ugye most a békéért indulunk el, és ezt mi össze fogjuk kötni Szent Ferenc évével, ugye, mert a Szent Atya kihirdette Szent Ferenc évét, volt szerencsém járni most Assisiben is, és ugye a zarándok keresztünkön minden évben szerepel egy szallag is, az adott évre, amire most az van ráírva, hogy Pax et Bonum, ami mindenkor aktuális üzenet Szent Ferenctől, a béke és a jóság. És ugye ez a zarándoklat jellemzően 4-5 állomásból áll, ahol, vagy hát így kisebb szünetekkel, és akkor hát megállunk. A zarándoklat elején mindig elmondjuk a zarándokimát, a kis énekes füzetből, imafüzetből, és a többi megállónál pedig, amit így központilag ugye megkapunk a Mária úttól, azokból csemegézünk gondolatokat, imákat, verseket. Ja, és igen, Székely János püspök atya vers imáját is többször is felolvassuk, elmondjuk. És nagyon szeretjük a csend szakaszt. Ez ebéd után szokott lenni, egy kis kaptatónál. Azt hozzá kell tennem, hogy ez a szakasz nagyon gyönyörű, és nagyon szép helyeken járunk, patakokkal, dombokkal, hegyekkel, kis vonat a végén. szóval a csendszakasz az abból áll, hogy ugye akkor senki sem nem beszél, és mindenki magában lehet és elgondolkodhat, hogy ő most miért jött el, és mit ajánlsz fel, mit tesz le. Igen, és hát amikor így megérkezünk, kiérkezünk az erdőből, akkor még ott még imádkozunk egyet. Ja, és délben ugye az úrangyalát mondjuk természetesen, és az különlegesen nagyon jó érzés, hogy az egész Mária úton délben mindenkivel együtt közösen imádkozzuk az úrangyalát. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon megérintő.
0: Igen, ez igazából, bocsánat, hogy szabadba vágtam, igen, azért is nagyon fontos, hogy, és köszönöm szépen, hogy kiemelted, mert hogy ugye a béke jegyében ma ezt a közösségi élményt átélni, hogy délben ugyanaz az imádság hangzik el Ausztriában, Szlovákiában, Magyarországon, Romániában, és ha minden igaz, az idejében lehet, hogy először Lengyelország is csatlakozik a kezdeményezéshez. Én azt gondolom, hogy ez tényleg egy fantasztikus dolog, sőt, hogy idehozzam, lesz egy nagyon picit csapat, akik egyébként amúgy Medjugorje felé tartanak éppen gyalog, sőt nem az Medjugorje a végcél, hanem Medjugorjén keresztül Szent Giovanni Rotondóba tart egy pici zarándok csapat Pio atyához, és ők éppen a Mária úton fognak járni az északdéli útvonalon Paks környékén, és akkor ők így becsatlakoztak ebbe a zarándok, nemzetközi zarándoknapba, tehát hozzájuk is lehet például csatlakozni azon a napon Paks környékén, és hát ők igyekeznek akkor a délvidéket is imígyen bemozgatni Medjugorje felé ebbe a közösségbe, mert hogy nagyon-nagyon fontos lenne a Mária útnak ez a hídképző szerepe, amiről már sokszor beszéltünk itt a Mária Rádióban is, hogy nekünk ez küldetésünk, hogy hidat képezzünk nemzetek, országok között, mindentől függetlenül testvériséget hirdessünk, és azt gondoljuk, hogy ez az egyúttal nemzetközi zarándoknap, ez egy nagyon-nagyon jó zászlós hajója lehet ennek az egész kezdeményezésnek, úgyhogy köszönöm, hogy említetted ezt a dolgot. Aki hozzátok szeretne csatlakozni, mivel készüljön, kell-e bármilyen felszerelésre gondolni itt, vagy mit hozzon magával, milyenek a terepviszonyok, kell előzetesen regisztrálni, úgyhogy ilyenekre szeretnék rákérdezni nálad.
1: Igen, regisztrálni szükséges. Meg fogja találni a felületen ezt a regisztrációs oldalt, hogyha ezt a szakaszt válaszol, Nagy-Börzsöny kemence, és a koordináták azok mind ott lesznek, a nevem, telefonszámom, az útvonal körülbelül 15 kilométeres, közepes nehézségű, tehát nem kell tőle megijedni. Szerintem úgy különösebben hát rózsasüzét hozzon magával, és hogyha még ő is szeretne hozzátenni a zarándoklathoz valami kis imát, vagy az ő hozzá közel álló gondolatot, vagy el szeretné mondani, akkor azt is hozza magával. De van bemutatkozás is az elején, és mindenki, aki meg szeretne szólalni, vagy mi is kiosztunk nekik egy-egy gondolatot az állomásoknál, és fel szeretné olvasni, akkor azt is nagyon szépen megköszönjük, de egyébként így különösebben nem nagyon kell mást hozni magával.
0: Annyival
1: egészítem.
0: Így van, igen. A szívét, lelkét, annyival egészítem ki technikai információként a Terikét, hogy nyilván ez minden évben egy ilyen nagy gondolkodás tárgya, hogy az időpontot mozdítsuk el az egyúton nemzetközi zarándoknap kapcsán, hiszen augusztus 15-én előreláthatóan és várhatóan nagy melegre kell készülni, úgyhogy ezt így mindenhol igyekszünk erre fölhívni a figyelmet, de, és ennél talán fontosabb a dolog, hogy azt gondolom, hogy így lehet, hogy még mélyebb az élmény. Ha felmerjük vállalni, elmerünk indulni, igen, meleg van, de amikor meg esik az eső, akkor meg az a baj, hogy esik az eső, amikor meg tél van, akkor meg az a baj, hogy tél van, ha fúj a szél, az a baj. Lehet ezt a szemüveget is hordani, meg lehet azt a szemüveget is hordani, hogy a meleg ellenére, vagy a meleggel együtt ezt egy felajánlásba, a csomagba berakja mindenki. Persze, a mi dolgunk, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy mindenki készüljön ivóvízzel, naptejjel, vagy nem tudom, fényvédelemmel, amik ilyenkor szükségesek, mert természetesen nagy a meleg, de ez egy felajánlásnak lenne a része. És azt gondolom, hogy a béke, hát meg lehet, hogy megér ennyit. A mi belső békénk, a családon belüli békénk, a béke azokkal, akik körülvesznek minket, és hát persze, ha már ennyit megteszünk, hogy egy picit ezen a napon ránézünk arra, hogy mi, csak mi mit tehetünk a saját lelki békénkért, meg a családunk békéért, mit tudunk megváltoztatni, akár saját magunkon, és ezért tudunk imádkozni, akkor azt hiszem, hogy nagyon nagy lépést tettünk ezen az úton. Teréke, nagyon-nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és hát nagyon-nagyon sok áldást, erőt kívánunk egyrészt az Arándoknaphoz, meg hát itt az előzetes szervező munkához, és bízom benne, hogy a ti csapatotok is sok ajándékra lel ezen a gyönyörű zarándoklaton. Nagyon szépen köszönjük.
1: Nagyon szívesen, és mindenkit buzdítok, és szeretettel várunk, és garantáltan lélekben nagyon gazdagon fog hazatérni a szeretteihez, ha eljön velünk is.
0: Ámen legyen így. Köszönjük szépen, Terike. Szép
1: nagyon
0: napot kívánunk.
1: Áldott, szép napot kívánok. Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, ámen. Hát szóval egyébként egy nagyon-nagyon markáns zarándokélmény tud lenni ilyenkor ez a dolog, hogy idehozzak egy kis kedves történetet. Pár héttel ezelőtt volt szerencsém zarándoklatot vezetni, ahol teljesen váratlanul leszakadt az ég ránk, és hát ömlött a tankönyv ilyen felhőszakadás jellege, és hát nagyon különleges volt megélni, hogy óhatatlan, nyilván az ember rögtön éppen egy kis településen jártunk, bemenekült mindenki a legelső cukrászdába, vagy a legelső kis étterembe, és hát szóval úgy mindenki elgondolkodott ezen, hogy most hogyan is tovább. Még nem rájöttünk, hogy nekünk indulni kell tovább, mert az idő beosztásunk megköveteli tőlünk, de én most már azt gondolom, hogy a jó Istennek volt egy ilyen hívása, hogy induljunk csak el, esik, nem baj. És visszanézve nagyon sokan azt mondták, hogy talán az arándoklat egyik legnagyobb élménye volt, hogy el tudott ázni a mai világban, hát mekkora kincs az eső most, hogy ma is majdnem 40 fokot súrol itt Budapesten a hőmérséklet, nagy áldás az eső, és mekkora adomány. Szóval ezeket próbáljuk meg valahogy így elrakni jól a szívünkbe, meg lelkünkbe, de azért egy picit az arándok élményeiről faggatnám először. Kovács Enikő van velünk a vonalban, minden igaz. Szia Enikő, szeretettel köszöntelek.
2: Szia Zsófi, dicsértessék a Jézus Krisztus, és köszöntöm a hallgatókat is.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és akkor egy picit nálad is próbáljunk meg így a régmúltra kicsit visszanézni, hogy hát szó szerint hogyan indultál te először útra, és hova is indultál el, és miért?
2: Rendben. Hát így, ami az arándoklatot illeti, egy kicsit későn érő típus vagyok, mert néhány évvel ezelőtt már majdnem 50 évesen kezdtem el gyalogosan zarándokolni. Hát azt gondolom, hogy soha nem késő, jobb fiatalabban kezdeni, de bármikor elkezdhető. És igazándiból a zarándok életemet két élmény határozta meg, az egyik az a Camino volt, a másik pedig a Mária útnak a 40 napos csíksomlyói zarándoklata. Hát először a Camino-ról beszélnék egy picit, mert végülis az volt az első. Én spanyol szakos nyelvtanár vagyok, és hát így a spanyolos körökben egy kicsit, főleg ha az ember hisz a jó Istenben, akkor egy kicsit ilyen, hát ilyen must have, nem? Tehát egy kötelező, hogy elmenjünk kaminozni. És hát hívott is engem a Camino, már a 2000-es évek elején hallottam róla, de hát nem mentem. Tehát mindig azért valami kifogást találtam, hogy hát még kicsik a gyerekek, még ezt a tanfolyamot elvállalom, mert mennyivel fontosabb az, hogy most erre gyűjtünk, arra gyűjtünk, hogy az ember hajlamos mindig valamilyen új dolog megvásárlásától remélni az újabb boldogságot. Úgyhogy nem mentem. Mindaddig, amíg jött egy nagyon komoly betegség az életembe, amikor hát úgy szembe kellett néznem azzal, hogy hát hogy véges is ez a földi életünk, és eléggé közel jött ez a tapasztalat. És amikor meggyógyultam, akkor úgy döntöttem, hogy na jó, akkor most már ezt tényleg nem halogatom, hanem elindulok, és akkor így elmentem a Camino-ra. Hát ugye mindenki tudja, hogy az már egy nagyon bejáratott zarándok útvonal, előttem 10 milliók zarándokoltak a Caminón, és azért ezt lehet is érezni, hogy ez egy ilyen végig imádkozott út, és hát éreztem a gondviselést az első pillanatától kezdve, és a Jóisten vezetését, de nagyon-nagyon jó élmény volt, volt időm imádkozni, és azt mondhatom, hogy ennek az első zarándoklatnak köszönhetően már sokkal megváltozottabb Isten kapcsolattal tértem haza. És hát még mondok itt egy vicces dolgot a zarándoklat végéről. Ugye a Caminón megérkezünk Santiagóba, de hát nem ott van a vége, hanem a zarándokok nagy része azért elmegy az óceánhoz, Finisterrára. És ott van egy magyar kávézó, hát oda is nyilván azért bemegy az ember, és hát ebben a magyar kávézó egy cukrászdának a falán van egy ilyen felirat, hogy azt hiszed, vége van, a java még csak most jön. Hát ezen így mosolyogtam, hogy hát több mint 800 kilométer után azért vicces, hogy a java még csak most jön, hát úgy gondoltam, hogy már sok mindent megtapasztaltam itt 800 kilométer után. És hát a java egyébként tényleg csak azután jött, mert miután hazajöttem a Caminóról, hát azért hiányzott, így nézegettem, és a férjemnek volt ez az ötlet, hogy hát miért is nem megyek el a Mária útra, és hát így a Facebookot lapozgatva, így szembe jött a 40 napos zarándoklatra a felhívás, és hát sajnos a teljesen nem tudtam elmenni, hanem én Erdélyben csatlakoztam, tehát az erdélyi részén zarándokoltam a Mária úton, és hát tényleg így volt, hogy a java az ott jött. Tehát egyrészt nem volt annyi turista, mint a Caminón, ez kifejezetten jobban tetszett, és hát mégiscsak jó, hát Szent Jakab persze nagyon fontos szentünk, de azért nekünk Máriához, nekünk magyaroknak Máriához, az én édesanyánkhoz azért másabb kapcsolat fűz, és ami nagyon különleges volt, hogy ugye a Caminó azért az egy ilyen egyéni zarándokút, itt viszont zarándok csapattal zarándokoltam, ami így első pillanatra egy kicsit negatívnak is tűnhet, mert hogy alkalmazkodni kell, viszont nekem az bizonyította be, hogy sokkal több a pozitívum benne, mert hogy nagyon sok kegyelem volt a találkozásban. Egyrészt a zarándok csapattal, a zarándok társaimmal, és hát útközben, akikkel találkoztunk, tehát sokkal meghatározóbb találkozások voltak, mint a Caminós találkozások. Tehát, hogy a Mária úton megtett minden kilométerre nem emlékszem, de azokra az emberekre, akikkel találkoztam, tényleg mindenkire. És nem csak Böjte Csaba testvére, vagy akár a Remetességben Laci atyára, vagy a Karmelita nővérekre, hanem a hétköznapi emberekre is, akikkel találkoztunk útközben, akik behívtak és megkínáltak egy pohár vízzel, és ami számomra meglepő volt, hogy nem csak a magyarokra, hanem még a román testvéreink is meghatározóak voltak ezen a zarándok úton. És hát mostoha körülmény volt bőven, mert ugye tavaly nagyon sokat esőben sétáltunk, gyalogoltunk, sárban csúszkáltunk, de hogy nagyon jó volt megtapasztalni azt, hogy egyáltalán nem a körülményektől, meg az adott ruhánktól, meg hogy a ruhánk sárosságától függ az, hogy megérkezzen a belső béke és a boldogság. Úgyhogy ez volt a két nagyon meghatározó tapasztalat a zarándok életemben. Aztán utána persze a Mária úton voltam én is a beavató zarándoklaton, Normafától, voltam Tüstök 60 Nógrádsáv zarándoklaton, aztán voltam így egyénileg is a családommal, tehát a zarándoktársaim mondták, hogy a magyarországi részen a Cserépfalu Kács rész nagyon gyönyörű, azt megnéztük. És aztán így szépen lassan kristályosodott, hogy egy kicsit tevékenyebben is szeretnék részt venni, és átadni ezeket az élményeket.
0: Na és akkor mesélj egy picit a mostani terveitekről, hogy akkor hogyan is csatlakoztok be az Egyúton Nemzetközi Zarándoknapba.
2: Hát mi is augusztus 15-ére szervezünk zarándoklatot a férjemmel, a Nyíregyháza Sóstó Mária Pocs szakaszra. Reggel 6 óra 15-kor gyülekeznénk Sóstón, és 6 óra 30-kor indulnánk, és hát meglátjuk, hogy hogyan érkezünk, 32 kilométer áll majd előttünk, de Mária Pócson van 4 órától római mise, 5 órától görögkatolikus szent liturgia, úgyhogy szerintem valamelyikre biztos, hogy odaérünk. És hát nagyon, nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, akit egy kicsit megszólított az, hogy szeretne közösen imádkozni, elmélkedni, biztos, hogy lesznek csendes szakaszok is, és egyáltalán egy kicsit megtapasztalni azt, hogy milyen egy jó társasággal zarándokolni a békéért, úgy a külső, mint a belső békéért. Fontos a cipő, mert azért 32 kilométer kihívás, de talán érdemes felajánlani egy kis nehézséget a Jóistennek.
0: Igen,
2: az
0: nagyon...
2: életünk kegyelméért, vagy kegyelmeiért.
0: Nagyon köszönöm, hogy idehoztad. És talán már Terike is említette, hogy ugye Székely János püspök atya minden évben szokott írni, és ez egy ilyen nagyon-nagyon profánul megfogalmazott dolog volt, tehát, hogy inkább szavakba önti azokat a imádságos gondolatokat, amik ilyenkor ébrednek, például ő benne az Együtt a Nemzetközi Zarándoknap kapcsán, és a motto kapcsán, ugye a béke kapcsán. És
2: a
0: van
2: béke
0: egy,
2: kapcsán.
0: Igen, nagyon-nagyon szép mondat benne, és én megengedtem a bátorságot magamnak, hogy vissza is csatoljak erre vonatkozóan püspök atyának, mert az önmérséklet az többször szerepel ebben az egész imádságban, hogy a béke egyik kulcs eszköze a mindenkinek az önmérséklet tanítása, tanulása. És erről akartam még egy picit veled beszélgetni, ilyen kicsit ilyen filozofikusan a béke kapcsán, hiszen te is említetted, hogy a 40 napos zarándoklaton is nagyon-nagyon, bocsánat a kifejezésért, orba vágja az embert az, amikor a Jóisten tényleg olyan körülményeket teremt, hogy önmérsékletet kell, hogy tanúsítson, finoman szólva, mert akkor is esik az eső, ha te akarod, ha nem, és akkor sincs ott település, ha te akarod, ha nem, és azzal vagy kénytelen megbirkózni ezzel a nehézséggel, ami benned van, ami nálad van, ami veled van, ami rajtad van. A szavaknak persze jelentősége volt, tehát ami benned van, ami veled van, és ami rajtad van. És azt hiszem, hogy ez egy óriási nagy tanító. Hogy egy picit erről mesélj még nekem, hogy mert óhatatlan az ember ilyenkor azért persze egy kis félelmet érez, meg kétségbeesést, hogy na most akkor már mi lesz, hogy már most 8. napja is ömlik, és már nincsen száraz ruhánk, meg egyáltalán.
2: Igen, ez valahogy egyébként teljesen, vagy nem számít. Tehát egy idő után talán még az első bőrigázás az arra úgy talán emlékszik az ember, de ugye egy idő után ez már nem is annyira fontos. Tehát ő például tavaly, amikor a bucsintetőre mentünk, hát ugye eleve kihívás, hogy hegynek fel jó sok kilométeren keresztül, és még akkor jött ráadásul egy hatalmas eső, bőrigáztunk. De utána, amint vége lett az esőnek, megjelent a szivárvány. És ezek, hát, tehát hogy ezek olyan élmények, amik ajándék rögtön, igen, és tehát hogy valahogy a Jóisten gondviselését így érzi az ember, és tényleg nem a mostoha körülmény az, ami megmarad, hanem pont az, hogy egymást hogy segítettük, vagy igen, tehát milyen kegyelmeket kaptunk egymás által, és így ezekben a beszélgetésekben, tehát annyi minden előjön, és annyi minden megérinti az embert, hogy csak pozitívan tud visszagondolni.
0: Hát ezért biztatunk, igen, mindenkit, hogy próbáljuk meg megtalálni azt, ami miatt elindulunk, és ne azt keressük, ami miatt nem. Enikő, nagyon-nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, nagyon szépen köszönjük, hogy felvállaltátok a szolgálatot, és hát kívánunk nagyon sok áldást, erőt, és nagyon szép ajándékokat nektek is az úton. Kovács Enikőt hallottuk, köszönjük szépen. És hát pár másodpercünk maradt, 2 hét múlva találkozunk ismét. Engler Györgynek köszönjük szépen a technikai szolgálatot. Galgóciné Szabó Zsófia voltam, dicsértessék a Jézus Krisztus!

néktek, hogy sugarai eleven tüzét, amik arcáról szívembe égtek.

Isten küldött Szent János bogárnak, a testvéreknek, kik az ében járnak. Isten küldött

0: Mária Rádió. Bíró László püspök homiliáját hallják.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Szeretett testvéreim, 66 évvel ezelőtt 23. János pápa egy új lendületet adott Krisztus drágalátos vére tiszteletének. Jóvá hagyta, hivatalossá tette a Jézus drága vérének litániáját. A szent vér tiszteletét újította meg, ami végig vonul az egész anyaszentegyház történetén. Jézus Urunk a kereszten függve oldalát átjukasztották. Benedek pápa azt mondja, ez a megnyílt seb az, ami leginkább jelzi Isten irántunk való végtelen szeretetét. Olyan szépek a szentírási szakaszok Jézus vére tiszteletének kapcsán. Ugye a zsidó levélben írja, a zsidó levél szerzője, hogy nem bakok és bikák vérével vagyunk megváltva, hanem Krisztus Urunk drágalátos vére által. És olyan szép az eszkaton, amikor a jelenések könyvébe fölteszi a kérdést a szerző Szent János, ugye, aki bátorítani akarja Patmosz szigetéről a üldözött keresztényeket, kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, akik megmosták ruhájukat a bárány vérébe. Ez a Krisztus drágalátos vére tisztelete végig vonul az egyház történelmén. És mégis olyan mostoha sorsa van, ugye szinte alig emlékeznek meg olyan szent egyházunkban is erről a mai ünnepről. Itt vagyunk közelébe bátánok, a Szentvér kegyhelyének, ahol azért ne felejtsük el, hogy 1526-ban egy úrnapi körmenet kapcsán 10 000 magyart lekaszaboltak a törökök a körmenet alatt. Az úrnapi körmenet alatt. Szóval a Szentvér tisztelete, én azt gondolom, hogy kell, hogy sajátunk legyen. Az Adorémuszba szerencsére betették Jézus drágalátos vérének litániáját, úgyhogy szabad imádkozni, rövid, nagyon lényegre fogalmazó litánia. Kedves testvéreim, két nagyon különböző időből származó szentírási szakasz mindegyik elgondolkoztathat bennünket. Hétfőn kimaradt, mert Péter Pál ünnepe volt, ezen a héten Ámosz próféta könyvét olvastuk idáig. Ámosz próféta judeai részen született, tehát a déli ország részben, pásztor volt és fügetenyésztő. És a kis prófétáknak a legősibbje. És az Úr parancsára el kellett mennie Izraelbe az északi részre. A 800-as évek, 780-as évek tájékán vagyunk. Ugye 712-ben foglalják el az asszírok az északi részt. Ugye egyik gyönge király a másikat váltotta, most éppen Jeroboám a király egy gyönge, szerencsétlen figura, ilyen vábfigura. Akkor még nem volt EU. De kiszolgálta a divatokat, és engedte a bálványkultuszt létezni ott északon, Izraelben. És szegény Ámosz prófétának meg szídnia kellett a saját fajtáját. A ti áldozatotokat, mondja az Úr, nem kedvelem, sőt utálom. És miért utálja Jézus, Isten a zsidóságnak az áldozatát. Azt mondja az Úristen a próféta által, a jót keressétek, ne a rosszat, akkor élni fogtok. És veletek lesz az Úr, a seregek Istene. Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót. És akkor Jézus Isten, Jahve kifejezi utálatát a választott nép iránt. Gyűlölöm és elvetem ünnepeiteket. Nem tetszenek nekem. Ha egészen elégű áldozatokat mutattok be nekem, ajándékaitokat el nem fogadom. Rá sem tekintek. Vidd el előlem énekei zaját. Mi nem énekelünk, ha még énekelnék, az is nagyon csúnya lenne, de az itt a Úristennek van ízlése. Elveti énekeik lármáját. Mi van emögött? Az, hogy a választott nép fényes Isten tiszteleteket mutat be ott Izraelben, formális Isten tiszteleteket, a rituálit megtartják pontosan. Csak nincs mögötte igazságosság és irgalom. A társadalom ketté szakadását helyeslik magatartásukkal. Ez Jeroboám ideje, tehát még a 712 előtt vagyunk, 760 tájékán talán. A vége mindennek az, hogy Izraelt az asszírok lekaszabolják, elhurcolják, és oda északon az igaz Isten tisztelet. Majd új Isten tiszteleti helyet jelölnek ki, nem mennek Jeruzsálembe, elszakad Izrael Judeától, Izrael Asszíria fogja lesz, majd aztán 583-ba Júdea is ugyanerre a sorsra jut. Ugyanezen a ok miatt. Tehát amitől az Isten idegenkedik, az a formális Isten tisztelet. Amikor formalizmusba fordul minden, mikor már nincs Isten szeretet tulajdonképpen, ami az emberek iránti szeretetben nyilvánulhatna meg, amikor az elveszik az Isten tisztelet mögött, akkor az Úristen is lármának tekinti a mi énekeinket. Súlyos vád ez, és a lényeg az, hogy ahogyan a szentmisére jövünk, nem a szentmisére van a baj, hanem ha nagyon sokan vannak olyanok, akik közben az embertársat gyűlölik, rágalmazzák, ezzel vannak elfoglalva. Tehát az Isten tisztelethez mindig hozzátartozik az ember tisztelet. Nagyon nehéz feladat ez. A evangélium. Mindig emlékszem a gyerekkori olvasmányomra, a dicsőséges marxista könyveket olvastam, amikor kötekedik a Bibliával, hogy milyen buta a Biblia, hogy nem ettek disznóhúst, hogy lehetett kondába tartott disznósereg. Ugye az egészben ott tévedett a szerencsétlen marxista szerző, arra volt lusta, hogy után nézzen, hogy Geráza földje, az pogány lakta vidék, tehát a Genezáreti tónak a délkeleti sarkánál vagyunk. Éppen pogány laktak vidék, ők ették a disznót bőséggel. Nagyon mély ez az elbeszélés. Tehát ott van Jézus a pogány lakta vidéken. Két ördögtől megszállt ember, hát két elvadult ember, ugye kriptákban laktak, hát elképzelhetjük, hogy nézhettek ki. És ez a két ember a messziről kiabál Jézussal, hogy mi bajod velünk, Isten fia? Azért ezt mindig szeretem hangsúlyozni, hogy a sátán jobban tudja, kicsoda Jézus Krisztus, mint a vallásos emberek fönt Jeruzsálembe. Azok nem tudták. Ezek a sírból szabadult szerencsétlenek, ezek pontosan tudják, hogy Jézus az Isten fia. Mi között közünk hozzád Isten fia? És ez olyan érdekes is, hogy mondjam, sátánhoz méltó, hogy semmi mást nem kérnek, csak küldjék bennünket a disznókondába. Ugye a zsidó számára ennél megalázóbb helyzet nincsen, de a disznókonda. Ugye a jó tékozló fiú barátunk is, ugye a sertések moslékjából evett volna szívesen, de azt se tehette volna. Tehát a leggyalázatosabb, ami történhetett egy zsidóval, hogyha a disznó konda közé keveredik, úgy mondja a magyar közmondás, akik korpa közé keveredik, megeszik a disznók. Hát a sátánok éppen, sátán ezt kívánta, hogy űz ki bennünket a disznó kondába. És ki is űzi, és az belerohan a Genezáreti tóba, és elpusztul a disznó konda. Megint megjelenik az ember. Nevetni valók vagyunk benne ebben az evangélium elbeszélésben. A drága emberek mit csinálnak? Mennek Jézus elé. Nem ám, hogy valami szépet mondjon nekik, hanem hagyj el a városunkat, ne veszélyezted a disznókondát. A konda az fontosabb, mint az ember. Nem annak örülnek, hogy két ember megtisztult, kikerül a sírhalmokból, hanem menj minél messzebbre, a dolog az fontosabb nekünk, mint te. Meg két embertársunk. Jézus elé mentek tehát is, mi meglátták, kérték, hogy távozzon a határból. Ez olyan furcsa nekem, hogy egész város kivonul, hogy Jézust elűzze. Mert a konda fontosabb, mint az Isten. Testvéreim, nem ilyen látványosan, de kortárs világunk ugyanezt teszi. A disznókonda fontosabb, mint az Isten fia. Amen.
0: Bíró László püspök homiliáját hallották.
2: Bede Anna. Július 14-én, a mai nap költője sorozatban, Bede Annára. Emlékezünk, őt idézzük fel. Biharkeresztesen született 1926. július 14-én. Édesapja tanár volt. Ő grafika szakán végzett az iparművészeti folyiskolának, de mivel már 17 éves korától verselt, ezért ez lett a célkitűzése, ez lett az életiránya, az írás és a műfordítás. Szabó Lőrinc és Devecseri Gábor mellett a klasszikus görög irodalom meghatározó fordítója. Horácius, a magyar Horácius kép kialakítója, megteremtője akart lenni. Másik oldalról pedig egy olyan költészetet vitt, ami az asszonyi sorsot akarta bemutatni, az asszonyi sorsot a fájdalmakban, az örömökben, a küzdelmekben, a lehetetlenségekben, a szerelmi boldogságban és a békesség utáni vágyban. A mai napon tehát, július 14-én, Bede Anna napja van a mai nap költője sorozatban. Bede Anna, a 70. év édesanyámnak. Mire megjön a 70. év, a láthatárra kosarát borítja, s a szemlobogást, a homlok ívét, amuvá őrli, roncsányom morítja. Messzesen zörög, ferdül a gerinc, a szem az eget s a földet vigyázza. Nem azt, ami a kettő közt pezseg, mely az űzöttek, hívők, kortesek, szerelmesek, kincskaparók világa. Ha beköszönt a 70. év, már tudni kell a játék, mire volt jó. Hogy kik a gyűjtők, és kik a herék, hogy melyik álom drága, s melyik olcsó. Meg kell állni a kaptató felett, ahonnan följebb már nem mutat lábnyom. Csak a reménység, csak a képzelet nyit rést az ismerős dolgok megett, a nem ismert határtalan határon. Van még sok régről maradt nehezék, levelek, érmek, szekrényalj a holmik. Hol is készült ez szakadt szélű kép? Hol volt? Hol nem volt? Már egybemosódik. Menny, vő, sógorok, unoka, gyerek. Ki lakott a szomszédban 36-ban? A távolodó sok porszálta név, mire megjön a 70. év, elvész a sűrűsödő alkonyatban. És megfájdulnak a lábak és a kezek, szúrások jelzik, vad hasogatások, recseg már a kivénült gépezet, küllő, motor, húzat, mind gyenge, vásott. Szeretet kéne, csönd, ízes ebéd, szép szó, alvás, jó orvosság, csak ennyi. Leült a hó, lehűlt a régi hév. Mire megjön a 70. év, ideje már örömben megpihenni. Bede Anna, a 70. év, édesanyámnak.
3: Mária Rádió.
4: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Szememet a hegyekre emelem. Honnan jön segítségem? Az Úr ad nekem segítséget, aki az eget és a földet alkotta. Számomra ez egy nagyon kedves szentírási rész a Zsoltárok könyvéből. Emlékszem, egyszer Zakopane magas hegyei között zarándokoltunk, két nővér és két jó barátnőm társaságában, és elcsodálkoztam azon, hogy a Jóisten milyen szépet teremtett, és az útunk közben egy dal szövege ismétlődött a fejemben, hiszen korábban a 2016-os ifjúsági világtalálkozón jártam már Lengyelországban, és ennek a találkozónak a himnuszának a szövege volt ez a dal, ami pontosan ezekkel a szavakkal kezdődik, hogy szememet a hegyekre emelem, honnan jön a segítségem. És amint ezt dúdolgattam, az egyik nővér elővett egy csomó igekártyát, amelyen szentírási ige szakaszok voltak, és húznunk kellett ebből, majd egy rövid szakaszon ezzel elmélkedni, ezen gondolkodni, és pont a 121. Zsoltár ezen szavai voltak rajta. Én elcsodálkoztam, hogy a Jóisten milyen végtelen, és hogy pont ezt az ige részt húztam, és egy életre szóró élmény maradt bennem, ahogyan így a hegyek között pont ezen a Zsoltáron elmélkedhetek, és dicsérhetem a Jóistent ezekkel a szavakkal.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: Mária Rádió, Mór, FM 92,9.

0: Irgalmasság órája.
1: Adjatok hálát az Úrnak, és hívjátok segítségül nevét. Hirdessétek nagy tetteit a nemzetek között, énekeljetek és zengjetek zsoltárt neki. Emlegessétek minden csodáját. Dicsekedjetek szent nevével, az Urat kereső szívek örvendezzenek. Keressétek az Urat és hatalmas erejét, keressétek arcát szüntelen.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.

0: Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van.
1: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen. Elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.

Jézus így tanított. Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük. Amikor pedig bíróság elé állítanak, ne töprengjetek azon, hogyan és mit beszéljetek. Megadatik ugyanis nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Hiszen nem ti beszéltek, hanem atyátok lelke szól belőletek.

0: Boldogok a békességszerzők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Nagy a békéje azoknak, akik szeretik törvényedet, ők nem botlanak el semmiben sem.
1: Mária, Istennek szent anyja és a béke királynője, taníts meg minket arra, hogyha a békét akarjuk, akkor Jézusnak, a te fiadnak lépteit kell követnünk, s Jézusnak, az Isten fiának útját kell járnunk. Mária, béke királynője, könyörög érettünk.

0: رادیو.
1: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről Szabó Tamás tolmácsolja.
2: Istenem, Uram, Te emberi szóval beszélsz hozzánk, a szavak eszközét használod, hogy közeledjünk hozzád. Adj nekem nyitott és éber hitet, hogy magamba fogadjam mindazt, amit lelkem mélyén mondani akarsz. Hogy csendet teremtsek magamban, és így mondjak valamit rólad. Világosítsd meg szívemet, szememet, hogy lássam az igazságot rólad és az általad teremtett világról, és tisztítsd meg lelkemet, hogy erőd eltöltsön és átalakítson.

Az imának érlelődnie kell. Kétféle módon lehet imádkozni. Az első lényege, valamit meg akarunk kapni Istentől. Az ember imádkozik, sürgeti Istent, konokul, kitart és harcol, idézőjelben Istennel, hogy kivívja a kérései teljesülését. Az özvegyasszonyról és az igazságtalan bíróról szóló példabeszéd, amit Lukácsnál olvasunk, jól illusztrálja ezt az imafajtát. A bíró először elutasítja az özvegyasszonyt, aki viszont megmakacsolja magát, míg végül a bíró enged. Hát Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, teszi hozzá Jézus, akik éjjel-nappal hozzá folyamodnak. Mondom nektek, hamarosan igazságot szolgáltat nekik. E példabeszédnek nem az a célja, hogy minket erre a makacságra ösztökéljen, hogy ezáltal Isten, mint egy legyőzöttként hallja már meg kérésünket. Isten nem olyan, mint az igazságtalan bíró. Ő igazságot szolgáltat, még pedig késedelem nélkül, amikor imádkozunk. Minden imára válaszol. Mindig gondja van az imádkozóra. Egy napon azonban talán tudatosul benned. Kívánságaidnak semmi köze sincs igazi szükségleteidhez. A vágyaidat kell megváltoztatnod. Az első imaforma, amelyet megtanulunk, általában valaminek az elnyerésére irányul. És ez nagyszerű, hisz Isten segíteni akar. Az imának azonban lassanként érlelődnie, fejlődnie kell. Nehézségi erejének súlypontja éned helyett egyre inkább Isten felé kell forduljon. Az ima létmóddá tud válni. Olyan létmóddá, ahol csendben vagy, Isten mellett vagy csendben, és szemed őre emeled. Csodálod, figyelmesen hallgatod, és készen állsz a befogadására. Az ima lényege tehát, hagyod, hogy Isten szeressen.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Most, hogy elkezdődött a nyár, a szabadságok, a kirándulások, a pihenés idejét éljük. Van, aki a természetben, hegyekben, erdőben keresi a felüdülést, mások a víz közelében. És van, aki otthon tölti a nyarat. A főparancs második része, szeresd fele barátodat, mint önmagadat, kétféle szeretetről szól. A másik ember és önmagunk szeretetéről. Vagyis elsősorban önmagunkat kell helyes módon szeretnünk, ha eleget akarunk tenni Isten akaratának. Önmagunk szeretetét nem szabad összetévesztenünk az egoizmussal. A szeretet alapvető megnyilvánulása, hogy találunk időt a pihenésre, és másoktól sem irigyeljük a kikapcsolódást. A megérdemelt pihenés nem lustálkodás. Jézus is, miután egész nap tanított, gyógyított, gyakran elvonult az apostolokkal vagy nélkülük egy magányos helyre, hogy az Atyával legyen. Az imádság is lelki felüdülést ad. Kirándulni általában családtagokkal vagy barátokkal szoktunk. Az együtt töltött idő erősíti a családi vagy baráti köteléket. Fontos, hogy Jézust is magunkkal hívjuk. Köszönöm, hogy imájával és anyagi áldozatával egyaránt segíti a Szűzanya Rádióját. A Mária Rádió pedig lehetőséget nyújthat arra, hogy a pihenés Isten jelenlétében történjen, hiszen az Úr a békesség, az ember igazi megújulásának a forrása.
2: Kedves hallgatók! Minden hónap második, harmadik, negyedik és ötödik csütörtökén Kider Imre atya teljesít napi papi szolgálatot a Mária Rádióban. 9 órai kezdetten Imre atya szent misét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Imre atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai A nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Imre atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Hát számomra most mindenképpen a legnagyobb öröm az, hogy Tarsoly Mátyást, nagy fiunkat pappá szentelték Jeruzsálemben. Hogy milyen érdekes ez az élet. Ugye Matyi Nagyváradról került hozzánk, nálunk volt első áldozó, bérmálkozó, minden. És olyan 13-14 éves korában már mondta, hogy ő ferences szerzetes akar lenni, és pedig a Szentföldön. Aztán elhallgatott, gondoltam, megfeledkezett róla, de érettségi után, hogy elment és elvégezte a teológiát Gyulafehérváron. Felszentelték diakónussá, közben ő ugye írogatta leveleit, hogy kimenjen Szentföldre. Persze oda nehéz kijutni, mert nyelveket kell tanulni, meg minden, de hát minden vizsgát szépen szerre, ugye jött egymás után letettem. És végül most a Szentföld, ugye a latin pátriárkája, Péter bíboros úr, hát pappá szentelte, és pedig az Olajfák hegyén, a Getszemáni kertben lévő népek temploma nevű gyönyörű bazilikában. Hát egy társammal mentem el, ketten, hogy nézzük meg, hogy hogy is van, legyünk mellette, imádkozzunk vele együtt. Ugye tudom, hogy háború van ilyenkor Szentföldön, de hát az embernek a fiát szentelik, akkor nincs háború. És nagy-nagy élmény volt. Nagyon szép volt maga a szertartás is. Latinul folyt, és tényleg 10 papot szenteltek, és tényleg megható volt. Több mint 70 papbácsi volt, szerzetesek mindenki. Elég sokan vannak a Szentföldön, Jeruzsálemben, katolikus papok, és jó volt. Nagyon számomra olyan kibonthatatlan élmény volt, amikor hajdani gyermekem elé,

Szentsír bazilikának, a Szentsíron belül, ott miséztünk. Bent, ugye, ott a legbelül, ahol máskor csak bekukkintani engednek, most akkor ott tudtuk elmondani a Szentmisét. Jóisten áldását kértük. Hát nem csak Matyira, hanem Erdély minden, Magyarország, Kárpát-medence minden lakójára, hogy az a béke, ami Krisztusból árad, az a nyugalom, az a derű, töltse be a szívünket. Persze jó volt a többi szentét is meglátogatni, hosszan járni a keresztutat, úgy jó nyugodtan, csak ketten. Most már, mivel hogy nincsenek zarándokok, hát annyira ezek a bazáros dolgok is sok minden be van zárva, tehát járható, látható. Igen, felmentünk arra a helyre, ahol Jézus Krisztus sírt, ugye Jeruzsálem falai előtt. Persze Mária elszenderesének a templomába, vagy hát bementünk az emeleti terembe is, ahol az utolsó vacsora volt, és senki nem volt, csak mi hárman. És ott imádkoztunk nyugodtan, aztán utána kimentünk oda a térre, ahol hát Szent Péter elmondta maga beszédét, és 3000 embert megkereszteltek. Jó volt látni. De talán az egyik legnagyobb élmény nekem Kafarnaum volt, ugye? Matyi Tabgába és Kafarnaumba van két külön kolostor, és mind a két helyen ő ott volt, vagy összesen 7 évet. És logikusan ismeri a helybeli atyákot is, meg mindenki nagy örömmel fogadta. Hát ott volt a primiciája neki. Első miséje latinul is, vagy olaszul is, aztán utána magyarul is, amikor már csak na, 3 voltunk. Nekem egy nagy felfedezés volt ez a Tabga. 7 forrás jelent, és tényleg olyan források, hogy hát Erdélyben nem erős van ilyen bővízű, hatalmas forrás, de talán 3 kúti gyímesi forrás az, ami egy helyről olyan, de itt 7 ilyen forrás van, tehát, hogy Jézus Krisztus nem csak szerette a szépet, hanem meg is találtam. És tudják, ez a Tabgai hely, ez 2 kilométerre van Kafarnaumtól, és Kafarnaumban ott lakott Jézus, megvan az a hely, tehát a első századoktól, tehát ottan a lő lakott, a fölé építettek egy 8-szögletű templomot, aztán a keresztesek is építettek, és hát sok minden elpusztult, de a 30-as években épült egy nagy vasbeton szerkezet, ugye felül egy üvegfalon keresztül lehet látni a lenti, hát ugye a templomnak, ami megmaradt, és egy gyönyörű szép templom, ahol miséztünk is persze. És hát az a Tabga, az 2 kilométerre van, és ami engem nagyon meglepett az, hogy nagyjából megmaradt úgy, ahogy volt. Források ugye folynak, Galilei tenger ott van, hát én is kipróbáltam, hogy tudok-e vízen járni, nekem se jött össze, de még az 1-2 méter sem, amit Péternek sikerült, hát én újból és újból elmerültem, de újból és újból nekimentem, mert olyan meleg volt a víz, sokkal melegebb volt, mint a Balaton. Tehát, hogy hát jó volt benne üldögélni, úszni, tehát kristálytiszta, tehát hogy csak néztem, hogy abban a nagy sivatagos forróságban honnan van ekkora víztömeg, és persze, hogy az is apad, vagy szárad, de hát azért bőségesen van víz bennem. Aztán ugye ezen a helyen, Tabgán, hát itt volt van egy barlang, és volt egy kedves remete nő, még a 380-as években, és ő írja le, hogy hát ott van egy barlang, és Jézus a hagyomány szerint ott töltötte a napjait, ott fogalmazta meg a 8 boldogságról, meg a hegyi beszédnek a híres mondásait, és úgy beültem én is ebbe a barlangba, be lehet ülni minden további nélkül, és néztem, hogy nincs mahagóniai íróasztas, nincs semmi, és gyönyörű gondolatokat Jézus ottan megfogalmazta is. Hát ott előtte, a barlang előtt, nem messze van egy ilyen nagyon szép lapos terület, és hát valószínű ott volt a
nem csak a hegyi besz,

testét, hanem ugye a kenyérszaporítás helye is, hisz 5000 embert máshova nem erős lehetett volna ott leültetni. És az a mező ma is úgy van. Egy kő oszlop áll, amin írja a szentírási idézetet, de igazából üres. Tehát, hogyha most oda mennénk 5000 emberrel, hát ugyanúgy, mint 2000 évvel ezelőtt le lehetne ülni, beszélgetni. Gyönyörű. Gyönyörű hangulata van az egésznek, és aztán erről a barlangról, hogy jó rá lehetett látni a tóra, és olyan érdekes, mert mondják, hogy minden este hát egy ilyen nagyon erős szél van. Társam, akivel voltam, ő egy ilyen vitorlás hajós kapitány is, és ő mondotta, hogy igazából olyan szélbe nem szívesen vitorláznak ki erre a tóra. Tehát meg lehet érteni, hogy tényleg az apostolok viharba kerültek, és Jézus onnan fentről látta, és akkor vízen utánuk indult, és hát megnyugtatta őket, és aztán másnap ugye elment a Kafarnaumi zsinagógába, és kérnek, hát azelőtt való nap jól laktak ebből a csodálatos kenyérből, halból, hogy megint tennünk, és akkor mondja Jézus, hogy igen, ő fog adni ételt, és olyan ételt, amitől nem éhezünk meg soha, mert az örök élet kenyerét, az ő testét és vérét akarja adni, aki abból eszik, annak örök élete lesz. Tehát hogy látni ezek, hogy összefüggenek. Hát Tabgán aludtunk, és Kafarnaumba át kellett menni reggel, hát mi 17:30 kezdődött a szentmisebe, ugye ott a napközben, hát ott a 40 fok körüli meleg van, és akkor már nagyon izzad az ember, és egy gyalog mentünk át. Jó volt sétálni egyet. De ezen a Tabgán van ez a gyönyörű hely, ahol ugye Jézus feltámadás után találkozott az apostolokkal. Van egy hatalmas sziklas, azt írja rajta, hogy Jézus asztala. De azon a sziklán mai napig úgy van, ahogy akkor volt. Tehát tüzet rakott Jézus, halat sütött, kenyeret, és hát ott van a fövenyes part, ahol az apostolok kihúzták azt a 153 halat tartalmazó hálót, és hát írja nagybetűkkel, hogy ez, hát igen, a primátus helye. És persze vannak képek, ott látszik, hogy 6. Pál, meg 2. János Pál pápa is, meg sokan elmentek oda zarándokolni, és imádkozni. És ez mindegy kicsi-kicsi helyen. Nagy-nagy élmény ez, persze. Ő épült külön templomocska, azt a bencesek építették a kenyérszaporítás helyére. Aztán épült ugye fennebb 8 boldogság kápolnája. Ezt gyalog be lehet járni. Adja az Isten, hogy tényleg 5. evangéliumot, hogy minél többen olvassuk, hogy látni azokat a helyeket, hogy igen, hát a mi Urunk Jézus Krisztus megszentelt ezeket a helyeket. Nem messze van tőle Kafarnaumtól Garada, oda is elmentünk, és igazából ugye ott az már a Dekapolishoz tartozik, a 10 városhoz, ezek már pogány emberek éltek, ott isziót is tartottak, és akkor itt volt ez a megszállott, akit ugye mi Urunk Jézus Krisztus meggyógyított, és legyünk őszinték, ez volt az első ember, akit Jézus azért küldött, hogy a pogányoknak hirdesse, hogy mennyire szereti őket az Isten. Na, hát Szentföld. 5. evangélium. Adná az Isten tényleg, hogy az ember ugye tudja, de valahogy egészen más, amikor látja, hogy ez itt történt. És tényleg hely mai adja magát, hogy ez tényleg itt kellett történjen, mert máshol nincs hely, ahol történjen. Sziklából folyik az a hatalmas forrás, ugye 7 forrásban az egyik, 2 is ugye zubogott lefelé, vízes, és ki is van írva, hogy van vízes, és bász alá, és alig tudsz állni, mert nyom bele a földbe, olyan sunggal jön. És ugye elgondolkozom, hogy hát ez Krisztus is használta ugyanezt a forrást, ugyanezt a vizet, az ember jó étvágya, iszik belőle, nagy-nagy élmény. Igen. A kereszténység az nem mese.
kereszténység az nem egy vágyálom. Kereszténység az nem egy ilyen ópium, ahogy mondta, ugye Marx nép ópiuma, hanem a kereszténység az a valóság. Ez a járható út, amit lehet, hogy helyenként keskeny is, meredek is, érdemes rálépni. Aztán ugye hazajöttem, és most kezdődik a balatoni csillagösvény. Hát az 50 gyerek, több mint 50 gyerek meg is érkezett Magyarországra, és akkor minden nap van egy délelőtt kicsi fagyizás, a gyerekeknek balatoni fürdés, nekünk felnőtteknek, aztán ugye este 6-tól van a mise, jönnek a gyerekek is, persze énekelnek, nagyon szépen ilyenkor befonják ugye a lányok a hajukat, felöltöznek székelyruhába, hát mindegy, egy virágszál, úgy néznek ki, és akkor nem csak a misén énekelnek, hanem utána adnak egy kis koncertet, meglepetést. Az idén Márton Áron év van, úgyhogy Márton Áronnak a eseményeit próbáljuk szépen hangosan ugye átelmélkedni a kedves jelenlévő hívekkel, tanuljunk nagyjainktól, érdemes. Add az Isten tényleg, hogy az életünk váljon ünnepé. Ugye mindenki nézi a foci meccset, most nagy izgalom van, Argentina, Egyiptom, lehet, hogy a kedves rádióhallgatók is nézték, és ami döbbenetes volt az, hogy 13. percig 2-0-al vezetett Egyiptom. És azt gondolom, hogy nagyon sokan a nézők közül is lemondtak már ezt, már nem lehet megnyerni. Kiesik Argentina. Messi, hát 11-est a kapusnak rúgta, kifogta a kapust. Tehát, hogy hát hogy mindenki úgy érezte, hogy vége mindennek. És milyen jó, hogy ezek a játékosok nem úgy érezték. Belehúztak, és 13 perc alatt lőttek 13 gólt. És övéké lett a trófea. Tovább jutottak. És azt gondolom, az a nagyon fontos, hogy ne adjuk fel. Tehát mindig van olyan helyzet, amikor akár a családban, akár a munkahelyen, vagy akár a társadalomban úgy érezzük, hogy elveszett a meccs, hogy nincs tovább, hogy nem fogunk tudni ezen változtatni. Ne adjuk fel. Mi Urunk Jézus Krisztus nagy csütörtökön, nagy pénteken se adta fel. A focisták se adták fel, és az övéké lett. Úgy sírtak örömükbe. Nagy élmény volt nekik is, hogy győztek. Mi is? Az örök üdvösségünkért küzdeni kell. Nem elég csak az, hát jó lenne, ha jó Isten irgalmából elérném a mennyek ország. Nem, állj neki is, küzdjél. Cselekedettekkel. Gyűjtsél kincseket, olyan kincseket, ami megmarad az örök életre. Nézz körül, hogy hol tudsz valami jót tenni, valami irgalmasság, valami szeretet cselekedetet. Adná az Isten tényleg, hogy jó, bőséges, túlcsorduló mértékkel, hát szeressünk, segítsünk, tegyünk jót embertársainkért. Előttünk van az örök élet. De ingyen, hogy mondjam, csak akkor, hogyha húzogassuk a vállunkat, hát uram, ha akarod, nagyon hát, akkor én nem bánom, üdvözüljek. Ez nem fog így menni. Neked küzdened kell. És sokszor a feleséged, férjed, szomszédod zsörtölődését, uram, ezt a mennyek országáért lenyelem. Én emlékszem, hogy még az elején nagyon-nagyon nehéz volt. Rengeteg gyerek volt, és gond volt, és nem fogadtak szót a gyerekek, és kollégákkal is nehezen tudta megértetni, amit mondani akartam nekik, és emlékszem, hogy hát úgy éreztem, hogy nem bírom, és akkor jöttek, hogy alapítsak egy új házat. És akkor elmentem, és megnéztem, és minden porcikám azt mondta, hogy Csaba testvére, ne feszíts túl a húrt, nem fogod bírni. És akkor letérgyeltem, és azt mondtam, uram, te mit akarsz? Lelkem mélyén világosan éreztem, hogy segíts azokon a gyerekeken. Állj melléjük, én is melléd állok. És akkor mondtam, jó van, uram, nézd, én ezt most bevállalom. Nem tudom, hogy lesz, de boldogságos szüleje se tudta, hogy lesz, mikor Egyiptomba menekült, nem kapott ő se, hogy mondjam, írásos útmutatást, használati utasítást a kis Jézus mellé, és mégis igen mondott.
És én is mondtam, uram, de én arra kérlek, hogy a mennyek országába aztán ottan ezt a kis kégli mellé egy kis patakot, egy kis tavacskát, ha lehetne, hát rendezzünk. És mindig azt éreztem, hogy jó Istennek tetszik ez az alkudozás, hogy igen, a mennyek országái vállaljál terhet, vállaljál feladatot. Tehát, hogy most a prémiumot se annak adják a munkahelyen, aki semmit se csinál. Jézus világosan elmondta, hogy azt akarja, a talentumot, amit nekünk adott, azt kamatoztassuk. És tudják, olyan érdekes, hogy ugye Kafarnaumban ugye elmaradtak a zarándokok. És hát akkor szegény házvezető, ugye az atya, hát mutatta, hogy bizony itt repedések vannak, salétrom van, s ki kéne messzelni, s rendbe kéne rakni, s nem tudom miféle, s nincs pénz, s akkor persze kint is mutatta az olajbogyókot, kiszedi le, hát azt mondja, kiszedje le, nincs, nem tudja megfizetni, van egy jó pár ilyen datója, pálma, hát azt is, hogy kiszedi le, ez októberben érik, hát hogy lehull, mondta, vagy nem tudom miféle. Na és gondoltam egyet, és mondom, te Matyi, a régi osztálytársaidot, azokat a fiúkat, akikkel együtt voltál te gyerek otthonban, hívjuk el egy találkozóra, egy primiciára ide. Egyúttal, ha már itt vagyunk, napi 8 órát veszelünk, takarítunk, olajbogyót szedünk, és utána aztán egyet kirándulunk, megnézünk egy-egy szent helyet, minden. És olyan érdekes, mert ugye hát ezek a fiúk már kirepültek, valamelyik már két-három gyerekes család, apa, család, fenntartó, és felhívtuk őket. És mindenki egytől egyből azt mondta, nem azt kérdezte, hogy mikor atya, s hogy, s mint, hanem megyünk. Ott leszünk. Jézus kégliét kibeszéljük. Nagy öröm ez számomra, hogy igen, annál az Isten, hogy tényleg a jóság, a szeretet könyököljön ki a szívünkön. Tudjunk, akarjunk egymáson segíteni, egymás számára ajándék áldásá lenni. Mária Rádió kedves hallgatóinak kívánok egy áldott nyári szent időt, és tudják azt, hogy sok mindenből szabadságra lehet menni, meg nyugdíjba is lehet menni, de a szeretet parancsaló nem lehet. Sőt, én azt gondolom, hogyha több a szabad időt, több az időt, energiát, akkor állj neki, és tedd a jót. Szeress. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Szövetség az életért. Böjte Csaba, ferences atya műsorát hallhatták.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 4 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.

Assisi Szent Ferenc, naphimnusz. Mindenható felséges atyánk, hozzád száll a dicséret, magasztalás, tisztelet és hála. Minden a te tulajdonod, s nincs ember, aki méltó lenne nagy nevet kimondani. Áldott vagy, Uram, s kezed minden műve áldott. Legfőképpen öreg bátyánk, a nap. Az égből néző le, és tőle világos a nappal, és ékes, szépséges ő, tündökletes, ó felséges atyánk, mint te magad. Dicsérjen téged, nénénk, a hold, meg a csillagok. Te formáltad őket, s mind oly gyönyörűen ragyog. Uram, dicsérjen téged, bátyánk, a szél, a levegő, meg a felhő, a derűs ég, s a vihar. Te táplálod teremtményeid ezek áldásaival. Dicsérjen téged, kedves húgunk, a víz, aki hasznos, alázatos és tiszta is. Uram, dicsérjen téged, öcsénk, a tűz. Vele gyújtasz fényt napszálat után. Szép és félelmetes ő, erős és vidám. Uram, dicsérjen téged, jóságos földanyánk, ki hátán hordoz minket, s áldásait árasztja ránk. Miénk pompás virága a réten, s gyümölcse a fán. Boldogok, Uram, akik szerelmedért másoknak megbocsátanak, akik betegséget szenvednek el is keserű kínokat. Boldogok, kik békén tűrik a föld nyomorát, mert elnyerik ők, felséges atyánk, fényes koronád. Dicsérjen téged, testvérünk, a testi halál, akitől emberfia nem menekülhet. Jaj annak, kit a végső perc halálos bűnben talál. Boldogok, kik szent akaratodban megnyugosznak, a második halált nem kell elszenvedni azoknak. Dicsérjétek Urunkat, ég s föld seregei, áldjátok őt, és nagy alázattal szolgáljatok neki.

Nagy László, adjon az Isten! Adjon az Isten szerencsét, szerelmet, forró kemencét, üres fékámba gabonát, árva kezembe parolát, lámpámba lángot, ne kelljen korán az ágyra hevernem. Kérdésre választ ő küldjön, hogy hitem széjjel ne dűljön. Adjon az Isten fényeket, temetők helyett, életet. Nekem a kérés nagy szégyen. Adjon úgy is, ha nem kérem.

0: Farkas Zsolt atya műsora következik.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai adásunkban folytatjuk a Forró témák az egyház történelméből című sorozatunkat. Ebben a hittanórában foglalkozunk továbbá, lezárjuk a boszorkány perek és a boszorkányságról szóló részt. Mégpedig ugye odafigyelhetünk arra, hogy a boszorkánysággal kapcsolatban nem csak felnőtteket érintett ez a probléma, vagy ezek a vádak, hanem gyermekeket is megvádoltak boszorkánysággal. És ugye az előző adásokban lehetett figyelni azt, hogy az inkvizíció nagyon sok esetben a boszorkányoknak, az idézőjelben vett boszorkányok segítségére siet. Gyakorlatilag nekik köszönhetik az életüket, tehát az inkvizíció mentette meg őket a mágia haláltól, vagy egyéb kivégzési módtól. Tehát ez egy nagyon megosztó téma, amellyel a mai adásunkban is foglalkozunk. Tehát a boszorkány perekkel, mégpedig a gyermek boszorkányokról szóló részt fogjuk hallani a mai adásunkban. Ugye az Alpoktól északra megjegyezhetjük, hogy lobogtak szinte a mágiák, amikor 1652-ben a római inkvizíció Kómó és Milánó inkvizítóraitól kapott levelek által értesült egy olyan boszorkány üldözésről, amelyet világi bíróságok folytattak Svájc közepén. Tizedik Ince pápa, aki 1644-től 1655-ig van a pápai trónon, Ince pápa és a bíborosok nyílt kritikát gyakoroltak a svájci vezetés helytelen peres eljárásával szemben. Tehát megint csak leszögezném újból és megerősítve, hogy a pápák sok esetben pontosan megakadályozták azokat a pereket, amiket több esetben világi hatóságok folytattak a boszorkányokkal szemben, hogy mivel ez egyfajta lázadásnak, a társadalmi rend megbontásának minősült, és ugye a világi jogrendben is egyfajta vádképpen szerepelt, és ezekre a helyzetekre sok esetben az egyház tudott kedvező módon reagálni. Természetesen hallhattuk már az elmúlt adásokban is, ilyen picit visszatekintve, a boszorkány perekkel kapcsolatban rögtön ugye azok, akik az egyház ellen vannak hangolva, vádként hozzák föl ezeket a dolgokat az egyház ellen. Viszont nem szabad összekeverni azt, hogy az egyház hivatalos eljárása, vagy pedig az egyház nevében elkövetett bűnökről van szó. Tehát vannak olyan egyének, akár szerzetesek vagy püspökök, netán még pápa is bedől egy-két ilyen tévtanító erős érvelésének, hogy van valamiféle boszorkány összeesküvés a társadalomban, és ezek ellen fel kell lépni, és még a pápa jóváhagyását is kicsikarják. Természetesen ezek ilyen egyéni föllángolások, ugye nem egy alkalomban, de egyének azok, akik aztán ezeknek az ártatlan embereknek a halálát okozzák. És ebben nyúl bele nagyon sok esetben az egyház tanítóhivatala, vagy pedig a világi eljárásokban. Most egy ilyen helyzet következik szintén, amikor Tizedik Ince pápa felemeli a bíborosi testülettel a hangját egy ilyen peres eljárással szemben, amit a világi hatóság folytat le. Nyomatékosan kérték, juttassák el Hur püspökének a boszorkány perrend egy példányát. A pápai intervenció a boszorkányok javára nem járt sikerrel. A luzerni pápai nuncius 1654-ben arról panaszkodott, hogy a tanácsosok világi vezetése boszorkányság vádjával halálra akar ítélni 15-8 és 12 éves kisfiút és kislányt. Tehát 15 ilyen szemét, 8 és 12 év közötti gyermekeket. Hogy ezt megakadályozza, a küldött azt javasolta, adják át a boszorkány gyermekeket a milánói inkvizítornak, nem további kínzás céljából, hanem hogy biztonságba helyezzék a szegénységben élő gyermekeket, és gondoskodjanak róluk. Gyorsan kellett cselekedni, hogy megakadályozzák a bestiális kivégzést, ezért a pápa megbízta a nunciust, hogy vegye magához a gyermekeket. Amikor sok kérdezősködés után végre jelentették Rómában, hogy a gyermekek megérkeztek Milánóba, a Szent Officium jelentős pénzösszeget utalt át tanítatásukra az inkvizítoroknak. Itt is látható, hogy az inkvizítor menti meg, hogy a Szentatya kérésére ezeket a megvádolt gyermekeket. A milánói érseket kérték meg, hogy segítsen a gyermekek elhelyezésében. Végül sikerült elérni, hogy a törvénytudó férfioknál, a jóra való asszonyoknál keressék meg a napi betevőjüket. Megtanították nekik a hiszekedjet, és mihelyt fel tudták mondani az imát, az egyház számára az ügy igazából lezárult. Ugye ezek az információk az akkori jegyzőkönyvekből. Amikor 1711-ben a Hur melletti Savignonban 4, 10 és 14 éves lányt boszorkányság miatt bíróság elé idéztek, a helyi plébános megpróbálta megmenteni őket. Kapcsolatba lépett a kómói inkvizítorral, aki rögtön hajlandó lett volna magához venni a gyermekeket, de a makacsvárci hivatalnokok ebben nem egyeztek bele. Az idősebb lányokat kivégezték, a két kisebbet pedig saját szüleik mérgezték meg, akiket minden bizonnyal szintén magával ragadta a boszorkány őrület. Ezt ugye nem tudjuk biztosan, hogy mi lehetett az oka, hogy így cselekedtek a szülők, ez nagyon szörnyű tett, de előfordulhat az is, olyan feltételezések is vannak, hogy a tettüket azzal magyarázzák, hogy így akarták megmenteni a kínzásoktól ezeket a gyerekeket, hogy inkább saját szüleik ölték meg a gyermekeket. A távoli Róma instrukcióit a német-római birodalomban majdnem teljesen figyelmen kívül hagyták. Noha az egyház sokat tett azért, hogy elejét vegye a boszorkány őrületnek, mégsem tudta megakadályozni, hogy a boszorkány üldözés a 30 éves háború alatt elérje a csúcspontját. A 30 éves háború 1618-tól 1648-ig tart. Miután 1635-ben egy római delegáció Ginetti bíboros vezetése alatt Kölnbe érkezett, a küldöttség egyik tagja, Francesco Albizzi, a Szent Officium ülnöke teljes megrökönyödéssel számolt be arról, hogy szemünk előtt egy szörnyű színdarab játszódott le. Több falu és város falain kívül megszámlálhatatlan karú állt, amelyeken lángok emésztették fel a kikötözött szegény és rendkívül sajnálatra méltó asszonyokat, idézett befejezve ebből a régi dokumentumból. De itt is hamar hangossá váltak a boszorkány perek ellen megfogalmazott kritikák. A Clevei herceg udvari orvosa, a holland Johann Weyer még 1565-ben megjelentetett egy könyvet, amelyben a Kramer által leírt viselkedés módokat pszichés betegség tüneteiként azonosította. Ugye Kramerről már hallottunk adásunkban, aki önjelölt boszorkány üldöző és inkvizítor volt, aki képes volt meggyőzni még a Szentatyát is arról, hogy az ő tevékenysége és amit hivatásnak érez, az az egyik legfontosabb dolog a világban, hogy ő üldözze a boszorkányokat, fölkeresse, felkutassa azokat, és természetesen ugye, megsemmisítse ezeket a személyeket. Tehát ő egy szerzetes volt, aki gyakorlatilag ilyen hivatásának érezte ezt a dolgot, tehát nem is annyira az egyház tiszta tanításának a tovább adását és a szemlélődő életmód kolostori formáját akarta vállalni, hanem ő ezt érezte így akár fiatal korától egyfajta hivatásának, ami nagyon érdekes és elgondolkodtató, hogy ez mennyire volt egészséges. De hát nagyon nagy befolyása volt, jó képességei voltak ahhoz, hogy befolyásolja akár még a Szentatyát is. Ugye az akkori hírek, ezt megint csak le kell szögezni, hogy sokkalta lassabban terjedtek, mint a mostani korban, és ugye hát nehezebb volt utána nézni az egyes eseményeknek, vagy a visszaéléseknek. Tehát természetesen ez nem menti fel a felelősüket, de ezeket mindenképpen le kell szögezni. 1631-ben a Düsseldorf melletti Kaiserwerthenben élő Friedrich Spee von Langenfeld jezsuita szerzetes jelentette meg híressé vált írását Cautio criminalis, avagy Jogi aggályok a boszorkány perekkel szemben címmel. Spee, aki szerzőként anonim maradt, az elítéltek gyóntatójaként tanúja volt az eljárások igazságtalanságának és abszurditásának. Idézve, nem található ki olyan bűn, amelyet kínzások közepette a vádlott ne vállalna magára, csak hogy megszabaduljon a fájdalomtól és a gyötrelmektől, állapította meg Spee. A könyv nem vita irat volt az egyház uralkodó tanítása ellen, mint ahogy Eugen Druverman, egy házi kritikus gátlás tanuló állította, hanem Decker találó ellenvetése szerint egyházi ember műve az állam által folytatott peleg gyakorlata ellen. Tehát Decker a történet, ugye a boszorkányság pereinek a jó ismerője és kutatója, tehát ezt állapítja meg. Hogy itt idézve tőle, hogy az állam által folytatott perek gyakorlata ellen cselekszik az egyház sokszor, és menti meg ezáltal az áldozatokat. Spee felkavaró lelkes védő beszéde az emberi méltóság mellett és a kínvallatás ellen felnyitotta nemzedékének a szemét, a századfordulóig ritkaság számba mentek a boszorkányok elleni eljárások. Mégis még 125 évnek kellett eltennie ahhoz, hogy 1756-ban kialudjon az utolsó mágia, és hogy Lunshutban kivégezzék a birodalom területén élő utolsó boszorkányokat. Tehát itt ez a dátum 1756 megjegyezhető. Az utolsó 1775-ben az algaui Kemptenben zajlott német boszorkány perben hozott ítéletet már nem hajtották végre. A reformált Svájcban azonban 1782-ben még kivégeztek egy állítólagos boszorkányt, Anna Göldint. Tehát ezt is lehet esetleg még, tehát ugye ez a svájci eset, tehát ott lehet, hogy más vádak is voltak, de ez a boszorkányság gyanúja is fölmerült, tehát 1782-es kivégzés, Anna Göldin személy, aki utolsó kivégzett volt Svájcban, de gyakorlatban ugye ez a dátum 1756, amit számon tartunk. A boszorkányság olyan személyeket értve boszorkány alatt, akik jártasak a rontó varázslásban, mind a mai napig aktuális kérdés számos országban és kultúrában, például Latin Amerikában, Délkelet Ázsiában, de főleg Afrikában, nem keresztény vallásokban, illetve nemrég keresztényé vált régiókban újra és újra sor kerül a boszorkány üldözésekre, varázslásra vagy mágiára. 1960 óta feltételezhetően több embert végeztek ki, vagy öltek meg boszorkányság vádjával, mint az egész európai üldözés története során. Csak kelet-afrikai Tanzániában főleg Julius Kambarge nyereje állam elnöksége alatt 10-15 ezer embert öltek meg. Boszorkány képzetek és üldözések tehát a világ sok részén továbbra is jelen vannak, például Nyugat-Afrikában is, ahol még az 1970-es években is a boszorkányokat tették felelőssé a különféle járványok miatt. Védőoltások kezdeményezése helyett a kormány idős asszonyok vallomásait sugározta a rádióban, akik azt állították, hogy erdei baglyok alakját vették fel, hogy a beteg gyermekek lelkét ellophassák. Afrika néhány országában, például Kamerunban, a függetlenség elnyerése után törvényeket hoztak a boszorkányság ellen, ami a boszorkányperek jogi szintre emelésének kísérleteként is értékelhető, hogy a gyanúsított személyek ellenőrizetlen üldözések korlátok közé szoríthassák. Nelson Mandela, dél-afrikai elnök hivatali ideje alatt is emberek százait ölték meg boszorkánság vádjával. Tehát ez egy nagyon érdekes megállapítás boszorkánsággal kapcsolatban, hogy ugye említettünk itt két dátumot is, a boszorkány perek végét jelölve, ez a 1756-os dátum, illetve ez a svájci eset, ami esetleg még lehetett boszorkány vád, 1782-ben történt kivégzés. Viszont a boszorkány pereknek a sorozata, de közel sem ilyen formájú, lehet azt mondani, hogy még különlegesebb formájú, inkább mafia módszerekre hasonlító dolgokat tapasztalhatunk Afrikában, ahol még ez mindig fönn áll. Hogy ezek a perek, ezekről a perekről, illetve nem perekről, csak eljárásokról szót ejtünk. Ugye említettük Tanzániát, de Afrikának számos területein, Zambiában is ezekkel a problémákkal találkozhatunk. Azok, akik misszióban vannak, vagy az ottan működő lelki atyák, akár itt felvidéken is látogatást tévő atyák is beszámolnak ezekről az eseményekről, hogy bizony ez egy súlyos probléma. Ami olyan formában zajlik, hogy az ő tanúságtételük alapján, ez mind a mai korban, a modern 21. században, az afrikai országokban, hogy vannak boszorkány üldöző csapatok, ilyen tímek, akik 10-12 fő, akár attól függ, mekkora településről van szó, akik bejönnek a faluba, tehát nem a falu lakói, és kérdezősködnek, hogy ki lehet a boszorkány, a falu vezetője után, a polgármester után elmennek, és esetleg számot adhat róla, vagy csak úgy kérdezősködnek a néptől, és akiket megvádolnak boszorkánsággal, vagy leadnak egy listát, hogy esetleg politikai célzattal megszabaduljanak a konkurens személyektől, vagy netán akár üzleti megfontolásból, sokféle indítéki ok lehet, indítotás lehet erre, tehát semmiféleképpen nem okkult tevékenységről, vagy téves tanításról van szó, de mégis ugye az ősi vallásokra alapozva ezek a hiedelmek élnek, és ugye a nép körében is gyakorlatilag, tehát ami eléggé fájdalmas, de hát ezek a hiedelmek élnek, és könnyen be is dőlnek ezeknek, de mindenképpen nagy hatalommal és erővel rendelkező férfiak ezek, akik az úgymond boszorkányokat fölkeresik, üldözik, és vannak esetek, amikor ilyen váltságdíj fejében megvásárolhatják a szabadságukat, vagy egy tehén áráért, vagy egy tehenet, szamarat adományozhatnak, tehát ott az egy hatalmas összeg, és ezzel kiválthatják azt, hogy megöljék őket. Ugye, ha ez nem történik meg, akkor fölkeresik, és hát ilyen különféle italokat, amit készítenek, ilyen kotyvalékokat, ami a boszorkányság és a gonosznak a kiűzésére szolgál, idézőjelben, megitottják ezekkel az emberekkel, erőszakkal, és így gyakorlatilag a halálukat okozzák, tehát ezeket az embereket kivégzik. Tehát ilyen módon különféle indítotásból, akár politikai, vagy az ottani mikroüzleti célokkal, vagy akár irigységből is történhet ilyesmi. Nagyon sokan ezek között, a menekültek között vannak asszonyok, férfiak is, akik az Isten házában, a templomban az mellett, hogy hát aki mégis ide tud menekülni, oda azért nem mernek beavatkozni, de kaptunk olyan jelentéseket is, amikor még az egyházi személyeket sem vették figyelembe, tehát nem nyújtott menedéket akár a templom, vagy a plébánia sem, vagy akár a lelki atya se tudta megmenteni az illetőt, de többségében talán igen, és így esélye van a túlélésre. De gyakorlatilag van, mintha egy ilyen házi fogságba lenne az ember, mert ha onnan kiteszi a lábát, és valaki elfogja azt az illetőt, akkor kivégezhetik. Tehát ezek nagyon szörnyű dolgok, és ez a mai 21. században működőképes dolog, idézőjelbe vett boszorkány üldözések az afrikai országokban. Most, kedves hallgatóim, egy kis

Kedves Mária Rádió hallgatók, folytatjuk a boszorkány perekkel kapcsolatos témánkat a mai hittanóránkban. Az egyház és a tudomány a fejlődés gátja. Nagyon sokszor ez a vád éri az egyházat, hogy igazából a tudomány fejlődésnek az akadályozója, és amikor ezt halljuk, akkor ugye elkerülhetetlen boszorkány perek inkvizícióról halva, hogy nem említsük meg Galileo Galilei és Giordano Bruno-nak a esetét, az ő történetüket. Tehát ez egyfajta átvezetés ebbe a témába, hogy az inkvizíció, mely vizsgálja az adott személyek tanítását, látásmódját, akár bibliai dolgokkal kapcsolatban, de hogy mennyire igaz ez a vád, ugye itt rögtön ez a két név merül föl, hogy az egyház valóban akadálya a fejlődés útjának, vagy pedig más az igazság. Ugye a felvilágosodásnak, majd a kommunizmusnak, és általában a primitív vallás ellenes propagandának egyik visszatérő jelszava az egyház, a tudomány és a fejlődés gátja volt mindig. A tudomány ellenesség példájaként általában Galilei élet elítélésének esetét, vagy Giordano Bruno megégetését idézik fel, mindig újra csak ezeket ismételgetve. De nem szólnak arról, hogy az egyház volt évszázadokon át a művelődés és kultúra fellegvára és forrása, hogy az emberiség legnagyobb tudósai és az emberi fejlődés úttörői évszázadokon át nagy arányban papi emberek voltak.

0: és hogy a mai napig is nagyon sok tudós és haladó gondolkodó vallja magát mélyen hívőnek. Nem szólnak arról sem, ami pedig az igazságos ítélet alkotáshoz hozzátartozik, hogy a történelem folyamán a legutóbbi időkig szinte minden állam, társadalom vagy vallás súlyos elutasítással vagy tilalommal fogadta az újonnan olyan új tudományos hipotéziseket vagy rendszereket, amelyek szemben állni látszottak saját, mindaddig meg működésképesnek látszó világnézetükkel. Így ítélt halálra másként gondolkodó tudósokat Calvin épp úgy, mint a legutóbbi korig a monolitikus államok vagy vallások, így küldt el tanszékéről a luteránus Keplert, a tübingeni főiskola evangélikus vezetősége a kopernikuszi világkép hirdetése miatt, amelynek okán Galilei is feszültségbe került a katolikus egyház egyes vezetőivel. Említésre méltó viszont, hogy Kepler ezután a gráci katolikus főiskolán lett a matematika tanára. És ő maga ugye nem volt katolikus. Galilei vagy Giordano Bruno esetéről és az egyéb inkvizíciós eljárásokról tehát csak a kor látásmódját figyelembe véve lehet ítéletet alkotni, amint az inkvizícióval kapcsolatban erről szóltunk. Korunk szemléletének megfelelően és a korabeli egyoldalúságot megvalva viszont érthető, hogy a katolikus egyház feje fontosnak tartotta, hogy a világ szín előtt bocsánatot kérjen Istentől mindazon esetekért, amelyekben az egyház a világi hatalom büntető ítéletének adott át valakit világnézete vagy tudományos meggyőződése miatt, tehát az egyház nevében, ha valakit elítéltek, megkárosítottak, akár megöltek, tehát az egyház mindezekért bocsánatot kért. Ugye ezek a dolgok mindig érzékenyek számunkra, hiszen ugye az egyháztól, ugye az egyház személyeit és akár tudósokat megalázva vagy kiutasítva, tehát ugyanígy a világ hatósága is kérhetnének bocsánatot a történelem során elkövetett egyházellenes bűnökkel kapcsolatban, akár a reformáció egyházával szemben, akár a katolikus egyház ellen, tehát ugye az egyházak is elvárhatnák azt, hogy akár a világ, vagy a pogány világ, vagy a hitetlen ateista világ, vagy a kommunizmus, és egyéb más autoritatív rendszerek, akár a nácizmus, fasizmus, milyen bűnöket követett el az egyház ellen, tehát ez erről is lehetne, és majd későbbiekben szót is ejtünk majd. De térjünk vissza a Galileihez, Galilei elítélése. Kétségtelenül egyes korabeli egyháziak szűklátókörűségét is jelzi, de a történet beállítása egyúttal jelzi a vallás ellenes propaganda hamisságát is. A köztudatban ugyanis úgy él az esemény, hogy Galileit haladó tanai miatt a korabeli egyházi tudománytalanság börtönbe zárta. Az esemény ennél sokkalta összetettebb. Valójában Galilei korában a nap központú világkép nem csak új volt, hanem tudományosan nem is volt bizonyítva. A kor számos legnagyobb tudósa is tagadta, mint például Tycho Brahe. A Galileit kihallgató bizottságok azt kérték tőle, addig ne hirdesse a tényként ezt a rendszert, amíg az tudományosan be nem bizonyosodik. Mert mindaddig úgy tűnik, hogy helyesebb a Biblia által is sugallt, és a kor legtöbb tudósa által is vallott föld központú világképet vallani. Amikor ő megszegte ezt a ígéretét, és újra tényként írt a Kopernikusz által kidolgozott rendszerről, egyházi bíróság elé állították őt. Bár több egyházi tudós a pártjára állt, tehát ez is egy földkiáltó jeles mondat, tehát itt az egyház is ebben az egyháznak a tudományos oldala, illetve azok képviselői, akik ezzel a problémával foglalkoztak, tehát megosztottak voltak ebben a kérdésben, és az ő pártjára álltak, azok kerültek többségbe, akik ellene szavaztak mégis. Névlegesen börtönre ítélték, valójában otthonában kellett élnie házi őrzetben, ahol munkáit továbbra is folytathatta. A kommunista idők hazai lexikona megkínzatásáról is beszélt, ami abszolút hazugság. Ugye az új magyar lexikonban, ez 1962-es kiadásban ezt így olvassuk. Tehát ez teljesen valótlan állítás. Galilei mindvégig hívő ember maradt, élete végén apáca leánya volt fő vigasza. Ugye, amiről megint csak nagyon keveset beszélnek. Ami pedig a korabeli egyház egészének tudománytalanságát illeti, a Galilei által vallott rendszer egészét egy hívő egyházi ember dolgozta ki, Kopernikusz kanonok. Tehát ezt is, hogyha fontos leszögezni, hogy ezeket a tudományos elméleteket, ami hol megosztó volt abban a társadalomban, hol pedig ilyen forradalmi gondolat, hát sok esetben, inkább azt mondani, hogy többségében egyházi személyek alkották meg. Ugye akár a modern kor világából is mondhatnánk ilyen példákat, amelyre majd ugye az adásunk keretében majd sor is fog kerülni, hiszen nagyon sok esetben találkozunk ilyen dolgokkal, hogy az egyház, akár szerzetesek, akár papok képviseletében tudományos kutatásokat is folytatnak a természettudományok körében is, akár ugye a dinamó fölfedezése, dinamó elfölfedezése bencésekhez kötődik, ugye itt felvidéken jelenik Ányos neve említhető, de rengeteg nevet említhetünk még, akik egyházi személyek voltak, és a tudományban jelentős módon nyomot hagytak, és tették le a névjegyüket. És ugye a modern történelemben is, a modern korban is. Mégis ugye a megbélyegzés ténye, hogy az egyház tudománytalan, és ellene van a fejlődésnek, mégis újra és újra fölkerül. Galilei mindvégig hívő ember maradt, tehát ezt mindenképpen leszögezhetjük. Ugye Kopernikuszról beszéltünk, aki szintén egyházi személy, kanonok, Galilei baráti körébe tartozott, és számos pap tudós volt az ő körében, akik próbáltak is pártjára állni, de a bizottság ítéletet kérő része elősebbnek bizonyult. Giordano Bruno személye, megégetése is elfogadhatatlan a mai gondolkodás számára, de a vallás ellenes propaganda a felvilágosodás kora óta vele kapcsolatban is hamisít, mert nem tudományos nézetei miatt szenvedett mágia halált, hanem vallási eretnegsége, panteista nézetei miatt a Szent Háromságnak és Krisztus megtestesülésének tagadása miatt. Tehát az eretnekség ebben az esetben nem a tudományos, fizikai dolgok miatt ugye, vádolta meg az egyház, hogy ő valamiféle tévtanító, hanem mivel arra a területre is vetemedett, amelyben nem volt otthon, Bibliával kapcsolatos, krisztológiával, a Szent Háromsággal kapcsolatos tanokat is ugye megkérdőjelezve, tehát teológiai kérdésekben is próbált valamiféle módon ugye ilyen tudományos megkérdőjelezést tenni, és ugye ezek voltak azok a tanok, amik miatt az inkvizíciót elítélte. Tehát ezeknek a tanoknak a visszavonására kéri Giordano Brunót, amire ő nem volt hajlandó. Az egyháznak a tudományhoz és kultúrához való viszonya fényt vett, hogy az úgynevezett felvilágosodás, ugye ezt is azért mondjuk, hogy úgynevezett felvilágosodás, mert a felvilágosodás és a humanizmus korában voltak egyes olyan helyek, ahol mégis volt rabszolgaság, akár ha Firenzébe látogatunk el, akkor vannak ennek nyomai. Ugye kulturális szempontból nagyon jelentős hely. Tehát az úgynevezett felvilágosodás koráig a történelem tudósainak, művészeinek, pedagógusainak nagy többsége kereszténynek vallotta magát, és keresztény feladatának tartotta az emberiségért végzett munkát. Megvilágítja a kérdést az is, hogy milyen sok tudós, feltaláló, orvos, pedagógus, művész volt magának a papságnak a soraiban. Olyan sok, hogy egy könyvben nem férne el az ő névsoruk, vagy az ő történetük. Az adásaink során a következő részben fogunk tehát foglalkozni Giordano Brunóval, Galileo Galileivel és néhány tudományos kérdéssel, ami által mi is közelebb kerülhetünk az arra pontra, hogy megismerjük azt, hogy bizony az egyház nem a tudománynak a ellensége, hanem éppen annak a támogatója és előmozdítója. Mai napon megköszönöm a Komáromi stúdió technikusának, Csepregi Lászlónak a szolgálatát, és a Budapesten szolgálatot teljesítő technikusnak a közelműködését. Köszönöm, hogy velünk tartottak ebben a kényes témában. Farkas Zsolt atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Farkas Zsolt atya műsorát hallották.

0: július 14-én a mai nap költője sorozatban Bede Annát idézzük. Bede Opika néven született, erre keresztelték. A szülei tanár emberek voltak, Bede István volt az édesapja. Bihar keresztesen született, és ez a falusi környezet, ez elég hosszú ideig meghatározta az ő írói munkásságát. 1926. július 14-én született, és aztán 2009. márciusában ment el tőlünk 83 éves korában. Két jellemzője van Bede Anna költészetének. Az egyik a műfordításai. Műfordításaiban egy magyar Horáciuszt akar megteremteni. Persze erre mások is tettek kísérletet, Szabó Lőrinc is, és különösen Devecseri Gábor foglalkozott ezzel sokat. Mégis ő egy olyan Horáciuszt akart megalkotni a fordításaival, amelyik hordozza azt a könnyedséget, az élő beszédet, de ugyanakkor megőrzi a formai szépségét mindannak, amit a horáciuszi versformából átvettünk. Ma is nagy hiánya szerintem a könyvkiadásnak, hogy Bede Annának a horáciusz összese nem jelent meg. Ez tehát az egyik iránya. Ebből persze következik a klasszikus formák iránti rendkívüli érzékenysége, ebből következően a hagyomány iránti rendkívüli érzékenysége, ebből következően a transzcendens iránti érdeklődése is. Költészetének másik iránya pedig inkább úgy írható le, mint az asszonyi sors megjelenítője. Ez lehet a megfagyott lélek asszonya, és lehet a szerelmes asszony. Ez lehet a csalódás asszonya, és lehet a mindennapos munka asszonya. Ez neki, költészetének célkitűzése volt, hogy megörökítse, versbe öntse az asszonyi sorsot, azt a sorsot, amit ő is átélt részben faluhelyen gyerekként, aztán életében dolgozóként, aztán szabad alkotóként. Ő egyébként az iparművészeti főiskolán kezdett, és ott grafika szakon végzett, de már 17 éves korától verselt. A főiskola elvégzése után 7-8 évet dolgozott alkalmazottként, volt újságíró, volt múzeumi munkatárs, volt tanító, védőnő, könyvtáros, újságíró. 1953-tól publikált, és aztán 1960-tól, 34 éves korától szabadúszóként, önállóként az írásaiból ért. Na, visszatérek arra, hogy ő a Horáciusz, a magyar Horáciusz megteremtének az ideáját tartotta szem előtt, másrészt pedig azt, hogy az asszonyi sorsot megörökítse. Az Ének című versében így ír erről a küldetéséről. Ahol a számsor véget ért, csak sejtett ritmusok dobognak, mondom mondatlan énekét minden teremtett asszonyoknak. Dúdolom néma énekét azoknak, kik tüskés napoknak árnyán, világos évekért küzdve, lobogva hajladoznak. Kötetei tematikusak. Van olyan kötete 1963-ból, 37 éves korából, amikor a szerelem érzése és a vágy, hogy ezt a szerelmet a boldogságban és a békességben tudja megélni, ez hatja át. A Fölösleges virágok című kötetében jön igazán elő az a különös érzéke, hogy az antik formákat hogyan alkalmazza, akár köznapi témákra is. Állandóan foglalkoztatta őt, hogy mi is a dolga, amit aztán valamikor Kondor úgy fogalmazott meg, hogy nyomot hagyni. Azt írja egy helyütt, a befagyott folyók, hóba fulladt mezők egy fuvallatra felbuzdulnak, virágoznak, a költőnek a reménytelenségben, a próbára tett embernek a hazugságok hálójában, a betegnek az oxigénpalack nyírkos ányán, a megkövezetnek a kövek alatt meg kell hallani a szót, amely a végtelen utakon tovább vezet. Bede Anna 83 éves korában ment el tőlünk, Kossuth Díjas, író, költő, műfordító. Ma, július 14-én a mai nap költője sorozatban rá emlékezünk verseinek felidézésével.
1: Bede Anna a pusztában. Honkeresése, temetése. Csak a jajok a némaságban, sebb törte ajkak remegése, csak a hideg van a homályban, csak egy szempár a szürkületben, csak a távol leső oroszlán, de űz a parancs, űz szüntelen. Át kell menni ezen a pusztán. Sárból falat, akik emeltek, juhott füvekre, akik tereltek, fáradottak, búval rakottak, a szolgaságtól elpereltek, kiknek szemében égő éden, torkában mondhatatlan átok, jönnek egy jel bűvöletében. Tépett, esendő óriások. Teljesítetlen ős ígéret látomások kábulatában, veszett, beérhetetlen élet csillagomlások távlatában csak el halál utánig. Végső tűznap virradatáig, minden titkok torkolatáig, míg a vérzúgás csöndé válik. Fent hűlt világok fénygolyói, világító mécs milliárdnyi, most kell lázadni és zokogni, élettelen rögöt imádni és hinni abban, ami nem jön.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: A Mária Rádió Pécelen az FM 91,7 MHz-es frekvencián fogható. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
3: A világosság rózsafűzérét aroma közösségért ajánljuk fel. Erősítse fiataljaikat az Úr, hogy a tanulás és a munka révén járuljanak hozzá közösségük jólétéhez és fejlődéséhez.
4: A Szent Rita ima csoport felajánlja ezt a rózsafűzér imát Lilla, Melinda, Ágnes és Piroska gyógyulásáért, valamint Teréz sikeres műtétjéért és Fülöp egészséges fejlődéséért.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi kunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcs, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségben megerősítsen.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben,
6: most és mindörökké. Amen.
4: A világosság rózsafűzér első titka: aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Amikor megkereszteltek, a te szívedben is világosság támadt. Leszállt rád a lélek, hogy Krisztussá formáljon. Mestered alázatát, engedelmességet tanult kitartóan, és atyát kedvét leli benned. Mária pedig imájával kísért téged is, mint fiát kísérte egykoron, mert a keresztvízben Isten gyermekévé lettél, és egyben édesanyát is kaptál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A világosság rózsafüzér második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét. Amikor megérzel bajt, észreveszel szükséged, bánatot, és szíved arra indít, hogy cselekedj, te is Máriához hasonlítasz. Ilyenkor te is Máriaként fordulhatsz Jézushoz, s figyelmébe ajánlhatod az ügyet, mint sajátodat. Nem utasítasz, nem kérsz semmit sem. Jelzel csupán, a többit ő rá bízod, s imád meghallgatásra talál. Mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegző kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegző kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyekszőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyos küzd Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyekzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyekszőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
4: A világosság rózsafüzér harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Köszönjük neked, Jézus, az örömhírt, hogy Isten országában nem az e világi boldogságos útmutatói, de az általad meghirdetett boldogságok érvényesülnek. Hálát adunk azért, hogy megsejthetjük a már itt a földön megkezdődő Isten országot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünkre add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
9: A világosság rózsafüzér negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Amikor kereszted súlyosan nehezül, amikor életedben a búzaszem törvénye jelentkezik, ne félj, ne fuss el, inkább emlékezz. Fénylő pontként őrizd a magad táborhegyeit. Mikor igaz szeretettel találkoztál, mikor bűneiden sírni tudtál, mikor Istenben merülten imádkoztál, mindannyiszor te is a hegyen voltál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de
10: szabadíts meg a gonosztól.
6: Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
10: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobb a gázszolónak irgalmára.
9: A világosság rózsafüzér 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Hála neked, Jézus, hogy nekünk adtad magad az oltári szentségben. Szent eukarisztia, élő forrás, aki bennünket hitvallókká, vértanúkká nevelsz. Erősíted a szüzeket, a családanyákat, családapákat. Magadhoz vonzod a gyermekeket. Az ifjak és leányok életének értelmet adsz. Őrizd meg bennünket az örök életre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadítsd meg a gonosztól, amen.
11: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,

0: és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus, amikünk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztust.
1: Mindörökké. Amen.
2: A világosság rózsafűzérét Aroma közösség fiataljaiért ajánlottuk fel, hogy hatékonyan szolgálják közösségük jólétét és fejlődését.
3: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Július 14-e. Mint amikor a jószág pihenni tér a völgybe. Izajásnál olvassuk ezt a 63. fejezet 14. versében. Mint amikor a jószág pihenni tér a völgybe. Ha elolvassuk ezt a fejezetet, szinte felfoghatatlan a megkülönböztetés, amit a két része között találunk. Egyrészt népek jogos,

0: rettenetes ítélete. Másrészt náluknál semmivel sem jobb nép szabadulása. Édom népe, Isten népének ellensége, kezdettől fogva. Édom az ellenség típusa. Az Édomot érő isteni ítélet ebben a prófétai látomásban kiszélesedik, és Isten ellenségeinek ítéletévé lesz, majd végítéletté. A bor sajtó, tehát a prés képe szemlélteti az ítéletet. Ahogy a szőlőt tapossák, folyik a leve, úgy folyik majd az istentelen népek leve is. Isten bosszú állásának napján. A harmadik és negyedik szakaszban olvassuk ezt, szó szerint ezt olvassuk az igében. A levünk már folyik. Sokféleképpen tapasztaljuk ezt már életünkben. Nem is az Úr, már előtte bűneink kegyetlenül megtaposnak bennünket. Izzasztanak, lóg a nyelvünk, de azért csak loholunk tovább. Itt tehát azt olvassuk, hogy Édomot rettenetes ítélet sújtja, másrészt náluknál semmivel sem jobb nép szabadulásáról van szó. Ez a kegyelem, mert az Úr mégiscsak irgalmasan, hűségesen bánt népével, még engedetlenségük ellenére is. Visszaemlékezni az Úr eme kegyelmes tetteire, hálát adni szabadító irgalmáért, ez az egyetlen megoldás. Ehhez azonban meg kellene állni. Meg kellene pihenni, mint amikor a jószág pihenni tér a völgybe. Nem gondol felettébb a holnapra, hanem ráhagyatkozik a ma kegyelmére, amiből majd holnap is élni fog. Ez nem egy bamba passzivitás, hanem a mostaninál sokkal nagyobb nyugalom, nagyobb hit, és ebből fakadó cselekvő jelenlét a világban. Ez a nyugodt, hitből fakadó cselekvés minden népért való könyörgést is jelent, mert nagy öröm, hogy az Úr népe megmenekülhet. De Urunk, könyörülj hűséggel másokon is, ahogy ezt Jézus Krisztusban kijelentetted. Ámen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja,
0: Uram,
1: atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion ha detto,
1: azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk megszokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Kedves hallgatók! Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébános neve számos műsorunkból ismerős lehet. Napindító című műsorát követően minden hónap második péntekén 9 órai kezdettel szentségimádást tartunk a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, majd 11 órától Ákos atya szentmisét celebrál, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Ákos atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A délelőtt folyamán Ákos atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, Jónásra. Tartsanak velünk!

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Istenbe vetett bizalomra és lelki megújulásra buzdít Leó pápa. 500 szentmise bemutatására kérik az egyházmegyéket a Mohácsi csata áldozataiért. Magyar koprodukció kapta a filmkritikusok díját Karlovivariban. Jönnek a részletek, Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Isten akkor sem mond le az emberről, amikor a szív keménynek tűnik, hangsúlyozta Leó pápa a július 12-én vasárnap a Castel Gandolfóban elmondott úrangyala imádság előtt, számolt be a Vatican News. A Szentatya a magvetőről szóló evangéliumi példabeszéd alapján arra hívta fel a köré gyűlt hívek és zarándokok figyelmét, hogy Isten fáradhatatlanul hirdeti igéjét, megszólítva az emberek szívét, mert a szeretete a legridegebb szíveket is szeretettel töltheti meg, hangsúlyozta. Az Úr nem szűnik meg hinni bennünk, abban, akik vagyunk, és akivé kegyelme által válhatunk. A pápa arra buzdított, hogy a nyári pihenés idején is szánjunk időt az imádságra és az elcsendesedésre. Az úrangyala végén ismét békére szólított fel, kérve, hogy a háborúk és feszültségek közepette is segítsük egymást, és ne engedjük kihunyni a remény és a béke lángját. A Mohácsi csata 500. évfordulójához közeledve Bacsmai László mohácsi plébános Felföldi László püspök támogatásával arra kéri a Kárpát-medence egyházmegyéit, hogy mutassanak be 500 szentmisét az 1526-os ütközet áldozataiért, a történelmi sebek gyógyulásáért és a kiengesztelődésért, közli a Magyar Kurír. A kezdeményezés nem tesz különbséget a keresztény és muszlim elesettek között. A Mohácsi csata nem csak a magyar történelem egyik legsúlyosabb tragédiája volt, hanem az egyetemes emberi megrázkódtatás is, amelyben keresztény és muszlim katonák egyaránt életüket vesztették. Az 500 szentmise így a béke egyetemes üzenetét is hordozza. A Pécsi Egyházmegyében e szándékra a szentmiség sora már megkezdődött. A szervezők szerint az 500-as szám nem teljesíthetetlen elvárás. A folyamat a 2026-os évfordulón túl 2027-ig is kiteljesedhet. A Forrás című dráma nyerte a Nemzetközi Filmkritikusok díját az idei Karlovivári Nemzetközi Filmfesztiválon, amely cseh, szlovák és magyar koprodukcióban készült, adja hírül az MTI. Közép-Európa egyik legrangosabb filmes seregszemléjét idén 60. alkalommal rendezték meg, július 3-a és 11-e között, ahol 137 filmet vetítettek le. A díjnyertes alkotás Csehszlovákia történelmének egy máig feldolgozatlan fejezetét, a roma nők államilag támogatott kényszer sterilizációját dolgozza fel az 1980-as évekből. Az Iván Osztrohovszki rendezésében készült filmet részben Magyarországon forgatták. Elkészítésében számos magyar szakember, többek között Berkes Júlia koproducerként, Petrányi Viktória pedig executive producerként működött közre. A vásznon Bárnai Péter és Farkas Franciska is feltűnik. A hazai mozik várhatóan 2027 első felében mutatják majd be a filmet. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió telkibánya, FM 100,6.

Emlékezzetek meg előjáróitokról, akik az Isten szavát hirdették nektek. Gondoljatok életútjuk végére, és kövessétek őket a hitben. Jézus Krisztus ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké. Ne hagyjátok, hogy különféle megtévesztő tanítások félrevezessenek benneteket.

0: Krisztusnak, a jó pásztornak, aki életét adta juhaiért, hálásan mondjunk dicséretet és könyörögjünk hozzá, Urunk, légy néped pásztora. Krisztus, te a szent lelki pásztorokban megmutattad szerető irgalmasságodat, az ő közben járásukra légy mindig irgalmas hozzánk.
1: Urunk, légy néped pásztora.
0: Krisztus, te lelki pásztori küldetésedet helyetteseid által gyakorlod, továbbra is te magad vezess minket elöljáróink által.
1: Urunk, légy néped pásztora.
0: Krisztus, te szentjeid által vezetted a népeket, és testi-lelki orvosuk lettél. Add, hogy mindig legyenek, akik életünket és megszentelésünket szolgálják.
1: Urunk, légy néped pásztora.
0: Krisztus, te szentjeid bölcsességével és szeretetével nevelted nyájadat. Vezess minket pásztoraink által mindig az élet szentség útján.
1: Urunk, légy néped pásztora.

0: Istenünk, te leliszi Szent Kamil áldozópapot, felékesítetted a betegek iránti különleges szeretet erényével. Érdemeiért árazd reánk szereteted lelkét, hogy testvéreinkben téged szolgáljunk, és bizalommal léphessünk eléd halálunk óráján. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából. A magvető szeretete erősebb gyengeségünknél. Leó pápa a vasárnapi úrangyala imája. A pápa felhívása Castel Gandolfóban. Ne hagyjuk, hogy a háború szelei eloltsák a béke lángját. Az olasz egyház gyűjtést szervez a földrengés sújtotta Venezuelának.

0: A magvető szeretete erősebb gyengeségünknél. Leó pápa urangyala imája. Vasárnap délben 14. Leó pápa a Castel Gandolfói apostoli palota kapujából imádkozta el az urangyala imát, a pápák nyári rezidenciája előtti szabadságteret megtöltő hívekkel együtt. A magvető példázatáról szóló tanításában a pápa szólt a szeretet csodáiról, amelyek akkor következnek be, amikor a mag, Isten igéje termékeny talajra hull. Ez volt 14. Leó pápa első urangyala imája Castel Gandolfóban, ahol a Szent Atya rövid nyári pihenőjét tölti. Az apostoli palota előtti téren a helyi hívők és a világ minden részéről érkezett zarándokok lelkes éjjenző tömege fogadta a 40 fokot megközelítő nyári hőség ellenére. A pápa beszédében hangsúlyozta, hogy a világnak nagy szüksége van a Szentlélek gyümölcseire, mint az öröm, a békesség, a türelem, a jóság.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica!
0: Kedves testvérek, jó napot és szép vasárnapot kívánok, köszöntötte a teret megtöltő zarándok sereget Leó pápa. Elmélkedését az évközi 15. vasárnap evangéliumi szakaszához fűzte, amely a magvető példabeszédét mutatja be nekünk, és amelyben Máté evangélista leírja, hogy Isten milyen nagy lelkűséggel és bizalommal hinti el a szívünkbe igéjét és hatalmát.
1: Jézus stesso, il verbo fatto uomo, che ha dato la vita per la nostra salvezza.
0: Maga Jézus, az emberré lett ige, aki életét adta mi üdvösségünkért, az a mag, amelyet az Atya továbbra is elhint a világban, hogy elhalva bőséges gyümölcsöt teremjen, fejtette ki a pápa, utalással János evangéliumának szavaira. Bizony, bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem esik földbe, és el nem hal, egyedül marad, de ha elhal, sok termést hoz. A pápa megállapította, hogy az Úr olykor kemény és érzéketlen, máskor pedig szétszórt talajra talál bennünk, akár csak a kitaposott ösvények földje, a köves talaj vagy a tövisek. De vannak olyan pillanatok, amikor befogadó és termékeny talajt talál, és ez a szeretet olyan csodáit idézi elő, amelyek képesek mindent megváltoztatni, ahogyan azt mi is bizonyára már megtapasztaltuk életünkben, mutatott rá a Szent Atya. Éppen ezért az Atya nem hagyja abba a magvetést, mert tudja, hogy szeretetének ereje erősebb, mint a mi gyengeségünk. Azért telik kedvem a Krisztusért való gyöngeségben, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős, ahogy ezt Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második levelében olvashatjuk.
1: San Giovanni Crisostomo, riferendosi alla semente della parola di Dio, afferma.
0: Leó pápa felidézte aranyszájú Szent János tanítását, a Máté evangéliumáról szóló egyik homiliájának szavait, amelyekkel a konstantinápolyi püspök, egyháztanító, Isten igéjének magjára utalva így fogalmaz. Hogyan lehetne észszerű a tövisek közé, a köves talajra vagy az útra magot vetni? A magok és a föld esetében ez nem lenne észszerű, míg a lelkek és a tanítások esetében ez nagyon dicséretes, mert

0: Az Úr, aki szívünk talaját jobban ismeri, mint mi saját magunk, nem szűnik meg hinni bennünk, abban, amik vagyunk, és abban, amivé válhatunk napról napra, ha hittel átadjuk magunkat ő neki, tanította a Szent Atya.
1: Così, dalla gratuità e dalla fiducia con cui il seme è sparso e dall'umiltà e dalla disponibilità con cui è ricevuto,
0: így tehát a magvetés ingyenességéből és bizalmából, valamint befogadása alázatosságából és nyitottságából fakadóan növekednek bennünk és terjednek a Szentlélek gyümölcsei, amelyek Szent Pál tanítása szerint öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás, idézett Leó pápa Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Milyen nagy szüksége van világunknak ezekre a gyümölcsökre, hogy megteljen velük és átalakuljon, hangoztatta a Szent Atya.
1: Impegniamoci allora, specialmente in questi giorni di ferie, a dare spazio all'ascolto, alla lettura e alla meditazione della parola di Dio.
0: Leó pápa arra buzdított, hogy különösen a nyári pihenésnek ezekben a napjaiban kötelezzük el magunkat arra, hogy teret adjunk Isten igéjének meghallgatására, olvasására és az igéjéről való elmélkedésre. A pihenés és az egészséges szórakozás mellett ápoljuk a csend és az imádság jelentőség teljes pillanatait is. Így testünkben és lelkünkben megújulva térünk majd vissza szokásos teendőinkhez, készen arra, hogy hirdessük az evangélium jó hírét, és egyre inkább képesek legyünk közreműködni Isten országának növekedésében. Beszéde végén a pápa azért fohászkodott, hogy segítsen nekünk ebben Mária, az apostolok királynője és az evangelizáció csillaga.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.

0: Leó pápa, ne hagyjuk, hogy a háború szelei eloltsák a béke lángját. Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa utalt a Közel-Keleten újra fellánguló konfliktusra és az ukrajnai válságra, ismét felhívást intézve a párbeszédre. A július második vasárnapján esedékes tenger vasárnapján együttérzéséről biztosított minden tengeri és kikötői munkást, végül emlékeztetett a lengyel hívők hagyományos jasznagurai Mária zarándoklatára.
1: Cari fratelli e sorelle, saluto gli abitanti di questo bel borgo Castel Gandolfo.
0: 14. Leó pápa az apostoli palota előtti szabadságtéren összegyűlt hívőkhöz intézett beszédében mindenekelőtt köszöntötte a szép település Castel Gandolfo lakóit, ahol rövid nyári pihenését tölti, és örömmel üdvözölte a világ minden tájáról érkezett zarándokokat. Ezután sajnálattal állapította meg, hogy ismét a háború szele fújja Közel-Keleten, Ukrajnában és a világ számos más részén. Erőszakot, terrort és halált terjesztve, ez alkalommal is sok ártatlan embert sújtva.
1: Non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante.
0: Ne hagyjuk, hogy ezek a szelek eloltsák a remény és a béke lángját, még akkor sem, ha az törékenynek és ingatagnak tűnik, hangzott Leó pápa felhívása. A Szentatya újból annak a kívánságának adott hangot, hogy az érdekelt felek kitartóan haladjanak tovább a párbeszéd, a találkozás és a diplomácia útján, amely az egyetlen olyan út, amely elvezethet az igazságos és tartós békéhez, amelyben a népek egymással megbékélve, kölcsönös biztonságban és minden ember méltóságának tiszteletben tartásában.

0: otthonával élhetnek.
1: Oggi ricorre la Domenica del Mare. Il mio pensiero va a tutti i marittimi, i pescatori e i lavoratori portuali del mondo.
0: A pápa a tenger vasárnapja alkalmából a világ minden tengerészéhez, halászához és kikötői dolgozójához intézte szavait, akik bár távol vannak szeretteiktől, és néha a tengeri útvonalakon dúló konfliktusok miatt félelem sújtja őket, türelmes és csendes munkájukkal támogatják a kereskedelmet és sok nép életét.
1: Infine, mi unisco nella preghiera ai numerosi fedeli polacchi.
0: Leó pápa végül imáival csatlakozott a számos lengyel hívőhöz, akik éves zarándoklatukon gyűltek össze a Jasna Gurai Mária kegykép előtt, hogy misszionárius tanítványokként az evangélium örömteli tanúi lehessenek. Az olasz egyház gyűjtést szervez Venezuelának. Az olasz püspöki konferencia vezetősége mélyen együtt érez a venezuelai lakossággal, amelyet június 24-én súlyos földrengés sújtott. Ezért az olasz Karitászon keresztül országos gyűjtést szerveznek minden olasz templomban július 26-án vasárnap. Így mutatják ki szolidaritásukat azok iránt, akik mindenüket elvesztették, szeretteiket siratják, megsérültek, vagy kiszolgáltatott körülmények között élnek. Együtt imádkozunk majd a tragédia sújtott emberekért, emelte ki Matteo Zuppi bíboros, bolognai érsek, a püspöki kar elnöke. Jelenleg nagyon sok lakóhely megsemmisült, károkat szenvedett, vagy nem biztonságos, ezen felül pedig megrongálódtak infrastruktúrák, iskolák, egészségügyi épületek és alapvető ellátási intézmények. Számos területen továbbra is nehéz ivóvízhez, egészségügyi ellátáshoz és orvosi kezeléshez jutni. A vészhelyzet súlyosbítja a már fennálló gazdasági és társadalmi problémákat. Sok helyütt humanitárius szükséghelyzet áll fenn, a közszolgálati hálózatra nyomás nehezedik. Az anyagi és lelki szükségletekre szánt felajánlásokat az olasz Karitász már működő biztos csatornáin keresztül kell eljuttatni, mely közvetlen kapcsolatban áll a venezuelai Karitásszal, a humanitárius válaszra és a segélyek koordinálására, fejtette ki Marco Pagnello atya, az olasz Karitász igazgatója. Bejelentette, hogy a következő hetekben küldöttség érkezik Venezuelába, hogy megerősítsék a már elindult együttműködés minden formáját. A helyi egyház jelenlévő kiterjedt hálózata lehetővé teszi, hogy a nehezen elérhető közösségekhez is eljussanak, konkrét segítséget nyújtsanak az embereknek és mellettük álljanak, ami fontos része a humanitárius válaszadásnak. Az intézkedések főként az ivóvízosztásra, élelmiszerre, tisztálkodási szerekre, alapvető szükségleti cikkekre, orvosságra, egészségügyi, pszichoszociális és lelki támogatásra irányulnak. Különös figyelmet szentelnek a kitelepítetteknek, a kisgyermekes családoknak, az időseknek, a krónikus betegségben szenvedőknek és mindazoknak, akik fokozottan kiszolgáltatott helyzetben vannak. Ebben a szakaszban fontos elkerülni az elszigetelt kezdeményezéseket, beleértve az anyagi javak gyűjtését Olaszországban, ezért az olasz püspöki konferencia elnöksége arra szólítja a híveket, hogy vegyenek részt a július 26-i gyűjtésen. A befolyt összeget a jelenlegi és jövőbeli vészhelyzetekre fordítják majd. Ezzel a humanitárius gesztussal fejezi ki az olasz egyház ölelését a venezuelai egyház iránt. 14. Leó pápa július 6-án az úrangyala elimádkozásakor megerősítette, hogy továbbra is imádkozik a földrengés által sújtott Venezuela lakosságáért. Spanyolul köszöntötte a venezuelai Merida Egyetemének kórusát. Biztosította őket, hogy imáiban mindig megemlékezik a földrengés áldozatairól és az egész venezuelai népről. Azért fohászkodott, hogy az Úr adjon nekik erőt ebben a nehéz időszakban. A hatóságok frissítették a június 24-i venezuelai kettős földrengés halálos áldozatainak számát. Július 10-én 4118 halottról tudtak, miközben több tízezer embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Az utolsó hivatalos összesítés szerint 4118-ra emelkedett a halálos áldozatok száma, a Richter skála szerint 7,2-es és 7,5-es erősségű földrengések után, amelyek június 24-én döntötték romba Venezuela északi részének több települését. 2,5 hete tart a keresés, a mentés és a temetés, az adat minden új jelentéssel tovább emelkedik. A 16.740 sérült folyamatos orvosi ellátásra és hozzátartozóik, barátaik támogatására szorul. A parlament elnöke Jorge Rodríguez a Telegram csatornáján közölte, hogy az eddigi adatok szerint 86.794 családnak nyújtottak segítséget a mentőcsapatok. A földrengésben emberek ezrei maradtak fedél nélkül. Összesen 17.907-en kényszerültek elhagyni lakóhelyüket a katasztrófa miatt. Közülük a legtöbb 89 ideiglenes táborban kapott elhelyezést, amelyet a leginkább érintett térségekben alakítottak ki. A hatóságok eddig 856 megrongálódott épületet számoltak össze, közülük 190 teljesen összeomlott. Lakóházak, kórházak, iskolák, az ország északi részének jelentős infrastruktúrája sérült meg, amelynek helyreállítása hónapokig, hanem évekig tarthat. A pusztítás ellenére a humanitárius segélyezés gépezete tovább működik. Eddig 9766 tonna élelmiszert és majdnem 14 millió liter vizet osztottak szét az érintett lakosság körében. A helyszíni bevetésben 30 ezer katona és biztonsági erő vesz részt, valamint majdnem 30 ezer önkéntes, akik a mentésben, az ellátmányok kiosztásában és a katasztrófa sújtotta emberek pszichológiai támogatásában segítenek. Június 24-e óta 1171 utórengést jegyeztek föl, amelyek folyamatosan emlékeztetnek arra, hogy az érintett területek alatt a talaj még nem nyugodott meg. A legutóbbi 3,9-es erősségű rengés pénteken rázta meg az ország északi részét, károkról vagy áldozatokról nem érkezett jelentés. Az épületeket üzemeltető szakemberek azt javasolják a lakóknak, hogy minden újabb földmozgás idején hagyják el az épületeket, és mielőtt visszatérnének, töltsenek egy kis időt az utcán. Ez az óvintézkedés az elmúlt 3 hétben venezuelaiak ezrei számára vált mindennapi rutinná.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Radio. Programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Domonkos nyári egyetem Vasváron. A motto: békesség, remény, újrakezdés. Az időszak 2026. július 30-a csütörtöktől augusztus 2-a vasárnapig. Előadók: Lucsok Péter Miklós, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke, Székely János Szombathelyi Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Beci Tibor hivatásgondozó, Ireneusz Viszonkinszki rendtörténész, Körösiné Merkel Hilda irodalomtörténész, Pigler Mónika Mira filozófus, Zágorhídi Cigány Balázs gyűjteményvezető. A program: pódiumbeszélgetés, szentmise, kirándulás. Jelentkezés az infokukac.dominikana.hu címen. Bővebb információ a domonkosok.hu oldalon érhető el. Ingyenes részvétel, szállás és étkezés. Kedves testvérek! Balázs atya a korábbi évekhez hasonlóan nyári szabadságát szülőfalujában, Sióagárdon tölti. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is tart nyilvános szentmiséket és elmélkedéseket. Sióagárdi tartózkodása idején a következőket ajánlja föl a kedves testvéreknek. A sióagárdi templomban vasárnaponként, július 5-én, 12-én, 19-én, valamint augusztus 2-án délelőtt 10 órakor mutat be szentmisét, melyet a Sióagárdi TV YouTube csatornáján, Balázs atya Facebook oldalán és honlapján elérhetőek lesznek. Július 26-án délelőtt 8 óra 30 perckor Kakasdon a Szent Anna búcsúi szentmisét ő mutatja be. Ezért az ezt követő sióagárdi szentmise 10 óra 30 perckor kezdődik. Mint minden évben, nyári lelki gyakorlatra hív július 13 és 17-e között, mely a 19 órai szentmisét és az azt követő elmélkedéseket foglalja magába. Az elmélkedések a Sióagárdi TV YouTube csatornáján, Balázs atya Facebook oldalán és honlapján elérhetőek lesznek. Július 20 és 24 között a 19 órai szentmise keretében tart rövidebb elmélkedéseket. Ezen időszak alatt szombatonként nem mond nyilvános misét. Augusztus 1-én a Bodajki Segítő Szűz Mária kegyhelyen a 10 órakor kezdődő Porciunkula búcsúi szentmisét Balázs atya mutatja be. Ezúton kéri Balázs atya a kedves paptestvéreket, szerzetes testvéreket és nővéreket, és minden testvért, hogy a fent megadott időpontokon kívül ne keressék, máshová ne hívják, és a telefonos megkeresést és a személyes látogatást is mellőzzék. Ezen időszak számára az elvonulás, a csend és a töltődés ideje. Megértéseteket köszöni, mindannyiótokat imádságaiban hordozza.
0: Programajánlót hallottak.

0: hírek.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Görög katolikus zsolozsmás tábort tartottak Irotán. Elhunyt Szolnoki Péter énekes dalszerző. Rangos elismerésben részesül béketeremtő munkájáért egy bíboros a Fülöp-szigeteken. Jönnek a részletek, Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. 33. alkalommal szervezték meg a nyári zsolozsmás tábort a Miskolci Egyházmegyében a festői szépségű Irotán, számolt be a Magyar Kurír. A július 6-a és 9-e között zajló program főszervezője Juhász Géza első helynök volt. A zsolozsmás táborban jelen volt Orosz Atanáz, Miskolci megyés püspök is, aki idén is végig együtt imádkozott a táborozókkal. Szocska Ábel, nyíregyházi megyés püspök a második napon kapcsolódott be az imádság folyamba. Idén Dudás György, a Görög Katolikus Papnevelő Intézet előkészítő szemináriumi elöljárója tartott gondolatébresztő elmélkedéseket, amelyekhez a szamáriai asszony történetét vette alapul. A résztvevők szerint a tábor nem csupán zsolozsmázás, hanem lelki gyakorlat is. Juhász Géza első helynök a részvétel mellett megköszönte a falubeliek munkáját is, akik szállást, ételt és a templomi helyszínt biztosították a táborozók számára. Július 12-én elhunyt Szolnoki Péter énekes dalszerző, a Bombon Együttes társ alapítója, tudósít az MTI. Szolnoki Péter énekesként, dalszerzőként és hangszerelőként is dolgozott, számos előadóval működött együtt. Török Tamással 1995-ben alapította meg a Bombon Együttest, amely az elmúlt 3 évtized meghatározó magyar formációja közé tartozott. A májusi aréna koncert után a zenész júniusban kórházba került, a zenekar emiatt lemondta a nyári koncertjeit. A család és Török Tamás az együttes másik alapítójának tájékoztatása szerint a művész súlyos betegségben szenvedett. Szolnoki Péterrel 2025 tavaszán Borsovszky Tibor készített életút interjút. A művész emlékére ezért július 15-én 17 órakor és július 18-án 22 órakor elhangzó Talentum című műsorunkban megismételjük a vele történt beszélgetést. A vallások közötti párbeszéd és a béke előmozdításáért a harmónia a sokféleségben kitüntetést adják át Orlando Quevedo bíborosnak július 15-én Jakartában. Adja hírül a Fidesz. A Fülöp-szigeteki Cotabato nyugalmazott érsekét a muszlim többségű hatóság jelölte az elismerésre, amelyet a különböző kultúrák és vallási közösségek közötti együttműködés erősítéséért ítélnek oda. A 87 éves bíboros évtizedeken át közvetített a Fülöp-szigeteki kormány és a muszlim felkelő csoportok között, és meghatározó szerepet játszott a béke megállapodás, valamint az autonóm Bangsamoro régió létrejöttének előkészítésében. A díj odaítélőjének megfogalmazása szerint a bíboros munkássága csodálatos bizonyítéka annak, hogy az őszinte párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a különböző vallási közösségek együttműködése hosszú távon békét teremthet. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei, Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
2: Mária Rádió.
0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Szememet a hegyekre emelem, honnan jön segítségem? Az Úr ad nekem segítséget, aki az eget és a földet alkotta. Számomra ez egy nagyon kedves szentírási rész a Zsoltárok könyvéből. Emlékszem, egyszer Zakopane magas hegyei között zarándokoltunk, két nővér és két jó barátnőm társaságában, és elcsodálkoztam azon, hogy a Jóisten milyen szépet teremtett, és az utunk közben egy dal szövege ismétlődött a fejemben, hiszen korábban a 2016-os ifjúsági világtalálkozón jártam már Lengyelországban, és ennek a találkozónak a himnuszának a szövege volt ez a dal, ami pontosan ezekkel a szavakkal kezdődik, hogy szememet a hegyekre emelem, honnan jön a segítségem. És amint ezt dugdolgattam, az egyik nővér elővett egy csomó igekártyát, amelyen szentírási ige szakaszok voltak, és húznunk kellett ebből, majd egy rövid szakaszon ezzel elmélkedni, ezen gondolkodni, és pont a 121. Zsoltár ezen szavai voltak rajta. Én elcsodálkoztam, hogy a Jóisten milyen végtelen, és hogy pont ezt az ige részt húztam, és egy életre szóró élmény maradt bennem, ahogyan így a hegyek között pont ezen a Zsoltáron elmélkedhetek, és dicsérhetem a Jóistent ezekkel a szavakkal.

0: Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat 2026. július 14-én, 7 óra 6 perc van a mikrofonok mögött.
1: Óvári Ferenc.
0: És Sudák Viktor. És hát mai napi témáinkat szeretném egy kicsit bevezetni. Mai napon 1789. július 14-én tört ki a francia forradalom, legalábbis a történészek a Bastille elfoglalásához kötik ezt. Erről fogunk beszélgetni, mert már stúdióban van kedves történész vendégünk, Matányi Marcell, már több alkalommal volt itt jelen velünk. A műsor második felében pedig lelőszi Szent Kamil ünnepéről, Kamil életéről, illetve a Kamiliánus szerzetes közösségről fogunk beszélgetni telefonon egy meghívott atyával. És hát a bevezetés után milyen időjárás lesz ma? Kicsit beszélgessünk erről, Viktor, te szoktál mindig ezzel készülni.
1: Kicsit utána néztem a héven egyébként, az országos időjárás jelzés a fátyol szerint a fátyol és gomoly felhők mellett napos időre készülhetünk. Délutántól az északkeleti tájakon, majd a Dunántúlon is előfordulhatnak nyugatról kelet felé tartó zápolok, zivatarok, sőt késő estétől, éjféltől a középső országrészbe is átterjedhetnek a csapadék gócok, az zivatarokat felhőszakadás, erős viharos szélök is kísérheti, azonban ezektől függetlenül csak helyenként élénkülhet meg a légmozgás, 30 és 34 fok között várható a legmagasabb hőmérséklet nappal, tehát jó meleg lesz, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk, késő estére nagyrészt 23-28 fok közé hűl le a levegő, helyenként északkeleten lehet ennél hűvösebb, egyébként országos szinten nem érkezik hideg vagy meleg front Magyarország térségébe, ugyanakkor a melegedés és a kánikula miatt fokozott hőterhelés éri a szervezetet, ami fejfájást vagy fáradékonyságot okozhat.
0: Ezzel a kellemes nyári dallal nyitottuk a napindítót, egyébként sok virágról volt benne szó, nem tudom a virágok, hogy bírják ezt a nagy meleget, de sok helyen még tényleg szépek, úgyhogy erről szólt ez a nóta. És hát nem szólhatna egyébként ez a nóta, nem lenne egy nagyszerű technikus itt a háttérben, Mensáros Péter a mai segítségünk. És hát a névnapokról szoktál még kicsit beszélni a kedves hallgatóknak.
1: Igen, ma Őrs és Stella ünneplik a névnapjukat. Az Őrs az török-magyar eredetű jelentése, férfi és hős. A kevésbé gyakori latin eredetű Stella jelentése csillag, boldog névnapot kívánunk a Stelláknak, és boldog születésnapot kívánunk a születésnaposoknak ma.
0: Vagy mindenkinek, aki valamilyen neves évfordulót ül, vagy ünnepel. És hát szokások szerint néhány naphoz kötött értékesebb eseményekről szeretnénk itt egy kicsit beszélni a kedves hallgatóknak. 1789. július 14-én, ahogy említettem, volt Párizsban a Bastille elfoglalásával kitör a francia forradalom.
1: 1944-ben 600 amerikai bombázó szőnyeg bombázása a budapesti olajfinomítók és a Danubia vegyi gyár ellen ezen a napon történt. Egy másik amerikai légi kötelék teljesen elpusztítja a Péti nitrogénművek ammónia gyárait.
0: 1956-ban átadják a keleti főcsatornát.
1: 1965-ben az amerikai Mariner 4 űrszonda 9200 kilométerről fényképezi a Marsot. Ezek voltak az első közeli fényképek a másik bolygóról.
0: 1988-ban az utolsó végrehajtott halálos ítélet történik Magyarországon. 1960 és 88 között rengeteg ilyen halálos ítéletet hajtottak még végre Magyarországon, és ahogy említettem, 88-ban volt az utolsó.
1: 1939-ben ezen a napon született Karel Gott, cseh énekes, a Kelet Sinatrája. Úgy emlékszem, hogy hoztál is tőle egy számot.
0: Igen, igen, majd a történelmi témánk közepén lesz, ez bejátszásra kerül. Ez egy cseh énekes volt, és tényleg így, ahogy mondtad, a Kelet Sinatrájának is hívták, egyébként 2019-ben hunyt el. És 1955-ben született Puhl Sándor, magyar és nemzetközi labdarúgó játékvezető. Egyébként ő vezetett VB döntőt is, úgyhogy hálásak vagyunk érte, hogy büszkék lehetünk arra, hogy a magyarságot öregbítette a világba.
1: Franciaországban 1790 óta Charles Maurice Talleyrand püspök javaslatára e napon ünneplik a függetlenség napját, a Bastille 1789 évi elfoglalásának emlékére.
0: És akkor a napi események után...

0: Máté könyvéből. Jézus egyszer így korholta azokat a városokat, amelyekben a legtöbb csodát tette, és mégsem tartottak bűnbánatot. Jaj neked, Korozain, jaj neked, Betszaida! Ha Tiruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, már régen bűnbánatot tartottak volna, szőrzsákba öltözve és hamuba ülve. Mondom nektek, Tirusz és Szidon városának tűrhetőbb sorsa lesz, mint az tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint nektek. És te, Kafarnaum, azt hiszed, az égig emelked el? A pokolba süllyedsz. Ha Szodomámban történtek volna a nálatok történt csodák, mind a mai napig fennállna. Azt mondom nektek, Szodoma földjének tűrhetőbb sorsa lesz az utolsó ítélet napján, mint neked, Kafarnaum. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: És itt van velünk a vonalban Ejben Tamás atya, aki az a mai evangélium magyarázatot fogja nekünk elmondani. Tamás atya.
1: Dicsértessék, jó reggelt kívánok, kívánunk.
2: Mindörökjárna, jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntelek titeket és a Mária rádió hallgatóit is.
0: Miről szól ez a rendkívül nehéz evangélium ma?
2: Valóban egy hálátlan feladat. Isten igazságáról, igazságosságáról és ítéletéről beszélni, meg arról gondolkodni, főleg, hogyha az ember önmagára akarja alkalmazni ezeket az evangéliumi gondolatokat, hiszen az evangélium akkor élő, hogyha saját életünkre alkalmazzuk azt. Nem szabad elkövetnünk soha azt a hibát, mint a egyszeri asszony, aki a Szent Mise után oda megy a plébánoshoz, és mondja neki, hogy jaj, tisztelendő úr, annyira tetszett ez a prédikáció. És visszakérdez a plébános, hogy kedves, mi tetszett benne annyira? Hát amikor a bűnről beszélt, és azt elítélte, azonnal tudtam, hogy a szomszédasszonyomról beszél. Hát az ítélet, az igazságosság, az sohasem másokra vonatkozik, hanem igazából önmagamra alkalmazandó. És hát ugye a mai evangéliumi szakaszban, amikor Jézus azt mondja, hogy jaj neked, Korozain, jaj neked, Betszaida, ennek a dorgálásnak a középpontjában a meg nem tért szív, a spirituális közöny és a felelősség kérdése van. Jézus azokat a városokat figyelmezteti elsősorban, amelyek a legtöbb csodájának és tanításának voltak szemtanúi, mégis változatlanok maradtak. És alapvetően négy pontban tudnám összefoglalni azt, hogy ebben a dorgálásban, ebben a jézusi dorgálásban mik azok a figyelmeztető jelek, amelyekre nekünk is oda kell figyelnünk. Nem csupán közösségként, hanem egyénként is. Az első ilyen a megszokásnak a veszélye. Ezeknek a városoknak a lakói talán hozzászoktak a csodákhoz. A rendkívüli az sokszor hétköznapivá válik, talán a mi életünkben is. Ez a figyelmeztetés rávilágít arra, hogy a vallási rutin és a kegyelem megszokása képes elnémítani a lelki ismeretet. Ide szeretnék hozni egy másik evangélium részt, a házasságtörő asszonynak az esetét. A házasságtörésen érik, és hogy a törvény szerint meg kellene kövezni. És Jézus azt mondja, hogy a felbőszült, illetve ítéletet végére hajtani akaró közösségnek, hogy hadd vesse rájuk az első követ, aki közületek még nem vétkezett. És ugye a mindennapi életben ezt előszeretettel alkalmazzuk magunkra is, hogy hadd vesse rám az első követ, aki még nem vétkezett. Ám ez a történet, a házasságtörő asszonynak a története nem itt áll meg, hanem Jézus ugye miután eloldalognak a törvényt betartatni akarok, megkérdez az asszonytól, hogy senki nem ítélt el, én sem ítéllek el, menj, de többi ne vétkezz. És ennek a történetnek a csúcspontja ebben a mondatban van, hogy többet ne vétkezz. Én sem ítéllek el, de többet ne vétkezz. Másik ilyen szempontja a mai evangéliumnak, hogy a nagyobb ismeret az nagyobb felelősséggel is jár. Korozain és Betszajda többet kapott, mint a pogány Tírus és a Szidón. Isten nem azt kéri számon tőlünk, amink nincs, hanem azt, amit kaptunk. Keleti egyházatják szokták mondani, hogy akinek nem teremtett szárnyat az Isten, attól nem fogja megkövetelni azt, hogy repüljön. De ez, én már hozzátenném azt, hogy viszont akinek van szárnya, annak kötelessége repülni. Minél közelebb vagyunk az Istenhez, magához a forráshoz, annál nagyobb a felelősségünk a válaszadásban. És szintén ide szeretnék hozni egy másik evangéliumi részt, amikor egy királynak az egyik szolgája 10 000 talentummal tartozik. 10 000 talentum óriási összeg, tehát visszafizethetetlen. Ez egy olyan hitel, amit soha nem lehet letörleszteni. És hogy a királynak megesik a szíva a szolgatásán, és vagy a szolgáján, és azt mondja neki, hogy jó, oké, elengedem a tartozásodat. És ott kilép ugye a palotából, ez a szolga, találkozik egy szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozik, és elkezdi folytogatni. A mindennapi életben hányszor vagyunk mi is így, hogy nagyon-nagyon sokat kapunk az Istentől, és utána pedig az embertársainkkal való kapcsolatunkban pedig előjön a fukarságunk, hogy mi már nem tudunk olyan nagyvonalúak lenni, már nem tudunk annyit adni, vagy talán olykor, és az a legrosszabb, nem is akarunk. A harmadik szempontja a mai evangéliumnak, hogy a csoda nem egyenlő a megtéréssel. A látványos jelek önmagukban nem változtatják meg az embert. Egy valódi megtérés, hogy a görög szó metanója, a gondolkodásmódunk megváltoztatását jelenti, és a szívünk odafordítását Istenhez. Nem csupán arról van szó, hogy élvezzük a csodákat, élvezzük azt, hogy Isten milyen módon visel gondot ránk. Nagyon szeretem azt a képet, amit a Jézus utolsó megkísértése című filmben láthatunk, vagy láthattam. Jézus leszáll a keresztről, és nem veszik észre, hanem az üres keresztet szidalmazzák, és ugyanazt teszik. Tehát az Isten műveit elsősorban a szeretet és a bizalom szemüvegén keresztül lehet értékelni és értelmezni. Aztán végül a mulasztásnak a bűne. Nem azért ítéli el ezeket a városokat Jézus, mert kirívóan gonoszak lettek volna, hanem azért, mert nem tettek semmit. A közöny és a passzivitás ugyanúgy elválaszt bennünket Istentől, mint a nyílt lázadás. És nekem meggyőződésem, hogy a gonosznak ebben a világban elsősorban nem az a célja, hogy gazemberek uralják, hanem az, hogy minél több embert elszakítsanak az Istentől. És a modern ember számára ez egy nagyon nagy veszély. Lépten nyomon találkozok olyan emberekkel, illetve a közvetlen közelségemben is élnek úgy emberek, hogy nem tagadják az Istent, hanem egyszerűen csak úgy élnek, mintha nem létezne. És ez nagy veszély. A mai hívő ember számára tehát ez a szakasz arra figyelmeztet, hogy a keresztény környezet, vagy a templomba járás, vallásos neveltetés önmagában nem garantálja az élő hitet. Jézusi szavak mindig önvizsgálatra kell, hogy késztessenek bennünket. Vajon a kapott lelki ajándékok és lehetőségek valódi gyümölcsöt teremnek az életemben? Vagy ezzel szemben a spirituális fásultság csapdájában vagyok? Görög katolikus szent liturgiában van egy imádság, amely így hangzik, hogy Krisztus ítélő széke előtt jó feleletet adjunk, kérjük az Úrtól. És ugye erre az a válasz, hogy add meg, Uram. És oda tehetnénk a kérdés, hogy az ítélő széke előtt Krisztusnak milyen kérdés fog elhangzani. Az utolsó vacsorán Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy nem nevezlek többé szolgálnak benneteket, hanem barátaimnak mondalak titeket. És számomra ez egy olyan megható gondolat, egyben figyelmeztetés is, hogy mintha Krisztus ítélő széke előtt ez erre a kérdésre kell majd választ adnom, hogy barátságban voltam Istennel, jó barátként éltem az életemet. És végül befejezésként a mai evangéliumhoz egy nagyon elmés gondolat, amely szerint a mennyországban minden ember 3 dolgon fog meglepődni. Az első az, hogy kik vannak ott, a másik, hogy kik nincsenek, a harmadik pedig, hogy lám-lám, én hogy kerültem ide. Én kívánom mindannyiunknak, hogy az evangélium az legyen élő mindannyiunk szívében, és a meglepetések Istene, aki engem is meg tud lepni, az igazságosságával és az irgalmával köszöntsön majd egy napon.
0: Kedves Tamás, hogyha nagyon szépen köszönjük az evangéliumi magyarázatot, és további szép napot kívánunk, és sok sikert.
2: Köszönöm szépen, viszont kívánunk.
1: Sok áldást a szolgálathoz, dicsértessük Jézus Krisztus Atya.
2: Mindökkel ment.
1: És hát Ejben Tamás Atya, a Viktorhoz kötető, egy kicsit pár mondatban mond el, hogy Fülöp nevű településen éltél, vagy édesanyád ott élt, szülői házad gyakorlatilag, és ott szolgál atya.
0: Igen, ott szolgál, és elvileg majd most elhelyezik. Én ott hallottam az ő prédikációit, és megtetszett, ezért gondoltam, hogy érdemes lenne egy lehetőséget adni neki egy kiváló evangéliumi magyarázatra.
1: Köszönjük, hogy leszervezted, és hát szép gondolatokat hallottunk, és a kedves hallgatókkal kicsit akkor el tudunk itt a imént hallottakon gondolkodni az Új Forrás Jeruzsálem című dalával. Sok szeretettel küldjük a hallgatóknak.

0: új forrás, Jeruzsálem című dalát hallottuk. Éppen beszélgettük a Viktorral, hogy ez az a nap egyik meghatározó résztvevője. Ez az a napot minden évben tartják egy dicsőítő nap. Idén Szegeden volt, és úgy tudom egyébként jövőre Budapesten lesz újra a Puskás stadionban, úgyhogy...
1: Közel lesz.
0: Igen, igen. Én mikor utoljára ott voltam, ugye 60 ezeres a stadion, azt hiszem 45 ezeren voltak, úgyhogy csak a színpad miatt maradtak ki helyek.
1: Nagyon szép élmény egyébként. Csak ajánlani tudom.
0: Sok szeretettel köszöntjük ismételten a kedves hallgatókat. 7 óra 30 perc van, ez itt a Mária Rádió Gogol utcai stúdiója és a Napindító című műsor a mikrofonok mögött.
1: Fudák Viktor.
0: Sóvári Ferenc, és most már társaságunkban van, illetve hát volt is, de most szeretnénk bemutatni Matányi Marcelt, aki a Hadtudományi Doktori Iskola történésze, és már többedik alkalommal van itt jelen velünk. Köszöntünk téged, jó reggelt, Marcel.
2: Jó reggelt kívánok én is, szeretettel köszöntöm a hallgatókat és benneteket is, öröm megint itt lenni.
0: Köszönjük, hogy elfogadtad. És hát nem egyszerű téma ez sem, mint ahogy az evangélium sem volt az, és nem is lehet röviden beszélni erről, de azért megpróbáljuk segítségeddel. Ugye a francia forradalom Európa történetének meghatározó esemény sorozata volt a 18. század végén, és noha sok tekintetben korábban elkezdődött, de kezdődátumnak általánosan 1789. július 14-ét tartják, tehát ugye ennek van a mai nap az évfordulója, amikor a feldühödött párizsiak elfoglalták a Bastille börtönét. És akkor innen indulnánk meg a kérdés sorozatunkkal.
1: Milyen kül- és belpolitikai események vezették fel, előzték meg ezt a francia forradalmat?
2: Na most a francia forradalom az valóban egy korszak esemény, ugye a 18. századnak valóban a végén történik, és egy ilyen nagyon izgalmas váltást hoz be a 18-19. Században. Tulajdonképpen az egész 19. század utána ebből az eseménysorból fog álmodozni, politikai terveket szűni, és felépíteni a saját maga identitását és politikai struktúráit. Lányi András, társamtörténész az, aki, illetve szociológus, aki úgy fogalmazott egyébként a nemrégiben megjelent tanulmány eszélygyűjteményében, hogy a 19. század nagy álmai, azok mind a francia forradalomra vezethetőek vissza, és... ezek aztán természetesen majd a 20. században összedőlnek, és nekünk a 21. században tulajdonképpen feladatunk ezekkel szembenézni és újraértékelni őket. Úgyhogy ez egy nagyon jó felvetés arra, hogy tulajdonképpen a francia forradalom lesz az, ami a mai napig hatással van, és nagyon kevés ilyen történeti esemény van, ami jobbformán 200-250 éven keresztül hatást gyakorol a mai napig, nem csak a nyugati civilizációra, hanem tulajdonképpen az egész világra, és a legtöbb politikai struktúra és párt, legyen ez akár jobboldali, baloldali, polgári értékrendet valló, szélsőséges, radikális, ezek mind-mind a francia forradalomra vezetik vissza magukat, és hát nem szabad természetesen elmennünk Háner Péternek, ugye a Magyarországon a mai napig aktívan a korszakkal leginkább foglalkozó történésznek a munkássága mellett, akinek egyébként pont az idei könyvhétre jelent meg egy nagyon jó összefoglaló tankönyve a francia forradalomra, amelyet szeretettel ajánlok mindenkinek. És akkor ezzel talán bele is tudnánk vágni abba, hogy a francia forradalomnak volt-e politikai előzmény, és természetesen volt. Ja, a legtöbb forradalom, szintén Háner Pétert idézve, csak egy kicsúcsosodás egy folyamatnak, nem magának a folyamatnak a gyökere, vagy annak a kezdő pillanata, hanem tulajdonképpen már egy folyamat kicsúcsosodása, és ez a francia forradalomra is igaz. Valóban ugye a nagy jelzőt, azt majd a 1917-nél aggatják rá, ezen aztán majd agyba főbe a szocialista utózmányok, azok rengeteget fognak vitatkozni, ugye François Furet lesz majd az, aki a francia történetírásban elkezdi ezeket párhuzamba állítani, és gondolkodni arról, hogy tulajdonképpen lehet-e arról beszélni, hogy ez valóban egy nagy pillanat, vagy csak egy folyamatba beleillesztett részegésznek a pillanata. És hát az igazság, hogy inkább ez utóbbi mellett maradhatunk. hiszen ugye a Bastille az egy csúcsosodó pillanat, és valóban a Talleyrand lesz az, aki majd ezt a forradalom emléknapjává nyilvánítja 1790-ben, nyilvánítatja 1790-ben, de azért ennek a folyamatnak vannak előzményei. Tulajdonképpen Franciaország ugye a 16. Lajosnak a hatalomra kerülésével bekerül egy ilyen belső politikai, hát jó részt identitás válságból, ugye az, ami a 17.-18. század során képült fiskális katonállamokból átmegyünk egyfajta centrális
0: abszolutista rendszer.
2: Világ, abszolutista világképbe, amelynek 16. Lajos igenis jó megtestesítője volt. Nem volt olyan rossz uralkodó, ezt szoktuk rá mondani, hogy rosszkor volt, rossz helyen szegény, így járt, és nagyon nehezen tudott ő valóban váltani, bár minden próbálkozás meg volt benne, és már hatalomra kerülésével próbált egyfajta nyitottabb politizálást folytatni. Viszont maga a legfontosabb törvényhozó szervet, a rendi gyűlést nem igazán hívta össze ő sem, csak amikor erre rákényszerült adóemelésekkel.
0: Bocsánat, akkor itt egy pillanatot, de folytathatjuk a kérdéskört, csak hogy hasonlítható ez egy modernkori diktatúrához tulajdonképpen?
2: Nem
0: így,
2: igazán.
0: Félreállítják az országgyűlés gyakorlatilag, és egy ember mondja meg, hogy...
2: Ez a korszakban nem volt... Nem volt ritka, hogy ugye abszolutista Európáról beszélünk a legtöbb helyen, ugye Angliában a 17. században már van próbálkozás egy alkotmányos monarchiának a kialakítására, azonban ez sem egy restauráció nélkül, és maga a királynak a személye, a monarchiának a berendezkedése, ez Európa szerte működő struktúra, és bár szeretjük ezt az abszolutista monarchiát úgy elképzelni, hogy a király egy személyben dönt mindenről, azonban van neki egy minisztertanácsa, és van neki döntés előkészítő szerve, amely nagyon fontos munkát végez, és egy nagyon bürokratikus államról beszélünk Franciaországban szintén. Ugye ez nagyjából még a 17. századtól örökölt államrendben a formában, ugye a belső vámokról szoktunk mi is beszélgetni ilyenkor a

0: legyen egy népképviseleti nemzetgyűlés, először egy alkotmányozó, majd egy törvényhozó nemzetgyűlés, és tulajdonképpen az addig politikai hatalmat nem gyakorló harmadik rend, ugye a polgári társadalomnak is legyen beleszólása a törvényhozásba, ez lesz az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb sikere a francia forradalomnak.
1: És kik voltak a mozgatóerők gyakorlatilag, ugye hogyan tudták a népet pillanatok alatt a király ellen mozgósítani, és gyakorlatilag a királyi családot, valamint az azt kiszolgáló politikai apparátust egyik napról a másikra lesöpörték?
0: A francia forradalom nem működött volna katonai oldal nélkül. Ez roppant érdekes, hiszen ha már csak az angol forradalmat is nézzük, természetesen annak is volt egy katonai szárnya, de nem volt ekkora együttműködés a kettő között, mint a francia forradalomban. Az elejétől kezdve együttműködött, ugye a polgároknak volt egy ilyen nagyon fontos része, hogy azt tekintettek igazi francia állampolgárnak, aki valamilyen formában szolgált már, vagy valamilyen milíciában, városi milíciában, egy ilyen belső rendvédelmi szervként, vagy pedig ugye létrehozott nemzetőrségben, amely Lafayette vezetésével fog majd működni a forradalom ideje alatt, aki szintén egyébként ugye egy nagy Amerikából hazatért, ugye a függetlenségi háborúból visszatért nagy francia nemzeti hős, de ráadásul arisztokrata származású, de a polgárság mellett tette le a voksát, tehát egy ilyen igazi forradalmi karakterű. És vannak természetesen ebből a polgári és a katonai szárnyból is feltérő olyan nagy karakterek, amik gyakorlatilag évente változnak, és vannak olyan kiemelkedő figurák, akik azért nyernek hírnevet, mert hát ugye olyan, hát mint ahogy ez lenni szokott alapvetően az ilyen nagy politikai mozgásterekben, hogy akik ilyen nagy politikai hírverésre tudnak szerteni, ezek közül egyértelműen kiemelkedik Dantonnak a karaktere, Lafayette-nek a karaktere, egyébként a két amerikai elnök, ugye Thomas Jefferson és Franklin, Benjamin Franklin is, akik részt vesznek a forradalmi események alakításában, ugye mint diplomaták Franciaországban, de egyértelműen Robespierre lesz az majd, aki a diktatúrájával kiemelkedik ebből az események sorából. Nyilván ő már a negatív irányba vível a forradalomnak a menetét.
2: És miért vált szélsőségessé ez a forradalom, hogy miért tudott viszonylag rövid időn belül kialakulni különböző érdekcsoportok, itt nyilván széthúzás volt?
0: Különböző érdekcsoportok már az elejétől kezdve vannak a forradalomban. Nyilván ez a politikának a velejárója, hogy különböző szélsőségek és különböző politikai irányzatok próbálják megvitatni a saját álláspontjukat, és hogy így hozzanak létre konszenzust. Viszont igazából az alkotmányozó nemzetgyűlésnek a feloszlatása után, ugye 91-ben lesz majd, válik radikálissá a forradalom, amikor a törvényhozó nemzetgyűlésbe már, mivel törvényt hoznak arra, hogy az alkotmányozó nemzetgyűlésnek a tagjait már nem lehet újra megválasztani, ezért radikálisok kerülnek be. Egy sokkal kisebb választási arányal, ugye a francia társadalomnak csupán 23%-a lesz az, aki szavaz a 91-es törvényhozó nemzetgyűlés összehívásakor, és ezért egyértelmű már, hogy radikálisok kerülnek be. Ráadásul ekkor már a Jakobinus klubon belül is törés történik, és a radikálisok Robespierre vezetésével veszik át gyakorlatilag a teljes pártpolitikának a ledominálását, és ez lesz majd egyértelmű a francia forradalom lezárását követő későbbi eseményekben a Jakobinus diktatúrában.
1: Melyik években járunk, bocsánat, tehát nagyjából hogy kell elképzelni, 89-ben tört ki a forradalom, és mikor történik meg Napóleon szírre lépése?
0: Igen, ugye a francia forradalom az...
1: És mi volt ennek az oka?
0: Durván egy 10 évet szoktunk ezzel számolni. Ugye 88-ban már elkezdődik az előzményeknek a vezetése, 89 a nagy év, amikor a legtöbb izgalmas esemény történik, ugye többek között a Bastille-nak az elfoglalása is. Ez az, amire a mai napig ugye a franciák emlékeznek, és ugye ez nemzeti ünnep náluk, ugye július 14-e. De aztán 90-91-ben szintén történnek események, ugye 93-at nem szabad elfelejtenünk, amikor a monarchia olyan szinten bukik meg, hogy ugye ez magának az uralkodópárnak a kivégzésével is jár, és Napóleonnak a színre kerülése ugye több puccsot követően, majd gyakorlatilag ugye 98-99-ben történik meg.
1: És akkor ebbe, mielőtt belekezdenénk, egy éles váltás következik, mert nem a forradalomhoz köthető zenét hoztuk most, hanem Karel Gott a Lady Carnival című nótáját hoztuk 1977-ből. hogyha meghallják ezt a nótát a

dalt a kedves hallgatók, akkor biztos ilyen nosztalgia érzésük lesz. 70-es években, 70-es, 80-as években ez egy nagyon sikerre vitt dal volt. Szülei sziléziai németek voltak, 6 éves korától Prágában élt, kezdetben villanyszerelőként dolgozott, és hát 58-tól énekelt prágai kávéházakban, és már fiatal korában hamar népszerűségre tett, majd 1668-ban Ausztriát képviselt az Eurovíziós Dalfesztiválon, ahol 13. helyezést ért el, de ez a Lady Carnival című nota egy kicsit vidámabb, mint a francia forradalom, de úgy gondoltuk, hogy a naphoz kötött eseményként akkor egy kicsit megemlékeznünk Aurora is.

0: Ezután a vidám dal után visszacsöppenünk cirka 200 évet újra történelembe. 7 óra 45 perc van, ez itt a Napindító című műsor a mikrofonok mögött.
1: Budák Viktor.
0: Óvári Ferenc.
2: És Matányi Marcán.
0: A társaságunkban a hadtudományi doktori iskola történészével beszélgetünk. 1789. július 14-én ezen a napon robbant ki a forradalom, és eljutottunk odáig, hogy a szélsőségek teret nyertek, és gyakorlatilag ezt használta ki Napóleon egy ügyes húzással. Ugye Napóleon a hatalomra jutása körülbelül 12 évre a tragikus oroszországi hadjárati konszolidálta a belpolitikai helyzetet, sőt, hát ugye Kód Napóleon törvényei a római jogot korszerűsítették, tehát ilyen értelemben voltak vívványai a forradalomnak, ugyanakkor több millió ember halt meg a forradalom, hát illetve inkább az ezt követő 15 év háborúskodás során. Mégis meg kell emlékeznünk, hogy melyek a francia forradalom legfőbb eredményei, ha lehet ezt így értékelni, de akkor egy kicsit Napóleonról is beszélhetünk. Úgyis múltkor a feleségéről beszéltünk, Józsefinéről.
2: Így van, valóban azért a napóleoni konszolidáció lesz majd az, ami úgy, Isten igazából pontot tesz ennek az egész francia forradalmi eseménysornak. Az szintén François Furet, hogyha csak szabad megint ide idézni, fogalmazza meg, hogy a francia forradalomnak és az egész eseménysornak, amit 88-tól gyakorlatilag zajlik végig a francia államban, az egyik legnagyobb problémája az, hogy mind a jobb oldal, mind pedig a bal oldal, mind pedig a centrális populisták tulajdonképpen képtelenek lezárni a forradalmi eseménysort. Ugye a királytól, a monarchiától való elszakadás eredményezi azt, hogy tulajdonképpen a jobb oldali hagyomány abszolút megszűnik az országban, viszont a bal oldali hagyomány, ami szintén a francia forradalomhoz nyúlik vissza, meg képtelen szembenézni azzal a demokratikus hagyományisággal, ami szintén innen gyökeresztethető. Tehát tulajdonképpen az egyik legnagyobb probléma az, hogy egyik párt sem tud mit kezdeni azzal, és ezzel egy folyamatos egymás hajszolásába kezdenek, amelyel a forradalmat újra és újra a radikalizmus irányába próbálják megterelni. És hát egyértelműen az egyébként a francia társadalom jelentős része monarchista beállítottságú volt, és többek között ennek is volt az eredménye, hogy aztán végül is Napóleon a konzulátus után ugye 1804-ben egy népszavazással császárra tudja magát nyilvánítatni, vagy hát választatni. Ez sem túl gyakori egyébként a történelemben, hogy egy császár tulajdonképpen népszavazás útján kerül hatalomra. És valóban a forradalmi eredményeket viszont a Code Civil fogja majd egy olyan törvénykönyvé, Code Napoleon ismertebb nevén, fogja egy olyan törvénykönyvé nyilvánítatni, amely tulajdonképpen a mai napig a francia alkotmánynak az alapjának tudjuk tekinteni. Ebben rengeteg olyan dolog van, ami a törvény előtti egyenlőség, amelyeket persze a francia forradalom alatt már kimondanak, és újra a törvénykönyve, vagy az újra és újra írt alkotmányokba belekerülnek. Ott is érdekes, hogy az alkotmányt újra és újra kellett már írni, tehát hogy ott is annyira tekinthető csak alaptörvénynek, mint amennyire újra és újra hozzá kell nyúlni az újra és újra hatalomba kerülő radikálisoknak. Viszont a törvény előtti egyenlőség, a mindenkire igaz, a bíróság előtti egyenlőség, a szavazathoz való jog, a szólásszabadsághoz való jog, tehát tulajdonképpen azok az alapvető emberi jogok, amelyek már az emberi és polgári jogok nyilatkozatában is megfogalmazódnak, akár az Amerikai Egyesült Államokban, akár pedig itt Franciaországban, ezek a Code Napoleonban és a Code Civilben törvényerőre emelkednek egyértelműen és megmásíthatatlanul. És ez lesz az, amire aztán Napóleon a saját hatalmát építi, kiegyezik az egyházzal, gyakorlatilag megpróbál békét teremteni a európai szinten a szomszédos államokkal.
0: Igaz, hogy koronázáskor kivette a pápa kezéből a koronát.
2: Ez valóban így volt, ez már egy, ez így van. Ez egy
1: showman.
2: Pontosan. Nem igazán. Tehát az egyháznak az ilyenfajta hatalmát már ugye nem fogadta el maga fölött, ugye ehhez van az a nagy mondása, hogy én a Franciaország koronáját a sárban találtam meg, melyet kardommal emeltem föl, és én majd a kardommal is fogom megvédelmezni, és ehhez ő igyekezett is tartani magát, még akkor is, hogyha ez valóban közel 6 millió francia és hát európai életbe került a következő 10 évben.
0: Hát ennek talán a csúcs az borodjinói csata, ami Oroszország megtámadása kapcsán ugye 1812-ben több millióan haltak meg, meg ugye azt követő moszkvai álmokfutás, ami után ugye ha jól tudom, 40 ezeren tértek vissza Franciaországba a több milliós Grand Army-ból. Úgyhogy hát ez egy tragédiába torkollott, de mégis milyen hatással lehettek az európai, illetve magyarországi?
1: Hát, vagy inkább megvalósult-e a szabadság, egyenlőség, testvériség kérdésköre, mi az utóhatása ennek a forradalomnak?
2: A mai napig a legtöbb nemzeti, vagy hát törvényi épületen Franciaországban, ugye ez a három szó kint van, ugye a testvériség, egyenlőség, szabadság, úgyhogy ez egy nagyon fontos etalonja lesz a francia forradalomnak, amely aztán végig söpör valóban egész Európán. És én merem remélni, hogy azért a nyugati civilizációnak mindenképpen olyan alapot fektet le a francia forradalom, amely a polgári törvénykezésnek a mai napig zsinór mértéke, amelyhez szeretjük tartani magunkat. Valóban a 19. század végig arról szól, hogy akár a radikális irányokban itt nézhetünk a szélső jobb oldalra, a szélső bal oldalakra, nagy eszméi, azok mind megpróbálják valahogy átalakítani, és ekkor születnek meg a 19. század során. Ugye a nagy izmusokról itt szintén a francia forradalom kapcsán szoktunk beszélgetni, ezek majd aztán a 20. században fognak tetőzni, és megvalósítani a saját maguk radikalizmusait, akár a jobb oldalra, akár a bal oldalra beszélünk, azért látjuk a 20. században ezeknek az elképesztően romboló és pusztító hatását. De a francia forradalom út arra is, és példát mutat arra is, hogy hogyan lehet ezeket a szélsőségeket és egy olyan polgári értékrendben egyesíteni, amely egy békés együttműködést és egy együttépítkezést mutat föl, és talán ez a legnagyobb értéke a francia forradalomnak, még akkor is, ha szívesebben emlékezünk meg a radikalista irányairól, például a jakobinus terrorról, de mégis azért fontos kiemelnünk, hogy olyan államférfiak tűnnek föl a forradalom során, amelyek példát jelenthetnek akár napjaink alkotmányozó államférfiainak is.
0: 19. században nagyon sok forradalom volt Európában, és ugye több magyarországi forradalmat is ez határozott meg. Még röviden akkor néhány szót erről tudnám mondani nekünk, Marcell, hogy Magyarországon szűkebben véve a Magyar Királyságra milyen hatást gyakorolt?
2: A franciaországi események tulajdonképpen a felvilágosodás óta gyakorolnak hatást egész Európára, így beleértve Magyarországra is. Rengeteg értelmiségi gondolkodik gyakorlatilag a russzói eszméktől kezdve a francia eszmék nyomán, és ez az, ami majd a Magyarország eseményekben is megnyilvánul. Fontos azonban kiemelni, hogy az 1848-49-es események alapvetően szintén monarchista államstruktúrán belül gondolkodnak, majd ugye egy radikális irányzat, amelyiknek Kossuth majd az élére áll, lesz az, amelyik a trónfosztást kimondja, de valóban ez sem áll messze a republikánus eszméket valló szélsőséges jakobinista eszméktől.
1: Gondolom az uralkodók halálra rémültek, mikor meghallották, hogy Franciaországban forradalom tört ki.
2: Így van, ez hát tulajdonképpen az első koalíciós háborút is eredményezi, amikor ugye 92-ben rá Franciaország hadat üzen az összes monarchiának Európában, eznek nem volt túl jó vége, és ez tulajdonképpen egy nagyon hosszú, egy közel 25 éves háborús sorozatot indít el Európában.
0: Ugye a francia forradalom idején rengeteg kivégzés volt, gyakorlatilag számszerűsíthető közvetlenül a forradalomban elhunytak száma, most a napóleoni álmokfutást, azt, vagy háborúskodást, azt ne vegyük ide, hanem abban a pár évben, amíg a francia forradalom zajlott, amíg Napóleon hatalomra nem jutott.
2: Így van.
0: Mennyi lehetett az elhunytak száma?
2: Érdekes, hogy a francia történeti írása mai napig nehezen néz szembe ezekkel az áldozatokkal. Ugye több olyan belső harc is van Franciaország területén, például amiket polgárháborúnak is nevezhetünk, úgyisten igazából, de hogy ezekkel történő szembenézés nehezére esik a francia történetírásnak. Ebből adódóan nem satszolni tudunk, konkrét számadataink még feldolgozásra várnak, hogy ezt erről egy teljes átfogó képet kapjunk. Az biztos, hogy sok százezer az az áldozat, ami ez egyrészt adódik Franciaország természetesen nagy arányú népességéből is, amely a korszakra tehető, de az biztos, hogy egy nagyon véres időszak, amely egyértelműen a jakobinus terror lesz a csúcspontja, amikor napi szinten több százak jutnak giotin alá. Ugye a Franciaország főterén, ahol a giotin állt, a lakosok kérték azt, hogy a giotint vigyék el, mert a vérszaktól esténként már nem lehetett aludni. Úgyhogy ez biztosan egy nagyon véres és kegyetlen időszak volt Európa történetében.
0: Marce, köszönjük, hogy ismételten stúdióban rendelkezésre állt, erről a nehéz témáról tudtunk beszélgetni, és mi pedig a műsor második felében egy kicsit békésebb témával, de annál fontosabb témával, Kamonyi Lajos rendről fogunk beszélgetni.
3: Az Egyházmegyéket a mohácsi csata áldozataiért. Görög katolikus zsolozsmás tábort tartottak Irotán. Jönnek a részletek, Illyés Borbála hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Július 11-én Szent Benedek ünnepén hirdette ki a Szent Mauritius monostor önállóságát Bakonybélben Hortobágyi T. Cyril, a Magyar Bencés Kongregáció apátja, adja hírül a Magyar Kurír. A monostor Pannonhalma és Tihany mellett a hazai bencés örökség meghatározó helyszíne lett. Az erről tanúskodó sztélét az ünnepség keretében avatták fel. A Szent István által alapított monostor 1000 éve őrzi a hit, a műveltség és a magyar államiság értékeit, meghatározó szellemi műhely, ahol egykor Szent Gellért és Szent Günther is élt, emelte ki Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatója. Bán Izsák, a monostor elöljárója szerint Bakonybél igazi szellemisége abban rejlik, hogy a Bakony természeti szépsége és a völgy csendje évszázadok óta meghitt feltöltődéssel szolgál az itt élők és az ide látogatók számára egyaránt. A mohácsi csata 500. évfordulójához közeledve Bacsmai László mohácsi plébános, Felföldi László püspök támogatásával arra kéri a Kárpát-medence egyházmegyéit, hogy mutassanak be 500 szentmisét az 1526-os ütközet áldozataiért, a történelmi sebek gyógyulásáért és a kiengesztelődésért, közli a Magyar Kurír. A kezdeményezés nem tesz különbséget keresztény és muszlim elesettek között. A mohácsi csata nem csak a magyar történelem egyik legsúlyosabb tragédiája volt, hanem egyetemes emberi megrázkódtatás is, amelyben keresztény és muszlim katonák egyaránt életüket vesztették. Az 500 szentmise így a béke egyetemes üzenetét is hordozza. A pécsi egyházmegyében e szándékra a szentmiség sora már megkezdődött. A szervezők szerint az 500-as szám nem teljesíthetetlen elvárás. A folyamat a 2026-os évfordulón túl 2027-ig is kiteljesedhet. 33. alkalommal rendezték meg a nyári zsolozsmás tábort a Miskolci Egyházmegyében a festői szépségű Irotán, számolt be a Magyar Kurír. A július 6-a és 9-e között zajló program főszervezője Juhász Géza első helynök volt. A zsolozsmás táborban jelen volt Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök is, aki idén is végig együtt imádkozott a táborozókkal. Szócska Ábel nyíregyházi megyéspüspök a második napon kapcsolódott be az imádság folyamba. Idén Dudás György, a Görög Katolikus Papnevelő Intézet előkészítő szemináriumi elöljárója tartott gondolatébresztő elmélkedéseket, amelyekhez a szamáriai asszony történetét vette alapul. A résztvevők szerint a tábor nem csupán zsolozsmázás, hanem lelki gyakorlat is. Juhász Géza első helynök a részvétel mellett megköszönte a falubeliek áldozatos munkáját is, akik szállást, ételt és a templomi helyszínt biztosították a táborozók számára. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei, Illyés Borbála hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
4: Híreink után Katona István püspökatya összeállítása következik a napszentjéről.
5: Lelliszi Szent Kamil rendalapító. 1550. május 25-én született, Rómában halt meg 1614. július 14-én. 64 évet élt. Egy itáliai katonatiszt későn született fia volt, aki nehéz gyermeknek számított. Édesapja ritkán volt otthon, édesanyja pedig korán meghalt. Így 12 éves korában árvaságra jutott. Bár édesapja iskolába adta, neki ez nem nagyon tetszett. Inkább az iskola mellé járt, tekergett, kártyázott. Elkeseredett apja akkor elhatározta, hogy zsoldos katonának adja. Apjával együtt zsoldos lett, harcolt a török ellen, ám a zsoldját itt is eljátszotta, skoldulásra kényszerült. Apja váratlanul meghalt, neki pedig a jobb okáján sebb lett, s mivel eleinte nemigen törődött vele, begennyesedett. Így egymagában maradva, szegényen, betegen elhatározta, hogy pap lesz, mégpedig ferences. A lábán lévő seb miatt évekig kezelték a római Szent Jakab kórházban. Amint jobban érezte magát, jó maga is beállt közéjük betegápolónak. Isten kegyelme folytán 1575-ben megtért, és kapucinus szerzetes szeretett volna lenni, de sebe miatt nem vették fel. Visszatért a római Szent Jakab kórházba, és rövid időn belül annak vezetője lett. Társaival egy új szellemű betegápolást kezdeményezett. A betegben Krisztust látták, és aszerint gondozták. A Szent Jakab kolostor kórházban azonban mindent elkövettek, hogy akadályozzák munkájában, ezért társaival továbbállt. Így aztán teljesen szabaddá válva módjuk nyílt rá, hogy más kórházakban vagy magánházaknál a betegek és a haldoklók szolgálatára szenteljék magukat. Társaságának neve a betegek szolgáinak szerzetes rendje. Mai elnevezésük kamilliánusok. 14. Gergely pápa 1591-ben hagyta jóvá közösségüket. Szerzetesi ruhájukon nagy vörös keresztet viseltek. Kamilt választották meg első rendi generálisuknak. Rendje azonnal elterjedt Rómán kívül, Nápolyban, Genovában, Milánóban is, és Itália minden nagyobb városában. A nép a jó halál testvéreinek is hívta őket, mert különös gondot fordítottak a haldoklók Istennel való kibékítésére. Az első évtizedekben sok testvér adta életét a tífuszos, pestises betegek szolgálatában. Kamil szeretete nem ismert határt. Beteg testtel és sebes lábbal, görcsök között is csak egy gondja volt, a rabok, a betegek, a szegények, a nincstelenek legnagyobb szeretete. Szeretet, szeretet. Úgy szeretnék meghalni, hogy mindig csak ezt mondom, szeretet. Nem tehetek mást, nem mondhatok mást. 1607-ben lemondott elöljárói tisztségéről, de az utazásokkal és a betegápolással nem hagyott fel. 1614. július 14-én halt meg. Halála után rendjét évszázadokon át különféle járványok tizedelték meg. Csak a modern higiénia bevezetésével tudott igazán kifejlődni. Kamilt 1746-ban szentté avatták. Neve ott szerepel azokban az imákban, melyeket egyházunk a haldoklókért imádkozik. 1929-ben 11. Pius pápa oltalma alá helyezte a betegápolói hivatást is. Kamil szeretete, mint hallottuk, és áldozatkészsége nem ismert határokat. Egyaránt gondja volt a bűnözőkre, a csavargókra, a szegényekre és a társadalom legkülönfélébb kitagadottjaira. Buzgalmában tette ezt a számunkra furcsán hangzó kijelentést. Ha nem volnának szegények, ki kellene ásni középig a földet, hogy találjunk néhányat. Egy napon, úgy déltájban, megjelent a szakács és közölte, hogy nem tud főzni, mert a házban nincs semmi ehető. Azért csak csenges ebédre, mondta Kamil, majd segít az Isten. Alig, hogy kiejtette ezeket a szavakat, megállt a kapu előtt egy szekér, tele finom liszttel. Egy jótevőjük küldte. Gyorsan nekiálltak sütni, és ha kicsit késve is, asztalhoz ülhettek. Szent Kamil emléknapján így imádkozunk. Istenünk, te lelléci Szent Kamil áldozópapot fölékesítetted a betegek iránti különleges szeretet erényével. Érdemeiért árazd ránk szereteted lelkét, hogy testvéreinkben téged szolgáljunk, és bizalommal léphessünk eléd halálunk óráján. A kamilliánusok, a kórházak, a betegek, a betegápolók és a haldoklók védőszentje, Szent Kamill.
4: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük ismételten a kedves Mária Rádió hallgatókat. 2026. július 14-én 8 óra 5 perckor a mikrofonok mögött
1: Hudák Viktor
0: és Sóvári Ferenc. Viktor, hoztál egy zenét itt a műsorban, a műsor második felében. Mi ez?
1: Egy keresztény dalszerzőtől hoztam egy gyöngyszemet. Dicsőítés vezető és keresztény dalszerző énekes Lia Paschal Észak-Amerikában él, saját dalait 20-21 óta jeleníti meg. Zenéjének fő üzenetei az Istennel való személyes kapcsolat és a hitben való növekedés. A Don't Leave Me the Same, az a Ne Hagy Változatlanul című dalt Lia két társával írta, és ez 20-26 május 1-én jelent meg Haukány című album harmadik dalaként. Ez egy ilyen, ehhez készült egy videóklip is, egy ilyen hatalmas sziklás hegyek között megy a kamera, és mutatja, hogy az emberek kötelekkel próbálják megmászni ezeket a meredélyeket. Na most ehhez készült ez az érzékletes, ilyen kiteljesedő dallamvezetés, amelyben van egy ilyen belső erő és egy ilyen hitbeli meggyőződés arról, hogy Isten formál minket. Az Instagram oldalán azt írja a művésznő, hogy azt teszi fel ezt a kérdést, hogy szembesültél-e már valaha valamivel, amiről tudtad, hogy keresztül kell menned rajta, és nem kerülheted meg. A megpróbáltatások erősebbé tesznek bennünket, de ezt nehéz meglátni abban a pillanatnyi gyengeségben, vagy nehéz életszakaszban, amelyben éppen vagyunk. Hallgassák szeretettel!

0: Jó reggelt kívánok, dicsértessek a Jézus Krisztus. Hát ezzel a Viktor által hozott számmal nyitottuk a második részt, és hát július 14-e nem csupán a francia forradalom évfordulója, hanem Lelisi Szent Kamil emléknapja is, 1550 és 1614 között élt ő, és hát már vonalban van György Alfred Kamiliénás szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus, jó reggelt kívánok, atya!
1: Mindörök kívánom, én is jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak.
0: Atya, egy néhány gondolatot én hadd osszak meg itt a kedves hallgatókkal, mielőtt elkezdjük a kérdéseket önnel, illetve hát beszélgetünk róla, hogy ugye azt olvastam róla, hogy neki volt egy nagyon makacs sebe a bokáján, amivel nem foglalkozott, és mindig meggyógyult, de újra és újra kiújult neki, és amikor nagyon rosszul volt emiatt, lázas beteg, meg kórházi ápolásra szorult, akkor úgy mindig úgy megtért, de amikor meggyógyult, akkor ő úgy gondolt, hogy nem szeretne például ferences szerzetes rendbe tartozni, erről majd biztos fog beszélni atya is, és akkor ennek egy ilyen nagyon szép kiteljesedése már, mint a megtérésének az a római árvíz, 1560-as évek elején történt, gyakorlatilag az élete vége fele egy téli római hónapba, amikor már körülbelül 200 beteget ápolt, és egy csigalépcsőn keresztül egy szűk toronyba próbált azt a 200 beteget, nem próbált, hanem meg is tette, azokat a nem mozgásképes betegeket mindig az árvíz fölé emelni, hogy hát a kiszolgáltatott helyzetükön segítsen, és hát én úgy gondolom, ez egy nagyon szép példája annak, hogy ő aztán élete végére megtért, úgy Isten igazából, de ez kellett, ez a makacs sérülése, amit én úgy gondolom, hogy amit ugye majd elmond, gondolom atya, hogy szerezte, de hogy ezzel szerettük volna kicsit bevezetni az ő életét.
1: Hát igen, Szent Kamil egy különös korban született, különös hivatás. Ugye elég nehéz helyzet volt Európában pestis járvány idején. Hát Kamilt kiválasztotta a Jóisten a saját sebei által, talán ez ami a megtérés. Az korábbi, mint a betegek mentése, igazából egy folyamatos Istennel való kapcsolat, amit ő mikor már elfogad, akkor. Tehát a megtérését mi 1575. február 2-án ünnepeljük. A Gyertya Szentelő Boldogasszony vigiliáján van ott a San Giovanni Rotondo kolostorában, ahol a Guardiannal való beszélgetése kapcsán megsiratja bűneit, és azt mondja, hogy nincsen más feladata életünk, rövid életünknek, mint megmenteni saját lelkünket, és akkor történik meg az ő lelki megtérése, és rádöbben, hogy időt kér az Istentől, hogy engeszteljen, és válaszoljon az ő szeretetére, ugye, ami érdekesség talán a hallgatók számára, hogy a San Giovanni Rotondói kolostor ötös cellájában volt, amit később Pio atya is, mint szerzetes ott volt, és ő azt választotta, azt mondta, Szent Kamilnak elég volt egy éjszaka, hogy szenté váljon ebben a kolostorban, nekem nem elég egy egész élet, de hát ezt tudjuk, hogy nem így van, tehát neki is sikerült szenté válni, úgyhogy a Pio atya különös tiszteletnője volt Szent Kamilnak, pontosan a bűnösök megtérése miatt, ő egy ilyen katona, zsoldos katonaként élte életét, és amikor megszólította őt, az Isten megérintette, akkor lelkében megrendülve megtér, de még nem tudja, hogy a betegekhez hívja őt az Isten.
2: Alfred atya, Lelisi Szent Kamil ünnepe van most, hozzá kapcsolódik a Kamiliánus szerzetes közösség. Mit kell tudnunk erről a közösségről? Mi a hitvallása, és hogyan kapcsolódik ez Szent Kamilhoz?
1: Ugye a betegek szolgái Kamiliánusok, igazából ennek a hivatalos neve a reguláris klerikus rend, betegek szolgálja. Kamiliánusokat a nép hívta így, és Szent Kamilról adta ezt a nevet, illetve hát még a régi időben olyan szép megnevezése volt, a kamiliánus atyák voltak a jó halál atyái, mert hogy a haldoklók mellett kitartottak és mellettük voltak. Hát a kamilyen közösségnek a hitvallása az Krisztus látni a betegben. Tehát azt mondta Szent Kamil, hogy a beteg ágy számunkra az oltár, a lepedő az a terítő, az oltár terítő, és a beteg maga a Krisztus. Ez a, egy röviden összefoglalva a kamilyános közösségeknek a hitvallása, identitása, és hát úgy kapcsolódik Kamilhoz, hogy ő maga fölismeri a szenvedőkben Krisztus, olyan mértékben ismeri föl. Ugye a mai olvasmányban is, tehát a papi Zsolozsma olvasmányában, az olvasmány szimórában Csikatellit idézve pontosan emlékezik erre, hogy olyan szinten Krisztus látta a betegbe, hogy letérdelt, bocsánatot kért, és már arra is volt eset, hogy elmondta a bűneit a éppen hajlokló vagy nagyon súlyos betegnek, és kérte az Úr bocsánatát. Tehát ő teljesen azonosult, és teljesen felismerte a szenvedőkben Krisztust.
0: Atya, hogyan segítenek a szenvedőkön?
1: A legfontosabb, és talán a mai kornak az egyik hiányossága az a jelenlét. Tehát minden teszünk, vagy a múltban, vagy a jövőben vagyunk, nagyon nehéz megmaradni a jelenben, nagyon nehéz jelen lenni egy beszélgetésben, egy kapcsolatban, mindig valahol párhuzamosan élünk, virtuális világban, stb. Nekünk a legfontosabb az, hogy úgy segítünk a szenvedőkön, hogy jelen vagyunk, a gyógyító jelenlét, a csendes, együttérző, tevékeny szeretet, mindaz, amire szükség van, a pohár víztől kezdve az utolsó pillanatban való imádkozásig, a gyógyító jelenlét az, ami a mi segítő szeretet nyelvünk a szenvedők mellett.
2: Válhat-e a sebzettségünk a mások felé forduló szeretet és a szolgálat forrásával, hogy erősebbek leszünk-e, vagy empatikusabbak leszünk-e ettől?
1: Ugye a Szent Kamil azt mondotta, hogy a mi szent rendünket az én lábsebem és a keresztre feszített Krisztus alapították. Nagyon fontos ez a kettőnek a kapcsolata. Hát önmagában attól, hogy valaki sebzett, még nem válik szent és nem válik empatikussá. Lehet éppen pontosan az ellenkezője az irigység vagy a megkeseredettség, hogy miért pont én és hogy nem érdemeltem meg. Látható az is, van az a fajta állapota a betegnek, amikor folyamatosan irigy azokra, akik egészségesek. Aztán normális körülmények között ebből majd kidő, vagy hát megtalálja az értelmét az életének. Lehetséges az, hogy a második forduló, mások fele tudok fordulni, de csak akkor, hogyha ezt a sebzettséget Krisztusban rejtem el, vagy Krisztussal együtt alakítom át az életem céljává. Ezért mondja Szent Kamil, hogy a szent rendünket az én sebem alapították. Minden Istenben elrejtett sebzettség közösséget alapít, közösséget formál. Látjuk a családokban is, hogyha egy szenvedő születik, vagy éppen szenvedő lesz a családban, akkor vagy szétesik a család, vagy jobban összezár. Ez mindig attól függ, hogy milyen kapcsolatot tudok a sebben és Krisztus között felfedezni, kialakítani, megélni.
0: Hát ehhez kapcsolódik, vagy kötődik a következő kérdésünk is, kedves Alfréd atya, hogy korábbi interjúiban gyakran beszél arról, hogy a szenvedés az nem büntetés, de amikor valaki szenved, hogyan tud ebben értelmet találni? Ez mindig nagy nehézség egyébként az életünkben. Főleg a súlyosan szenvedők életében.
1: Azt gondolom, hogy a legnagyobb szenvedés az, amikor valaki egyedül marad ebben a szenvedésben. Tehát, hogy és ezért van az, hogy van, aki már nem szeretne tovább szenvedni. Tehát a fájdalomtól való félelem és a magánytól való félelem. A belső lelki szenvedés, amikor valakit egyedül hagynak a szenvedésben, az a lelki fájdalom, amire nincsen gyógyszer. A gyógyszertárakban, amire csak az emberi közelség és az Isten közelsége a gyógyszer. A szenvedés folyamatában át kell mennünk, meg kell engednünk a betegnek, hogy ezeken a fázisokon átmenjen, hogy föltegye a kérdés, hogy miért pont én, miért, mit védettem. függetlenül a hitétől, tapasztalatától az első ösztönös kérdése minden embernek, miért pont én miért védettem, az a nehéz, amikor azt gondoljuk, hogy ezt belefolytjuk a betegbe, vagy könnyű közhelyekkel próbáljuk elfolytani, elterelni a figyelmet, hogy persze nektek te hívő ember, vagy neked ezt nem szabad. Minden ember ugyanígy működik. Hát amikor Jézus a Getsemani kertben vérelve rejtékezik, és megerősíti az angyal, de a kereszt viselésére erősíti meg, nem hogy elmúljon a kereszt. Tehát akkor, amikor társai vagyunk a szenvedésben, akkor jön rá lassan az ember, ha nem marad egyedül, hogy a szenvedés az nem büntetés. Ez egy folyamat. Ki kell várni, türelmesen el kell viselni a betegnek azt a fajta fájdalmas növekedését, amikor saját maga keresi, és jó esetben megtalálja az életének az értelmét, akár egy felajánlásban, akár egy ima szolgálatban, vagy hát sok oldala lehet. Nagyon fontos, hogy ezt ne siettessük, és ne mi mondjuk ki, hogy hát ajánlt fel, majd eljön az idő, amikor neki ki tudja mondani. Ez lehet egy hét, ez lehet öt év, ez lehet tíz év. Nagyon fontos, hogy a beteget, a szenvedőt ne hagyjuk egyedül. És a mi hitünk, a mi szeretetünk ott van vele, de nem erőltetjük rá. Könnyű beszélni kívülről. Emlékszem, amikor novicius voltam, lelkes fiatal, hát elmentem a kórházba, és néninek próbáltam magyarázni, hogy föl kell állni, a járókerettel menni kell, mert hát önnek lenne a jobb, hát tessék nézni, és hát a néni teljesen fölháborodott, és azt mondta, hogy feküdj ide is megtudod. Tehát bármit is szeretnénk a szenvedőnek segíteni, alapszabály, feküdj oda az ágyába, és megtudod, amikor te vagy abban a helyzetben, akkor másképp fogsz viselkedni. A szenvedésnek akkor van értelme, ha nem maradunk egyedül.
2: Maradt még egy olyan kettő percünk nagyjából. Te is írtál veszteségekről, Alfréd atya, szenvedésről is. Miért?
1: Hát azt gondolom, hogy a szenvedés az minden embernek az életének a része. Miután bűnbe esett az emberiség, szeretnénk elképzelni egy kikozmetikázott emberi életet, de az nem az igazi emberi. Az egy virtuális valóság. A szenvedés, az Krisztus magára veszi a szenvedést, magára veszi betegségeinket. Tehát az, amikor a szenvedés nem tabu, és ezért írtam, mert azt gondolom, hogy korábban, amikor még egy 100 évvel korábban, akkor voltak más tabu témák, ma már a szenvedés, a halál, az elmúlás olyan tabu témává válik, hogy nem merünk róla beszélni. Helyettesítjük azt más szavakkal, elvisszük a gyerekeket a szenvedő mellől, mert azt gondoljuk, hogy egy gyerek megijed, meg fél, pedig nem így van. Azért írtam a szenvedésről, és azért is beszélek erről bárhol is, lelki gyakorlaton szenvedésében bárhol, hogy a szenvedés az a hely, a kiemelt lehetősége annak, hogy sebeinkben találkozzunk az Istennel. És akkor, amikor szenvedünk, akkor tudjuk, hogy Isten már ott vár bennünket a szenvedésben, és velünk együtt sír, velünk együtt szenved, velünk együtt emelkedik föl egy másik magaslatba, annélkül, hogy ebből a helyzetből kiszállna. Tehát azért fontos, hogy talán a ránevelni az új nemzedéket, vagy akár magunkat is, hogy a szenvedés az nem egy rossz, az egy valóság, de az ember életéhez tartozik, és nem lehet tabu téma. Köszönöm. Ha szenved, akkor nem bűnös.
0: Nagyon szépen köszönjük.
2: Isten áldjon.
0: Atya, Isten áldja a kedves atyát, és köszönjük, hogy rendelkezésre állt ebbe a korai órába. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Szép ünnepet mindenkinek, dicsértes.
0: Minden jót kívánunk. És hát György Alfréd Kamil János szerződéssel beszélgettünk itt a Mária Rádióban. Viktor, mondanám, ha esetleg nem tudnád, hogy pénteken rendhagyó műsorra jelentkezünk.
2: Így van. És köszönjük a hallgatónk adományait.
0: Ami nélkül ez a műsor sem jöhetett volna létre. Gondviselő mennyei atyán kegyelmében bízva szeretettel köszönjük, hogy ma is itt voltak velünk. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.

0: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: Kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió híreit hallják, amelyben néhány műsorunkra hívjuk fel a figyelmüket. Július 14-én, kedden, 20 óra 16 perckor a Függők kérdések című műsorunk jelentkezik. A műsorban Erdős Eszter református lelkész, szerkesztő műsorvezető Tóth Andrással beszélget, aki 71 évesen keresztelkedett meg. Vajon mi indította erre? Nagyon kíváncsiak vagyunk a történetére, reméljük önök is. De várjuk teológiai, lelki, morális, társadalmi vagy személyes dilemmákkal kapcsolatos kérdések, nehézségek, bizonyságtételek előzetes megosztását is. Az erdos.eszter.marta@gmail.com e-mail címre. Július 14-én, ugyancsak kedden, 21 óra 5 perckor hallhatják Farkas Ibolya Lépcsők című műsorát. A műsorban Farkas Ibolya Báni Zsák testvérrel, a bakonybéli Szent Mauricius monostor perjelével a teremtett világ védelméről beszélget. Zsák testvér úgy véli, hogy ez elsősorban morális kérdés. Hogyan segítheti az elengedni tudás, hogy az egyén felvállalja ennek felelősségét? Mi mindent lenne fontos elengednie a ma emberének a jövő érdekében? 15-én, szerdán, 21 óra 5 perckor, börtönposta. Az adásban először a börtönkurziós missziós testvéreinkkel beszélgetünk, majd a sopronkőhidei börtön elől jelentkezünk. Végül két korábbi levelezünk gondolatait osztjuk meg a nyárról és a kegyelemről. Tartsanak velünk szerda este 9 óra 5 perckor a börtönposta műsorában. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei. Köszönjük, hogy a Mária Rádiót hallgatják, kérjük, hallgassák továbbra is. Mensáros Pétert hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

otthon a családban. Isten műve a család. Házasoknak házasságról. A Szombathelyi Mária Rádió műsorát hallják.

0: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ez itt az Isten művel család műsor. Én Horváth József vagyok, a műsornak a szerkesztője. És ahogy ilyenkor lenni szokott, ebben a 25 percben mindig egy házaspárral beszélgetek. Most éppen Tamással és Judittal, akik 20 éve házasok. 3 gyermekük van. Ádám, aki 17 éves, Dorka, aki 15 éves, és Csanád, aki 11 éves. Mi volt az apropója annak, hogy most itt együtt vagyok? 2 dolog. Annál is inkább, mert Tamással és Judittal már korábban, talán 1 évvel, 1.5 évvel ezelőtt készítettem egy interjút, most újra meghívtam őket egy beszélgetésre, egy különleges alkalom, illetve 2 különleges alkalom okán. Az egyik, hogy nemrég ünnepelték 20. évfordulóját a házasságuknak, a másik pedig, hogy a Tamás 48 éves, és most egy első áldozó. Ez nem egy olyan megszokott dolog. Talán emlékeznek rá a kedves hallgatók, hogy annak idején így kezdtem a műsort, hogy együtt vagyok egy olyan házas párral, akik, ahol az egyik hívő, a másik nem hívő. A Judit volt a hívő, Tamás a nem hívő, az én ismeretem szerint, és akkor Tamás megszólal, hát atya, az már nincsen egészen úgy. Ez azért mertem kimondani, hogy egyik hívő, másik nem hívő, mert amikor családlátogatáson voltam náluk, akkor Tamás úgy elbeszélgetett velem, és mondta, hát ő tulajdonképpen igazi vallás és nevelés nem kapott, vallási élete nagyon nem volt, ő hagyja, hogy a családja templomba járjon, a gyerekei vallásos nevelést kapjanak, de ő köszöni szépen, ebből nagyon nem kér, és akkor legnagyobb meglepetésemre Tamás azt mondta, hát az már egészen nincsen úgy. És akkor elmondta azt, hogy megérintette a lelkét a Jóisten. Aztán telt múlt az idő, a Jóisten a lelkét újra megérintette. Erről is szó lesz majd. Judit, Isten hozott.
1: Üdvözlök mindenkit.
0: Tamás, Isten hozott a Mária Rádióban újra.
2: Üdvözlök mindenkit, a hallgatót.
0: Hát akkor most hol is kezdjük? Talán a házassággal, mert az volt először, ugye? Hogy éltétek meg ezt a 20. évfordulót? Volt valami ünnepélyes alkalom? Melyitek kezdi? No, mesélj!
2: Egy ünnepélyes alkalom, amire a feleségem lélekben már hosszú hetek óta készült. Ugyanis meghívást kaptunk a szombathelyi püspökség ünnepségére. A Székesegyházban tartott istentiszteletre, ünnepélyes istentiszteletre.
0: Hát mondjuk inkább szentmisének.
2: Szentmisének.
0: Igen.
2: Ahol is az évfordulót, kerek évfordulót töltött házas párokat hívták meg szert az egyházmegyéből, és óriási meglepetésemre Csurdig töltött székesegyház fogadott.
0: Pedig ez egy nagy templom.
2: Nagy templom, hála Istennek, nagy közösséggel.
0: Hallgatóknak elmondom, hogy egy idő óta, ennek talán 10-15 éve, a szombathelyi püspök minden júniusban meghívja a házaspárokat, akinek a házassági életévük 5 évvel osztható, 5-15-20-25 stb. Házasság után, hogy egy ünnepi alkalomra, a házassági fogadalom megújítására, illetve egy különleges püspöki áldásra. Judit, te hogy élted meg ezt?
1: Nekem nagyon különleges volt, különösen azért, mert a szüleim is jubiláns házasok voltak, tehát mi 20, ők pedig 55 éve házasodtunk.
0: Ők is itt voltak.
1: Ők is itt voltak, és nagyon jó volt látni, hogy még jó egészségbe, egészségnek örvendenek. És nagyon szép volt az egész szertartás is, hogy külön ültettek minket, csak ketten. Volt egy olyan része, ahol egymással szembe kellett fordulni, és így megújítani a fogadalmunkat, amit inkább csak Tamás tudott mondani, mert én végigpityeregtem az egészet. Megkaptunk egy oklevelet is, és az egész olyan szép volt.
0: Újra kimondhatsz, hogy Tamás, én téged szeretlek, Tamás, te kimondtad, hogy Judit, én téged szeretlek, és elpityeredtél, kijött-e a könnyeid?
1: Igen.
0: Ez gyönyörű esemény volt.
1: Ahogy idősödöm, egyre jobban ilyen pityergős leszek a megható pillanatokban.
0: Nem baj, nem baj. Ez mindenkivel előfordul. Amikor az ember nagyon meghatódik, nem baj, ha kijönnek a könnyei. Tamás, hogy érted meg ezt az alkalmat? Mi volt a lelkedbe, szívedben?
2: Óriási feszültség volt bennem, mert a házas élethez azért hozzátartozik, hogy az embernek vannak egyéb kötelezettségei is, és amit szerintem az egész 20 évünket jellemzi, vagy megelőző időszakot, hogy egy óriási egyensúlyt kell tartani a hétköznapok elfoglaltságai, kötelezettségei és a magánélet, a házas élet rendszerében, kapcsolatrendszerében, és nekem több helyen is kellett volna abban a pillanatban lennem, vagy abban a délelőttnek a folyamányaként, és az embernek mindig dönteni kell. És úgy éreztem, hogy ez egy olyan pillanat az életünkben, ahol igenis a megerősítés, az egymásra figyelés, az most sokkal fontosabb, mint az egyéb kötelezettség, és hála Istennek a munkahelyeimben a kollégák ezt megértették, és hála Istennek alkalmazkodni tudtunk ehhez a dologhoz, ehhez az időponthoz, és egy csodálatos végre együtt töltött másfél órát tudtunk a

0: Igazgatóra intézménytől, iskolától, igen.
1: És pont, hát ugye az 9-kor kezdődött, ez pedig 10-kor, de az egy
0: és az se szombathelyen volt.
1: Így van, egy fél órányi útra. És azért lehozta mind a kettő programot ügyesen, sőt egy nagy csokor virággal robbant be a Székesegyházba. Úgyhogy ügyes volt.
2: Jelenlegek között egyedül voltam.
0: Akik virágot hoztak? De jó, hogy hoztál. Egy nagy gyönyörű gesztus volt, és Judit, te nagyon örültél neki, ugye?
1: Igen, igen, meg főleg, hogy kicentiszte 5 perccel a kezdés előtt berobbant, 3 perccel. Igen.
0: Hogy érted meg ezt az alkalmat, Judit, ha van, nálad van a szó?
1: Hát ugye előtte ő már ezt pedzegette, hogy most akkor hogy legyen, meg mint legyen, és akkor mondtam, hogy ugye nem gondolod, hogy a közös ünnepünkön azt fogom mondani, hogy ne üljél mellettem, vagy késsél el a feléről, hanem ezt valahogy szeretném, ha megoldanád. Úgyhogy megoldotta.
0: És te boldog voltál most igen, is, mind igen. A kezdetén. Boldog házasságban éltek, Tamás?
2: Igen.
0: Judit, boldog házasságban éltek?
1: Igen.
0: Ez nagyon jó hallani 20 év után, és reméljük, hogy ez így is marad, adja a jó Isten. No, akkor kicsit még beszélgessünk erről az ünnepi alkalomról, 20 év. Mondjatok egy-két igazi nagy örömet ebből a 20 évből, ami úgy bennetek megmaradt, és amit úgy együtt éltetek át.
1: Nekem a gyerekeink jutnak először eszembe, tehát én nagyon szerettem volna nagy családot, és Tamás egyedüli gyerek, de mégis ő is úgy gondolta, hogy jó lenne, hogyha több gyerekünk lenne. Sőt, még valamikor felvetette, hogy mi lenne, ha még egy negyedik is lenne.
0: Isten, de hogy álltál hozzá?
1: Hát úgy, hogy Tamás nagyon sokat dolgozik, és mondtam neki, hogy még egy úgy, hogy igazából egyedül vagyok otthon reggeltől estig. Most nekem úgy nem lenne hozzá erőm, azt mondtam neki.
0: Aha.
1: Aztán néha bánom, néha talán jobb így, de ugye, hogyha így a nehézségekről is beszélünk, tényleg az nehéz, hogy Tamás nagyon sokat dolgozik, és ugye a gyerekek körüli teendőket azt egyedül oldom meg.
0: Tamás, egy örömet az elmúlt 20 évből, ami neked a különösen szép emlék maradt meg.
2: Egyszer igen mondtak nekem az életemben. Tehát a kronológiai sorrendben vesszük, akkor ez a pillanat, mikor bekövetkezett, az egy fantasztikus érzés volt számomra, mert ezt sose gondoltam volna, hogy ez bekövetkezik, de legalábbis nem ilyen korán az életemben. És ezek után a gyerekek születése, amitől én nagyon ockodtam, hogy nekem a születésüknél ott kell lennem a szülőszobába, és ahogy az életünkre jellemző, Judit meggyőzött.
0: És ott voltam, mind a háromnál?
2: Igyekszem kicsit mindig szót fogadni. Ezek óriási pillanatok, amikor egy újszülöttet valaki a kezébe foghatja, megölelheti, kapcsolatot teremtett vele. Én az inkubátorban töltött időszak alatt, amikor a gyerekek a születésük után inkubátorba kerülnek, az egy olyan nagyon belsőséges percek, fél órák, amíg az apa együtt lehet a gyermekkel, az meghatározó mind a három gyerekemnek a születésénél. Aztán ilyen évfordulókhoz kötött. Tehát amikor rádöbbentünk arra, hogy a nagyfiunk végzett a 8 osztállyal. Atya úristen, 8 osztály, elvégzett. Hogy is történt? Mi is történt ez alatt a 8 év alatt? Ez elgondolkodtatta az embert, és egyfajta rendszerezésre készteti, hogy átgondolja a dolgokat, és gyönyörű volt vissza tekinteni erre az időszakra is.
0: És neked?
1: Nekem még azok jutottak eszembe, ugye Tamás sokat nincs otthon, például most jött haza egy 5 napos edzőtáborból, mert ugye edzősködik közben, és amikor hazajön, akkor mindig nagyon jó, hogy úgy várja az ember, és akkor

0: Na este is mire hazaért, én egy banketten voltam, és mikor hazaértem, akkor ő már aludt. De olyan jó akkor úgy odabújni, megölelni, és akkor jaj, de jó, hogy megint találkozunk. Ezek a találkozások, ismét rátalálások örömei. Nagyon jó.
1: Hát minden alkalommal egy külön nagy öröm, ugye?
0: Így van.
1: De jó érzés, de jó, hogy így van nálatok. No, hát akkor ti boldog házasok vagytok. Mondhatom ezt?
0: Igen.
2: Igen.
1: Szóval boldog házas vagy, Tamás.
2: Igen, minden. Ez hatalmas kegy az életben, hogy én ezt az utat megtaláltam, és ezt az utat járhatom, és minden egyes napjáért hálás vagyok.
1: És te, Judit, boldog házas vagy?
0: Igen, nem mondom tényleg, hogy nincsenek nehézségek, mert tényleg, amikor nincs otthon, akkor magára van utalva az ember, de tényleg a várakozás öröme is jó, meg az együttlét is. Meg tényleg Tamásról el lehet mondani, hogy amikor otthon van, akkor viszont próbál tényleg mindenbe belefolyni, segíteni. Úgyhogy jó így együtt lenni.
1: A gyerekeitekkel harmonikus a kapcsolatotok, hiszen Ádám már 17 éves, Dorka 15 kamaszok javából, sőt, Ádám már megy ki lassan a kamaszkorból, ifjú ember lesz. Hogy érik meg ők ezt az életszakaszt, és ti hogy kezelitek?
0: A két nagy gyerekünk szerintem teljesen jól átvergődött, vagy átvergődik ezen az időszakon. Tehát ilyen nagyobb konfliktusok nélkül azt gondolom, hogy meg tudjuk beszélni velük a dolgokat, bármi is legyen. A kicsi fiunk már kicsit
2: nagy,
0: igen, pedig ő még csak 11, ugye, de ő nagyon kis önálló gondolatokkal rendelkezik, és próbálja ezt érvényesíteni is.
1: Uh-huh. De hogy látod ezt? Hogy kezelitek?
2: Próbálunk megfelelő érték alapot teremteni a gyerekeknek, mutatni a gyerekeknek, és kellő szabadságot adni a gyerekeknek, hogy megtalálják saját maguknak azt a pontot, ahol ők igazából ki tudnak teljesedni, és nem ráerőltetjük a véleményünket a gyerekekre, hanem hagyunk nekik mindig időt. Ez sokszor okozott konfliktust az életünkben, másokkal való együttműködésben, de szerintem az élet az minket igazolt.
1: No, hát csodálatos szép házastársi kapcsolatban értek, holott mindig arról lehet hallani, hogy sok házasság tönkrement, megromlott, feszültség van a szülők között, a gyerekek szanaszéjjel mennek. Éppen tegnap este volt valakikkel egy házaspárról, ez egy hosszú beszélgetés. Jó Isten áldása van a ti házastársi kapcsolatotokon, és ti is mindent megtesztek annak érdekében, hogy ez jól működjék, Jó Isten segítségével. És amely különösképpen beenged, őt most már különösképpen beengeditek az életetekben, a tekintetben is, hogy Tamás, te egy Jézussal egy nagyon szép bizalmi kapcsolatban léptél, amikor kimondtad azt, hogy első áldozó akarok lenni. Hogy jött ez a gondolat?
2: Mint ahogy a beszélgetés elején is szó volt róla, én nem egy vallásos nevelési...
1: Erről mondjál azért valamit, jó? Hol nőttél fel, milyen családban nőttél fel, vallási szempontból különösen?
2: Ahogy én ezt megtudtam a családtörténetből, azért ez egy folyamatosan változó, hogyha több évtizedet, sőt, hogyha egy évszázadot visszamegyünk, akkor ez egy több hullámban változó családtörténet igazából, mind apai, mind anyai ágon, de jelen pillanat, amikor én bekapcsolódtam a család életében, akkor egy olyan városban nőttem fel, ahol hát nem volt jellemző a vallásos nevelés.
1: Mondd ki a város nevét.
2: Dunai város volt.
1: Amit úgy hívtak régen.
2: Sztálinváros.
1: Sztálinváros. Hát igen, ezért.
2: Illetőleg a születésemnél fogva nem abban a korszakban születtem, amikor erre a hangsúlyt fektettek volna az emberek.
1: Sőt.
2: Viszont hála Istennek azért volt más egybetartó, közösséget formáló része az életemnek, ez pedig a sport, amit a mai napig próbálok szolgálni.
1: Hát ez a mesterséget, kenyérkeresetet.
2: Egy ilyen légkörben születtem bele, ahol nem voltak elutasítóak ebben a kérdéskörben, de nagyon se a példamutatásban, se mondjuk az irányultságban nem, az iránymutatásban nem voltak szüleim irányban elkötelezettek. A vasárnapi misék azok egy rádióhallgatás folyamán Isten tiszteleteknek a közvetítésében valósult meg, de jelenlétben és nem voltak a hétköznapok része. Érdekes mód viszont az életemben mindig is valahol valamilyen szinten jelen volt, mert ahogy kapcsolatot teremtettem más emberekkel, és ezek hogyha a kapcsolataimat, a hölgy kapcsolataimat tekintek, az mindig befolyás volt, hogy ezzel mindig találkoztam. És ahogy ezt az egészet egy hosszú folyamatnak, egy útnak tekintek, akkor ez egy jeles. Szóval ebben az mindig voltak ráutaló jelek, hogy ez az én utam. Ebben megerősítést kaptam. És igazából szüleim elvesztése, halála, ami egy utolsó nagy löketet adott ennek a történetnek, hogy valamiben hinni, valahozba tartozni, ez szükségeltetik az ember életében.
0: Annyit tennék hozzá, hogy Tamás reformátusnak volt megkeresztelve. Édesanyja református, édesapja pedig római katolikusként.
1: Papíron gondolom.
0: Papíron, így van. És azért elvitték a református templomba, ott keresztelték.
1: Érvényes az ottani keresztség, keresztelés, mert ugyanúgy történik, mint a római katolikus templomban, az Atya, Fia és a Szentlélek nevében, ahogy Jézus ezt meghagyta nekünk. No, mesélj tovább.
2: Szóval ez egy folyamat jelenlegi csúcspontja, kiemelkedő történése, ez az első áldozás és a szentségnek a magamhoz vétele. Én azt gondolom, hogy ennek az útnak még folytatódnia kell. Ezt az utat innentől kezdve, amíg tudatánál van az ember, ezt szolgálni és alázatosan járni kell. Remélhetőleg, hogy még lesznek jeles alkalmak az ember életében, és nem csak az első áldozásnál áll meg ez a történet.
1: Hogy érintett téged? Ugye te megismerkedtél egy körmendi lányjal, aki római katolikus, aki mélyen hívő ember, szentségi házasságot kötöttetek, aztán te így fogadtad el Tamást. Azzal a helyzettel, ami volt akkor, amikor házasságot kötöttetek. De most így más, van. Legalábbis lelkileg, Isten kapcsolat szempontjából.
0: Így van. Amihez én ragaszkodtam, hogy mindenképp legyen esküvőn.
1: Szentségi házasság.
0: Szentségi házasság. A többit azt én úgy gondoltam, hogy majd így hozza az élet és a példamutatás. Amikor még nem voltak gyerekek, akkor emlékszem olyanra, hogy mérges voltam, amikor nem akart eljönni velem templomba, de utána már nem foglalkoztam ezzel, azt gondoltam, hogy majd úgy is odaföntről irányítják. És aztán lassan eljött velünk misékre, aztán lassan már úgy is elment, hogyha mi éppen nem voltunk otthon és egyedül, és mindig azért háttérben maradva a templomajtóban megállt, és onnan figyelgette az eseményeket, még ugye három gyerek minisztrált, és aztán lassan egyszer csak mondta, hogy hát ő ezt komolyabban gondolja. Én nagyon meglepődtem, de hát persze boldog vagyok. Jó érzés
1: volt, ugye?
0: Hogyne, hogyne. Nem is tudtam hirtelen felfogni.
1: Aha. Jó Isten kegyelme. A hit az a kegyelem dolga. Tehát nem azért, mert meggyőzünk valamit, hanem azért, mert megérinti a Jóisten a valakinek a lelkét. Tehát neked hatalmas áldásban van részed, Tamás, mert egy olyan családod van, ahol a család minden tagja ezt komolyan gondolja. A kamasz gyerekeitek is, ugye? Ők is járnak valamiféle közösségbe.
0: Így van. Többféle közösségbe is járnak. Ugye mindig ministrálnak is. Van egy kamasz közösség itt Szombathelyen a Kálvária templomban, és cserkészek is, tehát több szálon kötődnek.
1: És mindegyik nagyon fontos.
0: Így van, mindhármuk számára.
1: De jó ezt hallani. Én örültem, Tamás, nagyon neked. Még van 2 percünk. Egy záró gondolattal. Mivel zárnál le? Milyen gondolatot tennél a kedves hallgatóknak a szíve közepébe?
2: Az eskünek a fontosságát. Hogyha az egy meghatározó pillanat volt itt az életünkben, a házasságkötés körül, a házasság felkészítő tréningek, tanfolyamokon való részvétel, és az ott elhangzott ígéret, amit a házasságkötésnél megerősítettünk, hogy a családunkat, gyermekeinket ebben a szellemben fogjuk nevelni, és ezt az esküt megtartva próbálunk kellő alapot teremteni a gyerekeknek, hogy ezen az úton egy egységes családként menjünk tovább.
1: Judit?
0: Én szeretném nagyon megköszönni, mert van egy közösség, akihez családilag tartozunk, úgy hívják, hogy Mustármag közösség, és nekik azt gondolom, hogy nagyon nagy szerepük van ebben, és egyenként is nagyon kedves emberek és családok, és azt gondolom, hogy így a közösség ereje az, ami így Tamást bevonzotta.
1: Hát erről még szívesen beszélgetnék egy kicsit, de most már lejáróban van a műsoridőnk. Én nagyon megköszönöm Juditnak és Tamásnak is ezt a beszélgetést, aki legalábbis Tamás egy gyönyörű tapasztalatról tett tanúbizonyságot, egyrészt megtalálta az Istent, különösképpen úgy, hogy szentségi házasságot kötött, aminek 20. évfordulóját ünnepelték, illetve megtalálta az Urat, a kenyér színében jelenlévő Jézust, és először vette 48 éves korában magához az Urat. Tamás, jó Isten segítsen, Judit, jó Isten segítsen benneteket, és legyetek boldog házasok. Horváth Józsefet hallották, a műsor szerkesztőjét.
3: Otthon a családban. Isten műve a család. Házasoknak házasságról. A Szombathelyi Mária Rádió műsorát hallották.

0: hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Istenbe vetett bizalomra és lelki megújulásra buzdít Leó pápa. 500 szentmise bemutatására kérik az egyházmegyéket a Mohácsi csata áldozataiért. Magyar koprodukció kapta a filmkritikusok díját Karlovivariban. Jönnek a részletek, Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Isten akkor sem mond le az emberről, amikor a szív keménynek tűnik, hangsúlyozta Leó pápa a július 12-én vasárnap a Castel Gandolfóban elmondott úrangyala imádság előtt, számolt be a Vatican News. A Szentatya a magvetőről szóló evangéliumi példabeszéd alapján arra hívta fel a köré gyűlt hívek és zarándokok figyelmét, hogy Isten fáradhatatlanul hirdeti igéjét, megszólítva az emberek szívét, mert a szeretete a legridegebb szíveket is szeretettel töltheti meg, hangsúlyozta. Az Úr nem szűnik meg hinni bennünk, abban, akik vagyunk, és akivé kegyelme által válhatunk. A pápa arra buzdított, hogy a nyári pihenés idején is szánjunk időt az imádságra és az elcsendesedésre. Az úrangyal a végén ismét békére szólított fel, kérve, hogy a háborúk és feszültségek közepette is segítsük egymást, és ne engedjük kihunyni a remény és a béke lángját. A Mohácsi csata 500. évfordulójához közeledve Bacsmai László, mohácsi plébános, Felföldi László püspök támogatásával arra kéri a Kárpát-medence egyházmegyéit, hogy mutassanak be 500 szentmisét az 1526-os ütközet áldozataiért, a történelmi sebek gyógyulásáért és a kiengesztelődésért, közli a Magyar Kurír. A kezdeményezés nem tesz különbséget a keresztény és muszlim elesettek között. A Mohácsi csata nem csak a magyar történelem egyik legsúlyosabb tragédiája volt, hanem az egyetemes emberi megrázkódtatás is, amelyben keresztény és muszlim katonák egyaránt életüket vesztették. Az 500 szentmise így a béke egyetemes üzenetét is hordozza. A pécsi egyházmegyében e szándékra a szentmiség sora már megkezdődött. A szervezők szerint az 500-as szám nem teljesíthetetlen elvárás. A folyamat a 2026-os évfordulón túl 2027-ig is kiteljesedhet. A Forrás című dráma nyerte a Nemzetközi Filmkritikusok díját az idei Karlovivári Nemzetközi Filmfesztiválon, amely cseh, szlovák és magyar koprodukcióban készült, adja hírül az MTI. Közép-Európa egyik legrangosabb filmes seregszemléjét idén 60. alkalommal rendezték meg, július 3-a és 11-e között, ahol 137 filmet vetítettek le. A díjnyertes alkotás Csehszlovákia történelmének egy máig feldolgozatlan fejezetét, a roma nők államilag támogatott kényszer sterilizációját dolgozza fel az 1980-as évekből. Az Iván Osztrohovszki rendezésében készült filmet részben Magyarországon forgatták. Elkészítésében számos magyar szakember, többek között Berkes Júlia koproducerként, Petrányi Viktória pedig executive producerként működött közre. A vásznon Bárnai Péter és Farkas Franciska is feltűnik. A hazai mozik várhatóan 2027 első felében mutatják majd be a filmet. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét hallhatnak a pápai Szent Anna templomból. A misét Salgó Ferenc atya mutatja be.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket itt a Szent Anna templomban, reggeli szentmisénken, Veliszti Szent Kamil áldozó pap emléknapján, és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit is. Kamil fiatal korában katonáskodott és könnyelműen élt, majd megtért és szolgáló testvér kívánt lenni a kapucinus rendben. Betegeskedése miatt ez a vágya nem teljesülhetett, tanulni kezdett, és gyógyulása után pappá szentelték. Megalapította a betegek szolgáinak szerzetes rendjét, a kamiliánusokat a betegek ápolására. A betegeknek nem csak testéről, hanem lelkéről is áldozatosan gondoskodott. 1614-ben Rómában hunyt el. Szemmis áldozatot elhunyt Anton Gocs, kamiliánus szerzetes atya lelke üdvért, és a Szent Anna plébánia kamiliánus család elhunyt tagjaiért ajánlom föl. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Istenünk, te Lelisi Szent Kamil áldozó papot felékesítetted a betegek iránti különleges szeretet erényével. Érdemeiért árad ránk szereteted lelkét, hogy testvéreinkben téged szolgáljunk, és bizalommal léphessünk elét halálunk óráján. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él.

0: Szent Leszke, Szent János apostol első leveléből. Szeretteim, tudjuk, hogy aki a lelki halálból újjövetekeltünk, mert szeretjük testvéreinket. Akiben nincs szeretet, az a lelki halálban marad. Aki pedig gyűlöli testvérét, az gyilkos. Viszont tudjátok, hogy egyetlen gyilkosnak sem lehet része az örök boldogságban. Abból ismerjük meg Isten szeretetét, hogy életét adta érettünk. Nekünk is életünket kell adnunk testvéreinkért. De megvan-e bennünk az Isten szeretete, ha azt látjuk, hogy valamelyik testvérünk szükséget szenved, és elzárjuk tőle szívünket, pedig módunkban állna, hogy segítsünk rajta. Szeretteim, ne csak szóval és beszéddel szeressünk, hanem tettel és igazsággal. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen

Jézus így tanított az utolsó vacsorán: amint engem szeret az Atya, úgy szeretek én is titeket, maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amit én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit Atyámtól hallottam, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást.

0: Kedves a testvéreim, 1997-ben ismerkedtem meg Anton Gocs atyával, aki Nyíregyházán újra indította a kamiliánus szerzetesség életet Magyarországon, és nagyon magával ragadott az ő előadása, és hát kerestem is mindjárt kapcsolatot, hogyan tudnánk mi is kamiliánus lelkületet, a betegek iránti nagy szolgáló szeretetet, amit Szent Kamil olyan erőteljesen élt meg, és rendjében adta tovább, és nem csak a szerzetesek, hanem a kamiliánus család tagja világban élő, de a betegek szolgálatára elkötelezett személyek közösen végeznek, és nagy segítségével pápán is 98 márciusában Varjú Imre atya jelenlétében, illetve szolgálatával létrejött a kamiliánus családunk közössége, és nagyon sok szép áldozatos szolgálatot végzett kórházban, betegek otthonában, szociális otthonokban, családi otthonokban, látogatva, fölkarolva a szenvedőket, betegeket, és hát ez egy nagyon szép lendületes kezdet volt. Sajnos az évtizedek múltával sokan elhunytak a tagjaink közül, és ma néhányan tudjuk végezni ezt a szolgálatot, de ezt a szellemiséget igyekszünk őrizni plébániánkon is. Mert valóban evangéliumi, hiszen hallottuk a evangéliumban Jézus az utolsó vacsorán, különösen is azt kéri apostolaitól, és mint egy végrendelete, hogy szeressék egymást, úgy szeressék egymást, hogy ő szeretett bennünket, életünket oda ajándékozva, őszinte, önfeláldozó szeretettel, és hát leginkább azok felé fordulva, akik leginkább rászorulnak életük helyzete, kiszolgáltatottsága miatt, a betegek, szenvedők körében. És Lenisztis Szent Kamil erre csodálatos példát adott. Valóban minden szenvedő emberben a szenvedő Krisztust látta és szolgálta nagy alázattal, különösen is a betegekben, és ez a buzgóság áradt környezetére és kisugárzik napjainkra is az ő szép önzetten szolgáló szeretete. Amikor majd számadásra oda kerülünk az örök bíró elé, hallottuk az ő tanítását, az evangéliumban olvashatjuk, hogy mi az, amit elsősorban számon kér, az irgalmasság cselekedeteit, hogy valóban észrevettük-e a szükséget szenvedőben, betegben, kiszolgáltatott helyzetben lévő emberben, észrevettük-e őt, aki segítségünket kéri, amit egynek tettetek, nekem tettétek, amit egynek nem tettetek, nekem nem tettétek. Nagyon erőteljes felszólítás ez, erőteljes üzenet nekünk keresztényeknek, óriási erő, hogy mi ezekkel a kihívásokkal szemben az Úr Jézus erejével, az Úr Jézus segítségével nézhetünk szembe és végezhetjük. Az Úr Jézus sokféle módon velünk maradt, ígérete szerint veletek vagyok minden nap a világ végéig. Velünk van az oltári szentségben, mint erősítő táplálék, de velünk van a szenvedőkben is, hogy szolgáló szeretetünket megmutathassuk. Ahogyan szívesen szolgálták Jézust, vagy akik hálásak voltak az ő jó tetteiért, mi nekünk is megadatik ez, hogy a szenvedő, rászoruló embertársunkban, akár kicsit nagyban, mi is Krisztusnak szolgálhatunk, és örök javakat gyűjthetünk, és valóban az Isten békéjét adja a mi szívünkbe és a megsegítettek szívébe is. Lenisztis Szent Kamil régi közben járása segítsen ebben bennünket. Hogy az ő elmondata volt, illetve ajánlotta, és nekünk is mondja, hordozzátok szíveteket a tenyeretekbe, a kezetekbe. Tegyük láthatóvá a szívünk szeretetét körülöttünk el embertársaink iránt, a jó tettekben, a segítő szeretetben, és így mutatkozzék meg, hogy Krisztuséi vagyunk, keresztények, krisztusiak, és így ismerjen majd az Úr Jézus bennünk is, az ő az utolsó ítélet napján ismerhessen a jótevőinkre, akik a szenvedőkben neki nyújtottunk szeretett szolgálatot. Amen. Kérjük testvéreim, Krisztus Urunkat, a jó pásztort, hogy mutassa meg szeretetét irántunk, és hallgassa meg kéréseinket.
1: Urunk, te vagy a pásztorok fejedelme, ne hagyd egyházadat szent és kiváló lelki pásztorok nélkül.
2: Kérünk téged, hallgass meg őket.
1: Aki nyájadat Péter és utódaira bíztad, add, hogy Leó pápánk az apostoli lelkületi szent főpapok nyomdokait kövesse.
2: Kérünk téged, hallgass meg őket.
1: Aki jóságosan tanítod és neveld a népeket, ne engedd, hogy a világ elveszítse érzékét a lelki táplálék iránt.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Aki ismeretjeidet, ne engedd, hogy egy is elveszen azok közül, akikért véredet ontottad.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Aki vállalatra veszed a gyengét, és felkutatod az elveszett bárhányt, erősíts meg gyenge hitünket, és térjüss vissza magadhoz azokat, akik elhagytak téged.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Aki életedet adtad juhaidért, ölelt szent szívedre, elhunyt Anton atyát, elhunyt Kamiliánus családunk tagjait, és minden tisztító tűzbe szenvedő lelket, hallgass meg, Urunk.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Jézus Krisztus, hallgass meg néped kéréseit, és örvendeztesd meg nyájadat a pásztorok gondosságával, a pásztorokat pedig a rájuk bizott lelkek engedelmességével, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Vagy az Úr kezedből az áldozatot, de dínek dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.

mondta, hogy olyan atyánk vagy, aki minden gyermekednek gondját viseled, és ezért az angyalokkal és minden szenttel együtt dicsérünk és áldunk téged, és dicsőséget

valóban szent vagy és dicséretre méltó, ember szerető Istenünk, mert életünk útján velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk, szeretete egybegyűjt minket, magyarázza a szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas atyán, kérünk tehát téged, küldd el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére. Ő ugyanis a kín szenvedése előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, és hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, ismét hálát adott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Megemlékezünk tehát, Szent Atyán, Krisztusról, a te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszthalál és a feltámadás által vezettél el a dicsőségbe, és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked, és add, hogy szereteted lelkének ereje által, mi, akik fia testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján az ő tagjai közé számíthassunk. Tedd tökéletessé, Urunk, egyházadat a hitben és a szeretetben, egységben Leó pápánkkal, György püspökünkkel, és minden püspökkel, pappal és diakonussal, valamint egész megváltott népeddel. Nyisd meg szemünket, hogy felismerjük testvéreink szükségét, indíts minket szavakkal és tettekkel, hogy támasza legyünk a megfáradtaknak és a terhek alatt görnyedőknek. Add, hogy őszintén szolgáljuk őket Krisztus példáját és parancsát követve. Tegy egyházadat az igazság, a szabadság, az igazságosság és a béke otthonává, hogy új reményt ébresszen minden emberben. Emlékezz meg testvéreinkről, akik Krisztus békéjében hunytak el, és minden megholtról, akiknek hitét egyedül csak te ismerted. Bocsásd be őket arcod fényének örömébe, és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk, együtt a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal, a vértanúkkal, Lelliszi Szent Kamillal és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézett, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.
0: Amirünk Jézus Krisztus testének.

Ime az Isten báránya, ime, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste, őrizze meg engem az örök életre.

0: arról fogják megismerni, hogy tanítványai vagytok, ha szeretettel vagytok egymás iránt, mondja az Úr. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, add, hogy a szent misztériumokban megújulva kövessük Lellisi Szent Kamil példáját, aki téged fáradhatatlan buzgósággal tisztelt, és népednek kifogyhatatlan szeretettel viselte gondját. Krisztus, a mi Urunk által. Hirdetem a kedves híveknek, pápai Szent Anna plébánia templom búcsú ünnepét július 26-án, vasárnap délután 3 órakor ünnepi szentmisével tartjuk. Darnai János, kinevezett plébániai kormányzónk fogja bemutatni a szentmisét, és ezen a szentmisén köszönök el a pápai kedves hívektől 41 évi szolgálat után, megköszönve a Jóistennek, főpásztoraimnak és a híveknek a segítségét, hogy hosszú idő alatt itt szolgálhattam, és Jóisten sok kegyelmét nyerhettem el, és közvetíthettem. Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkeddel!
0: A mindenható Isten tartson távol tőletek minden viszontagságot, és áraszarátok kegyelmének minden ajándékát. Tegye figyelmessé szíveteket szent igéje iránt, hogy elteljetek az örökké valóság örömével.
1: Amen.
0: Szívleljétek meg, ami helyes és jó, járjatok mindig Isten parancsainak útján, és jussatok el a szentek társaságában a mennyei örökségbe. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok,

0: Radio.
1: Enciklikák.
2: Második János Pál pápa, az egyház Európában. Apostoli buzdítás az egyházban élő Jézus Krisztusról, mint a remény forrásáról Európa számára.
3: 85. szakasz. Az egyháznak, mint a megélt szeretet talán nem mindig megfelelő látható jelének, az a hivatása, hogy elvigye a férfiakat és a nőket az Isten és az őket kereső Krisztus szeretetével való találkozásra. Az egyház, mint jele és eszköze az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész emberi nem egységének, ezt bizonyítja, amikor az egyes személyek, családok és közösségek igazán megélik a szeretet evangéliumát. Más szavakkal, egyházi közösségeink arra hivatottak, hogy a közösség gyakorló terei legyenek. A szeretet tanúságtételének természetszerűen túl kell terjednie az egyházi közösség keretein, hogy minden embert elérjen. És ha minden embert elér, ezáltal a mindenkinek szóló szeretet a hiteles szolidaritás kovásza lesz az egész társadalom számára. Amikor az egyház gyakorolja a szeretetet, erősíti a szolidaritás kultúráját és hozzájárul az emberi együttélés egyetemes értékeinek fölélesztéséhez. Ebből a szempontból kell újra felfedeznünk a keresztény önkéntesség igazi értelmét. Mivel a hitből születik, és szüntelenül onnan táplálkozik, ezen önkéntességnek össze kell kapcsolódni a szakismeretet és az igazi szeretetet, és az önkénteseket arra kell késztetnie, hogy az egyszerű emberbarát érzést Krisztus szeretetének magasságába emeljék. Hogy a mindennapok fáradtsága közepette visszaszerezzék minden ember méltóságának tudatát, hogy elinduljanak a szükséget szenvedők földerítésére, s a szükséges új utakat is keresve arra felé, ahol a legnagyobb szükség és a gyengébbek a segítségre várnak. Második rész. Az ember szolgálata a társadalomban. 86. szakasz. Visszaadni a szegényeknek a reményt. Az egész egyház feladata, hogy visszaadja a reményt a szegényeknek. Az egyház számára a szegények befogadása és szolgálata Krisztus befogadását és szolgálatát jelenti. A szegények iránti szeretet pozitív diszkriminációja a keresztény élet és az evangélium szolgálatának, és ez elengedhetetlen dimenziója a keresztény életnek. Szeretni a szegényeket és megmutatni nekik, hogy Isten különösen szereti őket, annak elismerését jelenti, hogy a személynek önértéke van. Bármilyen gazdasági, kulturális, szociális helyzetben legyen is, segíteni, illetve becsülni kell képességeit. 87. szakasz. Nem maradhatunk közöpösek a munkanélküliség jelenségeivel szemben, mely sok európai nemzet számára súlyos csapás. És ráadásul társulnak hozzá a növekvő migrációval kapcsolatos problémák is. Az egyháznak emlékeztetnie kell mindenkit arra, hogy a munka olyan érték, mellyel az egész társadalomnak törődnie kell. Az egyház gondosan ügyelve az ember központi szerepére, hirdeti azokat az etikai elveket, melyeknek vezérelniük kell a kereskedelmet és a gazdaságot. De nem mulasztja el a dialógus keresését a politikusokkal, a tőkésekkel és a vállalkozókkal sem. E dialógus hozzá akar segíteni egy olyan Európa építéséhez, amely a népek és a személyek közössége. Reménykedő, szolidáris közösség, mely fölött nem kizárólag a piac törvényei uralkodnak, hanem határozottan gondoskodik az emberi méltóság megőrzéséről, még a gazdasági és a társadalmi kapcsolatokban is. 88. szakasz. Kellő figyelmet kell fordítani a betegek lelkipásztori gondozására is. Tekintettel arra, hogy a betegség olyan szituáció, melyben az élet értelmének lényeges kérdései vetődnek fel, a jóléti és teljesítménycentrikus társadalmukban a testkultusz, a szenvedés és a fájdalom kiiktatása és az örök ifjúság mítosza által meghatározott kultúrában az egyik elsőrendű feladat a betegek gondozása. Ennek érdekében támogatni kell egyrészt a megfelelő lelkipásztori munkát a gyógyintézetekben, például a kórház lelkészek, önkéntesek társulásai, egyházi intézmények a betegek családjának támogatása által. Másrészt megfelelő lelkipásztori segítséget kell nyújtani az orvosoknak és az ápolóknak, ők ugyanis minden áldott nap az életet szolgálják. Elvárják tőlük, hogy a betegeknek különleges lelki támaszt is nyújtsanak, ami föltételezi az őszinte emberi kapcsolat melegét.
2: Második János Pál pápa az Egyház Európában című apostoli buzdításából dr. Szabó Tamás olvasott fel.
0: Enciklikák.

0: Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Schaffhauser Tibor műsorát hallják.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Magyarország egyes súlyosabb aszályokkal, villámárvizekkel és hőhullámokkal néz szembe. A tudósok szerint azonban ezek hatásait nem csak az éghajlatváltozás erősíti, hanem az is, hogy egyre több természetes területet borítunk be betonnal és aszfalttal. A Klímatudomány 10 üzenet az élet jövőjét nyilatkozat mögött áll tudósok szerint Magyarországon naponta 11-13 focipályai természetes vagy mezőgazdasági terület tűnik el beépítés vagy burkolás miatt. Csak 2024-ben több mint 16 ezer hektár termőföld került ki a mezőgazdasági művelésből, miközben a rendszerváltás óta az ország mezőgazdasági területe közel 22%-kal csökkent. A tudósok szerint a talaj az egyik legfontosabb természeti erőforrásunk. Nem csak az élelmiszertermés alapja, hanem segít megkötni a csapadékot, mérsékli a hőhullámok hatását, és élőhelyet biztosít számos növény és állatfaj számára. Ha azonban ezt a talajt lebetonozzuk, romlik annak vízmegtartó képessége, gyakoribban válnak a villámárvizek és az aszályok, miközben a városokban egyre erősebbé válik a hőszigetelési hatás. A probléma viszont nem csak a nagy beruházásokat érinti. A lakosság is egyre gyakrabban burkol korábban zöld felületként működő udvarokat és kerteket, parkolók vagy betonfelületek kialakítása érdekében. Ezek a kisebb beavatkozások önmagukban jelentéktelennek tűnhetnek, országos szinten azonban jelentősen hozzájárulnak a zöld felületek csökkenéséhez és a településeink felmelegedéséhez. A tudósok szerint sok esetben a meglévő épületek és a korábban beépített területek újra hasznosítása is elegendő lenne, és így nem kellene újabb termőföldeket vagy természetes élőhelyeket feláldozni. Erre a jelenségre hívja fel a figyelmet a túlbetonozó fotópályázat keretében a tudósok. A kampány célja az volt, hogy a lakosság segítsége mutassák be azokat a túlbetonozott természetkárosító helyeket, amelyek jól szemléltetik a jelenlegi terület használati folyamatokat. A felhívás nagy érdeklődést váltott ki. Az ország minden részéről a Fertőtótól egészen Tiszafüredig több mint 120 fénykép érkezett. A pályázók parkolóvá alakított zöld területeket, indokolatlan útépítések és más természetkárosító beavatkozásokat örökítettek meg. A képeket tudósokból, építészekből, fiatalokból és klímavédelmi szakemberekből álló zsűri értékelte, amely kiválasztott azt a 10 fotót, amely a legjobban mutatja be a túlzott beépítés következményeit. A díjazott alkotásokból készült kiállítás augusztus 8-ig ingyenesen látogatható a Duna nyitott műhelyben, a budapesti Jane Henning rakparton, de megtekinthetők a www.aklimatudomány10üzenete.hu oldalon is. A szervezők remélik, hogy a képek hozzájárulnak ahhoz, hogy többen felismerjék a talaj és a zöld felületek megőrzése közös érdekünk. A kampány lezárásával a tudósok egy 6 pontos szakpolitikai javaslatcsomagot átadtak a kormány számára. A szakértők hangsúlyozzák, a fejlődés és a természetvédelme nem egymással szemben álló célok. Ahhoz azonban, hogy Magyarország sikeresen alkalmazkodjon a klímaváltozáshoz, nem csak a döntéshozók, hanem a lakosság felelős területhasználata is szükség van.
0: Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Schaffhauser Tibor műsorát hallották.
2: Hírpercek.
3: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Görög katolikus zsolozsmás tábor tartottak Irotán. Elhunyt Szolnoki Péter énekes dalszerző. Rangos elismerésben részesül béketeremtő munkájáért egy bíboros a Fülöp-szigeteken. Jönnek a részletek, Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. 33. alkalommal szervezték meg a nyári zsolozsmás tábort a Miskolci Egyházmegyében a festői szépségű Irotán, számolt be a Magyar Kurír. A július 6-a és 9-e között zajló program főszervezője Juhász Géza első helynök volt. A zsolozsmás táborban jelen volt Orosz Atanáz, Miskolci megyéspüspök is, aki idén is végig együtt imádkozott a táborozókkal. Szócska Ábel nyíregyházi megyéspüspök a második napon kapcsolódott be az imádság folyamba. Idén Dudás György, a görögkatolikus papnevelő intézet előkészítő szemináriumi elöljárója tartott gondolatébresztő elmélkedéseket, amelyekhez a szamáriai asszony történetét vette alapul. A résztvevők szerint a tábor nem csupán zsolozsmázás, hanem lelki gyakorlat is. Juhász Géza első helynök a részvétel mellett megköszönte a falubeliek munkáját is, akik szállást, ételt és a templomi helyszínt biztosították a táborozók számára. Július 12-én elhunyt Szolnoki Péter énekes dalszerző, a Bombon Együttes társ alapítója, tudósít az MTI. Szolnoki Péter énekesként, dalszerzőként és hangszerelőként is dolgozott, számos előadóval működött együtt. Török Tamással 1995-ben alapította meg a Bombon Együttest, amely az elmúlt 3 évtized meghatározó magyar formációja közé tartozott. A májusi aréna koncert után a zenész júniusban kórházba került, a zenekar emiatt lemondta a nyári koncertjeit. A család és Török Tamás az együttes másik alapítójának tájékoztatása szerint a művész súlyos betegségben szenvedett. Szolnoki Péterrel 2025 tavaszán Borsovszky Tibor készített életút interjút. A művész emlékére ezért július 15-én 17 órakor és július 18-án 22 órakor elhangzó Talentum című műsorunkban megismételjük a vele történt beszélgetést. A vallások közötti párbeszéd és a béke előmozdításáért a harmónia a sokféleségben kitüntetést adják át Orlando Quevedo bíborosnak július 15-én Jakartában. Adja hírül a Fidesz. A Fülöp-szigeteki Cotabato nyugalmazott érsekét a muszlim többségű hatóság jelölte az elismerésre, amelyet a különböző kultúrák és vallási közösségek közötti együttműködés erősítéséért ítélnek oda. A 87 éves bíboros évtizedeken át közvetített a Fülöp-szigeteki kormány és a muszlim felkelő csoportok között, és meghatározó szerepet játszott a béke megállapodás, valamint az autonóm Bangsamoro régió létrejöttének előkészítésében. A díj odaítélőjének megfogalmazása szerint a bíboros munkássága csodálatos bizonyítéka annak, hogy az őszinte párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a különböző vallási közösségek együttműködése hosszú távon békét teremthet. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei, Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Egy héttel ezelőtt a kérdésünk az volt, kik voltak az Úr Jézus hívei, és láttuk, hogy a 12 apostol mellett megkülönböztetjük a tanítványi kört, a 72 tanítványt, Jézus követőit, a szentasszonyokat és másokat is. Hallottuk Jézus szavát, aki azt mondta, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. És megemlítettük, hogy a Szentírás megkülönbözteti az emberek között a föld fiait, vagyis a sötétség fiait, a világosság fiaitól, vagyis a jó akaratú emberektől. Ezeket nevezzük Isten gyermekeinek, akik őszintén keresik Istent, keresik az igazságot, tiszta lelkek ők, mint a gyermekek. És mivel Istenre figyelnek, Istentől valók, és észreveszik azt, ami Istentől való. Felismerik az Úr Jézus szavaiban Isten szavát, és hisznek benne. És a múlt heti témáknak a párja lenne a folytatás, amikor most nem Jézus híveire tekintünk, azzal a reménységgel, hogy mi magunk is azok vagyunk, akik hittel válaszolunk az ő szavára, az ő egész lényére, az ő üzenetére, hanem azokra tekintünk, akik az Úr Jézus ellenségei voltak. Amikor átelmélkedtük a passió történetet, a szentírási szakaszokat a nagybőjtünkben, Jézus szenvedés történetét elemezve, akkor bizonyára találkoztunk olyanokkal, akik ellenséges érzülettel viseltettek Jézus iránt. A fő kérdéseink ebben a témakörben a mai napon ezek lesznek, hogy kik gyűlölték meg Jézust, hogy kiket emlegetnek az evangéliumok úgy, mint Jézus ellenségeit. Megkérdezzük, hogy mire törekszik az Isten gyűlölet. Hogy lehetséges-e az, hogy valaki tudatlanságból, tévedésből, sőt, talán éppen jó szándékkal volt Jézus ellensége. És megkérdezzük, hogy volt-e gyűlölet Jézusban, hogy gyűlölte vajon valakit is az Úr Jézus. Amikor ezzel a témával foglalkozunk, akkor pillanatra megállva mi is imádkozzunk azokért, akik velünk szemben ellenséges érzülettel vannak. A keresztény élet labban olvastam egy nagyon szép imádságot, amely fontos, és amely most kísérjen bennünket. Lélekben ehhez csatlakozzunk. Uram Jézus Krisztus, aki azt parancsoltad, hogy szeressük ellenségeinket, most hozzád fordulok és imádkozom mindazokért, akik rágalmaznak, sebeket ejtenek rajtam, felingerelnek és kárt okoznak nekem. Ezekre az én ellenségeimre gondolok most, és imádkozom értük, hogy meg tudjak bocsátani nekik. Magad mutattál példát, hogy amikor a kereszten haldokoltál, akkor imádkoztál a te ellenségeidért, akik keresztre feszítettek. Add meg nekem is azt a kegyelmet, hogy ilyen lélekkel tudjak imádkozni. Ez a krisztusi lelkület töltsön el, ajándékozva megbékélést és szelídséget, hogy én is el tudjam engedni a nekem ártok összes adósságát. Add nekem, hogy a bennem fellobbanó rossz indulatot le tudjam győzni, és ne tápláljam szüntelenül hergelve magamban. Segíts, hogy szelíden és alázatosan forduljak minden ember felé, különösen a bennem sebeket ejtők felé. Kérlek továbbá, Uram, ne csak rajtam könyörülj, hanem rajtuk is, akiket a gonosz ellenség megtéveszt és felhasznál. Eszközök ők a gonosz kezében, amitől ők is nyilván szenvednek. Bocsáss meg nekik, és nekem, mert nem tudjuk időnként, hogy mit cselekszünk. Mekkora károkat okozunk ebben a szép teremtett világodban és a mi szeretet egyházunkban. A te irgalmat teszi lehetővé számomra és számukra, hogy őszintén átalakítsuk az életünket és igaz hittel éljünk a jelen kísértésekkel terhelt világban. Segíts bennünket, hogy a gonoszságot minden időben jósággal viszonozzuk. Ments ki minket a gonosz minden látható és láthatatlan csapdájából, hogy szüntelenül dicsőíthessem a te erős segítségedet. Bizodalmam az Atya Isten, menedékem a Fiú Isten, védelmezőm a Szent Lélek Isten, Szent Háromság, egy Istenünk, dicsőség legyen néked. Ámen. Amikor tehát megkérdezzük, hogy kik voltak Jézus ellenségei, akkor azt mondjuk, hogy a hatalom emberei általában ellenségesen viselkedtek Jézussal szemben. Egy vers ezt mondja, jámborra vett kezet gonosz, igazat álnok ostoroz, ártatlanságot megfeszít, vétek slatrok közé soroz.
Látjuk, hogy a főpapok és a népvénei tanácsot tartottak, és elhatározták, hogy halálra adják Jézust. Megkötözték hát őt, és átadták Poncius Pilátus helytartónak. Visszatekinthetünk tehát az elmúlt napok elmélkedéseire, a szentírási szakaszokban található alakokra, jelenetekre, azokra, akik valóban ellenségesen viselkedtek. A hatalom embereivel találkozunk, akik Jézussal szembe fordultak. Vajon mi indította őket? Mi vezérelte őket? Azt gondolták, hogy jót tesznek? Vagy talán éppen azt gondolták, hogy Istennek tesznek ezzel szolgálatot? Idézzük a Szentírást, a második Zsoltárt. Miért háborognak a nemzetek? A népek miért kovácsolnak hiú terveket? A föld királyai felkelnek, nagyjai összeesküsznek az Úr ellen és fölkentje ellen. Törjük össze bilincsüket, tépjük szét rabláncukat. Aki az égben lakik, az mosolyog rajtuk, kineveti őket az Úr. Az új szövetségi Szentírásban pedig János 15. fejezetében az Úr szavát halljuk. Ha gyűlöl majd benneteket a világ, gondoljatok arra, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha világból valók volnátok, mint ővéit szeretne benneteket a világ. De mert nem vagytok a világból valók, hanem kiválasztottalak benneteket a világból, gyűlöl benneteket a világ. Gondoljatok a tőlem kapott tanításra, nem nagyobb a szolga uránál. Ha tehát engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tiéteket is megtartják. És ezt mind az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem. Első kérdésünk tehát így hangzik, kik gyűlölték meg az Úr Jézust? Igen, a rossz akaratú, gőgös és önző emberek lettek Jézus ellenségei. Ezek az emberek csak a saját akaratukat keresik, és mindenkit meggyűlölnek, aki ezzel szembeszáll. Jézus pedig szembeszállt minden bűnnel és minden rosszal, és ebből érthető, hogy gyűlöletes lett számukra. Minél jobban megmutatja a Jóisten akaratát, annál inkább kiderül, hogy ki a jó akaratú és ki a rossz akaratú ember, mert az egyik meghódol és engedelmeskedik, a másik pedig ellenáll Istennek és fellázad. Ezért mondta az Úr Jézus, hogy ő olyan, mint egy szegletkő, amely szétválasztja Isten engedelmes fiait a gonosz emberektől.

A folytatásban hangozik el a második kérdésünk. Kiket emlegetnek az evangéliumok úgy, mint az Úr Jézus ellenségeit? Azt látjuk, hogy izzó gyűlölettel illették Jézust a zsidó nép vezetői úgy általában. A hatalommal rendelkező embereknek igen nagy a kísértések, hogy elbízzák magukat. A legnagyobb hatalma Pilátusnak, a római császár helytartójának volt Izrael országában. És őt is ingerelte az Úr Jézus isteni öntudata, bár nem tartotta veszélyesnek magára nézve. A zsidó nép szellem irányítója a zsidó főpap volt. Abban az időben éppen Kaifás. A gyenge és tehetségtelen Kaifást erősen befolyásolta apósa Annás, aki az elődje volt. A főpap szellemét tükrözte a főtanács is, a Sanhedrin. Akadt talán azért a Sanhedrin 70 tagja között olyan is, aki tisztelettel tekintett Jézusra, és talán volt olyan is, aki titokban a híve volt. Például megemlíthetjük Arimatei Józsefet. Az előkelő vezető réteg tagjai egyrészt a farizeusok, másrészt a szaduceusok szintén ellene voltak Jézus Krisztusnak általánosságban. Képmutató vallásosságukat és jóságukat, önző és könyörtelen viselkedésüket a szegény néppel szemben ugyanis Jézus gyakran a szemükre vetette. A Herodest pártoló főurak szintén féltették hatalmukat Jézustól, ezért akarták az ő vesztét. Rajtuk kívül még beszél a Szentírás Júdás gyűlöletéről is. Júdás nyilvánvalóan nagyot csalódott elképzeléseiben. Földi dicsőséget, hasznot várt tőle, és elmondhatjuk, hogy ezért szegődhetett az ő apostolai közé. Amikor azonban Jézus kijelentette, hogy szenvedni fog, és meg fogják ölni, akkor csalódásában meggyűlölte, és bosszúból elárulta őt. Következő kérdésünk, mire törekszik az Isten gyűlölet? Nyilván a mai válaszainkban nem fogjuk tudni érinteni ennek a kérdésnek a mélységét, hihetetlen mélységét, főleg azokban a napokban, hetekben, hónapokban, amikor a körülöttünk lévő világban kimerjük mondani, hogy éppen erről van szó, erősödik az Isten gyűlölet, erősödik az erőszak, a keresztény üldözés, és különösképpen szomorúan kell kimondanunk, ezek az akciók, ezek a gyűlölettel fűtött tevékenységek éppen Krisztus egyházát, Krisztus népét, a híveket érinti. Vajon mi a különbség gyűlölni az egyházat, üldözni az egyházat? Beszélhetünk-e arról, hogy Krisztus gyűlöli valaki, vagy éppen az Istent? Mire törekszik tehát az Isten gyűlölet? Ki akarja írtani az életből még az Isten gondolatát is, és mindazt, ami ráemlékeztet? Az ellen irányul a gyűlölet, amit halálos ellenségünknek tartunk, ami felfogásunk szerint a létünket fenyegeti. Az ilyen halálos ellenséget a gyűlölet meg akarja semmisíteni, önvédelemből, a bosszúállás ellentámadásával. Aki Istent megsérti bűneivel, az érzi, hogy Isten ítéletét magára vonta. Nem várhat tőle jót. Mindannyiunknak van bűne, de a jó akaratú emberek megbánják bűneiket, bocsánatot kérnek Istentől, és azt vallják, azt valljuk, hogy ilyenkor ismét élvezhetjük az ő úgymond barátságát. Kiengesztelődünk, és visszanyerjük a benne való életünket. Hegyes bűnösök azonban nem hajlandók megbánni a bűneiket. Nem tudnak megalázkodni. Ezért egyre inkább ellenségüknek érzik Istent, aki boldogságukat, sőt létüket fenyegeti ítéletével. Így érzik ezt. És így ébred fel bennük a gyűlölet törekvése. Létszükséglet, önvédelem számukra az a törekvés, hogy bebizonyítsák, elsősorban önmagukat meggyőzzék arról, hogy nincs is Isten. Eszelősen hajtogatják ezt, és fanatikusan küzdenek, hogy másokat is meggyőzzenek erről. Szeretik azt híresztelni, hogy senki sem hisz Istenben. Viszont halálosan gyűlölik azt is, aki megcáfolja hiedelmüket Isten hívő életével és életmódjával. Sajnos azt kell mondanunk, hogy kezdettől fogva mindig is voltak Isten gyűlölő emberek. De amilyen mértékben megnyilvánul a világban az Isten dicsősége, olyan mértékben erősödik ez a gyűlölet. A világ végén olyan tiszta és hatalmas lesz Isten gyűlölete, hogy mintegy kihívja az Isten ítéletét, az utolsó ítéletet, amely az Isten gyűlölők számára az örök kárhozatot jelenti majd. Megátalkodottnak lenni ezekben a nézetekben, vagy keresni a szeretet Istenét. Látszólag eltávolodni tőle,
de ugyanakkor valan ez írás szavával. Isten szeretetében nem felejt el bennünket, Isten nem hagy el bennünket, még akkor sem, ha mi megtagadjuk őt. Visszatalálni hozzá, és kiengesztelődni Jézus Krisztusban. Tudatosan vállalni a gyűlölet helyett azt a szeretetet, amely nem a mi produktumunk, nem a mi magunk szabta szeretet vagy gyűlölet, hanem azt a szeretetet választani, amely Istentől való, amely tőle tanulható, és amely belőle ered, tőle forrásozik. Következő kérdésünk így hangzik, lehetséges-e az, hogy valaki tudatlanságból, tévedésből, sőt, hogy jó szándékkal volt az Úr Jézus ellensége? Ugyanakkor azt kell mondanunk, hogy a gyűlölet sohasem lehet jó szándékú. Az Úr Jézust pedig valóban gyűlölték ellenségei. És valóban előfordulhat az, hogy valamit helytelenítünk, és ellene foglalunk állást. Előfordulhat, hogy igyekszünk ártalmatlanná tenni a rosszat. Az is megtörténhet, hogy valamit félreismerünk, és tévedésből elítélünk, holott valami jó dologról van szó. Azt szoktuk mondani, tévedni emberi dolog. Kérdés, hogy nem erről volt ez szó csupán Jézus esetében is. Hiszen abban az időben sok hamis próféta, hamis messiás is kísérletezett, akikkel szemben valóban szigorúan kellett eljárni. Vajon nem arról volt ez szó, hogy Jézus tévedésből hamis messiásnak nézték, és ártalmatlanná tették hivatalból, jog szerint, úgy mint a többit? Hogy az evangéliumokat tanulmányozzuk, akkor világosan kitűnik, hogy erről a mentségről szó sem lehet. Először is vele egészen másképpen bántak, mint az igazán hamis messiásokkal. Azokat valóban csak ártalmatlanokká tették, de nem gyűlölték őket. Olyan, mintha legyintenénk valakire, de túl nagy figyelmet nem szentelünk neki. A helyén kezeljük. És éppen ezért nem, mert tudták, hogy ők hamis messiások, és így emiatt ártalmatlanok is. Nem ítélkeznek bűneik felett. Az Úr Jézus iránti féktelen gyűlölet lélektanilag is csak abból érthető, hogy ráismertek benne az igazi messiásra, akit azonban nem akartak elfogadni, akivel ellenkezett egész életük, és ezért ellenségüknek érezték. Ez a felismerés és a belőle fakadó félelem magyarázhatja meg csupán esztelen haragjukat. Hiszen egyetlen elfogadható vádat sem tudtak ellene felhozni, és mégis azt látjuk, hogy őrjöngve követelték a kereszt halálát. Ez a vakság, ez az esztelenség a gyűlölet tulajdonsága. Különben is lehetetlen, hogy nem ismerték volna fel Jézusban a valódi messiást, hiszen egész élete egyetlen természet fölötti jel volt, amelyről pontos értesüléseik voltak a zsidó nép vezetőinek is.

Elérkeztünk az utolsó kérdésünkig is, amely így hangzik, gyűlölte valakit az Úr Jézus? Talán érdekes a kérdés, a válaszunkban pedig azt mondhatjuk, hogy Jézusban nyilván nem volt és nem is lehetett semmiféle gyűlölet. Hiszen a gyűlölet a természeténél fogva eleve összeegyeztethetetlen Jézusnak, akár isteni, akár emberi szentségével. Feltételezi ugyanis a létbizonytalanságot és abból fakadó félelmet, valamint fenyegető veszedelmet. És ebből a félelemből fakad a pánikszerű támadás, a bosszúállás szelleme, amely meg akarja semmisíteni az ellenséget. Isten léte pedig abszolút, semmiféle veszély nem fenyegeti. Éppen ezért félelem, következésképpen gyűlölet nem lehet benne. Ebben az isteni biztonságban részesedik az ember is, ha isteni élete van, az Isten szeretet által Istenben él. Hite biztonságot nyújt számára, és az ilyen hívő ember számára eleve ártalmatlan lesz minden fenyegetés. Jézus embersége szerint is birtokolja az Istenben való életnek is ezt a biztonságát. Ezért tudott olyan nagy lelkűen megbocsátani azoknak is, akik az ő életére törtek. Tudta, hogy nem árthatnak neki, csak önmaguknak. Tulajdonképpen sajnálta őket, és valóban szíven mélységes szeretetével imádkozott értük, mint ember, hogy bocsánatot nyerjenek. Híveitől is elvárta ezt az aggodalommentes belső békét, hiszen azt mondta, hogy az én békémet adom nektek, és nem úgy adom, mint a világ adja. Emlékszünk rá, megdorgálta a háborgó tengeren életükért aggódó tanítványokat. Azt mondta, mit féltek, kicsinyítőek? Semmi mástól nem kell félnünk, csak attól, ami minket az Istentől elszakít, vagyis a bűntől. Szent Pál viszont azt is átélte, hogy az Isten szeretetétől semmi sem képes elválasztani és elszakítani, csak az ember saját gonoszsága. Azt írja a római levélben, kiszakíthat el minket Krisztus szeretetétől. Nyomorúság vagy szorongatás, éhínség, mezítelenség, veszedelem vagy kard, mindezeken győzedelmeskedünk az által, aki szeret minket. Kedves testvérek, kedves hallgatók, karácsony ünnepén öröm töltött el a világot, mert a béke fejedelme megjelent közöttünk. És mi csodálkozhatunk azon, hogyan lehetséges, hogy a szeretet Istene, aki testet ölt közöttünk, és megjelenik közöttünk, aki az isteni békét hozza el, másokban, egyesekben gyűlöletet vált ki. Nem csak, hogy értetlenséget, hanem gyűlöletet. És a mai napon ezekre próbáltunk tekinteni, és a kérdéseink így hangzottak, hogy kik gyűlölik Jézust, hogy az evangélium kiket említ úgy, mint Jézus ellenségeit, hogy mire törekszik valójában az Isten gyűlölet, hogy lehetséges-e az, hogy valaki tudatlanságból, talán tévedésből, vagy éppenséggel jó szándékkal lenne az Úr Jézus ellensége. És megkérdeztük végül, hogy Jézus maga gyűlölhetette valakit is. Befejezésül legyen két idézet, nem is jó szó, hogy idézet, hiszen az egyik egy vers Juhász Gyulától, imádság a gyűlölködőkért, a másik pedig egy imádság Szent János Pál pápától. Nem csak szemelvények ezek, hanem a témánkhoz illenek. Segítsenek bennünket, mind a kettő, hogy elgondolkodjunk, erre vagyunk hivatva. Imádkozzunk a gyűlölködőkért, és kérjük Isten szeretetét, változtassa meg ezeket a bensőket, újítsa meg az ő életüket, és segítsen, hogy rátaláljanak arra az isteni szeretetre, amely valóban nem csak hogy a javunkat akarja, hanem az üdvösségünket, a legjobbat akarja számunkra. Juhász Gyula így írt tehát, én Jézusom, te nem gyűlölted őket, a gyűlölőket és a köpködőket. Szeretted ezt a szomorú világot, és az embert, ezt a nyomorú virágot. Te tudtad, hogy mi nagy kereszt az élet, és hogy felettünk csak az Úr ítélhet. Szelíd szíved volt, ó, pedig hatalmad nagyobb volt, mint mit földi birtok adhat. A megbocsájtást gyakoroltad egyre, míg égbe szállni fölmentél a hegyre. Ma is elégszer hallod a magasban a gyűlölet hangját, mely égbe harsan. A gyilkos ember hangját, aki részeg s a szeretet szavát feszítené meg. Én Jézusom, most is csak szánd meg őket, a gyűlölőket és a köpködőket. Most is bocsáss meg nékik, mert lehet, hogy nem tudják tán, mit cselekszenek. Szent János Pál pápa pedig, aki az imádság és a cselekvés embere volt,
Tudta, hogyan lehet ebből az érzésből kigyógyulni. És a megváltás szent évében, 1984-ben, március 25-én, amikor minden embert és minden népet a szűzanyának ajánlott, egy csodálatos imát mondott azért, hogy Isten szabadítsa meg a világot a gyűlölettől. Ezzel az imádsággal fejezzük be mai elmélkedésünket, mai témán kifejtését. Ó szeplőtelen szív! Segíts legyőznünk a gonosz fenyegetését, amely oly könnyen beférkőzik az emberek szívébe, mérhetetlen károkat okoz a jelen világunkban, és úgy tűnik, elzárja a jövő felé vezető utakat. Szabadíts meg minket az éhezéstől és a háborútól. Szabadíts meg minket az atomháborútól, a mérhetetlen önrombolástól és mindenféle háborúktól. Szabadíts meg minket az emberélet ellen, már annak hajnalán elkövetett bűnöktől. Szabadíts meg minket a gyűlölettől, és Isten gyermekei méltóságának sárba tiprásától. Szabadíts meg minket minden társadalmi, nemzeti és nemzetközi igazságtalanságtól. Szabadíts meg minket attól, hogy Isten 10 parancsolatát a sárba tiporják. Szabadíts meg minket azoktól a próbálkozásoktól, amelyek Isten igazságát akarják eltiporni az emberek szívében. Szabadíts meg minket a jóra és a rosszra vonatkozó ostoba helytelen elképzelésektől. Szabadíts meg minket a szent lélek ellen elkövetett bűnöktől. Fogadd el, ó Krisztus anyja, az emberek szenvedéssel teli kiáltását. Fogadd el a társadalmak szenvedő kiáltását. Segíts legyőzni a Szentlélek erejével minden bűnt, az emberek bűnét és a világ bűnét, a bűn minden formáját. Segíts, hogy a megváltás végtelen hatalma, az irgalmas szeretet hatalma újra megjelenjen a világ történelmében. Segíts, hogy megállítsa a gonoszt, hogy átalakítsa a gondolkodást, hogy szeplőtelen szívedben a remény világosságát mindenki megláthassa. Amen. Ezt kérjük mi is, ezzel az erős imádsággal kérjük a mindenható Istent. Hallgassa meg a mi kérésünket a szűzanya közbenjárására, a gyűlöletet üzze messze tőlünk el, és engedje, hogy alakuljunk, formálódjunk Jézus szentséges szíve szerint. Úgy legyen, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Hírpercek.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Önállóvá vált a bakonybéli Szent Mauricius monostor. 500 szentmise bemutatására kérik az egyházmegyéket a mohácsi csata áldozataiért. Görög katolikus zsolozsmás tábort tartottak Irotán. Jönnek a részletek, Illyés Borbála hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Július 11-én Szent Benedek ünnepén hirdette ki a Szent Mauricius monostor önállóságát Bakonybélben Hortobágyi T. Cyril, a Magyar Bencés Kongregáció apátja, adja hírül a Magyar Kurír. A monostor Pannonhalma és Tihany mellett a hazai bencés örökség meghatározó helyszíne lett. Az erről tanúskodó sztélét az ünnepség keretében avatták fel. A Szent István által alapított monostor 1000 éve őrzi a hit, a műveltség és a magyar államiság értékeit, meghatározó szellemi műhely, ahol egykor Szent Gellért és Szent Günther is élt, emelte ki Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatója. Bán Izsák, a monostor elöljárója szerint Bakonybél igazi szellemisége abban rejlik, hogy a bakony természeti szépsége és a völgy csendje évszázadok óta meghitt feltöltődéssel szolgál az itt élők és az ide látogatók számára egyaránt. A mohácsi csata 500. évfordulójához közeledve Bacsmai László mohácsi plébános Felföldi László püspök támogatásával arra kéri a Kárpát-medence egyházmegyéit, hogy mutassanak be 500 szentmisét az 1526-os ütközet áldozataiért, a történelmi sebek gyógyulásáért és a kiengesztelődésért, közli a Magyar Kurír. A kezdeményezés nem tesz különbséget keresztény és muszlim elesettek között. A mohácsi csata nem csak a magyar történelem egyik legsúlyosabb tragédiája volt, hanem egyetemes emberi megrázkódtatás is, amelyben keresztény és muszlim katonák egyaránt életüket vesztették. Az 500 szentmise így a béke egyetemes üzenetét is hordozza. A pécsi egyházmegyében e szándékra a szentmiség sora már megkezdődött. A szervezők szerint az 500-as szám nem teljesíthetetlen elvárás. A folyamat a 2026-os évfordulón túl 2027-ig is kiteljesedhet. 33. alkalommal rendezték meg a nyári zsolozsmás tábort a Miskolci Egyházmegyében a festői szépségű Irotán, számolt be a Magyar Kurír. A július 6-a és 9-e között zajló program főszervezője Juhász Géza első helynök volt. A zsolozsmás táborban jelen volt Orosz Atanáz Miskolci megyéspüspök is, aki idén is végig együtt imádkozott a táborozókkal. Szócska Ábel nyíregyházi megyéspüspök a második napon kapcsolódott be az imádság folyamba. Idén Dudás György, a Görög Katolikus Papnevelő Intézet előkészítő szemináriumi elöljárója tartott gondolatébresztő elmélkedéseket, amelyekhez a szamáriai asszony történetét vette alapul. A résztvevők szerint a tábor nem csupán zsolozsmázás, hanem lelki gyakorlat is. Juhász Géza első helynök a részvétel mellett megköszönte a falubeliek áldozatos munkáját is, akik szállást, ételt és a templomi helyszínt biztosították a táborozók számára. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei, Illyés Borbála hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Június a Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet a mi munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, hogy továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatónknak.
2: Köszöntök mindenkit szeretettel, Szabó Tamás vagyok. Szent év van az idén. A szent évnek Ferenc pápa remény zarándokai nevet adta. És ennek alkalmából mi, a Mária Rádió, a Mária úttal közösen, a ferenciek terén létrehoztunk egy zarándokpontot, a Mária út zarándokpontját. Ez a ferences templom bejáratánál van. Ahogy szembeálltok a templommal, jobbról, és ez a zarándokpont lehetőséget ad nektek arra, hogy tájékozódjatok, hogy hol vannak zarándoklatok, térképeket tudtok ott kapni, kiadványokat kaptok, itt lehet kiváltani a zarándok útlevelet. A szent évben tehát a zarándok ponttal akarjuk erősíteni azt, hogy odafigyeljünk Ferenc pápa bullájában megfogalmazottak szerint arra, hogy zarándokok vagyunk, és zarándokoljunk. Mert a szent évben a remény zarándokai az a téma, amit feldolgozunk. Még egyszer, létrehoztunk egy zarándok információs pontot a ferenciek terén, a ferences templom bejáratánál. Gyertek el, nézzétek meg, és szerezzetek meg mindent, amit ott számotokra felkínálunk, és amire nektek szükségetek van. Isten áldjon benneteket a szent évben, Szabó Tamást hallottátok.

0: Rádió, a lélek hangja. Olvasás óra. Az olvasás, mint evangéliumi kincskeresés. Zagykó László atya műsorát hallják.
1: Köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, Pacet bonum, béke és jó. A békét kívánom, az igazit, amelynek a jó a forrása. Légy jó, mind halálig, ez a Jóistennek az akarata. És ennek a teljesítéséhez adja az ő ajándékát, nem kevesebbet, mint mindent, nem kevesebbet, mint önmagát, a lelkét, az Atya fiú szeretetének a lelkét, a szent lelket, aki nélkül képtelenség jónak lenni. Légy jó, mint halálig. Gondolom, hogy a Mária Rádió kedves hallgatói már régeség kitalálták, hogy ez egy regény, Móricz Zsigmond regényének a címe, aki ezt a regényét 1920-ban írta. Most fontos a dátum is, 1920. A tanácsköztársaság bukása után vagyunk, Trianonnak, a szörnyű békediktátumnak, a Magyarország 20. századi legnagyobb tragédiájának az eseményén vagyunk túl. Móricz Zsigmond és oly sok nagyra becsült író és költőtársa a megelőző éveket illetően is borzalmas zűrzavart élnek meg. Például Márai Sándor, aki 1900-ban született, 1989-ben halt meg, legalább a gyertyák csonkik égnek művét bizonyára többen is ismerik, aki amúgy a kommunizmus ádáz ellensége volt, de 19 évesen, 1919 tavaszán a Vörös Újság, a Vörös Lobogó munkatársa lesz, és felhevült cikkeket írt a proletár diktatúrát dicsőítendő, és aztán be is lép a KMP-be, a kommunisták magyarországi pártjába. Majd persze hamar kiábrándul a vörös terror erő szakossága, a diktatúrának a kulturális rombolása hamar kijózanítja, és a tanácsköztársaság bukásával ez a kommunizmus mániája is, hála jó Istennek, elszáll. Babits Mihály is, hogy a másik nagyságot említsem ebből a korból, meginog. Az 1918-as őszi rózsás forradalomnak szó szerint az agitátora lesz, de erről most nem mondok többet, az idővel gazdálkodnom kell. Hálából ezért 1919. januárjában a Károlyi kormányzat kinevezi egyetemi tanárnak a magyar irodalomtörténet tanszékéhez, és ugyancsak megmarad ebben a funkciójában, és megerősítést kap Lukács Györgytől, a véreskezű és véreseszű iszonyatos filozófustól, a tanácsköztársaság is megerősíti ebben az egyetemi tanári funkciójában, és majd csak a kommun bukása után kell megválnia a katedrától, megfosztják ugyanis a katedrájától, így mindössze néhány hónapot taníthatott csak az egyetemen. Az első órák anyagát ismerjük, mert hogy az egyik tanítvány ott van, Szabó Lőrincnek hívják, és a gyorsírásos jegyzeteiből ismerjük Babits előadásait. Adiról ad elő, és elég szerencsétlenül Adi özvegyével jelenik meg az órákon, Bonca Bertával, Csinszkával, jelezve, hogy milyen személyes kapcsolatai voltak, személyes közelség volt Ady Endréhez. Aztán nem akarok elkalandozni, de annyit azért megjegyzek itt a Bonca Berta, miért említettem, hogy szerencsétlenül, mert Bonca Berta ezt Csinszka félreérti, és Babits csak botrányok árán tud menekülni a tőle házasságot váró Bonca Bertától. Babits első óráin hangzik el, mindjárt az első mondat, a botrányos mondat, Ez a tudomány zászlaját meghajtom a forradalom lobogója előtt. Persze a hallgatóság, az ifjú hallgatóság erre tombol, üdvrivalgással, hatalmas üdvrivalgással fogadja ezt a mondatot. Ne rójuk fel a fiatalságnak ezt, mert hogy... És itt mégiscsak egy kitérést tennék erről, hogy ne rójjuk fel ezt a tombolást, ezt az üdvrivalgást arról, hogy ezt a babicsi üres mondatot ilyen ovációval fogadják. Mert hogy a fiatalságnak, és itt a késő kamaszkorra gondolok, sőt, még a 20 éves egyetemi korra is gondolok, van egy életkori sajátossága, és ezt tisztelni kell. És ez az életkori sajátosság pedig az, hogy nem tud bonyolultan gondolkodni. Gondolkodik, egy dolog iránt képes lelkesedni, úgy, hogy közben ennek az egynek a vonatkozásait, az összefüggéseket már ilyen bonyolultan nem vizsgálja. Vagyis, hogy a lelkesedése az felületes. De még egyszer mondom, és érdemes többször is, hogy megértők legyünk. Életkori sajátosság. Ennek az életkori sajátosságnak van egy nagyon eleven és érzékletes rajza egy regényben, mégpedig Ottlik Géza Buda című regényében. Az egyik szereplője a Medve Gábor, aki hadapród iskolás, és a nagyanyjával osztja meg a lelkének a titkát. Egy titkos meggyőződését, amely titkos meggyőződését nem tudja másképp kifejezni, csak durva szavakkal, és ezért félrevonja az ő nagymamáját, hogy ezt kifejezhesse. És ez a meggyőződése, amelyet most itt bocsánatot kérek a Mária Rádió hallgatóitól, de nem tudom nem idézni, a nagymamának a fülébe súgja, hogy ő azt gondolja, hogy mindenki le van szarva. Innentől olvasom az Ottlik Géza regényt, a Budából ezt a részletet. Mégpedig nagymamájának karácsonykor Medve elmondta. Érdekelte, mit tud Bianca, ő a nagymama, felhozni ellene, amikor az ellen semmit nem lehet felhozni, mivel csúnya szót nem lehetett kiejteni előtte, félrevonult vele a szobájába. Tudod, nagymama, mondta, vagy inkább mesélte, mindenki le van szarva. Én is? Kérdezte a nagymama Bianca érdeklődéssel. Erre kíváncsi volt. Medve kicsit hátrahőkölt. Rászta a fejét. Nem, nem. Akkor nem mindenki. Fontold meg, mert akkor tele annyit se ér a dolog. Kisfiam, igaz, Medve megölelte nagyanyját. Hát, ezt jól elrontottad nekem, drágám, gondolta. És akkor zárójel a következő mondat zárójelben van, Ottlik regényében, a Budában, jól és egy csapásra. Gyorsabban talán ez a barátnője René se tudta volna. Mármint elrontani, és egyben helyre tenni a dolgot. Igen tanulságos számomra ez a rövid kis epizód, mert hogy a nagymama nagyon bölcsen cselekedett. Mert azt is tehette volna, hogy ráüt a kisunokájának a szájára, vagy rákiált, hogy beszélsz. Helyette szépen csöndesen olyan szituációt teremtett, amelyből kiderül, hogy ez a vélemény, ez így bizony nem igaz. És akkor most félve és rettegve egy mai esemény sorozatra irányítanám a figyelmet. Ott vannak ezrek és ezrek, vagy talán még tízezrek és tízezrek, mind-mind ez a korosztály, a késő kamasz, 20 évesek egy-egy tuf-tuf koncerten. És akkor ott a nagy hevületben ezek a tízezrek, mondom, 20 éves fiatalok, teli hanggal, teli torokkal kiáltják, amit kiáltanak. Mert a kiáltás az nem más, mint az, hogy mocskos Fidesz. És itt ne rettegjen meg a Mária Rádió hallgató, nem akarok politizálni, bár nem lehet nem politizálni, hiszen az Úr Jézus Krisztus is politikai elítéltként lett halálra ítélve, az évezredek mártírja is mind így haltak meg, mondom, politikai elítéltként haltak meg, de nem áropolitizálás akarok folytatni, vagy pártpolitizálás, de azért ez a üvöltő kórus, ez figyelmet érdemel, fiatalok kórusa, a mocskos Fidesz. És hogy lehetne, mint azzal a bölcsességgel közeledni ehhez, ahogyan a nagymama közeledett az ő kis unokája a medve kijelentéséhez. Mert hogy miről is van szó? Ez a mocskos Fidesz kiáltás tipikusan tizenéves jelenség, mert ha belegondolunk, ez azt is jelenti, hogy ti vagytok a mocskosok, és akkor mi kik is vagyunk? Akkor mi ezrek, mi vagyunk a tiszták. Mi vagyunk a tiszták hada. És már ott vagyunk, hogy ez a tiszták hada, ilyen az evangéliumokban a farizeusoknak a hada, akik a maguk tisztaságából ítélik meg a többi mocskos embert. És akkor még mélyebbre, ha belegondolnánk, és segítségül hívjuk az egyik középkori Mária himnuszt. Ebben a középkori Mária himnuszban a himnusz szerzője nagy alázattal a maga hitét mondja mocskos Fidesznek, mocskos hitnek. Persze latinul van írva a himnusz, így aztán a szerző, a himnusz szerző a maga hitéről kiáltja magáról, hogy squalida Fidesz. Ez a mocskos hit, a mocskos Fidesz. És kijelenti, hogy egyes egyedül egyetlen pura Fidesz van, egyetlen tiszta hit van, tiszta Fidesz van, és ez pedig a Máriáé, és a himnuszban könyörög Máriához, hogy tisztítsa meg az ő mocskos hitét, ezt a squalida Fideszt, ezt a mocskos Fideszt, és bízik Máriában, Mária közvetíti, képviseli Jézus irgalmát, hogy képes a mocskos hitből tiszta hitet teremteni. Lehet így is elmérkedni a koncerteken elhangzó mocskos Fidesz kóruson, még egyszer mondva, tudván, hogy ez 10 évesek, 20 éveseknek a kórusa, akik persze még nem képesek ilyen mélységig és ilyen összetetten gondolkodni. Életkori sajátosságról van szó egyrészt. De visszatérve Babits Mihályra, a Móricz társára, akik meginognak, ahogy említettem, Márai Sándor, ahogyan Márai Sándor is meginog, Babits is meginog. Aztán következik őnála is a szerencsés kiábrándulás, majd később már túl a tanácsköztársaság, a nem is teljesen túl, mert a 30-as években még nincsenek teljesen túl a Trianon tragédia és gyász érzetén, írja meg 1935-ben azt a versét, amelynek a kezdő sora és a befejező sora ez, hogy mivel a földön jónak lenni oly nehéz, és a vers arról szól, hogy a jó milyen iszonyú megkísértettségben van. A versnek a címe, Babits Mihályt idézem, Babits Mihály verséről szólok, intelem vezeklésre. 1935-ben írja ezt a versét. Ez a verse elsőként az 1935-ös éppen induló vigiliában jelenik meg, aztán később a Nyugatban is olvashatjuk. Hallgassuk meg a verset, intelem vezeklésre. Mivel a földön jónak lenni oly nehéz, erényeid elhagynak, mint az ifjúság, de bűneid utánad jönnek, mint a hű kutyák, s ha netán elfáradva az úton leülsz, mint köribé telepszik, és arcodba néz, nyugodtan, mintha mondanák, nem menekülsz, s ha néha egyet bottal elkergetsz, és messzeversz, kicsit hátrább húzódik, és ha nem figyelsz, megint előjön, kezed nyaljas, mintha már lelked belső helyein és zugaiban kotorna, nyelve ragadó, sikosan, s érzed már, hogy többé nem kergetheted, s nem verheted, ha csak magadat nem vered. Ezer bűn nyelve lobog benned, mint a tűz is. Lelked már nem is egyéb, mint ez a tűz, de csak a bűnök teste vagy, mely lábon jár, s viszi és rejti, mint legmélyebb lényegét, sömbes. Az önzést is, rossz vágyakat, mint a bélpoklos poklát, mely benne rohad, s őt is elrohasztja, viszi, mint az őrület, vak égését, ezt a sivár belső tüzet, amelyben minden bölcs erő és fiatal erény úgy illan el, mint tűzben az olaj, légben leng fel, és híg egek felé enyész, mivel e földön jónak lenni oly nehéz. Muri Zsigmond, említettem, többi jeles írótársaival szintén meginog ebben az időben. A 20-as évek előtt vagyunk, 18-19. A háborúban Móricz haditudósító, ezek szerint nem éppen békeharcos. És a tanácsköztársaság alatt tagja lesz az írók vezető testületének, az írói direktóriumnak. A tanácsköztársaság után, a bukása után kizárják mindenből, kisfaludi társaságból, eljárás indul ellene, műveit bojkottálják, zűrzavar után jön, említettem már Trianont, amikor az ország elveszti területének kétharmadát, Móricz Zsigmond is osztozik tisztességesen, becsületesen a társadalomnak a szörnyű letargiájában kiábrándultság és gyász uralkodik. Úgy gondolja ekkor, 1920-ban, hogy vissza kell menekülnie a gyerekkorába, a tisztaságnak a világába. És ekkor és ezért írja meg a csodálatos regényét, amelynek a címe a Légy jó, mint halálig. A főhőse a Nyilas Misi, ő maga Móricz Zsigmond. A felnőttek szennyes világával szemben az evangéliumi gyermeki tisztaságot éli meg, és a szennyes világgal szemben ezt az evangéliumi gyermeki tisztaságot állítja szembe Móricz Zsigmond a művében. A gyermeki tisztaságot, amelyről Jézus így szól, hogy ha nem lesztek, mint a gyermek, nem mentek be semmiképpen a mennyek országába. A Légy jó, mint halálig nem gyermek vagy ifjúsági regény, hanem minden lapjával ma is érvényes üzenetet hordozó, súlyos társadalmi és lélektani mű. Személyes kapcsolatom van ehhez a fantasztikus regényhez. 1962 és 66 között a Rákóczi gimnáziumba jártam Budapesten. Nem kell a Mária Rádió hallgatóinak elmondani, hogy ezek az évek 62-66 között a szocializmus zűrös, szürke és szennyes ideje. És ekkor a Rákóczi gimnáziumban tagja voltam a színjátszókörnek, amelynek fantasztikus tanárvezetője volt Bodolai Géza, az Eszményi tanár. Alázatos, szenvedélyes, fáradhatatlan, karizmatikus egyéniség. Bodolai Géza 1923-ban született, és 2002-ben halt meg, és aki a színjátszó körben a Légy jó, mint halálig színpadi változatát javasolta, hogy adjuk elő, és be is tanította. Miért nem? Engem választott arra, hogy a Nyilas Misi szerepét alakítsam, eljátszam. Amúgy Bodolai tanár úr maga is megjárta a hadak útját, szó szerint is, 1945 és 47 között hadifogoly volt Szovjetunióban, miközben 1944-ben a németekkel szembeforduló diákmozgalomnak, a Görgei zászlóaljnak volt a tagja. 1949 őszétől a Debreceni Egyetem irodalomtudományi tanszékének az adjunktusa. Három társával beszélgetnek, tervezgetnek. Nem veszik észre, hogy olyan teremben, ahol lehallgató készülék van. Miről is beszélgetnek tisztességes tanáremberek? Arról, hogy hogyan buktatható meg a kommunista diktatúra, és alakítható ki a demokratikus Magyarország. Persze lebuknak, államellenes összeesküvés, letartóztatják őket, elítélik 5 év börtönre, 10 év hivatalvesztésre. A szabadulása után Bodolai Géza tanár úr 2 évig segédmunkás, és aztán 1956 és 73 között lesz gimnáziumi tanár, először az Arany János gimnáziumban, és aztán a Rákóczi Ferenc gimnáziumban, ahová éppen én is jártam. Ezt követően, csak a rendkedvéért mondom, több külföldi egyetemben egyetem magyar nyelvi oktatója a Varsó, akkor még Leningrád, Berlin, és ezután következett, hogy visszakerülhetett a Debreceni Egyetem magyar irodalom tanszékére docensként. Amúgy ifjabb Bodolai Géza, az ő fia, jelenleg a Színház és Filmművészeti Egyetem Színházművészeti Intézetének a vezetője jelenleg. Vissza a regényhez, Móricz Zsigmond regényéhez, a Légy jó, mint halálékhoz. Légy jó, mint halálék. Igen, ezzel is kezdtem az olvasás órát, hogy ez a Jóisten akarata. De ez a jó, ahogyan Babits Mihály írta, fölolvasott versben, Intelem vezeklésre című versében, hogy ez a jó, ez állandó veszedelem között van, állandó megkísértettségben. És éppen ezért is szükségünk van megváltóra. Móricz Zsigmond regényének a befejezése erről is szól. Most kinyitom a regényt, Légy jó, mint halálig. Móricz Zsigmond regényt, ahol arról olvasunk a regény végén, hogy a szegény kis Nyilas Misi szörnyű kalamajkákba keveredik, meggyanúsítják, már rendőrségi ügy lesz belőle, ráfogják, hogy lop és hazudik, de ebben a borzalmas bajában mégis történik valami, a megváltás. Hiszen a regény végén megjelenik Géza bátyja, a nagybácsi, akit úgy fogad, mint a megváltó. Ezt olvassuk a regényben a végén. Megvan a megváltás. Itt van a megváltó, hiszen már nem az ő gondja, hogy mi történik tovább, levette a válláról a felelősséget valaki, és úgy hasonlított most a Géza bátyám arca a jó Jézus Krisztuséhoz, épp olyan szelíd, jó szakálla van, barna szakálla, erős szeme, ami átlát a szíveken, és mindenható. Erről a regényről olvasható egy kiváló elemzés Fehér Ádámnak az elemzése, az elemzést is kinyitom a regényhez. Olvasom benne, az őt ért csapások súlya, mármint a Nyilas Misit ért csapások súlya alatt, a kisember megtapasztalja, van valami, és itt Fehér Ádám Móriczot, a regényt idézi, ami megakadályozza az embereket abban, hogy egymást megsértsék. Eddig a Móricz idézett. Tovább Fehér Ádám új tapasztalata tükrében arra a belátásra jut, hogy erejét meghaladó feladatra vállalkozik, mármint hogy Nyilas Misi. De bátyja váratlan megjelenése és benne megváltójának felismerése ráébreszti, hogy nincs kizárólag magára utalva, mert a szeretet megváltó erejére támaszkodhat az igazságot föl nem ismerő világ elleni küzdelmében. Nem sokkal később bizalommal megvallja, hogy mégis, megint regényből idéz, az emberiség tanítója, idéze bezárva, akar lenni, folytatja Fehér Ádám, és abba az iskolába akar járni, ahol bátyja tanít, megváltó, ahol, idézőjel, regényből új élet lesz, új világ, idézett bezárva, és újra idézett, ahol minden és mindenki jó lesz, amely idézett maga lesz a mennyország. Megjegyzi Fehér Ádám, Nyilas Misit valóban arra nevelte anyja, hogy legyen jó, mint halálig, úgy viselje magát, mintha anyja mindig látná, mert akkor soha nem tesz semmit, ami nem helyes. Becsületére legyen mondva, kisdiáknak eszébe sem jut szent parancsot megszegni, szerető, jó anyja tanítását elutasítani. A falujából elkerülő és az önálló, felelős személyiség szerepével lassan megismerkedő emberke azonban azzal szembesül, hogy nincs összhang személyes késztetései és a világot kormányzó erők között. A világ nem áll a gondviselés szolgálatában, írja Fehér Ádám, és én jegyzem meg, hogy ez számára döbbenet volt, mert a faluvilága, családban, családvilága, édesanyjának, édesapjának a szeretetének a világában ezt az összhangot tapasztalta meg, hogy a szülők gondoskodása, apa-anya gondoskodása és az isteni gondviselés összhangban van. A világ és ő nincs összhangban. A jóság parancsa mellett magát elkötelező ember, folytatom Fejér Ádámot, a gondviselés szerepét hivatott magára vállalni. Az igazság világbeli érvényesítésén köteles munkálkodni. A kisfiú megvallja bátyjának, hogy az emberiség tanítója akar lenni, és a légy jó mindhaláli parancsát készül az embereknek tanítani. Ez az ő fantasztikusan gyönyörű hivatása.

0: Murijingbond műveinek amúgy központi gondolata, hogy hogyan őrizhető meg, hogyan élhető meg a jó, és hogy milyen iszonyatos kitettsége van a jónak, a jó embernek, annak, aki a jóra törekszik. Szinte kivétel nélkül sorolhatnánk a regényeket. Erről szól a Boldog ember. Erről szól az Életem regénye. Erről részletesebben már valamelyik olvasás órán beszéltünk, és találkoztunk vele, ugyanis az Életem regénye nem is szól másról, mint arról a csodálatról, ahogyan az élet Móricz Zsigmond az ő szüleit csodálja, szüleinek a házasságát, hogy hogyan élték meg az ő házasságukban a jót, mint hűséget, és ennek a jónak a megélése a házasságban, ez Móricz csodálatának a tárgya, amikor a szüleinek a házasságát csodálja. És van egy másik regénye, bevallom a Mária Rádió kedves hallgatóinak töredelmesen, hogy nem emlékszem, hogy erről volt-e már szó, Kivilágos kivirattig című Móricz regényről, amelyben van egy részlet, igazából az egész regény erről szól, hogy a házasságban a jó megélése az egyet jelent a megbocsátás és a bocsánat kérés drámájával. Most arra részre nyitok ki a regényben, a Kivilágos kivirattig című regényben, ahol két férfi beszélget. Egy fiatal ember és a jegyző, Szalai Péter. A fiatal ember szájából zúdul a panasz, a házasságukról beszél, a feleségéről beszél, minden baj miatt őt okolja, ő minden bajnak a forrása, a kibírhatatlan, és közel van ez a fiatal ember a szakításnak, a szakítás gondolatával. Ekkor szólal meg szép csendesen a jegyző, Szalai Péter. Megpróbálom megkeresni a regényből ezt a részt, azt hiszem meg is. Találtam, olvasom. Mondja Szalai Péter okulásul ennek a fiatal embernek a maga történetét, és ez így hangzik. Fiatal ember korában, felesége rigójáiba belefáradva, elment mulatni, mondja Szalai Péter, és dacból egy éjszakán át csalta az asszonyt. Reggel, amikor kijövök a nővel, nagy virradaton, karonfogva, dalolva, és sokat beszélve, hát barátom, látok az utca közepén egy vastag, nagyhasú nőt, barátom, félig behavazva, ahogy ott állt, mint egy oszlop, és az a nő a feleségem volt. Más állapotban a harmadik kisfiammal. Egész éjjel ott állott, reggelig, megvárta, míg én kijövök, és hogy meglátott, megfordult, és elindult csöndesen haza. És itt megjegyzi Móricz, olvasom, ebben a pillanatban a két férfi úgy ült a mulatóház harsány zsivajában, mint két kirgiza pusztán a sátor előtt, ahol csak a szél fütyörész, és a ménesből hallik egy-egy nyerítés, mozdulatlan, maga elé süppett tekintettel ültek. És aztán folytatja az előadást, Szalai, ez egy szent nő, ez egy mártér, amilyen csak nő lehet, csak a szerelmes nő. Persze, harag volt, haragult a szegény, hogy is ne, majd még nem haragszik. Nem azért állt ott egész éjjel, hogy ne haragudjon, de viszont volt is oka. Én hazakísértem, és ahogy hazaértünk, nyögni kezd, és jönnek a fájások. Hamar a bábáért figyelmesen el akarok tűnni, de akkor ő megfogja a kezemet, és azt mondja, nem eresztette, nem. Végig kellett néznem azt a véghetetlen fájdalmat, ami a létezés legnagyobb cselekedetét kíséri. Jaj, ahogy a kezembe vágódtak a körmei, s rám nézett azokkal az ártatlan, szelíd szemekkel, mint a leült borjú, oly keservesen, s én éreztem, hogy még ott is az önkívület legmagasabb fokán boldog, boldog, hogy itt van mellette, az ő egyetlene, meg van nyugodva, mert megmenti őt az embere, az egyetlen, akiért neki érdemes pont-pont-pont, Idáig az idézet, a jó, a megbocsátás drámája, a megbocsátás az igazi, a bocsánatkérés az igazi, a javából nem éppen biztos, hogy az, ahol elhangzanak a bocsánatkérő szavak, teátrálisan talán a bocsánatkérés és megbocsátás egész lényünk feladata és a tetteké. És ez történik ebben a dialógusban, a kivilágos, kivirati ennek a történetében. Kedves Mária Rádió hallgatók, Móricz Zsigmondról szóltam, és itt különösen a 20-as években írt fantasztikus regényéről, a Légy jó, mind haláligról. Légy jó, mind halálig, erre törekszik Móricz Zsigmond is. Jó ember. Az a mondás, hogy madarat tolláról, embert barátjáról. Móricz Zsigmond egyik jó barátja éppen Bálint Sándor. A másik jó ember, akinek éppen a jósága révén folyamatban van az ő boldog avatása. Móricz Zsigmond többször is vendégeskedik Bálint Sándornál. Bálint Sándor beavatja Móricz Zsigmondot az ő nagy tudományába, a folklórba, elkíséri, elviszi az ő kedves Szeged melletti, Szegedhez tartozó falujába, Tápéra, ahol megismerteti a mesemondókkal, az énekmondókkal, varázslatos világ ez Móricz Zsigmond számára. Regényének a hőse, a Rózs Sándorról beszélek, Tápéról való, így a regényben őzőnyelvjárás szerint kell, a szegedi tápai őzőnyelvjárás szerint kell beszélnie, amihez Móricz Zsigmond nem ért. Ezért megkéri Bálint Sándort, hogy a dialógusokban a Rózsa Sándor szövegeit írja át az őző nyelvjárásba. Így a Rózsa Sándor című regényben ezeket a dialógusokat mind Bálint Sándor írja át. Bálint Sándor, aki mondhatjuk, hogy a jó embereknek is van szövetsége, a jó emberek maffiája. Bálint Sándor, aki, mint Radnóti Miklós, Sík Sándornak a tanítványa a Szegedi Egyetemen. És Bálint Sándor is ott van abban a művészeti, fiatalok művészeti kollégiumában, a közösségében, ahol éppen Radnóti Miklós is. Ismerünk egy fényképet, Szeged, Dómtér, ott vannak a művészeti kollégiumnak a fiataljai, az első sorban Radnóti Miklós, mögötte Bálint Sándor, ahogyan a kezét Radnóti Miklós vállára teszi. Radnóti és Bálint Sándor jó barátok voltak, egyik írásában így emlékezik Bálint Sándor Radnótiról, hogy a tiszta szemek, és hogy ilyen tiszta emberrel, mint Radnóti Miklós, életében sem találkozott. Radnóti, Sík Sándor tanítvány, Sík Sándor a műveit így dedikálja Bálint Sándornak, szeretettel barátomnak. Kedves Mária Rádió hallgatók, én most búcsúzom azzal, hogy a következő adásban majd megismerkedhetünk azzal, aki megéli a Móricz regény címének a felszólítását, hogy légy jó, mint halálig. Elköszönök a rádió hallgatóitól azzal, hogy mostan, amit az adás elején szoktunk elimádkozni, most a végén imádkozzuk el Szent Ferenc imáját, ó legfelségesebb és legmélységesebb dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, adj nekem egyenes hitet, biztos reményt, tökéletes szeretetet, végtelen mélységű alázatot, érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyem a Te szent és igaz parancsodat. Amen. Alleluja. Dicsértessék a jó Jézus Krisztus.
1: Olvasás óra. Az olvasás, mint evangéliumi kincskeresés. Zagykó László atya műsorát hallották.

Radio. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.

Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! Szent Háromság, nagy Istenünk, te mindent alkotsz, rendre szabsz, munkára szántad a napot, s így a nyugalmas álmot adsz. Reggel, délben és éjszaka,

0: Szolgáit hozzádjárulunk, eléd imádva borulunk, esdő szavunkat megsegítsd, az égiekkel egyesítsd. Ezt add meg, kérünk, jó atya, s atyának mása egy fia, s te szent lélek vigasztaló, örökre egy uralkodó. Amen.
1: Föl kell az Isten, és színe elől gyűlölői szerte futnak. Föl kell az Isten, és szétszóródnak ellenségei, színe elől gyűlölői szerte futnak. Úgy szórod szét őket, amint a füst szerte foszlik, miként elolvad a tűztől a viasz, az Isten színe elől úgy pusztulnak el a gonoszok. De örvendenek és újjonganak Isten előtt az igazak, elragadtatással ünnepelnek. Énekeljetek Istennek, zsoltárt zengjetek nevének, készítsetek utat neki, aki a felhők fölött vonul, mert az Úr az ő neve. Örvendezzetek színe előtt, árvák atya és özvegyek pártfogója, Isten az ő hajlékában. Isten otthont ad a hontalannak, a foglyoknak visszaadja szabadságát. Csak a lázadók maradnak a kietlen pusztában. Amikor te, Istenünk, néped élén kivonultál, és áthaladtál a pusztán, megrendült a föld. Az egek megolvadtak Sínai Úr előtt, Izrael Isten előtt. Bőven hulladtál esőt, Istenünk, örökségedbe, ellankadt népedbe új erőt öntöttél. Otthon találta te családod, ahol jóságodban, Istenünk, gondját viseled szegényeidnek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Föl kell az Isten, és színe elől gyűlölői szerte futnak. Istenünk ő, szabadító Istenünk, Urunk, aki a halálból is kivezet. Az Úr igéje hangzik, Szüzek nagy serege hirdeti a jó hírt. Futnak a seregek királyai, futnak, és a háznak szépe osztja szét a zsákmányt. Míg ti szunnyadoztok az aklok között, a galambszárnya ezüstösen fénylik, tollai aranylanak. Mi alatt a mindenható királyokat szór szét, fehér lesz az almon, mint a hó. Básán hegye az Isten hegye, Básán hegye kimagaslik a hegyormok közül. Ugyan mit irigykedtek hegyek csúcsai, a hegyre, amelyet lakóhelyéül az Úr kiválasztott. Mert az Úr örökre ott lakik. Isten harci szekere ezer és tízezer. Az Úr a Sínairól vonul szentélyébe. Magasba szálltál, foglyokat vittél magaddal, ajándékul embereket kaptál, hogy a lázadók is uruknál, Istenüknél lakjanak. Áldott legyen az Úr naponként és mindenkor. Üdvösségünk Istene, ő visel ránk gondot. Istenünk ő, szabadító Istenünk, az Úr, ami Urunk, a halálból is kivezet minket. Valóban, az Isten szétzúzza ellenségei fejét, sok gonosztevő fürtös fejét. Így szól az Úr, Básánból kihozlak, a tenger mélyéből is kivezetlek, hogy vérben gázolhasson lábad, és kutyáid nyelvének része legyen ellenségeidből. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk ő, szabadító Istenünk, Urunk, aki a halálból is kivezet. Föld népei, énekeljetek Istennek, zengjetek zsoltárt az Úrnak. Látták bevonulásodat, Isten, Istenem és királyom bevonulását a szentélybe. Elől énekesek mentek, a menet végén hárfások, középütt a lányok kézidobbal. Ünnepi közösségben áldjátok az Istent, az Urat, ti izraeli vadékai. A törzsek élén az ifjú Benyámin halad, nyomában Júda vezérei seregükkel, majd Zebulon nagyjai és Naftali fejedelmei. Mutasd meg Isten hatalmadat, erősítsd meg Isten, amit bennünk műveltél. Jeruzsálemből, templomodból, királyok hozzák ajándékukat neked. A nád lakóvadat fenyítsd meg, a tulkok gyülekezetét és a népek borjait. Boruljanak le ezüstholmiukkal. Szórd szét a népeket, amelyek háborút akarnak. Jöjjenek Egyiptom nagyjai, és Etiópia tárja kezét Isten felé. Föld népei, énekeljetek Istennek, zengjetek zsoltárt az Úrnak, aki áthalad az egek egein, az ősi egeken. Íme hallatja szavát, hatalmas szózatát. Ismerjétek el Isten hatalmát, Izrael fölött ragyogó fölségét, és nagy erejét a felhők felett. Csodálatos vagy Isten szentélyedben, Izrael Istene ad népének hatalmat és erőt, áldott a mi Istenünk. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Föld népei, énekeljetek Istennek, zengjetek zsoltárt az Úrnak. Hadd halljam az Úr Isten szózatát, igen, ő békét hirdet népének.
2: Olvasmány a Királyok első könyvéből. Azokban a napokban Ahab elbeszélte Izabelnek, amit Illés végbe vitt, az egész történetét annak, ahogyan sorra megölette a prófétákat. Erre Izabel hírvivőt küldött Illéshez. Ezt üzente neki. Ezt és ezt tegyék velem az Istenek, ha holnap ebben az órában hasonlóvá nem teszem életedet ezek egyikének életéhez. Illés megrettent, útra kelt és elment, hogy megmentse életét. Amikor a Judához tartozó Berszebába ért, ott hagyta szolgáját, maga pedig behúzódott egy napi járásnyira a pusztába. Amikor odaért, leült egy borókabokor alá, és a halálát kívánta. Azt mondta, most már elég, Uram, vedd magadhoz lelkemet, én sem vagyok különb atyáimnál. Ezzel lefeküdt és elaludt. Egyszer csak angyal érintette meg, és így szólt hozzá. Kelj föl, és egyél. Ahogy oda pillantott, lám a fejénél egy sülcipó, meg egy korsó víz volt. Evett is, ivott is, de aztán újra lefeküdt aludni. Ám az Úr angyala másodszor is megjelent, megérintette, és azt mondta. Kelj föl, és egyél, különben túl hosszú lesz neked az út. Fölkelt, evett, ivott, aztán 40 nap és 40 éjjel vándorolt ennek az ételnek az erejéből, egészen az Isten hegyéig, a Hórebig. Bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. S lám az Úr hallatta szavát, és így szólt hozzá. Menj, és a hegyen járulj az Úr színe elé. S lám az Úr elvonult arra. Hegyeket tépő, sziklákat sodró, hatalmas szélvész haladt az Úr előtt, de az Úr nem volt a szélviharban. A szélvésznek földrengés lépett a nyomába, de az Úr nem volt a földrengésben. A földrengés után tűz következett, de az Úr nem volt a tűzben. A tüzet enyhe szellő kísérte. Amikor Illés észrevette, befötte arcát köntösével, kiment, és a barlang szája elé állt. Egy hang megszólította ezekkel a szavakkal. Mit csinálsz itt, Illés? Azt felelte. Emészt a buzgalom az Úrért, a seregek istenéért, mert Izrael fiai elhagytak, oltáraidat lerombolták, prófétáidat meg kardélre hányták, és most nekem is az életemre törnek. Az Úr azonban azt mondta neki, menj, fordulj vissza, és vedd utadat Damaszkusz pusztasága felé, aztán menj, és kent föl Hazaelt Arám királyává, Jehut Nimszi fiát pedig Izrael királyává. Végül Elizeust, Szafát fiát, Ábel Meholából kent föl magad helyett prófétává. Aztán ez

0: 12. pár mögött haladt. Illés odament hozzá, és rávetette köntösét. Az ott hagyta az ökröket, Illés után szaladt, és így szólt. Engedd, hadd adjak elő búcsúcsókat apámnak, meg anyámnak, aztán követlek. Azt mondta neki. Menj csak, de térj vissza. De hát mit tettem veled? Azzal Elizeus elment, fogta a pár ökröt, feláldozta, majd az ekét felhasználva megsütötte az ökröket, és odaadta az embereknek, egyék meg őket. Aztán elindult, Illés nyomába szegődött, és a szolgája lett. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Így szólt az Úr Mózeshez. Ha majd elvonul előtted dicsőségem, a szikla mélyedésébe teszlek, és kezemmel befödlek, amíg elvonulok előtted. Mert nem láthatja ember Istent úgy, hogy életben maradjon. Istent nem látta soha senki. Az egyszülött fiú nyilatkoztatta ki, aki az atya ölén van. Mert nem láthatja ember Istent úgy, hogy életben maradjon.
1: Olvasmány Szent Ambrus püspök a Misztériumok című értekezéséből. Arra tanít téged az apostol, atyáink mind ott voltak a felhő alatt, mind átkeltek a tengeren, s mind megkeresztelkedtek Mózesre, a felhőben és a tengerben. De maga Mózes is azt mondja énekében, elküldted lelkedet, és a tenger elborította őket. Észrevetted ugye, hogy a keresztség szentségének előképe rejtőzik a zsidóknak abban az átvonulásában, amelyben az egyiptomi elveszett, a zsidó pedig megmenekült. Hisz mi másra tanít minket naponként ez a szentség, mint hogy benne a bűn elmerül, és a vétek elpusztul, de jámborság és teljes ártatlanság lép ki belőle. Hallottad azt is, hogy atyáink a felhő alatt voltak, mégpedig jó felhő alatt, amely a testi szenvedélyek lobogását lehűtötte. Jó felhő árnyékozza be azokat, akiket a Szentlélek meglátogat. Végül Szűz Máriára szállt rá, és a magasságbeli ereje borította be őt árnyékával, amikor az emberi nem számára megszülte a megváltót. Az a felhő csoda is előkép szerint történt Mózes által. Ha tehát akkor az előképben jelen volt a Szentlélek, vajon nincs-e jelen most a jelzett igazságban? Hiszen a Szentírás is mondja neked, a törvényt Mózes közvetítette, a kegyelem és igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg. A Mara forrás vize keserű volt, Mózes fát dobott bele, és édes lett. Amíg az Úr keresztjét nem hirdették, a víznek a jövendő üdvösség szempontjából nem volt semmi jelentősége, amikor azonban a kereszt misztériuma már üdvösségszerzővé szentelte, azóta lelki fürdőnek és életadó italnak használható. Miként tehát abba a vízben Mózes, a próféta fát bocsájtott, ugyanúgy ebbe a forrásba is a pap az Úr keresztjének hirdetését bocsátja, és ez a víz édessé válik a kegyelem számára. Ne higgy tehát tisztán testi szemeidnek, itt inkább azt kell nézni, ami láthatatlan, mert a látható ideig való, amaz pedig örökké való. Jobban lehet itt azt látni, amit a testi szem nem vesz észre, de a szív és a lélek meglát. Azután okulj a királyok könyvének olvasmányán is. Námán szírember volt, leprás lett, és senki nem tudta abból kigyógyítani. Akkor az egyik rableány azt mondta neki, hogy van Izraelben egy próféta, aki a leprától meg tudná őt tisztítani. Námán aranyat és ezüstöt vett magához, elment Izrael királyához. Amikor ez meghallotta érkezésének okát, megszaggatta ruháját, mondván, hogy Isten kísértés az, amikor olyat kérnek tőle, amit nem tud megadni királyi hatalma. Elizeus azonban titokban megüzente a királynak, küldje el hozzá ezt a szírembert, hadd tudja meg, hogy van Isten Izraelben. Amikor pedig az odaérkezett, meghagyta neki, hogy merüljön alá 7-szer a Jordán vizében. Erre Námán azon kezdett gondolkodni, hogy jobb az ő hazája folyóinak a vize, és azokban már sokszor megfürdött, de mégsem szabadult meg leprájától. Ez a meggondolása visszatartotta attól, hogy szót fogadjon a prófétának.

0: de amikor engedett a szolgái biztatásának és rábeszélésének, mégis alámerült a Jordánban. Amikor pedig abban megtisztult, mentem megértette, hogy nem a víz, hanem a kegyelem ereje tisztítja meg az embert. Az a pogány kételkedett, mielőtt meggyógyult volna. Te már meggyógyultál, ne kételkedj tehát. Kihozta népét az Úr, mint a juhokat, biztosan vezette őket, hogy ne féljenek, s ellenségeiket elnyelte a tenger. Mind megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. S ellenségeiket elnyelte a tenger.
1: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen. Az óra imedérre jár, s bennünket imádságra hív.

0: Va most, dicsőségünket szerzi meg. E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hullad élénk. Szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt ki, jó atyánk, és egy szülött örök fiát, s a szent lelket kivigaszunk, meg nem szűnő időkön át. Amen.
1: A törvény teljessége a szeretet. Mennyire szeretem törvényeidet, Uram, egész nap azon elmélkedem. Mi bölcsétett parancsolatod ellenségem ellen is, mert az az enyém már örökre. Minden tanítómnál okosabb lettem, mert mindig intelmeidről elmélkedem. Meghaladja értelmem a vénekét, mert parancsaidat megtartom. Minden gonosz úttól távol tartom lábamat, hogy megtarthassam szavadat. Meghozott ítéleteidtől sosem hajlok el. Te magad tanítottál rájuk. Mi édes ínyemnek mindegyik szavad, számnak édesebb a méznél. Mivel parancsaid értelmessé tettek, azért gyűlölöm a hazugságnak minden útját. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. A törvény teljessége a szeretet. Urunk, emlékezzél meg közösségedről, amely kezdettől fogva birtokod. Miért vetettél el végleg, Istenünk? És legelőd nyája ellen miért lángol haragod? Emlékezzél meg közösségedről, amely kezdettől fogva birtokod. Gondolj örökségedre, a népre, amelyet megváltottál, és Sion hegyére, amely lakóhelyed. Irányítsd lépteidet az örök romokhoz. Szentélyedben mindent letarolt az ellenség. Közösséged helyén ordítoznak, akik gyűlölnek téged, és győzelmük jeléül kitűzték zászlóikat. Olyanok, mint akik magasan villogtatják fejszéjüket a sűrű erdőben. A veretes kapuknak nekiestek, és fejszével, baltával ledöntötték. Szentélyedet lángba borították, porigalázták nevet hajlékát. Szívükben azt mondták, pusztítsuk el egyszerre őket, és Isten közösségeit földünkön fölégették. Jeleinket nem láthatjuk, prófétáink nincsenek, és nincs közöttünk, aki tudná, mindez meddig tart még. Istenünk, meddig gyalázhat még az ellenség? Nem szűnik meg ellenfelünk, nevedet gyalázni? Miért húzod vissza jobbodat? Miért nézed ezt ölbetett kézzel? Mégiscsak Isten a királyunk kezdettől fogva, a földön szabadulást csak ő szerez. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Urunk, emlékezzél meg közösségedről, amely kezdettől fogva birtokod.
0: Kelj fel, Urunk, védd meg ügyeldet, hatalmaddal széthasítottad a tengert, a vízi szörnyek fejét összetörted, a Leviatán fejét is szétzúztad. Prédául adtad a tenger szörnyeinek. Te fakasztasz forrást, patakot, kiszárítasz bővizű folyókat. Tiéd a nappal és tied az éjszaka, a csillagokat és a napot te formáltad. Te jelölted ki a föld határait, a nyár és a tél is a te alkotásod. emlékezz arra, az ellenség hogyan gyalázta az urat. Egy balga nép megvetette nevedet. Ne add vadak prédájára a benned bízók lelkét, és szegényeidről ne feledkezzél el végleg. Tekint szövetségedre, földünk minden zuga tele van az erőszak sátraival. Ne távozzék szégyennel a megalázott, a szegény és szerencsétlen ágya nevedet. Kelj fel, Istenünk, védd meg ügyedet, emlékezz csak a gyalázatokra, amelyekkel a balga káromol napozhat téged. Ne feledd el ellenségeidnek hangját, és gyalázóid egyre erősödő zajongását. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Kelj fel, Urunk, védd meg ügyedet.
1: A szegény akadt köztetek, egy testvéred valamelyik városodban. Ne keményítsd meg szívedet, és ne csukd be markod testvéred a szegény előtt. Inkább nyisd meg kezed, és adj szívesen annyit, amennyire csak szüksége van szorult helyzetében.
0: A szegények kívánságát meghallgatod, Uram, megerősített szívüket, figyelmet feléjük fordul.
1: Könyörögjünk. Istenünk, te Péter apostolnak kinyilatkoztattad, hogy üdvözíteni akarsz minden embert. Fogadd szívesen tetteinket, és add kegyelmedet, hogy jóságodat és üdvözítő szándékodat szolgáljuk minden cselekedetünkkel, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Istenbe vetett bizalomra és lelki megújulásra buzdít Leó pápa. 500 szentmise bemutatására kérik az egyházmegyéket a Mohácsi csata áldozataiért. Magyar koprodukció kapta a filmkritikusok díját Karlovivariban. Jönnek a részletek, Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Isten akkor sem mond le az emberről, amikor a szív keménynek tűnik, hangsúlyozta Leó pápa a július 12-én vasárnap a Castel Gandolfóban elmondott úrangyala imádság előtt, számolt be a Vatican News. A Szentatya a magvetőről szóló evangéliumi példabeszéd alapján arra hívta fel a köré gyűlt hívek és zarándokok figyelmét, hogy Isten fáradhatatlanul hirdeti igéjét, megszólítva az emberek szívét, mert a szeretete a legridegebb szíveket is szeretettel töltheti meg, hangsúlyozta. Az Úr nem szűnik meg hinni bennünk, abban, akik vagyunk, és akivé kegyelme által válhatunk. A pápa arra buzdított, hogy a nyári pihenés idején is szánjunk időt az imádságra és az elcsendesedésre. Az úrangyala végén ismét békére szólított fel, kérve, hogy a háborúk és feszültségek közepette is segítsük egymást, és ne engedjük kihunyni a remény és a béke lángját. A Mohácsi csata 500. évfordulójához közeledve Bacsmai László mohácsi plébános Felföldi László püspök támogatásával arra kéri a Kárpát-medence egyházmegyéit, hogy mutassanak be 500 szentmisét az 1526-os ütközet áldozataiért, a történelmi sebek gyógyulásáért és a kiengesztelődésért, közli a Magyar Kurír. A kezdeményezés nem tesz különbséget a keresztény és muszlim elesettek között. A Mohácsi csata nem csak a magyar történelem egyik legsúlyosabb tragédiája volt, hanem az egyetemes emberi megrázkódtatás is, amelyben keresztény és muszlim katonák egyaránt életüket vesztették. Az 500 szentmise így a béke egyetemes üzenetét is hordozza. A Pécsi Egyházmegyében e szándékra a szentmiség sora már megkezdődött. A szervezők szerint az 500-as szám nem teljesíthetetlen elvárás. A folyamat a 2026-os évfordulón túl 2027-ig is kiteljesedhet. A Forrás című dráma nyerte a Nemzetközi Filmkritikusok díját az idei Karlovivári Nemzetközi Filmfesztiválon, amely cseh, szlovák és magyar koprodukcióban készült, adja hírül az MTI. Közép-Európa egyik legrangosabb filmes seregszemléjét idén 60. alkalommal rendezték meg, július 3-a és 11-e között, ahol 137 filmet vetítettek le. A díjnyertes alkotás Csehszlovákia történelmének egy máig feldolgozatlan fejezetét, a roma nők államilag támogatott kényszer sterilizációját dolgozza fel az 1980-as évekből. Az Iván Osztrohovszki rendezésében készült filmet részben Magyarországon forgatták. Elkészítésében számos magyar szakember, többek között Berkes Júlia koproducerként, Petrányi Viktória pedig executive producerként működött közre. A vásznon Bárnai Péter és Farkas Franciska is feltűnik. A hazai mozik várhatóan 2027 első felében mutatják majd be a filmet. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhében fogadál Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál életünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat július 14-én kedden. A mikrofonnál Molnár Péter. Röviden ismertetem a délutáni és az esti műsorokat. Béke a Földön, 12 óra 5 perckor. Programajánló, 12 óra 10 perckor. Rózsafüzér, a fájdalmas rózsafüzér imádkozása, 12 óra 15 perckor. Örök ige, részletek a Szentírásból, 13 órakor. Megváltottalak, Stenbach József gondolatai a napi ige kapcsán, Szabó Tamás műsora, 13 óra 10 perckor. Szemelvények, lelkiségi írók műveiből, 13 óra 15 perckor. A magyarországi pálosok története, Bolyós Ákos atya visszaemlékezései, 13 óra 25 perckor, a nap evangéliuma, Szentírás magyarázat Szalka Mihály atyával, 14 órakor, Jó hírek, hírmagazin, 14 óra 15 perckor, napi útra való, jezsuita elmélkedés, 14 óra 30 perckor, ima lánc, ima szándékok fogadása telefonon, 14 óra 50 perckor, irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek, 15 órakor, rózsafüzér, a dicsőséges rózsafüzér imádkozása, 15 óra 15 perckor, tanúságtétel, személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről, 16 órakor, átmozgató, Heim Kriszti Pilates oktató műsora, 16 óra 30 perckor. Hazafelé egészségtrend, egészségi állapotok és étrend kiegészítő javaslatok. Dr. Sárkány Ferenc gyógyszerész, természetgyógyász műsora, 16 óra 35 perckor. Barátkozó, Lukovics Milán atya élő műsora, 18 órakor. Igéző, vallomások Isten szaváról, 18 óra 50 perckor, Zsolozsma, esti dicséret, 19 órakor, az igazság szabaddá tesz, dr. Balsi Balázs, Ferences atya elmélkedése, 19 óra 25 perckor, ráhangoló, készüljünk a nemzeti imára, 19 óra 55 perckor kiáltás, ima a nemzetétkegyhelyekről, 20 órakor függőségről mindenkinek, Erdős Eszter műsora, 20 óra 16 perckor lépcsők, az elengedés művészete, Farkasi Bolya műsora, 21 óra 5 perckor aktuális, 22 órakor nézőpont, gondolatok a teremtett világ védelméről, Sipos Vera, Schaffhauser Tibor, Kocoh Levente András műsora, 22 óra 50 perckor, a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása, 23 órakor, Szentírás, Ószövetségi fejezetek, Diós István atya felolvasásában, 23 óra 20 perckor, Zsolozsma, befejező imaóra, 23 óra 40 perckor, óránként 10 perceket sugárzunk. Kérem, maradjanak velünk, és hallgassanak továbbra is minket.
3: Mária Rádió. Ima a békéért. Mindenható Istenünk, atyánknak hívunk téged, mert hisszük, hogy úgy hajolsz le hozzánk, mint gyermekeidhez. Tudjuk, hogy szeretnéd, hogy a földön békében és a te szeretetedben éljünk. Szent lelkedet küldöd nekünk, hogy erőt adjon a bűn legyőzéséhez és egység megteremtéséhez. Te a béke ajándékozója vagy, ezért hallgass meg minket kegyesen, amikor könyörögve kérünk téged a világban való békéért és kiengesztelődésért, hogy minden ember megértse, hogy senkinek sincs joga saját érdekeit erőszakkal és gyűlölettel érvényesíteni. Hogy egyesek önzése miatt ne kelljen menekülniük saját otthonaikból. Hogy a felelősök védjék minden ember szabadságát és emberi méltóságát. Hogy senki ne szenvedjen hite vagy nemzetisége miatt. Hogy mindörökre hallgassanak el a fegyverek, amelyek ártatlan emberi életeket oltanak ki. Kérünk téged, atyánk, a Szent Földért, Irakért, Szíriáért, Ukrajnáért és minden országért, ahol ember ember ellen, testvér testvér ellen harcol. Győzedelmeskedjen a megbocsátás az irigység és a bosszú fölött. A kiengesztelődés és béke minden konfliktus fölött. Az emberi élet védelme a gazdasági érdekek és a gazdaság káprázata fölött. Add, hogy a te lelked legyőzze az emberi szívek keménységét. Erre kérünk téged a hét fájdalmú szűzanya, a béke királynője közbenjárására, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki megnyitotta nekünk az utat az örök békesség országába. Ámen.
4: Programajánló következik.
5: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
6: Domonkos Nyári Egyetem Vasváron. A motto: békesség, remény, újrakezdés. Az időszak 2026. július 30-a csütörtöktől augusztus 2-a vasárnapig. Előadók: Lucsok Péter Miklós, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke, Székely János Szombathelyi Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Beci Tibor hivatásgondozó, Ireneusz Viszonkinszki rendtörténész, Körösiné Merkel Hilda, irodalomtörténész, Pigler Mónika Mira, filozófus, Zágorhídi Cigány Balázs, gyűjteményvezető. A program: pódiumbeszélgetés, szentmise, kirándulás. Jelentkezés az infokukac.dominikana.hu címen. Bővebb információ a domonkosok.hu oldalon érhető el. Ingyenes részvétel, szállás és étkezés. Kedves testvérek, Balázs atya a korábbi évekhez hasonlóan nyári szabadságát szülőfalujában, Sióagárdon tölti. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is tart nyilvános szentmiséket és elmélkedéseket. Siógárdi tartózkodása idején a következőket ajánlja föl a kedves testvéreknek. A Siógárdi templomban vasárnaponként, július 5-én, 12-én, 19-én, valamint augusztus 2-án délelőtt 10 órakor mutat be szentmisét, melyet a Siógárdi TV YouTube csatornáján, Balázs atya Facebook oldalán és honlapján elérhetőek lesznek. Július 26-án délelőtt 8 óra 30 perckor Kakasdon a Szent Anna búcsúi szentmisét ő mutatja be. Ezért az ezt követő Siógárdi szentmise 10 óra 30 perckor kezdődik. Mint minden évben, nyári lelki gyakorlatra hív július 13 és 17-e között, mely a 19 órai szentmisét és az azt követő elmélkedéseket foglalja magába. Az elmélkedések a Siógárdi TV YouTube csatornáján, Balázs atya Facebook oldalán és honlapján elérhetőek lesznek. Július 20 és 24 között a 19 órai szentmise keretében tart rövidebb elmélkedéseket. Ezen időszak alatt szombatonként nem mond nyilvános misét. Augusztus 1-én a Bodajki Segítő Szűz Mária kegyhelyen a 10 órakor kezdődő Porciunkula búcsúi szentmisét Balázs atya mutatja be. Ezúton kéri Balázs atya a kedves paptestvéreket, szerzetes testvéreket és nővéreket, és minden testvért, hogy a fent megadott időpontokon kívül ne keressék, máshová ne hívják, és a telefonos megkeresést és a személyes látogatást is mellőzzék. Ezen időszak számára az elvonulás, a csend és a töltődés ideje. Megértéseteket köszöni, mindannyiótokat imádságaiban hordozza.
4: Programajánlót hallottak.

0: Radio. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Kedves hallgatóink! A fájdalmas rózsafűzér imádságot az Árpád-házi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájában. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki érettünk, vérrel ítélkezett. Szent Lukács evangéliumából. Az utolsó vacsora után Jézus az olajfák hegyére tartott. Tanítványai követték. Amikor odaért, így szólt hozzájuk. Imádkozzatok, hogy kísértésben essetek. Aztán mint egy kőhajtásnyira tovább ment, és térre vonulva így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd. Akkor megjelent egy angyal a mennyből, és megerősítette. Majd halálfélelem vett előtt rajta, és még álhatatosabban imádkozott. Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk védelvel ítékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk védelme ítékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel ítékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk védelmet ítékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel ítékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel ítékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérrel ítékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel ítékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérrel ítékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel ítékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Így jövendőlt a szenvedő megváltóról Izaiás. Ő a mi betegségeinket hordozta, a mi fájdalmainkat viselte. Mi pedig mindegy leprásnak tekintettük, akit megvert és megalázott az Úr. Valójában ő a mi gonoszságainkért szenvedte sebeit, a mi bűneinkért vállalta, hogy összetörjék. Megsanyargatása nekünk szerzett békességet. A testén kéklő ütések bennünket gyógyítanak. Mindnyájan, mint tévelygő juhok, bolyongunk. Járja mindegyikünk a maga útját. Az Úr pedig ő rátette mindnyájunk bűneinek terhét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
6: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka. Akit érettünk, tövissel koronáztak. Ki hitt annak, amit hallottunk, és az Úr karja ki előtt nyilvánult meg. Úgy nőtt fel színe előtt, mint a hajtás, és mint a gyökér a szomjas földből. Nem volt szép alakja, sem ékessége, hogy megnézzük őt, és nem volt olyan a külseje, hogy kívánjuk őt. Megvetett volt, és utolsó az emberek között, fájdalmak férfia, és betegség ismerője, aki elől elrejtettük arcunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronázta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
7: most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak hívalmára.
4: A fájdalmas rózsafűzér negyedik titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Minden ellenségemnek gúny tárgya lett belőlem, szomszédainnak csúfja, félelme ismerőseimnek, aki meglát, odakűn, fut előlem. A szívekből, mint aki meghalt, oly feledésbe estem én, olyan lettem, mint az összetört edény. Hallottam én, sziszegnek rám sokan, körös körül, körülem rettenet. Ellenségeim összesúgtak, és terveket kolholtak, hogy elvegyék életemet. De én, Uram, bizalmamat beléd vetem, azt mondom, te vagy az én Istenem, az én sorsom a te kezedbe, ellenségem és üldözőm kezéből ragadj ki engem. Orcám ragyogjon fel szolgád előtt, és irgalmaddal szabadíts meg őt. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,

0: között és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érdekünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér 5. titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Jézus kivezették arra a helyre, melynek Golgota, azaz koponya hely a neve. Ott mirhával kevert bort kínáltak neki, de nem fogadta el. Azután keresztre feszítették, és megosztották ruháit, sorshúzással döntve el, kire mi jusson. 3. óra volt, amikor megfeszítették. Az elítélésének okát jelző táblára ezt írták. A zsidók királya. Vele együtt keresztre feszítettek 2 rablót is. Egyet jobbjára, másikat baljára. Így beteljesedett az írás szava, és gonosztevőként bántak vele. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden nap

0: napi kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Úrunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Úrunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.
2: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Görög katolikus zsolozsmás tábort tartottak Irotán. Elhunyt Szolnoki Péter énekes dalszerző. Rangos elismerésben részesül béketeremtő munkájáért egy bíboros a Fülöp-szigeteken. Jönnek a részletek, Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. 33. alkalommal szervezték meg a nyári zsolozsmás tábort a Miskolci Egyházmegyében a festői szépségű Irotán, számolt be a Magyar Kurír. A július 6-a és 9-e között zajló program főszervezője Juhász Géza első helynök volt. A zsolozsmás táborban jelen volt Orosz Atanáz, miskolci megyéspüspök is, aki idén is végig együtt imádkozott a táborozókkal. Szocska Ábel, nyíregyházi megyéspüspök a második napon kapcsolódott be az imádság folyamba. Idén Dudás György, a görögkatolikus papnevelő intézet előkészítő szemináriumi elöljárója tartott gondolatébresztő elmélkedéseket, amelyekhez a szamáriai asszony történetét vette alapul. A résztvevők szerint a tábor nem csupán zsolozsmázás, hanem lelki gyakorlat is. Juhász Géza első helynök a részvétel mellett megköszönte a falubeliek munkáját is, akik szállást, ételt és a templomi helyszínt biztosították a táborozók számára. Július 12-én elhunyt Szolnoki Péter énekes dalszerző, a Bombon Együttes társ alapítója, tudósít az MTI. Szolnoki Péter énekesként, dalszerzőként és hangszerelőként is dolgozott, számos előadóval működött együtt. Török Tamással 1995-ben alapította meg a Bombon Együttest, amely az elmúlt 3 évtized meghatározó magyar formációja közé tartozott. A májusi aréna koncert után a zenész júniusban kórházba került, a zenekar emiatt lemondta a nyári koncertjeit. A család és Török Tamás az együttes másik alapítójának tájékoztatása szerint a művész súlyos betegségben szenvedett. Szolnoki Péterrel 2025 tavaszán Borsovszky Tibor készített életút interjút. A művész emlékére ezért július 15-én 17 órakor és július 18-án 22 órakor elhangzó Talentum című műsorunkban megismételjük a vele történt beszélgetést. A vallások közötti párbeszéd és a béke előmozdításáért a harmónia a sokféleségben kitüntetést adják át Orlando Quevedo bíborosnak július 15-én Jakartában. Adja hírül a Fidesz. A Fülöp-szigeteki Cotabato nyugalmazott érsekét a muszlim többségű hatóság jelölte az elismerésre, amelyet a különböző kultúrák és vallási közösségek közötti együttműködés erősítéséért ítélnek oda. A 87 éves bíboros évtizedeken át közvetített a Fülöp-szigeteki kormány és a muszlim felkelő csoportok között, és meghatározó szerepet játszott a béke megállapodás, valamint az autonóm Bangsamoro régió létrejöttének előkészítésében. A díj odaítélőjének megfogalmazása szerint a bíboros munkássága csodálatos bizonyítéka annak, hogy az őszinte párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a különböző vallási közösségek együttműködése hosszú távon békét teremthet. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei, Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Jézus Krisztus evangéliuma Máté szerint. Akkor farizeusok és írástudók jöttek Jézushoz Jeruzsálemből, és megkérdezték: miért térnek el tanítványaid az ősök hagyományától? Étkezés előtt ugyanis nem mosnak kezet. Ő megfelelt nekik: hát ti miért hágjátok át Isten parancsát hagyományotok miatt? Isten ugyanis kijelentette: tiszteld atyádat és anyádat, és aki atyát vagy anyját átkozza, halállal lakoljon. Ti pedig azt mondjátok, aki atyához vagy anyjához így szól: legyen Istennek szánt ajándék az, amivel téged kellene segítenem, annak nem kell atyát és anyját tisztelnie. Ezzel hagyományotok kedvéért kijátszátok Isten parancsát. Képmutatók. Találóan jövendőlt rólatuk Izaiás: ez a nép ajkával tisztel engem, de szíve távol maradt tőlem. Hamisan tisztelnek engem, tanításuk csak emberi parancs. Akkor magához hívta a népet, és így szólt: hallgassátok, és értsétek meg. Nem az szennyezi be az embert, ami szájába jut, hanem az szennyezi be, ami a száját elhagyja. Erre oda mentek hozzá tanítványai, és megjegyezték: tudod, hogy a farizeusok-e beszéd hallatára megbotránkoztak? Mire ő így felelt: tövestül kitépnek minden növényt, amelyet nem mennyei atyám ültetett. Hagyjátok őket. Világtalanok vakvezetői ők, ha pedig vakvezet világtalant, mindkettő gödörbe esik. Erre Péter így szólt hozzá: magyarázd meg nekünk ezt a példabeszédet. Még mindig nem értitek ti sem? Kérdezte. Nem értitek, hogy mindaz, ami a szájba kerül, a gyomorba jut, és onnan a félreeső helyre. De ami a szájat elhagyja, a szívből származik, és ez az, ami beszennyezi az embert. A szívből ered ugyanis minden rossz gondolat: gyilkosság, házasságtörés, paráznaság, lopás, hamis tanúság és káromlás. Ezek szennyezik be az embert. Az, hogy mosatlan kézzel eszik, nem szennyezi be az embert. Onnan tovább indulva Jézus Tírus és Szidón vidékére vonult vissza. Ott egy kánaáni asszony jött a környékről, és így kiáltozott utána: könyörülj rajtam, uram, Dávid fia! Leányomat kegyetlenül gyötri az ördög! De ő szóra sem méltatta. Erre oda mentek hozzá tanítványai, és kérték: küld haza, mert kiabál utánunk. Ő így felelt: küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. De az oda jött, és e szavakkal borult le előtte: uram, segíts rajtam! Ő visszautasította: nem helyes, ha elveszik a gyerekek kenyerét, s a kutyának dobják. Az viszont erősítgette: de bizony, uram, hiszen a kiskutyák is esznek az uruk asztaláról lehulló morzsákból. Erre Jézus így szólt: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. Még abban az órában meggyógyult a leány. Jézus eltávozott onnan, és a galileai tengerhez tartott. Fölment egy hegyre, és leült. Nagy sokaság jött hozzá. Hoztak magukkal sántákat, bénákat, vakokat, némákat, meg sok más beteget, és lába elé rakták őket. Meggyógyította valamennyit. Mikor a nép látta, hogy a némák beszélnek, a bénák meggyógyulnak, a sánták járnak és a vakok látnak, elámult és magasztalta Izrael istenét. Jézus akkor összehívta tanítványait, és így szólt hozzájuk. Sajnálom a népet. Már harmadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Nem akarom étlen hazaküldeni őket, hogy ki ne dőljenek az úton. A tanítványok erre megjegyezték. Honnan szerzünk itt a pusztában annyi kenyeret, hogy ekkora tömeget ellássunk? Jézus megkérdezte tőlük. Hány kenyeretek van? 7, és néhány apró halunk, felelték. Erre meghagyta a népnek, hogy telepedjék le a földre. Aztán fogta a 7 kenyeret és a halakat, hálát adott, megtörte, és odaadta tanítványainak, a tanítványok pedig a népnek. Miután mindnyájan ettek és jól laktak, még 7 kosár kenyér maradékot szedtek össze. Az asszonyokon és a gyermekeken kívül mintegy 4000 férfi evett. Aztán elbocsátotta a népet, bárkába szállt, és Magadán vidékére ment.
5: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.
1: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
6: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
7: Július 14-e. Mint amikor a jószág pihenni tér a völgybe. Izajásnál olvassuk ezt a 63. fejezet 14. versében. Mint amikor a jószág pihenni tér a völgybe. Ha elolvassuk ezt a fejezetet, szinte felfoghatatlan a megkülönböztetés, amit a két része között találunk. Egyrészt népek jogos, de rettenetes ítélete. Másrészt náluknál semmivel sem jobb nép szabadulása. Édom népe, Isten népének ellensége, kezdettől fogva. Édom az ellenség típusa. Az Édomot érő isteni ítélet ebben a prófétai látomásban kiszélesedik. És Isten ellenségeinek ítéletévé lesz, majd végítéletté. A bor sajtó, tehát a prés képe szemlélteti az ítéletet. Ahogy a szőlőt tapossák, folyik a leve, úgy folyik majd az istentelen népek leve is. Isten bosszú állásának napján. A 3. és 4. szakaszban olvassuk ezt, szó szerint ezt olvassuk az igében. A levünk már folyik. Sokféleképpen tapasztaljuk ezt már életünkben. Nem is az Úr, már előtte bűneink kegyetlenül megtaposnak bennünket. Izzasztanak, lóg a nyelvünk, de azért csak loholunk tovább. Itt tehát azt olvassuk, hogy Édomot rettenetes ítélet sújtja, másrészt náluknál semmivel sem jobb nép szabadulásáról van szó. Ez a kegyelem, mert az Úr mégiscsak irgalmasan, hűségesen bánt népével, még engedetlenségük ellenére is. Visszaemlékezni az úreme kegyelmes tetteire, hálát adni szabadító irgalmáért. Ez az egyetlen megoldás. Ehhez azonban meg kellene állni. Meg kellene pihenni, mint amikor a jószág pihenni tér a völgybe. Nem gondol felettébb a holnapra, hanem ráhagyatkozik a ma kegyelmére, amiből majd holnap is élni fog. Ez nem egy bamba passzivitás, hanem a mostaninál sokkal nagyobb nyugalom, nagyobb hit, és ebből fakadó cselekvő jelenlét a világban. Ez a nyugodt, hitből fakadó cselekvés minden népért való könyörgést is jelent, mert nagy öröm, hogy az Úr népe megmenekülhet. De Urunk, könyörülj hűséggel másokon is, ahogy ezt Jézus Krisztusban kijelentetted. Ámen.
6: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.
3: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
8: Roberto Pezzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
7: Régen, amikor a társadalmat egészen a valóság keresztény szemlélete határozta meg, nem kellett azon gondolkodni, hogy valami helyes vagy helytelen. Nem kellett azon gondolkodni, hogy egy lehetőséget meg kell-e ragadni, vagy el kell-e utasítani. Mert elég volt az uralkodó erkölcsre hagyatkozni, amelyhez a legtöbb esetben kényelmesen igazodott az ember. Ez a már biztosnak vélt tudáson alapuló eljárásmód igen megnyugtató volt, mert lehetővé tette, hogy az embernek ne kelljen állandóan kérdéseket feltennie. A mai posztmodern korban ez a vonatkozási keret már nem létezik. Most, amikor úgy tűnik, hogy a dolgoknak már nincs egyértelmű jelentése, új és izgalmas feladattal állunk szemben, melyhez arra a különleges okosságra van szükség, amely az imából születhet. Arról van szó, hogy alázatosan közeledjünk a valósághoz, hogy felkutassuk mélyebb értelmét, engedve, hogy Isten Krisztusban adott kinyilatkoztatása megvilágítsa azon képességünket, hogy minden helyzetet egy nagyobb szeretet perspektívájában nézzünk meg és értelmezzünk. Az imádkozás ugyanis nem csupán Istennel való párbeszédet jelent, hanem szembesülést is azzal a móddal, ahogyan ő ítéli meg a dolgokat, ahogyan ő gondolkodik a dolgokról. Az imát nem lehet pusztán ég és föld közötti érzékelések vagy értesülések áramlásaként felfogni. Amikor jól imádkozunk, kénytelenek vagyunk belépni egy gyökeres, néha drámai megkülönböztetési térbe, amely arra kényszerít, hogy felülvizsgáljuk a gondolkodásmódunkat Istenről, önmagunkról, felülvizsgáljuk a gondolkodásmódunkat másokról és a körülöttünk lévő valóságról. Legalábbis ez a keresztény ima értelme. Természetesen tudatában vagyok annak, hogy egy ilyen kényes és összetett tudományban nincsenek általános érvényű tanácsok vagy könnyű rögtönzések. Aki meg akarja próbálni, hogy belépjen a gyermeki imádság misztériumába, abba, amit az Úr Jézus az életével tanított, majd mindenki számára elérhetővé tett emberségünkre kiárasztott lelkének ajándéka által, annak hosszú és fáradtságos tanulóidőre kell felkészülnie. Két nagy igazságfürdő van, amelyre késznek kell lenni. Az első igazságfürdő szívünk mélységei felé vezet. Szent Péter az Új Szövetség egyik levelében ezt a titokzatos belső valóságot egy egyedülálló kifejezéssel írja le, amely minden bizonnyal személyes tapasztalatára utal. A szívben rejtőző ember. Ezt a kifejezést használja az első Péter levél a harmadik szakasz negyedik versében. A szívben rejtőző ember. Ahhoz, hogy megfelelő képet alakítsunk ki magunkról, melyet szívünk már ismer és őriz, hajlandónak kell lennünk elismerni annak igazságát, amik vagyunk. Fokozatosan elszakadva attól az eszménytől, amilyennek lenni szerettünk volna. A Péter által végigjárt út az a sors, amely felé az imádság minden útja vezeti azokat, akik őszintén és hűséggel szentelik magukat neki. Minél jobban belebocsátkozunk az imádságba, annál inkább hajlandónak kell lennünk elismerni fény és árnyoldalainkat, felfüggesztve minden könnyelmű ítéletalkotást.
8: Roberto Pazzolini a Pápai Ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
3: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: július 14-én, a mai nap költője sorozatban, Bede Annát idézzük. Bede Opika néven született, erre keresztelték. A szülei tanár emberek voltak, Bede István volt az édesapja. Bihar keresztesen született, és ez a falusi környezet, ez elég hosszú ideig meghatározta az ő írói munkásságát. 1926. július 14-én született, és aztán 2009. márciusában ment el tőlünk 83 éves korában. Két jellemzője van Bede Anna költészetének. Az egyik a műfordításai. Műfordításaiban egy magyar Horáciuszt akar megteremteni. Persze erre mások is tettek kísérletet, Szabó Lőrinc is, és különösen Devecseri Gábor foglalkozott ezzel sokat. Mégis ő egy olyan Horáciuszt akart megalkotni a fordításaival, amelyik hordozza azt a könnyedséget, az élőbeszédet, de ugyanakkor megőrzi a formai szépségét mindannak, amit a horáciuszi versformából átvettünk. Ma is nagy hiánya szerintem a könyvkiadásnak, hogy Bede Annának a Horácius összese nem jelent meg. Ez tehát az egyik iránya. Ebből persze következik a klasszikus formák iránti rendkívüli érzékenysége, ebből következően a hagyomány iránti rendkívüli érzékenysége, ebből következően a transzcendens iránti érdeklődése is. Költészetének másik iránya pedig inkább úgy írható le, mint az asszonyi sors megjelenítője. Ez lehet a megfagyott lélek asszonya, és lehet a szerelmes asszony. Ez lehet a csalódás asszonya, és lehet a mindennapos munka asszonya. Ez neki, költészetének célkitűzése volt, hogy megörökítse, versbe öntse az asszonyi sorsot, azt a sorsot, amit ő is átélt részben faluhelyen gyerekként, aztán életében dolgozóként, aztán szabad alkotóként. Ő egyébként az iparművészeti főiskolán kezdett, és ott grafika szakon végzett, de már 17 éves korától verselt. A főiskola elvégzése után 7-8 évet dolgozott alkalmazottként, volt újságíró, volt múzeumi munkatárs, volt tanító, védőnő, könyvtáros, újságíró. 1953-tól publikált, és aztán 1960-tól, 34 éves korától szabadúszóként, önállóként az írásaiból ért. Na, visszatérek arra, hogy ő a Horácius, a magyar Horácius megteremtének az ideáját tartotta szem előtt, másrészt pedig azt, hogy az asszonyi sorsot megörökítse. Az Ének című versében így ír erről a küldetéséről. Ahol a számsor véget ért, csak sejtett ritmusok dobognak, mondom mondatlan énekét minden teremtett asszonyoknak. Dúdolom néma énekét azoknak, kik tüskés napoknak árnyán, világos évekért küzdve, lobogva hajladoznak. Kötetei tematikusak. Van olyan kötete 1963-ból, 37 éves korából, amikor a szerelem érzése és a vágy, hogy ezt a szerelmet a boldogságban és a békességben tudja megélni, ez hatja át. A Fölösleges virágok című kötetében jön igazán elő az a különös érzéke, hogy az antik formákat ahogyan alkalmazza, akár köznapi témákra is. Állandóan foglalkoztatta őt, hogy mi is a dolga, amit aztán valamikor Kondor úgy fogalmazott meg, hogy nyomot hagyni. Azt írja egy helyütt, a befagyott folyók, hóba fulladt mezők egy fuvallatra felbuzdulnak, virágoznak, a költőnek a reménytelenségben, a próbára tett embernek a hazugságok hálójában, a betegnek az oxigénpalack nyírkos árnyán, a megkövezetnek a kövek alatt meg kell hallani a szót, amely a végtelen utakon tovább vezet. Bede Anna 83 éves korában ment el tőlünk, Kossuth díjas, író, költő, műfordító. Ma, július 14-én a mai nap költője sorozatban rá emlékezünk verseinek felidézésével. Bede Anna kisfiamhoz. Bocsásd meg, kisfiam, hogy életet adtam neked. És ez az élet már is nehéz. Lásd, az űrhajósok a magasságba zuhannak, és viharokkal vív a tengerész. A fűnek nőni kell, a gyümölcsnek nedvek kell telni, a holdnak menni a föld körül. Tudod, ha egy nyuszi elvéti a törvényt, puskacső végére kerül. Hány fekete, hány szőke fejecskét megsimogattam, te voltál minden gyermek. A vulkán lángörvényei közt egy kisfiút mentettem magam helyett. Te feküdtél olajosan autókerekek közt. Veled süvített távol vonat. Érted, hadakozom. Ólomabroncs, érted, pártázza a dübörgő homlokomat. Addig kiáltuk, amíg te is meghallod, mert visszazeng az idő csarnoka, s ha majd törvényed szólít, te is elindulsz, ahol önmagaddá nőhetsz, oda. És nem tartanak fel bemagolt szabályok, se könyörgés, se szégyen, se vád. Bírám, szomorú fiacskám, bocsásd meg nekem, hogy elhagytam az édesapád. Bede Anna kisfiamhoz.
1: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.

Negyedik rész. 1939. szeptember 1-e. június végén, talán éppen Péter Pál napján, II. Ferenc József császár és királyunk így kezdte hadüzenetét. Mindent meggondoltam, mindent megfontoltam. Úgy tűnik, mégis jobban meg kellett volna gondolnia és fontolnia, mert nem csak milliókat küldött a halálba, de birodalmát és dinasztiájának trónját is elsöpörte az első világháború. Nem tudni, Hitler valószínűleg nem ilyen teátrálisan, drámaian szövegezte meg első parancsát, s mi még csak távolról éreztük a nagy tragédia neszeit, amely 1939. szeptember 1-én pénteken reggel 4:30 körül történt. Ekkor indult a német hadsereg arra az útra, amely először diadalútnak látszott, de amely részünkre is olyan keresztúttá változott, ahol a veszteségeket már több tízmilliókban számolták, és amely előnyösnek látszott számunkra, de amiért később igen magas árat fizettünk. Amíg lengyel testvéreink élet-halál harcukat vívták, és dörögtek az ágyuk, zúgtak a repülőgépek, s a tigris páncélosok szörnyű rendet vágtak a lengyel lovasság soraiban, nálunk még nyugodtan folyt az élet. Szeptember 3-án újabb csoportot öltöztet be a fehér ruhába az új pécsi házfőnök, a jóságos Gyula atya, és megrendítő beszédben indítja őket el a rendi élet rögös útján. Przezrecki Pius generális rendfőnök, aki még augusztusban érkezett, súlyos betegen fekszik a budai kolostorunkban. Fehér vérűségét csak súlyosbítják a lengyelországi rossz hírek. A világ sajtóban felvillan az a hír is, hogy a légi bombázások alkalmával a jasznagorai kolostor is áldozatul esett. Valóban csak a külső épületeket foglalták el beszállásolásra, de a kolostorban nem laktak, és az épületekben sem esett kár. Mi még egy őszi zarándoklatot is terveztünk Csensztohovába, de akkor már inkább a lengyelek zarándokoltak mi hozzánk. A német megszállással ugyanis megkezdődött a lengyel menekülők áradata hazánkba. A kormány hallgatólagosan beleegyezett, sőt támogatta az ide menekülőket, akik nagy része délfelé tovább ment, hogy az ellenállókhoz csatlakozzék. A menekülők számát több tízezerre teszik, Balatonfüreden még lengyel gimnázium is volt a gyermekek számára, és az ország számos helyén volt menekült táboruk. E táborok megszervezésében nagy szerepet vállalt Páter Mihály, aki ekkor már jól bírta a magyar nyelvet, és így zökkenő nélkül tárgyalt a hivatalos személyekkel. A rend benső életét ezzel saját részéről igaz elhanyagolta, de mindig felkért helyettesítésre valakit, és ha elhangzottak is bíráló vélemények, mindannyiunk úgy cselekedett volna, mint ő, ha ilyen helyzetbe kerülünk mi is. Hiszen sok tízezer kétségbe esett földön futóról volt szó, akiknek feje fölé födelet és szájukba legalább egy darab kenyeret kellett varázsolni, amikor mi kényelmes kolostorban gond nélkül élhettünk. Így lett a budai kolostor is püspöki rezidencia, mert egyik püspök néhány hónapot töltött ott menekülése révén, Rutkowski prelátussal. Mi Pécsett egy kielcei teológiai tanárt, Tohovics professzort és egy mérnököt fogadtunk be átmenetileg. A tanárral sokat beszélgettünk latinul. Engem nem szeretett, mert sokat kérdezgettem, és azt mondta, hogy nagyon kuriózus vagyok, vagyis szemtelenül kíváncsi. Mit csináljak? Ha már ez vagyok. Minden érdekel. Páter Mihály, aki a rendfőnök, magyarországi megbízottja volt, azért közben rólunk sem feledkezett meg. Mielőbb segítőtársul szeretett volna fogadni bennünket, és így az örök fogadalom birtokában négyünket a félévi vizsgaszünetben pappá szenteltetett. A jogi szabályok pontos betartásával Virág Ferenc megyés püspök november 26-án alszerpappá, december 27-én szerpappá, és 1940. január 28-án szexagesima vasárnapon pappá szentelt engem és teológus testvéreimet. A papszentelés a püspök magánkápolnájában ment végbe. Kevés közönség, pálos testvéreink és édesapám jelenlétében.
Most ő volt a soros, mert az otthoni állatállomány egyiküket mindig igénybe vette. Igen, ünnepélyes hangulatban voltunk, a szertartásban, az együtt misézésben olyan hangosan mondtuk a szöveget, hogy még az öreg püspököt is belezavartuk a szövegmondásba. Ő nagyon becsületesen a szentelés minden szavát pattogó, érthető latin nyelven mondta, nehogy az érvényességhez valami kétség is férhessen. A lecke alatt hosszan piszkálta a fülét kis ujjával, úgy látszik a nagy szentelésekbe belecsengett a füle. Az olajat sem sajnálta a tenyerünktől, csak úgy csurgott az alátartott tálcára. A gumiképű Csigi Imre szertartásmester szép selyemszalaggal kötözte össze ujjainkat, amit máig is őrzök. Nagyon meghatódva mentünk haza, de a helyi szokások szerint vissza kellett mennünk a püspöki ebédre. A püspöki ebéd éppen olyan szertartás, mint a szentelés. A püspök nagyon kedves, az ebéd igen jó és sokféle. Előétel, leves, sültek, többféle bor, torta, gyümölcs és közben beszélgetés. A fekete kávé és a püspök vastag szivarja a másik szobában. Itt Kocsis László kanonok Pécs udvari papköltője saját verseiből is felolvas. Igen, mérsékelten fogyasztottunk mindenből, és így az ebéd után sem lett rózsásabb a hangulat, inkább kissé fáradtan tértünk vissza a kolostorba. Azután szétrebbentünk Kiki saját szülőhelyére, az ünnepélyes első misére, én Mátra verebélyen kezdtem. Csütörtökön, február 1-én érkeztem, és a ferenceseknél töltöttem az éjszakát. Másnapra fél méteres hó esett, és a megrendelt autóbuszok nem vállalták az utat, így vonattal mentünk Mátra verebéig, és onnan a kolostor lovaskocsija vitt ki a kegyhelyre. A templom jégverem hideg volt, szónokom az ismert Réz Márián országos hírű népszónok, a templom éppen, hogy megtelt, sokan jöttek Salgóról is. Rokonság, ismerősök. Könnyes szemmel köszöntem meg a szűzanyának a vett kegyelmeket. Minden évben többször is eljártunk ide édesapámmal, búcsúsokkal. A hálaérzet kissé kiegyensúlyozta a hidegszelek szokatlanságát, hiszen mi ide mindig nyáron jöttünk, amikor minden zöld és meleg volt. Másnap szombaton Tarjánban miséztem, és ott láttam az áldoztató rácsnál elemi iskolai tanítónőmet, külön megköszöntem neki, hogy valamikor megtanította betűvetésre, hiszen tőle kaptam a tudományok legalapvetőbb alapköveit. Február 4-én farsangvasárnap, azután 5 év óta újból Salgóra mentem. Az ismert évszázados ezüstös bükkerdőre hideg ködült. Minden fehér volt és olyan ismerős, amilyen csak a szülőföldje lehet az embernek. A kis kápolna tele volt. Kellemesen meleg, köszöntések, üdvözlések. Az ünnepeltetés nagyon szokatlanul érintett, sohasem szerettem. Majd budai kolostorunkon át visszatértem Pécsre, ahol folytattuk a második szemesztert, mint studens páterek, tovább tanuló papok. Az első előadások előtt megható volt, hogyan kérték idős tanáraink újmisés áldásunkat, pedig belül éreztük, a szentelés nem tett új emberré. Természetünket most is magunkkal vittük, és az emberi gyarlóság ott kísért minden nap, egész életünkön át.

Pálos Szent Kút. A Duna-Tisza köze az ős Pannon tenger homokos feneke. Év ezredeken át a környező hegyekből kimosott finom kvarc homokszemek borítják, egészen Budapest határától délre, Szegedig, sőt, azon túl is délfelé. A magyarok előtti vándor néptörzsek is kitűnő vadász-halász területnek tartották, és a monda szerint Árpád vezérünk is itt pusztaszeren kötött vérszerződést a többi hétvezérrel, hogy egységesen védjék az újonnan megszerzett területet. A Duna-Tisza találkozása pedig mintegy szigetté varázsolta a közte elterülő tájat. A nagy kiterjedésű rónaságok szinte felkínálták magukat az állattartásra, míg az erdőségek, nádasok, jó búvóhelyeket, átmeneti szállásokat nyújtottak. Szent István királyunk legkedvesebb emberének, Szent Gellértnek alapította itt a csanádi püspökséget, amely a Maros közben, a Tisza Maros védelmében húzódott meg, az akkor még bizonytalan hitű törzsek támadásai elől. A török 1541 után felégette, kipusztította az egész Duna-Tisza közét. A törökök kiverése után csak az 1750-es években jött a nagykunságból, Jászfényszalu vidékéről 200 család, és ezek alapították meg a Duna-Tisza közet déli harmadának közepén Kiskunfélegyháza helyiséget. A várostól délre, mintegy jó 10 kilométernyire a két dél felé vivő vasút és közút között volt a város kedves kiránduló búcsújáró helye, Szent Kút, a későbbi Pálos Szent Kút. Homokos tanyavidék. Egy-egy tanya körül úgynevezett fabokor, kis erdőcske, rendszerint akác, nyár vagy gyümölcsfákból. Elől a kis vertfalu vagy vályogépület zsup vagy cseréptetővel. Hátul a gazdasági udvar és a konyhakert, majd mögötte a rozs vagy búzatábla. Városi kultúrától távol, de egészséges környezetben sokat dolgozva, nem szegényen élik életüket az itteni emberek. Természetesen a módosoknak a városban is van házuk, legtöbb esetben örökségként szüleiktől maradt. Szent Kút ellenőrizhető története a 18. században nyúlik vissza. A legenda még korábbi időkről is tud. Elmondja, hogy a hódoltsági időkben még templom állott a mai Szent Kút közelében. A lakosságnak azonban a török elől menekülnie kellett, a templom elpusztult. Hogy a pogány az oltári szentséget meg ne gyalázza, a hívek menekülés közben egy közeli kútba vetették. Ennek emlékezete később is fennmaradt. A szétszóródott hívek hosszú időkön át ehhez a kúthoz jártak ájtatoskodni. Egy gazdag ember gőgében betömte a kutat, és a kút reggelre kitisztult. Most már a kutat távolabbról is felkeresték. A másik általánosabb magyarázat szerint 1791-ben egyik pásztor éjfél tájban erre terelte a nyájat. Egyszer csak ismeretlen forrásra akadt, amelyből fény áradt. A fényességben Szűz Mária alakja bontakozott ki. Látomásának hírére mindenfelől jöttek az arándokok. A hatóságok a forrást be akarták tömni. A forrás azonban kihányta magából a földet, sőt, mind szélesebbé vált. Nem sokára a kultuszt az egyház is elismerte. A hívek alamizsnájából 1875-ben a középkori templom romjain felépült a mostani Szent Kúti kápolna. A kegyhely mintegy 5 foldnyi téglalap alakú területen feküdt. A délkeleti sarkában egy kis templomot építettek, amely 1 méteres emelkedésről nézett nagy vasajtajával északnyugat felé. Oromzatát kis imitált fatornyocska díszítette, de az egyszerű vasharangláb jobbról vagy 20 méterre állt a templom előtt.

magasabb helyen fúrt artézikút látta el a környéket állandóan csobogó, 14 fokos kellemes italú vízzel. A kifolyó vízlen egy patakot alkotott, és kelet felé folyva a területet mintegy két részre osztotta, majd egy kis tavat alkotva lefolyástalan nádasban végződött. Az északi részt széles sorokba ültetett fasorok tagolták, árnyékot és kellemes füves helyet kínálva a sok száz ide zarándokló lovaskocsinak. Már a 30-as évek elején felvetődött a kérdés valamely szerzetes rend letelepítésére. A ferencesek meg is nézték a helyet, de nem tartották alkalmasnak rendház alapítására, és valóban sem a templom, sem a szerzetesek lakására szánt épület nem volt valami megnyerő állapotban. Páter Mihály jártában keltében valahol Pesten találkozott Vedres Béla ótemplomi plébánossal, majd helyszíni szemlére vitte a rend fő előjáróit, és abban állapodtak meg, hogy ez a hely ideális pálos település lenne. Itt mind a remete szellem, mind a hagyományos Mária tisztelet ápolása kitűnő szerephez jutna, és lassan az Alföld nagy búcsújáró helyét lehetne itt kialakítani. 1940 elején Hananer István Váci püspök is kiadta a letelepedési engedélyt, és így május 5-én a pünkösd előtti vasárnapon ünnepélyesen bevonulhattunk a kegyhelyre, ahol egy 100 éves vert falu iskola volt az ideiglenes lakhely. A dísz bevonuláson mi is részt vettünk. Már szombaton, 4-én megérkeztünk Félegyházára, ahol az állomáson fogadtak hivatalosan. Délután megnéztük a várost, este pedig a Városháza tanács termében, műsoros est keretében fogadta be a város a pálosokat. Szállást Tarjányi gyógyszerész nagy lakásában kaptunk, és másnap kora reggel autókkal vittek ki Szentkútra, ahol megkezdődött az ünnepélyes szertartás. A rend nevében Mihály atya vette át Zámbó Dezső kanonok plébánostól a templom kulcsait, és azonnal át is adta azt Besnyő Gyulának, az új házfőnöknek, aki most ismét visszatért szeretett alföldi népéhez. Az ő sok évtizedes lelkipásztori tapasztalata biztosíték volt a jövő fejlődésére. A következő héten a nagy búcsút már mi rendeztük, és igyekeztünk eleget tenni a várakozásnak. Ez nagy részben sikerült is, mert minden mozgatható páter lement a nagy munkára helyettünk is. Mivel Gyula atya átkerült Szentkútra, Pécsett, ismét Páter Mihály lett a perjel. Míg Budán az új sütető, tehetséges és jó szónok, Alfonz vette át igen nagy kezdeti buzgósággal és lendülettel a lelkipásztorkodást. Sokszor emlegettük a középkori mondást, ó mi dulcis patria, cum paulinis crescis et cum paulinis decrescis. Szép hazám, a pálosokkal növekszel, és a pálosokkal kisebbedsz. Ebben az évben, a második döntés révén, Erdély északi részét megkaptuk, és így ismét magunkhoz ölelhettük oly sokat szenvedett székely magyar véreinket. Az élet futószalagján azonban nincs megállás. Még a nagy szentkúti ünneplések előtt Zemzsuszki atya új csoportnak adja fel a szép fehér pálos ruhát, hogy újonc évüket megkezdhessék. Budán felépül lassan betegségéből Pius generális atya, május 22-én még megtartja aranymiséjét a Sziklában, de szíve hazavágyik, és június 22-én a krakkói kormányzó külön engedélyével visszatér a főmonostorba. Mi pedig, sikeresen letéve a 4. év teológiáját, búcsút mondhatunk a szemináriumnak, mert az 5. évre csak a házasságjog és néhány gyakorlati tárgy maradt, amit majd magánvizsgákon pótolunk. Azonnal munkába is állítanak, Páter Jenő és Ferenc megy fel Budára, a Sziklába, Páter Ignác lemegy Szentkútra a kolostorépítéshez, csak én maradok Pécsett, és mivel kereskedelmiből érettségiztem, reám bízzák az anyagi elszámolásokat, könyvelést. Így lett reám nézve igazság, ki miben vétkezik, abban bűnhődik, vagy úgy is mondható, üres kamrának bolond a gazdasszonya. Tüdeje feljavítására Ágoston atya is lejön hozzánk Pécsre, Mecseki kúrára. Páter Ignác a Bács

Borsodi, falusi Kovács, erősen kolerikus természetű fia, akit a jezsuiták Kalocsán acélossá edzettek, most aztán szép feladat elé került. Kolostor építés, tanyai hitoktatás. A már 100 évet megért Vert falu iskolát majd elvitték az egerek, és mivel az 1940-es év igen vizes volt, a kis fekete alföldi békák a lakásba is beugráltak. Valóban szalaszét görögtek. Ebben az épületben tehát nem lehet kitelelni. Mind a vármegye, mind a város szép összegekkel járult a kolostor építéséhez, de a háborús idők már érződtek, és igen nehezen lehetett anyaghoz jutni. Ignác atya kerékpárjával ide-oda cikázott a tanyák között. Amikor az egyszerű tanyasiak látták a dolgozó papokat, hiszen még Gyula atya is szívesen segített a terület fásításánál, a két testvér, Lőrinc és Paszkál még a fákat is megmászták száraz ágakért. Szívük és erszényük megnyílott, de különösen a segítő munka, fuvar volt értékes adományuk. A kisasszonyi búcsún már méteres falak mutatták az új kolostor alakját, de a templom is nagyobbodott, a szentély mellett tágas sekrestjét építettek, és annak falát megnyújtva egy szerény kis mellékhajót képeztek ki külön bejárattal a gyóntató helyiséggel. Nyáron a kispapjaink is hordták a meszet, kevertük a habarcsot, mindenki lázasan dolgozott, segített. Igazi lelkes úttörő építő munka volt. Ha megakadtunk, innen is, onnan is kaptunk a gazdáktól néhány száz vályogat. Október végére befejeződött a szép kis földszintes tanyai kolostor, észak-dél irányú, majd 50 méteres szárnya. A bejárata északra nézett, amelyen egy előtérbe érve jobbról a portaszoba, mely egyelőre konyhának is szolgált, balról tágas fogadó, úgynevezett beszélőszoba. A klauzúra ajtón át a kolostor folyosójára jutottunk, balra cellasorral, a végén balra házi kápolnával. Szemben pedig a folyosó végén a könyvtárral, amit egyelőre még cellának is használtunk, annyira tágas volt. A folyosót a kertre nyíló ablakok tették világossá, és innen jobbról egy kijárat a konyha, illetve virágos kertbe vezetett. November 3-án Kovács Vince váci segédpüspök megáldotta az új kolostort, és kápolnájában ünnepélyesen elhelyezte az oltári szentséget. A templom nem tudta befogadni a sok népet. A püspök a rend történetéről és az itteni alföldi hatásáról szólt. Az ünnepség után kedves fogadás volt a kolostor tágas folyosóján. Elindult a 3. pálos település munkája. A templomi pasztoráció súlya Gyula atyára nehezedett, míg a hitoktatás nagyobb része Páter Ignácra. 4 tanyai iskolában vállaltuk a hitoktatást, a helybelit ellátta a házfőnök, de a távolabbiak a másik páterre vártak. Ezek általában 2-6 kilométerre voltak a kolostortól, és csak egynek volt egy úgynevezett köves útja, a többihez gyalog, vagy részben kerékpárral lehetett menni, amíg száraz idő járta. Télen csak gyalog lehetett menni. Eléggé fárasztó volt, és csak 50 éves kor alattiaknak megoldható. Páter Ignác kitűnő hitoktató volt, szigorú, de jó szívű pedagógus. Megszervezte a szívgárdát, kitűnően adta át az anyagot, fegyelmet tartott, és a játéknak, éneknek is megfelelő szerepet biztosított az oktatásban. Acél idegei, kitűnő egészsége, fáradhatatlanná tette a munkában, amivel néhány hónap után nagyszerű eredményei lettek.

0: A magyarországi pálosok története Bolyós Ákos Visszaemlékezések című könyve alapján. Felolvasta Lázár Csaba. A negyedik rész hangzott el. Hangmester Gera Csilla és Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince. Dramaturg Sedianszky Nóra. A műsorszám a Magyar Pálos Rend Boldog Özsé programjának keretében a magyar kormány támogatásával készült a Magyar Katolikus Rádióban 2020-ban.
1: Mária Rádió.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk megszokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Ima Lánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-1705. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-1705-ös telefonszámon.

0: Hírek.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Önállóvá vált a bakonybéli Szent Mauritius monostor. 500 szentmise bemutatására kérik az egyházmegyéket a mohácsi csata áldozataiért. Görög katolikus zsolozsmás tábort tartottak Irotán. Jönnek a részletek, Illyés Borbála hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Július 11-én Szent Benedek ünnepén hirdette ki a Szent Mauritius monostor önállóságát Bakonybélben Hortobágyi T. Cyril, a Magyar Bencés Kongregáció apátja, adja hírül a Magyar Kurír. A monostor Pannonhalma és Tihany mellett a hazai bencés örökség meghatározó helyszíne lett. Az erről tanúskodó sztélét az ünnepség keretében avatták fel. A Szent István által alapított monostor 1000 éve őrzi a hit, a műveltség és a magyar államiság értékeit, meghatározó szellemi műhely, ahol egykor Szent Gellért és Szent Günther is élt, emelte ki Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatója. Bán Izsák, a monostor elöljárója szerint Bakonybél igazi szellemisége abban rejlik, hogy a bakony természeti szépsége és a völgy csendje évszázadok óta meghitt feltöltődéssel szolgál az itt élők és az ide látogatók számára egyaránt. A mohácsi csata 500. évfordulójához közeledve Bacsmai László mohácsi plébános Felföldi László püspök támogatásával arra kéri a Kárpát-medence egyházmegyéit, hogy mutassanak be 500 szentmisét az 1526-os ütközet áldozataiért, a történelmi sebek gyógyulásáért és a kiengesztelődésért, közli a Magyar Kurír. A kezdeményezés nem tesz különbséget keresztény és muszlim elesettek között. A mohácsi csata nem csak a magyar történelem egyik legsúlyosabb tragédiája volt, hanem egyetemes emberi megrázkódtatás is, amelyben keresztény és muszlim katonák egyaránt életüket vesztették. Az 500 szentmise így a béke egyetemes üzenetét is hordozza. A pécsi egyházmegyében e szándékra a szentmiség sora már megkezdődött. A szervezők szerint az 500-as szám nem teljesíthetetlen elvárás. A folyamat a 2026-os évfordulón túl 2027-ig is kiteljesedhet. 33. alkalommal rendezték meg a nyári zsolozsmás tábort a Miskolci egyházmegyében a festői szépségű Irotán, számolt be a Magyar Kurír. A július 6-a és 9-e között zajló program főszervezője Juhász Géza első helynök volt. A zsolozsmás táborban jelen volt Orosz Atanáz Miskolci megyéspüspök is, aki idén is végig együtt imádkozott a táborozókkal. Szócska Ábel nyíregyházi megyéspüspök a második napon kapcsolódott be az imádság folyamba. Idén Dudás György, a görög katolikus papnevelő intézet előkészítő szemináriumi elöljárója tartott gondolatébresztő elmélkedéseket, amelyekhez a szamáriai asszony történetét vette alapul. A résztvevők szerint a tábor nem csupán zsolozsmázás, hanem lelki gyakorlat is. Juhász Géza első helynök a részvétel mellett megköszönte a falubeliek áldozatos munkáját is, akik szállást, ételt és a templomi helyszínt biztosították a táborozók számára. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei, Illyés Borbála hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óránkban Szalka Mihály atya magyarázza a nap evangéliumát.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindenekké. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A mai evangéliumunk Máté evangéliumából való, annak is a 11. fejezetének 20. versétől 24. verséig. Így szól. Az Úr legyen veletek és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Jézus egyszer így korholta azokat a városokat, amelyekben a legtöbb csodát tette, és mégsem tartottak bűnbánatot. Jaj neked, Korozain! Jaj neked, Betszajda! Ha Tiruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, már régen bűnbánatot tartottak volna, szőrzsákba öltözve és hamuba ülve. Mondom nektek, Tirusz és Szidon városának tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint nektek. És te, Kafarnaum, azt hiszed, az égig emelkedel? A pokolba süllyedsz. Ha Szodomában történtek volna a nálatok történt csodák, mind a mai napig fennállna. Azt mondom nektek, Szodoma földjének tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint neked, Kafarnaum. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Félelmetes, ha belegondolunk a mai evangéliumba, hiszen Jézustól ritkán hallunk olyan tanítást, beszédet, amely nyíltan megfélemlítene, illetve nyíltan leírja, és az Úr Jézus elmondja, hogy milyen sors vár azokra, akik nem hisznek ő benne. Milyen sors vár ránk, ha nem hiszünk Istenben, ha nem hiszünk az ő tanításában, ha nem látjuk az ő csodáit, ha nem térünk le a bűnös útról. Mert igen, kedves Mária Rádió hallgatók, sokan Istennek hála élik az életüket, sajnos bűnt is követnek el, aztán amikor megismerik az Úr Jézust, megismerik az ő tanítását, a kegyelem megszólítja őket, akkor ez egyben felszólítás egy bűnbánatra is. És az ember abban a pillanatban, amikor megismerkedik az Úr Jézussal, magával, a szeretettel, rájön a saját bűnösségére, a saját gyenge mi voltjára, és bűnbánatot tart. Megtér. Megtér Istenhez. Azaz háttérbe próbálja vetni a bűneit, belátja gyallóságát, igen mond Isten akaratára, igen mondta éppen Isten hívó szavára. És akkor észreveszi a csodákat, amelyek az ő életében történnek, amelyek nem szerencsék, amelyek nem a sors hozza, hanem csoda, amelyet Istentől kapunk. Kezdve az élettől, a különböző élethelyzeteken át, egészen a halálunkig, a halálunk utáni örök életig. Mindvégig velünk van az Isten. vajon mennyire vesszük észre a csodákat. Mennyire halljuk meg az ő szavát, mennyire ismerjük meg az ő tanítását, mennyire ismerjük fel, hogy ő mit kér tőlünk, mit szeretne, mi az, amit tennünk kell. Meg kell hallanunk, mert ha nem figyelünk rá, ő csendben szól, és elmegyünk mellette. A világ zaja, hogyha odafigyelünk, ha csak az életünkkel foglalkozunk, földi életünkkel, akkor a világ zaja, a bűnök, a test kívánsága, az anyagi dolgok utáni vágy, a birtoklási vágy, a halmozódás, hogy minél több mindent halmozzak fel, elmossa Jézus hangját. Elmossa azokat a csodákat, amelyek életünkben történnek. És azt mondjuk, ha ezt én csináltam, én teremtettem elő, nekem köszönhető minden. Pedig nem. És akkor bizony elfordulunk az úttól. És akkor bizony az ítéletkor hát minden előszámadást kell adnunk. Számadást kell adnunk a jó tetteinkről, de számadással tartozunk a rossz tetteinkről. Számadással tartozunk azokról a tetteinkről, amiket akkor követtünk el, amikor csak e világnak éltünk, és nem az Úrra figyeltünk. Amikor én magam akartam sikereket elérni egymagam, magamtól. Amikor nem ismertem fel a gyengeségeimet, nem ismertem fel az emberi mi voltomat, hanem szinte mint egy Istennek képzeltem magam. És ebben a pillanatban, kedves Mária rádió hallgatók, nem teszünk eleget a krisztusi felszólításnak. Nem teszünk eleget a megtérésnek. A magunk feje után megyünk, nem Krisztus után. Nem Krisztust követjük, nem keresztények vagyunk, Krisztus követők, hanem önmagunk követők, amely egyenes út. Isten kegyelm által bízom benne, hogy csak a tisztító tűzbe. Kedves testvérek, az Úr Jézus figyelmeztet. Vegyük észre életünkben a csodát, vegyük észre azokat az eseményeket, amelyek hozzáköthetők, adjunk hálát, és őt kövessük. Térjünk meg, és járjunk a krisztusi úton, igazi keresztényként. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Jó Hírek július 14-i adását hallják. A mikrofonnál Németh Petra köszönti a kedves hallgatókat. Július 1-én ismét elindította a Mária Rádió a Mária Kertje kampányát. A cél, hogy a rádió 20 éves évfordulóján 20 ezer virtuális virággal és ennek árával támogassuk a Szűzanya Rádióját. A rendkívüli adománygyűjtésre azért van szükség, mert az elmúlt hónapokban kevesebb adomány érkezett, mint amennyi a működési költségeket lefette volna. Így most a rádió 14 millió forintos negatív egyenleget görget maga előtt. A júliusban és augusztusban zajló Mária Kertje kampány kapcsán Székely János püspök atyával, a Mária Rádió védnökével beszélgettünk. Szeretettel köszöntöm a telefonvonalban dr. Székely János atyát, Szombathelyi megyés püspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, de ami talán a mi szempontunkból a legfontosabb, a Mária Rádió védnökét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindenki, amely nagy szeretettel köszöntöm. Én is összes kedves hallgatót.
0: Júliusban és augusztusban zajlik a Mária Kertje adománygyűjtő kampányunk. Van-e kedvenc virágod, püspök atya?
1: Igazából én Budapesten második kerületben kertesházban nőttem föl, tehát nagyon szerettem kint lenni. Volt egy kis eperültetvényünk. Egyébként a kertben a egyik legérdekesebb és legfontosabb a rengeteg barackfa volt, és sárga barack lekvár készült minden nyáron. Volt egy hatalmas fenyőfánk. Tehát ezek a növények kötődnek úgy nagyon hozzám. Az út mentén, ahogy a bejárattal a házig eljutottunk, rózsák voltak. Ezt mindig édesapám gondozta. Nagyon szerettem ezeket is. Nem tudnám megmondani. Igazából minden virágot, aminek szép ragyogó színei vannak, különösen ha magas hegyen vagyok, nem a városoknak a kicsit szennyezett levegőjével már úgy megszürkített virágokat, színeket látom, hanem a kristálytiszta eredeti színeket, azt nagyon-nagyon örömmel tudom csodálni.
0: A kampányunk keretében a lélekhangja.hu honlapon imaszándékokat is meg lehet osztani, illetve négyféle virágot lehet felajánlani szimbolikusan. A piros színű hálavirágot, gyógyulásért zöldet, a szeretteinkért sárga színűt, és emlékül fehér virágot. Ezek nagyon szépen megjelennek a honlapunkon, tehát hamarosan most már a Magyarország térképünk ezen a honlapon bevirágozódik. Te melyiket választanád, püspök atya, ezek közül éppen most? A hálát, vagy gyógyulásért imádkoznál valakiért, szeretteidért, vagy valaki emlékére?
1: Mária Rádió kapcsán, ami nekem mindig eszembe jut, a hála, az ámulat, a csodálat. Amikor elindult a Mária Rádió, igazából nagyon sokan papok, akik ott a kezdeti időkben segítettünk, el se hittük, hogy ez lehetséges, meg fog valósulni. Azt mondtuk egymás között, hogy lehet, hogy Olaszországban ez működik, hogy a hívek eltartanak, létrehoznak, tenyerükön hordoznak egy rádiót, de nálunk Magyarországon ez nem fog működni. Nem így lett. Hálát adok ezért, ez a kegyelemnek hatalmas csodája. És aztán a sok-sok gyümölcsért is, amit a Mári Rádió nap mint nap hoz. Hadd idézzek föl ezek közül kettőt. Egy olyan nem hívő közeli ismerősöm mesélte, aki igen gyakran reggel autóval megy be a munkahelyére, és azt mondta, hogy hát sokáig a híreket és ehhez hasonló dolgokat hallgatott, de egy idő után annyi lett a konfliktus, a gyűlölet, a rossz indulat ezekben a műsorokban, hogy képtelen volt ezeket hallgatni, és átállt arra, hogy Mária Rádiót hallgatott. Nem hívő emberként azt érezte, hogy ebből a rádióból békesség sugárzik, jóság. Igazi emberi arcok, nem egyszerűen média szereplők, hanem édesanyák, édesapák, azok a témák, amik őt is megszólítják. Nem hívőként is úgy érezte, hogy békességet kap a nap elején a rádiónkból. A másik emlékem pedig egy levelet kaptam egyszer Erdélyből. Megdöbbentő volt, amit az illető fiatalember írt. Azt mondta, hogy illetőleg azt írta a levelében, hogy nyugaton szerencsét próbál, de nem sikerült neki ott megvetnie a lábát. Visszament Erdélybe, akkora már a szülei elhunytak. És a szülői ház félig meddig olyan romos állapotban volt, itt ott már az eső is beesett a tetőn. Teljesen el volt keseredve, és azon töprengett, hogy öngyilkos lesz. És egyik hajnalban valahogyan elkezdte a rádiót tekergetni, nem is tudta, hogy létezik Mári Rádió. És véletlenségből ráakadt a Mári Rádió adására. Pontosan egy evangélium magyarázat volt. Teljesen döbbenettel hallgatta, és ahogy leírta, ott a rádió mellett letérdelt, és hogy 10 év után újra imádkozott, és ott döntött el, hogy nem dobja el magától az életét, hanem talpra fog állni, és ezt köszönte meg ebben a levélben. Rengeteg kegyelem árad a Mári Rádión keresztül. Nagyon sok kincse van a rádiónknak. Barsi Balázs atya prédikációi, Pál Feri atya előadásai, Varga László püspök atya beszédei, de akár a vatikáni rádióadása, tanúságtételek. Nagyszerű a teológiában is egy kicsit eligazító műsorok, mint volt a Horváth Pál egyháztörténeti műsorai. Azt gondolom, hogy van miért hálát adni. A rádiónk olyan, mint egy akusztikus katedrális, így nevezte a rádiónak az olasz lelkivezetője. Elviszi az imádságot Isten jelenlétét beteg ágyak mellé, vagy autókba, családi otthonokba. Amikor II. János Pál pápa haldoklott, akkor a média teljes erővel, hatalmas időkeretben napokon át az ő életének a képsorait sugározta, az ő beszédeit, látogatásait Afrikában, stb. És azt éreztem, hogy egész Budapest, én akkor Budapesten voltam fiatal papként, egész Budapestnek a légköre, mint egy néhány napra megváltozott volna, csendesebbek lettek az emberek, odafigyelőbbek, szelídebbek, mintha a Szent Pápa lelke ott lebegett volna a város fölött. A médiának ez az igazi küldetése, hogy értéket, békességet, lelkiséget sugározzon, és a Mári Rádió ezt gyönyörűen teszi, úgyhogy az én legfőbb virágom ez a hála virág lenne.
0: Nagyon köszönöm a kedves szavaidat, Püspök atya. Úgy érzem, hogy rengeteg piros színű hálavirágot helyeztél el most kis hazánk térképén, úgyhogy ezeket nagyon köszönjük. Mivel bíztatnád a hallgatókat, miért érdemes becsatlakozni a Mária kertje adománygyűjtő kampányunkba?
1: Talán ha egy kis kitérőt, vagy a téma kitágítását megengedik, akkor utalnék arra, hogy Benedek pápa gyakran beszélt arról, hogy az első 300 év keresztényei hogyan tudták az egész római birodalmat szinte eszközszellenül meghódítani. És azt írta, hogy 3 fő tényező játszott ebben szerepet. De elsőt így nevezte, hogy hitték, amit hittek. Az első keresztényeknek a hitük alapigazságaiban, hogy Isten létezik. A világ nem magától van, hanem az ő alkotása. Hogy a 10 parancs, az erkölcsi törvény jó. Hogy a Biblia nem csak bölcs embereknek az írása, hanem valóban Isten sugalmazta, tőle származik. Hogy Jézus valóban az élő Isten fia, nem csak egy nagy tanító. Hogy a szentségek hatékonyak, mert Jézus föltámadt és működik azóta is. A szentségeken meg az ige hirdetésén keresztül. És hogy van örök élet. Ezekben az alapigazságokban az első keresztényeknek szemernyi kételjük nem volt. Ezt sziklaszilárdan hitték. Úgy jelent meg az ókor végén a kereszténység, mint egy végtelenül logikus, gyönyörű szép világnézet. Az egyetlen Istenről, a szeretet parancsról, megváltásról, örök életről. A mai kereszténységünk ezt az intellektuális erőt, a meggyőződésnek a bizonyosságát nagyon nagy mértékben elveszítette. Rengeteg olyan keresztény testvérünk van, aki a hit legalapvetőbb igazságaiban gyökeresen kételkedik. Nem is nagyon érti őket. Még kevésbé tudja átadni, megvédeni. A Mári Rádió egyik nagy küldetése, hogy a hitünket erősíti, elmélyíti. újra megerősíti a kicsit megfáradt és irányt vesztett nyugati kereszténységet. A második dolog, ami miatt az első keresztények olyan döbbenetes erővel tudták átadni a hitüket, az az, hogy hiteles volt az életük. Szerették a szegényt, segítették a szegényt, a beteget, az időst. A rabszolgát is embernek tartották. Ha kellett, vállalták a vértanúságot. Így mutogattak rájuk kívülről is, hogy nézzétek, mennyire szeretik egymást. A Mária Rádió ebben is óriásit próbál tenni, egy nagy közösségé, nagy családdá formálja a hallgatói családunkat. Néha egy-egy nagyon sajátos témát különlegesen is a szárnyai alá vesz a Mária Rádió. Például nagyon hálás voltam azért, hogy elindult a Szeferino Ház című műsorunk cigánytestvérektől, Dulgéz atya vezetésével. És emlékszem arra, hogy az első néhány hónap után Géza atya néha kicsit elszomorodva mondta, hogy annyi telefon jött értetlenkedve, hogy miért kell ezt a témát erőltetni, stb. Tehát sok kicsit furcsa hangvételű telefont is kapott. És aztán később azt mondta, hogy ezek a telefonok teljesen megszűntek, és egészen más hangvételű telefonok érkeztek. Ugyanis a műsor lassan hatott az emberekre. Igen, gyakran a média egy nagyon sematikus képet sugároz a cigány testvérekről. Bűncselekmények, esetleg zene, és talán politika az, ahol a cigányság mint téma megjelenik. Pedig a legtöbb egyszerű cigányember se nem bűnöző, se nem politikus, se nem zenész, hanem mondjuk egy édesanya, aki próbálja a gyerekeit néha óriási áldozatokkal, nagy szeretettel fölnevelni. Tehát igazi cigány arcot alig-alig közvetít a mai magyar média. Ebben is a Mária Rádió azban, hogy óriási tett és tesz, közösségé formál, formálja az emberi szívet. És a harmadik, amit Benedek pápa említett, az első keresztények hirdették az örömhírt. Nem csak papok, mert az első 300 évben pap számára ez alig volt lehetséges. Nyilvános templomok nem is voltak, hanem egyszerű világi emberek, édesanyák, nagymamák, jó barátok adták tovább rokonnak, ismerősnek, munkatársnak. Futó tűzként embertől emberig terjedt az evangélium. A mai megöregedett, megfáradt nyugati kereszténységünk ezt is szinte teljesen elfelejtette. Rengeteg olyan keresztény van, aki gyakorlatilag soha a hitét átadni meg se próbálta. A szinte szégyelli, magánügynek érzi, meg se tudja fogalmazni. A Mária Rádió ebben is óriásit tesz, hogy hirdeti az örömhírt bátran. A tanúságtételekkel, sokféle hangon családok, fiatal édesanyák, idősebbek, tudósok, orvosok, papok, mindenki a maga szívével és tudásával, élettapasztalatával adja tovább az evangélium jó hírét. Vagyis azt gondolom, hogy a Mária Rádió egy nagyon értékes eszköze az egyházunk megújulásának és az evangélium hirdetésnek, nagy kincs, és ezért nagyon hálásak vagyunk, ha segítenek abban, hogy a küldetését teljesíteni tudja.
0: Hálásan köszönjük, Püspök atya!
1: Én is köszönöm, és nagy szeretettel köszöntöm az egész hallgatói családot.
0: Az elmúlt percekben Székely János püspök atyával, a Mária Rádió védnökével beszélgettünk a július 1-én újraindított Mária Kertje kampány kapcsán. A részletek elérhetőek a honlapunkon és a felületeinken. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Németh Petrát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
3: Bede Anna. Július 14-én a mai nap költője sorozatban Bede Annára. Emlékezünk, őt idézzük fel. Bihar keresztesen született 1926. július 14-én, Édesapja tanár volt. Ő grafika szakán végzett az iparművészeti folyiskolának, de mivel már 17 éves korától verselt, ezért ez lett a célkitűzése, ez lett az életiránya, az írás és a műfordítás. Szabó Lőrinc és Devecseri Gábor mellett a klasszikus görög irodalom meghatározó fordítója, Horácius, a magyar Horácius kép kialakítója, megteremtője akart lenni, másik oldalról pedig egy olyan költészetet vitt, ami az asszonyi sorsot akarta bemutatni, az asszonyi sorsot a fájdalmakban, az örömökben, a küzdelmekben, a lehetetlenségekben, a szerelmi boldogságban és a békesség utáni vágyban. A mai napon tehát, július 14-én, Bede Anna napja van a mai nap költője sorozatban. Csak a földön vannak csodák. Bede Anna. Még hiszek abban, ami nincs. Még hiszek abban, ami jó, hogy betéved és elvarázsol. Váratlan, a nem várható. Az üstököst műszerek mérik, a mérhetetlen téren át. Az eget képletekbe fogták. Csak a földön vannak csodák. Kifaragta a tornyos oltárt, erodhadáson diadalt. Milyen nyelvet beszélt, mit érzett, kit ölelt, mit hitt, mit akart. Már pora sincs, de él az álma. Gótikus templom ív ragyog, s engem visznek új áhítatba a mozdulatlan angyalok. Bede Anna, csak a földön vannak csodák.
4: Mária Rádió. Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
5: Kedvan. Évközi 15. hét.

hiszen te ismered gyalázatomat, szégyenemet és pironkodásomat. Kerestem, aki szánakozzék rajtam, de nem akadt senki sem. Légy közel lelkemhez, szabadíts meg engem, Uram!

Önmagába tekint a zsoltáros, és csak sötétséget talál. És ott találja még az ebből fakadó szégyenét is, Isten és az ember előtt. Nem leli a szánakozó emberi vigasztalást, így csak Istenbe vetheti reményét. Vágyódik Isten közelségére és erejére, hogy sötétségeitől megszabadulhasson. Kérem én is az Úr segítségét, hogy őszintén magamban nézhessek, és hogy az ő közelségétől vágyak szabadulást sötétségeimtől.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Akkor korholni kezdte a városokat, amelyekben a legtöbb csodát tette, mert nem tartottak bűnbánatot. Jaj neked, Korozain! Jaj neked, Betszaida! Mert ha Tiruszban és Szidonban mentek volna végbe a bennetek történt csodák, már régen Hamuban és Szőrzsákban tartottak volna bűnbánatot. Mondom nektek, Tirusznak és Szidonnak elviselhetőbb lesz a sorsa az ítélet napján, mint a tietek. És te, Kafarnaum, vajon az égig emelkedsz? A pokolba süllyedsz. Ha Szodomában mentek volna végbe a csodák, amelyek benned történtek, még ma is állna. De mondom nektek, Szodoma földjének elviselhetőbb lesz a sorsa az ítélet napján, mint neked.

A zsidó városnevek mögött az ott lakókat korholja Jézus. Azokat a zsidókat, akik talán a legjobban megismerhették Jézus személyét, tetteit és tanítását, mégsem tértek meg. Látták és hallották a mestert, de vakok és süketek maradtak arra, hogy Istent új módon, Jézus látásán keresztül mutassák be, mint személyesebb, szeretőbb, az életet ünneplő és gazdagító Istent. Eltűnődöm azon, hogy milyen sokféle személy, benyomás alakította Istenről alkotott képemet. Rácsodálkozom erre a képre, és arra a folyamatra, ahogy ez kialakult bennem. Lehetséges, hogy értelmemben már egy másik Isten képe rajzolódik ki? De korábbi tapasztalataim miatt egy büntető, ítélő, szigorú vagy vádló Isten képe tartja fogva érzelmeimet? Felengedem érzelmeimet, hogy feltárják a zsigereimben, érzelmeimben működő Istenképet.

0: Most meghallgatom ismét az evangéliumot. Figyelhetek jobban arra, vajon milyen akadályai vannak, hogy elkezdődjön, vagy kiteljesedjen megtérésem. Mi hátráltatja azt, hogy úgy lássam az atyát, és úgy vonzódjak hozzá, ahogy Jézus?
1: Akkor korholni kezdte a városokat, amelyekben a legtöbb csodát tette, mert nem tartottak bűnbánatot. Jaj neked, Korozain! Jaj neked, Betszaida! Mert ha Tiruszban és Szidonban mentek volna végbe a bennetek történt csodák, már régen Hamuban és Szőrzsákban tartottak volna bűnbánatot. Mondom nektek, Tirusznak és Szidonnak elviselhetőbb lesz a sorsa az ítélet napján, mint a tietek. És te, Kafarnaum, vajon az égig emelkedsz? A pokolba süllyedsz. Ha Szodomában mentek volna végbe a csodák, amelyek benned történtek, még ma is állna. De mondom nektek, Szodoma földjének elviselhetőbb lesz a sorsa az ítélet napján, mint neked.

Most elidőzhetek néhány percig azokkal a felismeréseimmel és érzelmeimmel, melyek megtérésen folyamatáról és akadályairól árulkodnak. Felidézhetem magamban azokat a mély vágyakat, amelyek életemet irányítják, és ezáltal irányítani képesek az Isten utáni vágyamat is. Beszélgetésbe elegyedhetem Jézussal. Elpanaszolhatom neki, hogy milyen nehéz az előző istenképemet meghatározó érzelmek fogságából kiszabadulni, és új szemmel és új füllel figyelni Istenre. Kérhetem segítségét, hogy növelje és mélyítse bennem a vágyat Isten teljesebb ismeretét.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Istenbe vetett bizalomra és lelki megújulásra buzdít Leó pápa. 500 szentmise bemutatására kérik az egyházmegyéket a mohácsi csata áldozataiért. Magyar koprodukció kapta a filmkritikusok díját Karlovivariban. Jönnek a részletek, Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Isten akkor sem mond le az emberről, amikor a szív keménynek tűnik, hangsúlyozta Leó pápa a július 12-én vasárnap a Castel Gandolfóban elmondott úrangyala imádság előtt, számolt be a Vatican News. A Szentatya a magvetőről szóló evangéliumi példabeszéd alapján arra hívta fel a köré gyűlt hívek és zarándokok figyelmét, hogy Isten fáradhatatlanul hirdeti igényeket,

0: erejét, megszólítva az emberek szívét, mert a szeretete a legridegebb szíveket is szeretettel töltheti meg, hangsúlyozta. Az Úr nem szűnik meg hinni bennünk, abban, akik vagyunk, és akivé kegyelme által válhatunk. A pápa arra buzdított, hogy a nyári pihenés idején is szánjunk időt az imádságra és az elcsendesedésre. Az Úr angyala végén ismét békére szólított fel, kérve, hogy a háborúk és feszültségek közepette is segítsük egymást, és ne engedjük kihunyni a remény és a béke lángját. A mohácsi csata 500. évfordulójához közeledve Bacsmai László mohácsi plébános Felföldi László püspök támogatásával arra kéri a Kárpát-medence egyházmegyéit, hogy mutassanak be 500 szentmisét az 1526-os ütközet áldozataiért, a történelmi sebek gyógyulásáért és a kiengesztelődésért, közli a Magyar Kurír. A kezdeményezés nem tesz különbséget a keresztény és muszlim elesettek között. A mohácsi csata nem csak a magyar történelem egyik legsúlyosabb tragédiája volt, hanem az egyetemes emberi megrázkódtatás is, amelyben keresztény és muszlim katonák egyaránt életüket vesztették. Az 500 szentmise így a béke egyetemes üzenetét is hordozza. A pécsi egyházmegyében e szándékra a szentmisék sora már megkezdődött. A szervezők szerint az 500-as szám nem teljesíthetetlen elvárás. A folyamat a 2026-os évfordulón túl 2027-ig is kiteljesedhet. A Forrás című dráma nyerte a Nemzetközi Filmkritikusok díját az idei Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztiválon, amely cseh, szlovák és magyar koprodukcióban készült, adja hírül az MTI. Közép-Európa egyik legrangosabb filmes seregszemléjét idén 60. alkalommal rendezték meg, július 3-a és 11-e között, ahol 137 filmet vetítettek le. A díjnyertes alkotás Csehszlovákia történelmének egy máig feldolgozatlan fejezetét, a roma nők államilag támogatott kényszer sterilizációját dolgozza fel az 1980-as évekből. Az Iván Osztrohovszki rendezésében készült filmet részben Magyarországon forgatták. Elkészítésében számos magyar szakember, többek között Berkes Júlia koproducerként, Petrányi Viktória pedig executive producerként működött közre. A vásznon Bárnai Péter és Farkas Franciska is feltűnik. A hazai mozik várhatóan 2027 első felében mutatják majd be a filmet. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!

Élő imalánc a Mária Rádióban. Ima szándékát a 061-374-09-04-es telefonszámon jelezheti. Várjuk kedves hallgatóink telefonhívásait!

0: Békés szép délutánt kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának. A kedd délután Némaláncot hallják a budapesti stúdióból. A mikrofonnál Szidler Luzi köszönti mindnyájukat. Várjuk hívásaikat a 061-373-0604-es telefonszámon, illetve 374-0904, bocsánat, eltévesztettem, de már hallották egyszer, és egészen 14 óra 58 percig.
1: Halló?
0: Mária Rádió, tessék?
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Én vagyok vonalban?
0: Igen, hallgatom, ön van.
1: Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni az eddig kapott kegyelmeket, és nagyon szépen kértem a Szűz Máriát, hogy járjunk közben Szentfiánál az operációmnál. Az operációm megvan, most nagyon szépen kérem, hogy segítsen a további gyógyulásba, hogy semmiféle komplikációm ne legyen, hogy meggyógyuljak, legalábbis, hogy ne legyek azt a családterhére, és nagyon szépen kérem az imát a családomért is, őértük is, gyerekeimért. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen, hogy...
0: Köszönjük szépen, mi is jobbulást kívánok. Mária Rádió, tessék! Halló! Tessék mondani, ha vonalban van.
2: Igen. Ipoly atyáért szeretném, hogyha imádkozhatnánk, és az ő gyógyulásáért, és az Úr Jézus szeretetéért, és a Szűz Anya szeretetéért iránta, és azokért a fiatalokért is szeretném az imát felajánlani, akik most a nyári szünetben elmennek kirándulni, üdülni, nyaralni, akkor sem felejtkezzenek meg égi édesanyánkról és Jézusról, az ő szeretetéről.
0: Köszönjük. Köszönöm szépen, rájuk is gondolt. Ők biztos, hogy gondolnak a fiatalokra imádsággal. Köszönjük. Mária Rádió, tessék.
3: Dicsőség Jézus Krisztus. Ja, bocsánat, mindjárt legkapcsolom a...
0: Köszönöm.
3: Nem teszlek. Imádkozzunk együtt családomért, családi szeretetért, békéért és a hitünk erősségéért, a Mária Rádió összes dolgozójaiért, adakozójaiért, papjaiért, és a világ békéért, hogy békébe, szeretetbe élhessenek az emberek egymás mellett. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen mi is. Mária Rádió, tessék.
4: Anna néni vagyok, és szeretnék 6 elhunyt testvérem lelki üdvéért, hogyha imádkoznánk. Köszönöm.
0: Köszönjük szépen, imádkozunk az ő lelkek üdvéért is. Mária Rádió, tessék.
5: Kérem szépen a drága Jézus nevében közös imád, nagy szeretettel önökért, az adakozókért, valamint Hanna lánya egész életére, drága szüleim lelki üdvéért, Szentlélek mindennapi útmutatásáért, és jó döntésére a hivatásomban, a munkaügyben, hogy jól döntsek. Nagyon-nagyon szeretem a hivatásomat, anyagi biztonságunkért és egészségért. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen, legjobbakat kívánom önnek is. Mária Rádió, tessék.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Hálát adok a sok kegyelemért, amit kapott a családom, és kérem továbbra is az imát az egészségünkért, a családi békéért, a megélhetésünkért, és a fiam, unokáim szerencsés utazásáért külföldre és hazaérkezésüért. Köszönöm szépen.
0: Imádkozzunk értük. Kérem a hallgatókat, hogy kapcsolják ki a rádiót, hogyha adásba kerülnek. Mária Rádió, tessék.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt vagyok, imád szeretnék kérni édesanyámért, ikerőcsémért, most a haláluk évfordulójukért ebbe hónapba, a lányom gyógyulásáért, a Rákosa atya gyógyulásáért, hogy ő tudja a papi hivatását szolgálni a Jóistennek, hogy ő jól legyen. Imád szeretnék kérni unokámnak egy nagyon hivatalos, évek óta sodródó balesetes ügy sikeres lezárásáért. Imád szeretnék kérni jó magam jobbulásáért, férjemért, unokámért, ismerőseimért, segítőimért, legyen sok adakozó. Hallottam, hogy mondták, hát havi adakozó vagyok kezdet óta. Kérem azt, hogy mások is, orvosokért, ápolókért, itt nem akarom rövid az idő, más is férjen bele. Önökért is, a pápáért, a püspökökért, papokért, és a Jóisten áldása, kegyelme, egészségük legyen, és sok emberrel tudjanak jót tenni, mert nekem ez az életem, ez a fenntartásom. Hogy csak...
0: Köszönjük szépen, Isten áldja. Mária Rádió, tessék.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Imád szeretnék kérni, jó ér is és rossz ér is, mert ami az Istentől jön, az minden a javunkra válik. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Mária Rádió, tessék.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szeretnék imád kérni elhunyt férjemért, és a családom minden elhunyt tagjáért. És hálaimát szeretnék a sok-sok kegyelemért, amit kaptak a gyerekeim, én is, és az egész családom, és a Mária Rádió összes dolgozójáért, önkénteseiért. Dicsértessék Jézus Krisztus!
0: Köszönjük szépen! 374-0904-es telefonom még van 3 perc.
10: Halló!
0: Tessék, Mária Rádió!
10: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus, megköszönve az eddigi ima meghallgatásokat és a beteljesülésüket, kérek imát daganatos barátnőm és a bénult testvérem Sándorért, isteni csodáért és az emberi lehetőségek kirendeléséért. Kérek imát a Zolival való kapcsolatom Isten szerinti alakulásáért, kérek a megtérésükért, mindannyiuk megtérésért, az egész családom megtéréséért, és hitben való erősödéséért. A Nóra keresztányom születés és névnapjára kérem, hogy új megtérés legyen számára, és az egész családja számára, és a hitbeli élethez való fordulásért és egészségükért, főleg a kisfiúnak az állapotának a javulásáért. Kérek imád a György és a saját gyógyulásomért, és szintén orvosi lehetőségek és emberi és isteni támogatás megkapásáért.
0: Köszönjük szépen! Még egy lehetőség van, és van is egy hívásunk.
11: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
11: Szeretnék én a szándékot kérni további gyógyulást derekamnak a gyógyulásáért, egészségemért, rokonainkért, családunk többi tagjaiért, ismerősökért, betegekért, betegek gyógyulásáért, súlyos betegekért, a békéért, elhunyt szeretteim lelküdvéért, közelmúltban elhunytakért, elhunyt rokonokért, és az egyháziért, püspökökért, vagy papokért, szerzetesekért, a Szent Atyáért és a Mária Rádió hallgatóért dolgozunk.
0: Köszönöm szépen. Isten áldja, jobbulást kívánok. Kedves hallgatóink, a kedd délutáni imaláncot hallották a budapesti stúdióból. Minden szándékot felajánlunk és kapcsoljuk az imádkozókat. Vigyázzanak magukra ebben a kánikulában. További békés szép délután kívánok mindnyájuknak.

0: irgalmasság órája.
1: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit Esztergomból, a Ferences szegénygondozó nővérek kápolnájából. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszem Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életed. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelés ő bűneikért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelés ő bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
3: engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Részlet Szent Faustina nővér naplójából. Midőn láttam, milyen nagy nehézségek tornyosulnak az ügy megvalósulása elé, elmentem az Úrhoz, és így panaszkodtam. Nem látod, Jézus, mennyire megnehezítik műved megvalósulását? Lelkemben ezt a hangot hallottam. Tedd meg, ami módodban áll, s ne törődj a többivel. Ezek a nehézségek mutatják meg, hogy ez az én művem. Ha mindent megteszel, amire képes vagy, légy nyugodt. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
0: Az irgalmasság rózsafűzérét imádkoztuk Esztergomból, a Ferences szegény gondozó nővérek kápolnájából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A dicsőséges rózsafüzért az érsekvad kerti Szent András imacsoport imádkozza. Kérjük, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket.

0: is holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki halálból feltámadt. A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, és magukkal vitték az előkészített illatszeretket is. A követ a sírtól elhengerítve találtak. Amikor beléptek, nem találták az Úr Jézus testét. Még magukhoz sem tértek meglepetésükből, amikor ragyogó öltözetben két férfi állt mellettük. Félelmükbe földre szegezték tekintetüket, de azok megszólították őket. Mit keresitek az élőt a holtak között? Nincs itt, föltámadt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. Jézus szenvedése után sok csalhatatlan jellel bizonyította be az apostoloknak, hogy él. 40 napon át megjelent előttük, s az Isten országáról beszélt nekik. Egy alkalommal, amikor együtt voltak, szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta előtt szemük elől. Miközben merőn nézték, miként száll az égbe, egyszerre csak két fehér ruhás férfi termett mellettük. Galileai férfiak szólították meg őket. Mit álltok ti égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek fölvétetett a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára mennybe szállt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Mikor elérkezett pünkös napja, mindjárt együtt voltak ugyanazon a helyen. Hirtelen, mintha csak heves szélvíz közeledett volna, zaj támadt az égből, és egészen betöltötte a házat, ahol összegyűltek. Majd pedig szétoszló, tüzes nyelvek lobbantak föl előttük, és leereszkedtek mindegyikükre. Valamennyien elteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, amint a szent lélek szólásra indította őket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a kóbor tüzétől, Védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett. Szépségesebb vagy emberek fiainál, ajkadat édesség elömölte, ezért az Isten megáldott örökre. Halljad, leány, nézz rám, s figyelj, népedes atyadnak házat felejtsd el. Kívánja a király szépségedet, hódolj neki, mert urad ő neked. Teljes díszben vonult fel a királylány, aranyos, szőttes, ékesség ruháján. Hímes palástjában a király elé hozzák, utána szüzek társai sorban követik hozzád, és vigadozva, újongó csapatban úgy vonulnak be a királyi lakba. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe, fölbe.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe, fölbe.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe, fölbe.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe, fölbe.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe, fölbe.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe, fölbe.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe, fölbe.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe, fölbe.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária!

0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsavizér 5. titka, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Az égen nagy jel tűnt fel, egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona. Végül a szeplőtelen szűzet az áteredőbű minden szennyétől, épségben, megőrzötten, földi életének végén, testestül, lelkestül fölvette Isten a mennyei dicsőségben. Felmagasztalva, a mindenség királynéjával tette őt az Úr, úgy, hogy tökéletesebben hasonoljon fiához, az uralkodók urához, a bűn és a halál legyőzőjéhez. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most

0: és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenben kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinkre, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Amen.

0: Hírpercek.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Görög katolikus zsolozsmás tábor tartottak Irotán. Elhunyt Szolnoki Péter énekes dalszerző. Rangos elismerésben részesül béketeremtő munkájáért egy bíboros a Fülöp-szigeteken. Jönnek a részletek, Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. 33. alkalommal szervezték meg a nyári zsolozsmás tábort a Miskolci Egyházmegyében a festői szépségű Irotán, számolt be a Magyar Kurír. A július 6-a és 9-e között zajló program főszervezője Juhász Géza első helynök volt. A zsolozsmás táborban jelen volt Orosz Atanáz, miskolci megyés püspök is, aki idén is végig együtt imádkozott a táborozókkal. Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök a második napon kapcsolódott be az imádság folyamba. Idén Dudás György, a Görög Katolikus Papnevelő Intézet előkészítő szemináriumi elöljárója tartott gondolatébresztő elmélkedéseket, amelyekhez a szamáriai asszony történetét vette alapul. A résztvevők szerint a tábor nem csupán zsolozsmázás, hanem lelki gyakorlat is. Juhász Géza első helynök a részvétel mellett megköszönte a falubeliek munkáját is, akik szállást, ételt és a templomi helyszínt biztosították a táborozók számára. Július 12-én elhunyt Szolnoki Péter énekes dalszerző, a Bombon Együttes társ alapítója, tudósít az MTI. Szolnoki Péter énekesként, dalszerzőként és hangszerelőként is dolgozott, számos előadóval működött együtt. Török Tamással 1995-ben alapította meg a Bombon Együttest, amely az elmúlt 3 évtized meghatározó magyar formációja közé tartozott. A májusi aréna koncert után a zenész júniusban kórházba került, a zenekar emiatt lemondta a nyári koncertjeit. A család és Török Tamás az együttes másik alapítójának tájékoztatása szerint a művész súlyos betegségben szenvedett. Szolnoki Péterrel 2025 tavaszán Borsovszky Tibor készített életút interjút. A művész emlékére ezért július 15-én 17 órakor és július 18-án 22 órakor elhangzó Talentum című műsorunkban megismételjük a vele történt beszélgetést. A vallások közötti párbeszéd és a béke előmozdításáért a harmónia a sokféleségben kitüntetést adják át Orlando Quevedo bíborosnak július 15-én Jakartában. Adja hírül a Fidesz. A Fülöp-szigeteki Cotabato nyugalmazott érsekét a muszlim többségű hatóság jelölte az elismerésre, amelyet a különböző kultúrák és vallási közösségek közötti együttműködés erősítéséért ítélnek oda. A 87 éves bíboros évtizedeken át közvetített a Fülöp-szigeteki kormány és a muszlim felkelő csoportok között, és meghatározó szerepet játszott a béke megállapodás, valamint az autonóm Bangsamoro régió létrejöttének előkészítésében. A díj odaítélőjének megfogalmazása szerint a bíboros munkássága csodálatos bizonyítéka annak, hogy az őszinte párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a különböző vallási közösségek együttműködése hosszú távon békét teremthet. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei, Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
3: Stahura Ágnes Angelika nővér vagyok, a Szociális Misszió Társulat tagja. 1978-ban születtem, egy háromgyermekes családban harmadik gyermekként. Nagyon késői gyermek vagyok, édesanyám már közelített a 40 éves korhoz. Nővérem is bátyám van, akik akkor 12 és 14 évesek voltak. Édesanyám mielőtt meghalt néhány évvel előtte elmondta, hogy nem vár gyermek voltam, és azon próbálkozott, hogy hát ha nem maradok meg. De a jóisten kegyelméből mégiscsak megszülethettem. Anyukám ezt persze, amikor elmesélte, akkor könyv fogadt a szemébe, és bocsánatot kért ezért. Elmesélte, hogy amikor tudta, hogy már nincs mese, mert meg fogok születni, éppen Tihanyban nyaraltak, és a tihanyi apátsághoz mentek. Édesanyám református volt. Édesapám katolikus, így lettem aztán én is katolikus. De édesanyám reformátusként bement a tihanyi apátságba, és azon a hosszú, magas lépcső előtt reformátusként letértelt, és azt mondta, Istenem, ha te ezt a gyermeket akarod, akkor te neveld föl, mert én öreg vagyok. Később, amikor ezt így elmondta, akkor döbbentem rá, hogy te anyuka, hiszen te engem felajánlottál az Istennek. Nem hiába volt az akkor, hogy egész fiatal korom óta vonzódtam az Istenhez és valahogy a valláshoz. Mivel abban a korszakban nevelkedtem, amikor hát bizony nem volt szokásos templomba járni, sőt, sokaknak titkolniuk kellett, hogy templomba járók vagy hívők, édesanyámék nem is vittek el engem. Nem jártunk templomba, tudtam, hogy van Jézus, karácsonykor megünnepeltük, tanítottak alapimádságokra is, de nem volt az én életemben semmilyen kapcsolat a szentmisével, illetve a szentségekkel. Zongorista voltam általános iskolába, és nagyon vágyottam arra 8., hogy én a zeneművészetébe zongora szakra kerüljek. Felvételiztem, és kijött a papír, hogy felvettek orgona egyházzene szakra. Hát anyukám is nézett nagyokat, de én magam is, hogy mit keresek én orgona egyházzenén, amikor azt se tudom, hogy mit jelent az egyház, meg az egyházzene. Hát anyukám azt mondta, kislányom, nem baj, egy évet kibírsz, kiszenveded, utána majd átmész zongora szakra. Hát a jóisten tényleg hatalmas kegyei, hiszen ha akkor én nem orgonaszakos vagyok, akkor nem kerülök kapcsolatba az egyházzal és a vallással. Annyira közel kerültem az orgona és egyházene szak révén a vallással, hogy egy év múlva már nem akartam átmenni zongora szakra. Nagy hatást gyakoroltak rám a minorita testvérek Miskolcon. Ez 92-ben volt, ugye a rendszerváltás után nem sokkal. A minorita testvérek akkor voltak újonnan alakulóban, hiszen akkor kezdett újra éledni az egyházi élet, a szerzetesek élete. Tóth Alajos, minorita atya volt az, aki az egyházzene szakra járt hozzánk tanítani, és ő felfedezett valamilyen úton, módon ráismert az én lelkemre, hogy én fogható vagyok, és nagyon érdekes módon, de elcsalogatott magukhoz, hogy hát akkor a Tercsi néni volt a kántor, és amúgy is éppen eltörte a lábát, jó lenne valaki, aki helyettesítené. És elvitt engem a Lojzi atya, hogy üljek be az orgonához, és a miséken játszak. Én nagyon meg voltam ijedve, mondom, Lojzi atya, én soha nem voltam szent misén. Azt mondja, nem baj, odaállok melléd, majd a másik atya misézik, és én megmondom, hogy mit kell csinálni. Te meg begyakorlod az énekeket. Mindig elmondta, hogy uram irgalmaz következik, dicsőség következik, betanította szépen a szent mise részeit, hogy mikor mit kell csinálnom. Ott volt mellettem körülbelül fél éven keresztül, minden szent misén, mikor én játszottam. És azt vettem észre, hogy Uram Istenem, kezdek vonzódni a valláshoz. Kezdek hívővé válni, kezdem megérezni, mi az, hogy szent mise, mi az, hogy hinni Jézus Krisztusban. Nagyon sokat jártam a minorita testvérekhez. Reggel, mikor mentem iskolába, már 6 órára lehetett menni gyakorolni, és anyukám akkor elment korengedménnyel nyugdíjba, és mindig bevitt engem korán gyakorolni. A minorita templom és a Bartók Béla zeneművészeti szakiskola nem voltak messze egymástól, ezért megbeszéltem a testvérekkel, meg Tercsi nénivel, aki nyitotta a kaput, hogy én mindig ott hagyom a gyakorlótelmet 6:30, és átmegyek zsolozsmázni. És így már 15 évesen elkezdtem zsolozsmázni a minorita atyákkal együtt. Egyszer kiderült, mert otthon hagytam a tornazsákomat. Anyukám azt hitte, hogy milyen rendes kislány vagyok, hogy minden reggel gyakorlok még iskola előtt, és elhozta. Akkor döbbent rá, hogy nem vagyok ott. A portás azt mondta, hogy Ágika rendszeresen eljár valahova 6:30, és csak 8 órára jön vissza becsengetésre. Amit én akkor kaptam, azt inkább nem mondanám most el, de meg kellett járnom ezt a kálváriát. Kiderült, hogy én rendszeresen templomba járok reggelente. Édesanyám akkor megijedt, mert nem tudta, hogy kik ezek, mi az, hogy minoriták. Hallottam egyszer, amikor mondja apunak, hogy te jó ég, valami szektába keveredett. A zsolozsmában először csak azt éreztem meg, ahogy szépen együtt mondjuk lélegzetvételről lélegzetvételre, a zsoltárokon keresztül egészen közelinek éreztem az Úr szavait. Még nem tudtam igazán felfogni, hogy mit is olvasok, vagy mi is az, ami bennem történik, de jó volt ott lenni. Jó volt együtt imádkozni velük, jó volt együtt énekelni, és egy megerősítést kaptam a zsoltárokon keresztül. Amikor nehéz napjaim voltak, fáradt voltam, mindig volt olyan zsoltár, amiben megkaptam a választ. Ott volt benne az Úr segítsége, a kegyelme, a szavakon keresztül, amit olvastam, és hát azért a minorita atyáknak a lelki támasza is sokat jelentett, hiszen ők úgy fogadtak engem, mint a kis palántájukat. És az idősebb minorita atyák nagyon sokat segítettek a hitem fejlődésében. És olyannyira közel kerültem az egyházhoz, hogy 16 évesen mondta azt Ernő atya is, hogy már első áldozó is lehetnél. Úgyhogy 16 évesen első áldoztam. Nagyon sokat jelentett, hogy magamhoz vehetem végre az Úr testét, szentségi formában. Amikor kiléptem a padból, szívem remegett. Azt éreztem, hogy igen, végre magamhoz vehetem azt, aki annyira megfogott engem. Még akkor nem volt bennem konkrétan a tudat sem, hogy Isten mennyire ott volt az én életembe, még akkor nekem ezek ilyen első lángolások voltak. Utána rendszeres áldozó lettem, minden nap szerettem volna misére menni, és mikor eljött a 4. gimnazista korom, akkor azt mondtam édesanyámnak, ha nem vesznek fel a zeneakadémiára, én szeretnék elmenni Clarisszának. Mert a minorita testvérek mellett nagyon sokat hallottam Szent Kláráról. Adtak nekem könyveket, olvastam, és nagyon vonzódtam a Clarisszák életformájához. Édesanyám akkor megijedt, hogy eldobnád a tehetségedet ilyen fiatalon, és mindent megpróbált, hogy eltérítsen ettől az úttól. Volt, amikor nem engedett templomba. Megtiltotta, hogy elmenjek. Kicsit engedetlen voltam, és volt, amikor bizony-bizony kijátszottam a szülői szigort, és akkor is elmentem templomba. Ezzel meg kellett küzdenem. De a Jóisten úgy tervezte, hogy felvettek a zeneakadémiára. És akkor egyértelműen úgy éreztem, hogy jó, akkor viszont művésznek akar a Jóisten. És elvégeztem a zeneakadémiát. Közben ugyanúgy kerestem az utamat. Néhány nővéri közösséget akkor ismertem, és eleljárogattam hozzájuk. Az egyik ilyen közösség volt a premontrei nővérek Zsámbékon, ahova rendszeresen kijártam, míg ott is aludtam, ott töltöttem náluk napokat is, több napot. Nagyon-nagyon közel álltak hozzám, nagyon szerettem őket, és ott volt bennem az, hogy na, talán ők lesznek azok, akikhez én el fogok jönni. De mikor lediplomáztam, megint fordulat történt, a minorita testvérek hazavártak, hogy vegyem át a templomi szolgálatot, mint orgonista, és hogy szervezzek egy gyermekkórust. Akkor megint úgy éreztem, hogy akkor mégsem megyek akkor a prematrei nővérekhez, hanem hazamegyek. Mindig egy ilyen elcsábítás történt, de így utólag úgy gondolom, hogy a jó Isten vezetett azért, hogy én ide kerüljek, ahova kerültem. Hazamentem, és megszerveztem a gyermekkórust, és beálltam a templomi szolgálatba, a szentmiség, temetések, esküvők. Egyre inkább érlelődött bennem a szerzetesi gondolat, és az atyák támogattak is ebben, hogy ha úgy gondolod, akkor segítünk és eljuttatunk akár még a Klarisszákhoz is. Méghozzá én kivágyódtam az eredeti Klarisszákhoz, a lengyelországiakhoz. Végül is a Jóisten kegyelméből, meg fordulatokból az életembe úgy hozta, hogy nem mentem ki. Elkezdődött a orgonaművészi pályámon egy kicsit az ívelés, nagyon sok helyre meghívtak, koncerteztem, és úgy éreztem, hogy a Jóisten ezt megadja, hiszen ő adta a tehetséget, ő az, aki erre engem elhívott. De állandóan azt éreztem, hogy még mindig nem teljes az életem. Valami erősebb vonzott, valami olyan, amit nem tudtam akkor megmagyarázni. Édesanyám látta ezt a kínlódásomat, és mindig azt mondta, hogy kislányom, szenteld magad akkor az Úrnak, de ne add fel a tehetséged, mert tőle kaptad. Elmentem tanítani, ott hagytam a minoritákat. A tanítás sem teljesítette ki az életemet. Akkor ismerkedtem meg a ferences kistestvérek közösségével és kisnővérekkel a miskolci vasgyári közösségben, és elkezdtem közéjük járni. Dicsőítések, karizmatikus megújulás, akkor kezdtem igazán ehhez vonzódni. Még inkább megélni a hitemet, amikor oda kerültem. Nagyon szerettem a kisnővéreket is, mai napig jó kapcsolatot ápolok velük, de mégis nem ők voltak azok, akikhez hívott a Jóisten. És hiába szemezgettem velük, éreztem, hogy nem ők. És mindig kerestem, hogy hova tovább, merre, Uram. Aztán a kisnővérek alapítója, Krisztofóra nővér, lejött többször Miskolcra. Tartott nekünk ilyen kis lelki gyakorlatot, és összeszedte, úgymond, azokat a lányokat, akiknek hivatásuk van. Ott akkor pici közösség elkezdett kialakulni, de inkább csak úgy, hogy magánfogadalmasként tegyük meg a fogadalmunkat arra, hogy mi tisztaságban élünk tovább, de hogy az egyházat szolgálva a testvérek mellett. És ebben voltam pár éven keresztül. De még mindig hiányzott valami. Éreztem azt, hogy nekem közösségben a helyem. Éreztem azt, hogy ez így nem elegendő, mert nem tudom egyedül megélni ezt. És akkor a Jóisten kegyelméből bekerültem a jezsuiták mellé. Ez nekem egy hatalmas változás volt, hiszen gyermekkoromtól ferencesek mellett voltam, a testvérek is ferencesek voltak. A jezsuita testvéreket, atyákat én már régóta ismertem, hiszen már a 2000-es évektől Csukai Károly atya rendszeresen hívott magával temetni is, a Hessz István atya is rendszeresen hívott engem, örömmel mentem hozzájuk. És egy évben úgy éreztem, hogy most be kell iratkoznom a hittudományi főiskolára. Mondom, ne csak orgonaművészi zongoratanár legyek már, hanem akkor tudjak már hittant is tanítani. Istennek a hívása volt. És miután beiratkoztam, a jezsuita testvérektől a akkori plébános atya azt mondta, hogy gyere már át mellénk akkor, és akkor a kinti iskolákban, ami hozzájuk tartozik, tanítanék főállásban. Hittant, és közben a orgonistájuk lennék. Teljes mértékben. Előtte azért sokszor azt mondtam nekik is, hogy hát de a testvérek az elsők. Megbeszéltem a lelkivezetőmmel, az egyik testvér a lelkivezetőm, hogy ilyen út előtt állok. És ő is csak azt mondta, hogy amit az Isten akar, azt kell tenni. Én akkor igent mondtam a jezsuita testvéreknek, és átmentem melléjük. Így bekerültem a jezsuita gimnáziumba is, bent is tanítottam meg kint az iskolákban, és elvállaltam a hitoktatói szerepet. Gyakorlatilag mellettük az utolsó 7 évben érlelődött meg igazán a hivatásom. Észlelték a jezsuita atyák is, hogy nagyon keresem az utam. És minden egyes beszédükben, mikor beszélgettem velük, támogattak ebben, segítettek ebben az útban. ott kezdődött el szerveződni az, hogy mellém csapódott néhány ilyen magánfogadalmas ő, akik nem mentek el időben egy-egy rendbe, hanem a világi életben maradtak magánfogadalmasként, tehát 35 fölöttiek. Ővelük kezdtünk el közösen zsolozsmázni, összejárni, imacsoportot megszervezni. Ez a kis imacsoport odáig ment, hogy már úgy éreztük, hogy talán kéne valamit együtt alakítani. Kerestük a helyünket, hogy mit tudnánk tenni az egyházért, mit tudnánk tenni a papok segítésére. Gyakorlatilag ez volt a fő célunk, hogy segítsük az egyházat. És falvakba szerettünk volna elmenni, hogy ott tudjunk segíteni, mert mindannyian hitoktatók lettünk. Akkor ismerkedtem meg, illetve nem, mert ismertem már hamarabb, a szikszói idős otthon vezetőjét, vel elkezdtem beszélgetni erről, hogy mi itt Szikszó is környékén keressünk valahol lehetőséget, hogy hol tudunk esetleg akár egy házat is venni, és akkor ott mi letelepednénk, és akkor segítenénk az egyháznak, mint egyházban élő szüzek. A szakdolgozatomat is a szüzek rendjéről írtam. És akkor mondta a vezetője az otthonnak, hogy az a rend, amelyiket ti szeretnétek élni, ezt a karizmát, az létezik, és mindjárt kihalnak, mert idősek a nővérek. Ekkor mondta azt, hogy megadja a telefonszámot Gabriela nővérnek. Én bátorságot vettem, mondom, ez sem véletlen, mondom, az úrnak a jele lehet, úgyhogy felhívtam Gabriela nővért, aki nagyon kedvesen fogadott így első beszélgetésre, és onnantól kezdve minden pénteken este be volt táblázva, hogy én hívom a Gabriela nővért, és minden péntek este beszélgettem vele jó évig, vagy akár másfél évig is, csak telefonon. És annyira megismertem őket, elmesélt dolgokat a rend életéről, hogy mi van velük, hogy már látatlanban is ismertem a nővéreket. És egyszer azt mondtam neki, mondom, Gabriela nővér, most már azért felmennék. És mondtam a lányoknak, akik úgy mellettem voltak, hogy mit szólnátok hozzá, ha felmennénk megismerkedni velük, hiszen ugyanazt az életformát élik ők régóta, amit mi itt elgondoltunk, hogy mi szeretnénk az egyházban, a szociális területen. És innen kezdődött el az ismerkedés, amit a Jóisten egyenes úton szépen engem idehozott ebbe a rendbe. Én ezt isteni vezetésnek és gondviselésnek tudom be, és egy év ismerkedő idő után karácsonykor hárman megjelentünk azzal a kérvénnyel, hogy szeretnénk belépni. A nővérek arcán azt a mosolyt, lelkesedést azt sosem felejtem el, hogy ennyi év után, amiért ők imádkoztak, 20 éve nem volt belépőjük, 3 lány beadja a jelentkezését. És ezzel elkezdődött a szorosabb ismerkedés. Na most ebből a 3 lányból egyedül én voltam az, aki aztán eljött a jelöltségbe, de a többiek is azért így a kültagságba, illetve többször feljárnak, és itt vannak, és segítenek. Az, hogy én idős nővérek közé jöttem, először sokan megkérdezték, hogy te biztos vagy benne, hogy közéjük akarsz menni? De rengeteg olyan közösség van, ahol fiatalok is vannak, és még felvesznek azért 35 éves, 40 éves nőket is. És nem volt gond nekem. Valahogy nekem az idős emberekkel való együttlét, foglalkozás megvolt gyermekkoromtól, hiszen édesanyámék is idősebbek voltak már. És amikor én eljöttem, én még otthon voltam velük. Amikor felnőttem, művész lettem, édesanyám is azt mondta, hogy ne költözz el, maradj itt, mert mi már idősek vagyunk. És így akkor tudsz rólunk is gondoskodni, segíteni. Úgyhogy az idős emberekkel való együttélés nem okozott gondot, sőt, annyira megszerettem őket, hogy szinte mindegyik édesanyám lehetne, és tényleg úgy is vagyok velük, hogy mindegyik a szeretett anyám, így a rendben a testvéreim. Amikor novícia voltam, Edith nővér volt a novíc mesternőm, és hát nagyon kemény éveket éltem meg így ebben a 2 évben, mert mivel nem volt belépőjük 20 éven keresztül, én voltam az első próbababa, és bizony-bizony nagyon keményen vették ezt az évet, nagyon sokat kellett tanulnom, sokat kellett olvasnom, rengeteg beadandót írnom, de mégis úgy éreztem, hogy igen, helyemen vagyok, itt vagyok. Cecília nővérnek köszönhetően megismertem alaposan a karizmát, a rendtörténetet, Edith nővérnek pedig az a mondhatni így, hogy profizmusa a teológiában, az pedig annyira sok mindent megtanított velem, még pluszba olyan könyveket adott, amit nem is ismertem eddig, és kitágította az én látáskörömet is, és ezáltal eljutottam egy olyan szintre itt a hitéletben, hogy nem is volt kérdéses, hogy én szeretnék igent mondani erre a közösségre. Nem volt bennem kételj, hanem amikor eljutottam a második év vége felé, egyértelmű igennel adtam be a kérvényemet a fogadalomtételre. És amikor elérkezett a nap, akkor viszont nagyon-nagyon meghatott szívvel voltam itt. Mondhatni azt, hogy egészen megrendült a lelkem, ahogy az írásban is olvassuk Jézusnál, tényleg azt éreztem, hogy valami egészen közel kerültem a Jóistenhez, és hogy végre már nem azt mondom most már ki, hogy a Szociális Missziótársulat novíciája vagyok, hanem a Szociális Missziótársulat nővére. És amikor megtettem a fogadalmamat, és elmondtam a fogadalmi imámat, éreztem a Szentlélek erejét, ami akkor ott leszállt, úgymond mondhatni, rám, éreztem az ő kegyelmét, hogy megajándékozott engem azzal, hogy ha ennyire kitartottam mellette, és ennyire kerestem őt, ő most oda ajándékozza magát nekem ebben a fogadalomban. Nagyon sokat jelent nekem a mindennapi szentáldozás, nagyon sokat jelent az Istennel való kapcsolat. Amint az elején mondtam, hogy később derült ki, de édesanyám úgy tűnik, hogy felajánlott, és a Jóisten ezt a felajánlást komolyan vette. Mert egész életutamon, ha így visszanézek, mindig ő volt az, aki engem terelgetett. Ő volt az, aki egyengette az utamat, hogy ott lásson, ahova ő engem elhívott, ahova ő engem megteremtett és létrehívott. Az, hogy én napi kapcsolatban vagyok az imádságban, napi kapcsolatban vagyok a Szent Háromsággal és a Szent Lélekkel, az engem boldoggá tesz, megerősít, és érzem azt a hathatós kegyelmet minden áldott nap, amikor valami kérdés előtt állok, vagy válasz előtt, hogy igen, Uram, Te ott vagy mellettem, és Te nyereden hordozol. És nem ütöm kőbe a lábamat, hiszen Te tényleg ott vagy, és felemelsz engem még a bukásban is. Vannak nehézségek, vannak gyötrelmek, de mégis boldog vagyok, mert Isten velem van, mert Jézus fogja a kezem, és ezt egyértelműen érezni az életemben, megtapasztalom. Azt, hogy egy olyan életritmusban élhetek, hogy szabályozva van a reggel, délben, este, a közös zsolozsma, a napi szentmése, a napi rózsafűzér, ez megadja azt a nyugalmat, békét, és mondhatni azt, hogy egy biztonságot is ad. Tudom, hogy a Jóisten az elköteleződést komolyan veszi. Tudom, hogy aki valóban odaadja a szívét neki, arra gondja van. Mindenkire gondja van, de aki elköteleződött és odaadja magát, az százszorosan megkapja a jutalmát, hogyha kitart ebben, és valóban az ő útjait követi.
4: Kedves hallgatók, a Szociális Missziótársulathoz tartozó Angelika nővér tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Hírpercek.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Önállóvá vált a bakonybéli Szent Mauricius monostor. 500 szentmise bemutatására kérik az egyházmegyéket a mohácsi csata áldozataiért. Görög katolikus zsolozsmás tábort tartottak Irotán. Jönnek a részletek, Illyés Borbála hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Július 11-én Szent Benedek ünnepén hirdette ki a Szent Mauricius monostor önállóságát Bakonybélben Hortobágyi T. Cyril, a Magyar Bencés Kongregáció apátja, adja hírül a Magyar Kurír. A monostor Pannonhalma és Tihany mellett a hazai bencés örökség meghatározó helyszíne lett. Az erről tanúskodó sztélét az ünnepség keretében avatták fel. A Szent István által alapított monostor 1000 éve őrzi a hit, a műveltség és a magyar államiság értékeit, meghatározó szellemi műhely, ahol egykor Szent Gellért és Szent Günther is élt, emelte ki Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatója. Bán Izsák, a monostor elöljárója szerint Bakonybél igazi szellemisége abban rejlik, hogy a bakony természeti szépsége és a völgy csendje évszázadok óta meghitt feltöltődéssel szolgál az itt élők és az ide látogatók számára egyaránt. A mohácsi csata 500. évfordulójához közeledve Bacsmai László mohácsi plébános Felföldi László püspök támogatásával arra kéri a Kárpát-medence egyházmegyéit, hogy mutassanak be 500 szentmisét az 1526-os ütközet áldozataiért, a történelmi sebek gyógyulásáért és a kiengesztelődésért, közli a Magyar Kurír. A kezdeményezés nem tesz különbséget keresztény és muszlim elesettek között. A mohácsi csata nem csak a magyar történelem egyik legsúlyosabb tragédiája volt, hanem egyetemes emberi megrázkódtatás is, amelyben keresztény és muszlim katonák egyaránt életüket vesztették. Az 500 szentmise így a béke egyetemes üzenetét is hordozza. A pécsi egyházmegyében e szándékra a szentmiség sora már megkezdődött. A szervezők szerint az 500-as szám nem teljesíthetetlen elvárás. A folyamat a 2026-os évfordulón túl 2027-ig is kiteljesedhet. 33. alkalommal rendezték meg a nyári zsolozsmás tábort a Miskolci Egyházmegyében a festői szépségű Irotán, számolt be a Magyar Kurír. A július 6-a és 9-e között zajló program főszervezője Juhász Géza első helynök volt. A zsolozsmás táborban jelen volt Orosz Atanáz Miskolci megyéspüspök is, aki idén is végig együtt imádkozott a táborozókkal. Szócska Ábel nyíregyházi megyéspüspök a második napon kapcsolódott be az imádság folyamba. Idén Dudás György, a Görög Katolikus Papnevelő Intézet előkészítő szemináriumi elöljárója tartott gondolatébresztő elmélkedéseket, amelyekhez a szamáriai asszony történetét vette alapul. A résztvevők szerint a tábor nem csupán zsolozsmázás, hanem lelki gyakorlat is. Juhász Géza első helynök a részvétel mellett megköszönte a falubeliek áldozatos munkáját is, akik szállást, ételt és a templomi helyszínt biztosították a táborozók számára. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei, Illyés Borbála hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.
2: Mária Rádió.
3: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Hazafelé, a Mária Rádió délutáni magazin műsora.

0: Egészségtrend. Egészségi állapotok és étrendkiegészítő javaslatok. Dr. Sárkány Ferenc gyógyszerész műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök mindenkit az Egészségtrend mai műsorában. Egy nagyon-nagyon érdekes és izgalmas témáról lesz szó. Azt gondolom, hogy ilyen témával még nem foglalkoztunk. A témát lehet kényesnek is nevezni, meg lehet újszerűnek is nevezni. Minden esetre azt gondolom, hogy sokakat meg fog mozgatni. Két vendégem van, Víg Nóra, az egyik vendégem, ő ugye egy szinte állandó vendég, és Urbán Veronika, a másik, dr. Urbán Veronika a másik vendégem, aki biológus. És a mai témánk az nem más, mint az öregedés kutatása, és az időskori egészségmegőrzés, illetve életminőség javítása, illetve az életminőségnek és az öregedésnek olyan fajta kitolódása, amikor egészségben, jólétben, úgynevezett well-beingben élünk, munkálkodunk, és eszünk ágába sincs akár a nyugdíjra gondolni, vagy arra, hogy nekünk most már befellegzett, hanem derűs időskorban tudunk gondolkodni, ami roppantúl tevékeny. Tehát ez lesz a mai téma, tehát öregedés, öregedésgátlás, vagy öregedés lassítás, talán ez egy pontosabb kifejezés, és emellett az élet minőségnek és az élet savának, borsának a megőrzése. 061-374-0904-es a telefonszámunk, és akkor én azt gondolom, hogy egy nagyon rövid bemutatkozást szeretnék kérni Veronikától. Hogyan került kapcsolatba ezzel a kutatási területtel, mióta foglalkozik vele, és hát röviden ennyit, és amit ha magáról szeretne valamit elmondani, azt is nagyon-nagyon szívesen hallgatjuk.
2: Köszönöm szépen a meghívást is, és hogy itt szót kaphatok, és magamról is beszélhetek, bár maga a téma érdekes annyira, hogy ne azzal töltsük, hogy magamról beszélgetünk. Tehát tulajdonképpen az öregedés a nulladik pillanattól érdekel, mert azért lettem biológus, mert a szüleimnek megígértem, hogy megtalálom az örök ifjúság elixírjét valahogy. De ez még eddig nem sikerült.
1: De ezzel már Paracelsus is foglalkozott, és az alkimisták is. Reméljük, egyszer eljutunk oda.
2: Hát attól függ, hogy...
3: Nézőpont kérdése, igen?
2: Hogy tudjuk kezelni. Tehát attól tartok, hogy nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy idézőjelben mondom, megoldjuk az öregedést. A tudomány közelít ebbe az irányba. Nem annyira sürgős. Az, ami sürgős, az időskori betegségek, krónikus, nem fertőző betegségek elkerülése, vagy megoldása, vagy visszaszorítása, tehát hogy ezek minél később érjenek bennünket utol. Tehát, hogy minél egészségesebben, minél fiatalabban meghalni, de minél később. Tehát van egy ilyen mondás, így az öregedés kutatás, hogy fiatalon szeretnék meghalni, de minél később. Tehát az aktív időszak legyen kitolva. Tehát ez az, ami engem érdekel, hogy miért, annak több oka van. Tehát kutatás maga érdekes ezen a téren, hogy hova fejlődik, hova alakul, de a magánéletben is, tehát édesanyám egy neurodegeneratív betegségben halt meg, és nagyon sokat szenvedett, meg vele az egész család, tehát ez az, ami most így felszínre hozta azt, hogy valamit tenni kell, és így ismerkedtem meg a területtel alaposabban.
1: Értem. Tehát akkor, ha jól értem a szavaidat, akkor előfordulhat az, vagy közel járunk ahhoz, legalábbis a kutatói vonalakon, közel járunk ahhoz, hogy az olyan időskori krónikus megbetegedéseket, amik nem fertőzőek, mint például a hipertónia, mozgásszervi betegségek, diabétesz, anyagcserebetegségek, vagy ezek ugye ezek az úgynevezett civilizációs betegségek, akkor ezek kiküszöbölhetőek, vagy pedig az, a megjelenésüknek az időpontja az jóval későbbre tolható ki. Ugye a legalábbis jelen pillanatban még a kutatólaboratóriumokban, akkor már erre felé megyünk. Arról lehet-e valamit tudni, hogy ezek különböző gyógyszerkészítményekkel valósulnak-e meg, vagy pedig egyéb más terápiákkal, illetve beavatkozásokkal juthatunk el oda, hogy az időskorunkat is egészségben és jó életminőségben töltsük.
2: Tehát minden szinten folynak a kutatások, és minden szinten vannak előremutató eredmények, tehát már az életmód terén is sokkal tudományosabban tudjuk közelíteni az életmódot. Ha csak azt mondom, hogy már a teljes genomot meg lehet szekvenálni, és abból a génjeink alapján lehet egy olyan életmódot javasolni már fiatal kortól kezdődően, ami késleltetni fogja a krónikus, időskori, nem fertőző, stb. Betegségeket, és sokkal jobb eszközeink vannak arra, hogy megmérjük, hogy jó irányba haladunk-e. Tehát laboratóriumi eszközök, milyen rutin, klinikai és kísérletes adatok arra vonatkozóan, hogy most tényleg sikerült egy kicsit megfékezni azt az alakulóban lévő időskori betegséget, vagy éppen akár visszafordítani az időkerekét. Tehát nagyon vérmes reményeink is támadtak. Ezzel kapcsolatban vannak olyan diéták, amik után megmérték a biológiai életkort, több módszerre lehet ezt mérni, és azt tapasztalták, hogy vissza sikerült fordítani. Tehát ez csak életmód, hogy mit eszik x héten keresztül az illető. Persze a gének függvényében találták ezt ki, és végig is vitték. Tehát ez az, ami a legközelebb állhat hozzánk, azt gondolom, de egyébként meg génterápia, a jelutak befolyásolása kis molekulákkal, tehát ténylegesen tablettás megoldás is készül az elixír, most ezt idézőjelben mondom, tehát tényleg van egy olyan ambiciózus kutatócsoport, ami a Yamanaka a faktorok egy részét próbálja kiváltani.
1: Itt egy pillanatra álljunk meg,
2: igen,
1: ezt
2: tudom.
1: Azt mondom, meg kell igen, magyarázni, igen. Hogy ez mit jelent pontosan?
2: Tehát a Yamanaka faktorok a 2012-es Nobel-díj kapcsán lehet ennek akár utána nézni, ha valaki nagyon kíváncsi. Ezek transzkripciós faktorok, sziszifuszi munkával azonosították be őket, és ezekkel sikerült visszavinni a sejteket egy sejttenyészetben csak, nem emberben, igen. Meg nem is állatban. Sejttenyészetben a pluripotens állapotba, tehát egy ilyen embrionális állapotba. Na most ez túl sok, ugye nem szeretnénk embrionális állapotú sejteket, az túl fiatal lenne, de hogyha ezt meg lehetett csinálni, akkor azt állítják többen, hogy meg lehet a köztes állapotokat is valahogy kísérelni, hogy odáig visszajussunk, tehát akkor tulajdonképpen ténylegesen szépen, finoman, nem nagy ugrással, de visszatekerhetjük az időkerekét. Ez még tényleg abszolút csak kutatás. Tehát nem tudom, hogy ebből valaha lesz-e valami, de minden esetre ők nem csak a Yamanaka faktorokkal, hanem molekulákkal igyekeznek a Yamanaka faktorok hatását kicsit finomítottan reprodukálni.
1: Nekem az a tapasztalatom, hogy minden ilyen kutatásból valami biztos lesz. Remélhetőleg ebből jó dolog lesz, mert rengeteg kutatásból lett aztán rossz dolog, nem menjünk messzire, csak nézzük meg a műanyagokat. Nagyon örültünk nekik, imádtuk a műanyagokat a 70-es években, főleg a polimérkémiából, a polimer műanyagokat nagyon szerettük, nagyon jó volt, egyből el is dobtuk az üveget, eldobtuk a fémeket, lett a műanyag, most itt van a nyakunkon, reméljük ez nem olyan lesz. Nekem itt két dolog rögtön szöget ütött a fejembe, és erre engedd meg, hogy kitérjek, hogy tehát gén szekvenálás alapján lehet meghatározni azt, hogy milyen étrendet érdemes valakinek folytatni, hogy a sejtjei magukhoz mindenben hasonló, illetve picit jobbat, vagy stagnáló állapotot hozzanak létre. Ugye nem akarunk visszamenni az embrionális, tehát a totipotens sejtekhez, de legalább szinten tartjuk a dolgokat, és ez már akkor belátható időn belül látszik az élet paramétereken, hogy ez az étkezés XY embernek olyan változást hozott az életében, ami pozitív irányú változás, tehát nem romlott az állapota, vagy javult az állapota, tehát akkor ezt jól értem?
2: De ugye az életmód az egy csapásirány, a kismolekulás jamának a faktoros az nagyon kísérleti. Tehát
1: igen.
2: Ami minket érdekel, az valóban az, hogy akár megfelelő a táplálékainkban megtalálható molekulákkal legalább stagnáljunk, de arra is van tudományos cikk, kísérlet, tehát igazolt peer-reviewed szakirodalom, hogy csak egy diétás változtatással vissza tudták forgatni a biológiai órát. Tehát ezt már régebben is csináltak ilyesmit, csak akkor még nem ezek az epigenetikai órák voltak divatban, hanem a telomer-telomeráz rendszer, a telomer hossz mérése. Ugye Elizabeth Blackburn-nel, Dean Ornish-sal, ugye ők még azt mérték. Tehát szinte, hogy mondjam, evidencia, hogy életmóddal odahathatunk az egészségünkre, hogy ne öregedjünk annyira. Az egy picit újdonság, hogy akár visszafelé is lehet öregedni, tehát fiatalodni is lehet, és az az újdonság, hogy ezt mérni tudjuk. Tehát, hogy a biológiai életkort sokkal pontosabb eszközökkel tudjuk mérni. Tehát, hogy a génjeim alapján elindulok valami irányba, oké, de hát ez a terület még inkább üzlet, mint biztos, de vannak benne biztos pontok, tehát vannak olyan gének, amikhez tudhatom, hogy mit egyek és mit ne egyek, de ezek nagyon durva sarokpontok, tehát ez nem arra való, hogy visszaforgassam az időkerekét, ez arra jó, hogy ne legyek beteg attól, hogy van egy ilyen polimorfizmusom, bocsánat, hogy ilyeneket mondok, tehát egy olyasmit örököltem, ami csak megfelelő étrenddel tartható egyensúlyban, olyan inkább olyan mutációkra gondolok a gének szintjén, de akár mondom, vissza is lehet forgatni az időkerekét, és ezt sokkal jobban tudjuk mérni. Tehát itt a hangsúly, hogy a kiindulás

0: Én azt gondolom, hogy ugyan szoktam olvasni ide vonatkozó kutatásokat, illetve Verának anyagaihoz is hozzáférek, illetve cikkeit is lehet olvasni az interneten, úgyhogy ezt nagyon javaslom is a hallgatóknak, hogy tegyék meg és keressenek rá. Ami nagyon fontos, hogy amikor valaki hozzám jön paciensként, akkor én nekem fontos, hogy ne csupán a kutatást ismerjem, és amikor valaki tanácsokat ad, akkor szerintem nagyon fontos, hogy legyen tapasztalata azzal, hogy milyen, amikor beteget is lát, mert nagyon sok olyan véleményformáló és véleményvezér van az interneten, akár szaklapokban is, akik csupán kutatásokat olvasnak, de élő embert még nem láttak, és igazából nem tudják összefésülni azzal, hogy milyen az élet. Arról már ne is beszéljünk, hogy nyilván nem ahhoz hasonlítjuk, hogy egereken végzett kísérletek, mert az egér az nem ember, és például itt a Yamanaka faktornál is volt egy olyan kísérlet, amikor az egérnek a látó idegét vágták el, és akkor ezt itt befolyásolták, és utána visszanyerte a látását, és ebből is következtettek arra, hogy aztán ezt az egész testre kiterjesztve, meg aztán humán szervezetre is majd át lehet ültetni. Úgyhogy igen, ebből maga a tanácsadó is, aki élő emberrel foglalkozik, fellelkesül, de hogy miért kerül ez szóba? Aztán válaszolok a kérdésedre is, csak hogy ez sok faktoros. Jön már a nagyon fiatal is, tehát már a fiatal embereket is érdekli az, hogy hogyan tudnak egészséges életminőségben hosszan élni. Aztán érdekli a 40-es korosztályt is. Miért? Mert ha behozzuk ezt a termékenység témát is, és belegondolunk abba, hogy pár évvel ezelőtti adatok alapján a funkcionális meddőség körülbelül 300 ezer főt számlál, ami azt jelenti, hogy nem szervi oka van, hanem akár tápanyaghiány, vagy tesztoszteron probléma, hormonális probléma, pajzsmirigy, stb. Szóval mit jelent ez? Azt jelenti, hogy mikor a 40-45 éves nő gyereket vállal a hozzá hasonló korú férjével, akkor a nagyszülők már 60 fölöttiek. Itt már megint kiesik az az ő életükből, hogy a nagyszülőket nem, hogy ők segítenek, és lehajolnak az unokához, és fölemelik, és képesek rá, hanem a kisbaba mellett még el kell tudni látni az idős szülőket. Tehát az igény megjelenik már ebben a 30-as, 40-es korosztályban is, és nyilván a tudatos, idősödő korosztály, vagy érett korosztályban is megjelenik az az igény, hogy nem szenvedni akar ágyhoz kötötten, hanem aktív életet tudjon élni. És ebbe különböző életmód intervenciókkal igenis bele lehet szólni, és ennek egy nagyon jelentős pillére a táplálkozás. Hogyha valaki hosszú élet kutatásokat olvas, akkor, ahogy Vera is mondta, vannak bizonyos táplálkozási irányzatok. Én most ezt a kettőt, ami mindig megjelenik, ezt ki is hangsúlyozom, hogy hozzá tudjam tenni, hogy miért nem ez az első lépés, szerintem. Meg aztán nem csak szerintem, mert ez azért némi tapasztalat is, és itt jön be az, hogy emberekkel dolgozunk, és az életbe ültetjük be, vagy csak olvassuk a kutatásokat. Szóval ez a kettő irányzat, ez az időszakos böjtölés, a másik pedig a ketogén diéta. Ez a kettő mindig-mindig megjelenik. Miért? Mert a mai kor embere az nagyon sokszor túleszi magát. Tehát a kalória többlet az van. Na most erre azt gondoljuk, hogy maga a böjtölés az mindenképpen egy ilyen korlátozás a bevitt kalóriák tekintetében is, és ez egy segítség, ami így van. Csak hogy ezt is lehet rosszul csinálni, és mindig azt szoktam mondani, hogy ez a piramis csúcsa. Az időszakos böjtölés nem is mindenkinek való, nem mindegy, hogy ez az időszakos böjtölés egy 16-8-at jelent, 12-12-t. Azt azért javaslom, hogy mondjak is valami konkrétat, hogy 12 óra üres gyomor egy húzamban az legyen meg. Tehát 12 óra pihenés, és a másik 12-ben együnk.
1: Egy pillanat, tisztázzuk az üres gyomrot. Az üres gyomor azt jelenti, hogy abban a pillanatban, vagy abban az időintervallumban, amikor nézzük az üres gyomrot, akkor nincs benne semmilyen étel, vagy étel maradék. Jól értem?
0: Nem, igazad van, nem ez a jó megfogalmazás, 12 órán keresztül nem eszünk.
1: Igen.
0: Ez ezt jelenti, és 12 órán keresztül eszünk.
1: Igen, mert nem tudom, hogy az én azt gondolom, hogy amikor megeszünk valamit, akkor az ételek különböző ideig tartózkodnak a gyomorban. Tehát van a gyomornak egy keverő és egy perisztaltikus mozgása, és ott indul meg a fehérjéknek az

0: emesztése a savas közegben, a pepsin nevű emésztőenzim hatására. És akkor vannak ételek, amik gyorsabban kiürülnek a gyomorból, és vannak ételek, amik lassabban kiürülnek a gyomorból. Tehát akkor ez, ha jól értem, ez nem ez számít, hanem hogy az az időintervallum, amíg nem veszünk újabb ételt magunkhoz, az legyen meg a 12 óra.
1: Ezt mindenképpen javaslom, így van, és azért ez szépen ki van találva, hiszen ha az alvás időnket nézzük, akkor ebből azért mondjuk 8 órát úgy töltünk, hogy alvással, tehát a maradék 4 órát azt csak meg tudjuk előtte 2-t meg, vagy előtte 3-at és utána 1-et. Szóval ez relatív könnyen megoldható. Itt árnyalhatnánk a képet, szerintem most nem ezt kell súlyozni, hogy ez 14-10, vagy hogyan legyen az az időszakos bőjt. A másik meg csak azért mondom a ketogén diétát, mert ez az epilepsziásoknak lett kitalálva, ez egy terápiás étrend. Tehát nagyon legyünk résen azzal, amikor különböző divatirányzatokat szeretnénk használni, és már a józan észt az elveszítjük. De hogy mégis mit jelent, mert azt kérdezted, hogy saláta vagy nem saláta, abszolút nem csak salátát jelent, viszont az egészen biztos, hogy zöldségekben, növényekben, növényi táplálékforrásokban gazdag étkezést azt jelent. Hiszen hogyha megnézzük egy átlag embernek az étkezési naplóját, ha valaki már 10-15 gram rostot fogyaszt, akkor már így tapsolunk, hogy de örülünk, és még messze elmarad az ideális 30-40 gram rostfogyasztástól, ami mondjuk a vastagbél daganatnak a megelőzését szolgálná. Csak hogy egy példát mondjak. Úgyhogy nagyon fontos lenne beemelni a jelentősebb növényi táplálékot, de személy szerint én nem vagyok híve a vegán táplálkozásnak, úgyhogy azt gondolom, hogy az állati húsforrás az szintén fontos, hogy meglegyen. Annak van egy olyan aminosav készlete, amit nem tudsz máshogyan pótolni, úgyhogy kell, hogy együnk húst és állati eredetű fehérje forrást is. Itt mindig a mennyiség és minőség az, amiben itt kutakodnunk kell, és az, hogy amikor mi bemegyünk egy szupermarketbe, akármelyik, akár német, osztrák, négybetűs láncnál is, hogyha most már nagyon sokan oda mennek, mert sokkal több egészségtudatos termék is elérhető ott, ha elképzeljük azt, hogy belépünk, akkor jobb oldalon a csomagolt kekszek, ropik, bal oldalon a szintén csomagolt édességek, és igazából az egész áruház az be van csomagolva, minden csupa csomagolt, és nekünk mire lenne elsősorban szükségünk? Az élő táplálékra. És nagyon sokan azt érzik, hogy mondjuk korlátozva vannak, mert hogyha én azt mondom, hogy ne egyen ultrafeldolgozottat, előre csomagoltat, előre elkészített, műanyagba rakottat, stb., akkor azt érzi, hogy de mit ehetek, mert nyilván az van, hogy belép az üzletbe, és csak ezzel találkozik, hogy minden elő van készítve. És van az üzleteknek egy kicsi kis része, általában középtájt, ahol mondjuk a gyümölcsök, zöldségek, teljes értékű gabonák, azok felelhetőek. A kenyerekről ne is beszéljünk, mindig a kenyér az egy kardinális pont a magyar embernek az életében. Mindig elmondom, hogy az nem kenyér, amit megkap a szuper élelmisz, vagy a szuper, hogy mondják ezt?
2: Market.
1: Szupermarket, köszönöm szépen. Szupermarketek polcain, szóval a kenyér az nagyon gyorsan akarom mondani, hogy minden beleférjen. Szóval ez van a kenyérben, és nem pedig a mindenféle adalékanyagok. Szóval van egy csomó olyan trükk és praktika, amit hogyha figyelünk, akkor rengeteget tehetünk azért, hogy ez a hosszú élet, ez valóban aktív és jó életminőségben teljen. És csak egy utolsó gondolat, meséltem a 12 éves gyerekemnek, hogy jövök ide, és ezeket fogom elmondani, és azt mondja, hogy anya, ez ilyen pofon egyszerűnek tűnik, de valójában mégsem olyan könnyű ezt betartani. És mekkora igazság, nem igaz?
2: Így van. Egyszerűen szinte luxus azt, hogy eszünk még ultrafeldolgozottat, meg előre csomagoltat, meg ilyen nem igazi eredeti tányérunkon nem rajta lévő furcsa ipari termékeket, nem tudom, hogy fogalmazzam másképp, ez luxus, mert elveszi a teret és az időt a valódi ételektől, tehát a középső zöldséggyümölcs hús részlegen felelhetőek elől. Tehát én ezt luxusnak tartom megenni egy pizzát, vagy egy hamburgert, vagy egy, bocsánat, mármint, hogy attól függ, hogy milyen pizza, én tudom, de egy idősödő embernek az luxus kalória. Tehát az ilyen élvezeti cikk,
1: ez így mondjam, van.
2: Tehát, ami elveszi az időt és a helyet. Tehát nem engedhetjük meg magunknak.
0: Értem, most, ahogy ezeket az információkat itt kapom, gyakorlatilag akkor elmondhatjuk azt, hogy a ridegtartás, tehát hogyha az embert ridegtartásban tartjuk, tehát nincs 25-27 fok a lakásban, hanem csak 18.
1: Szomorúan
0: vagy,
1: halom.
0: Vagy uh-huh. E környéki maximum 20 fok, hát föl kell venni azt a köntöst, vagy azt a melegítőt, vagy akármit. A hálószobánk is 16 fok körüli hőmérsékletű, és gyakorlatilag nem lakunk jól, akkor az mindenképpen az előnyünkre válik. Igen?
2: Hát ez sejtbiológia szintjén is úgy tűnik, hogy nagyon így van. Tehát a kutatások szerint az úgynevezett viszontagság, talán úgy lehet a legjobban
0: igen.
2: fordítani, viszontagság szignálok képesek bekapcsolni azokat a javító, regeneráló mechanizmusokat, például az autofágiát, amiről igen. nagyon sokat beszélnek az öregedés kutatásban, hogy ez kitakarítja a sejteket a legmélyükig az autofágia, amikor a tartalékokhoz nyúlnak. De itt bejön még egy olyan fogalom, amiről szintén sokat írnak az öregedés kutatók, hogy hormézis. Tehát, hogy ezt úgy lehetne a legegyszerűbben megfogalmazni, hogy az acélt megedzik.
0: Igen.
2: Tehát ami ténylegesen egy kicsit kényelmetlen kimozdulni a komfortzónánkból, nem egyfolytában enni a gyorsan felszívódó szénhidrátokat, nem feltétlenül 28 fokba lenni, tehát ilyen viszontagság szignálok, tehát kiváltanak először egy kedvező választ. Tehát azért mondom, először, hogy nehogy bárki félreértse, tehát egyrészt egészséges emberről legyen szó, mert ha valakinek van egy pazsmirigy alulműködés, akkor szétfagy abba a 18
0: fok. Igen.
2: Tehát, hogy egy darabig ez lineárisan változik, tehát, hogy ha eddig nem mozogtam, és elkezdek mozogni, akkor egyre jobban érzem magam attól, hogy mozgok. Tehát összekapja bocsánat, magát a szervezetem, és egyre jobban vagyok, de aztán ez átfordul, tehát a hormetikus görbe az egy ilyen két fázisú, tehát egy idő után sok lesz a rosszból is. Tehát az élet mindenképp egyensúlyról szól.
0: Igen.
2: Tehát nem mindenkinek ajánlható az azonos mértékű ridegtartás, ugye, de valóban, ha egy picit ugye a kényelmünkből visszaveszünk, még az egészséges határon belül, tehát ameddig jobban érezzük tőle magunkat, vagy az egészségünk javul tőle.
0: Ez egy nagyon-nagyon fontos mondat volt, azt gondolom. Tehát mindenkinek elmondhatjuk azt, hogy mindenki figyeljen magára, és az a pont, ameddig jobban érzi magát, addig fokozhatja ezeket az úgynevezett ridegtartási tényezőket, és amikor elért oda, hogy már nem lesz jobb, tehát túljutott a csúcson, uh-huh. akkor ott hagyja abba, és ott próbáljon meg kvázi lavírozni. És akkor most eljutottunk egy olyan részre megint, ami az én vesszőparipám, hogy véleményem szerint nem lehet protokollok szerint élni, és protokollok szerint gyógyítani, hanem személyre szabottan kell, intuitívan kell, és odafigyelve a betegre. Még egy nagyon fontos kérdés, hogy mit tegyen egy olyan ember, aki minket hallgat, sajnos nem az ifjúság, illetve nem ők vannak többségében, hanem az idősebb generáció, akiket Isten áldjon. Hogy mit tehet az az ember, mondjuk akinek van egy hipertóniája, van hozzá egy metabolikus X szindrómája, tehát egy zsír-cukor anyagcsere zavara, és ráadásul, vagy esetleg túlsúlya, és esetleg még az ízületei is fájnak. mit tud ő tenni azért, hogy jobban legyen? Ez az egyik kérdés. A másik kérdés, hogyha pedig eljut, na jó, maradjunk ennél a kérdésnél, aztán majd mondom a következőt, mert ez egy kicsit más téma. Hogy mit tud ő...
2: Nóra elmondja, hogy mit egyen. Vagy,
0: tehát, hogy mit tud ő tenni azért, hogy visszafordítsa ezt a dolgot, mert nyilván őt nem lehet lezavarni, hogy akkor most légy szíves, naponta fussál a kardió, aktív kardió zónába, naponta 20 percet fussál,
1: butaság
0: 10 perc bemelegítés, 10 perc levezetés, 20 perc az aktív kardió zónába lévő szívfrekvencia, tehát ő ebbe bele fog halni, tehát ez neki nem jó, hanem hogy egy ilyen ember, aki mondjuk ilyen problémákkal küzd, hogyan kezdjen neki, hogyan tudja elérni a legjobb eredményt, nem a leggyorsabban, hanem a legjobban, mit csináljon?
1: Akkor kezdem én a válaszadást. Na, szerintem itt találkozik a tudomány, meg a könyvekben olvasott nálam azzal, hogy hogyan állok az emberhez, és nagyon igazad van abban, vagy legalábbis én is így gondolom, hogy nem szabad protokollokban gondolkodni. Nagyon jó vezérfonalak, de aztán szabjuk egyénre. És hogyha hosszú életkutatás, akkor van egy nagyon fontos extra, amiről nem beszéltünk idáig, az pedig a szociális háló, szociális környezet. Hogy ez igenis befolyással van a hosszú, jó életminőségben eltöltött életre. És hogyha egy idősebb embert kérdezel most az ő helyzetét, akkor én biztos abba az irányba kezdenék vele kutakodni, és olyan irányba vinném a beszélgetést, hogy milyen lehetőségei vannak, hogy csatlakozzon mondjuk más hozzá hasonló emberekhez. Ez azt jelenti, hogy akár ez lehet egy idősek klubja, vagy mondjuk egy olyan közösségi tér, ahol együtt elmennek sétálni, elmennek az erdőbe kirándulni. Természetesen nem a futópadra küldjük a fájó ízületeivel és túlsúlyával, de nagyon jellemző az idősebb emberekre, hogy magányosak és egyedül vannak. Ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni, és ezért én biztos, hogy ezt kezdeném el felderíteni, hogy az ő környezetében milyen lehetőségek vannak. Szerintem a mozgást azt nem vehetjük ki, tehát elsősorban nem táplálkozási oldalról fognám meg a dolgot, azért, mert mondjuk egy 60 pluszos korosztály még bőven van ismerete, tapasztalata arról, hogy a nagyszülei meg az anyukája, apukája még baromfiakat tartottak, még főztek otthon, tehát egy egészen más életminőségből érkeznek és más tapasztalásban, mint a mai 20 évesek, ahol már nem dívik főzni otthon. Szóval máshogy kell őket megfogni, és nagyon jellemző ugye a szarkopénia az izomveszteség időskorban, és kell, hogy legyen izomzat. Hogy egyáltalán a szatyrot azt fel tudják emelni, meg fel tudjanak kelni az ágyból, tehát az ilyen funkcionális mozgások fontosak, úgyhogy az első ilyen lépés, hogyha nem akarnak egyedül, akkor keressenek olyan közösséget, ahol igenis le tudnak menni szabad levegőn lenni, és el tudnak kezdeni mozogni. Étkezésben pedig igen, egyértelmű az, hogy jó a háztáji koszt és főzzenek maguknak, de hogyha valaki már nincsen abban az állapotban, akkor is mondjuk főtételhez jusson, és legalább a helyi szezonális zöldség-gyümölcs választékból, ami messze menően nem az unokák által hordott avokádót jelenti meg, hogy mama főzzél a kókuszsírban, nem ezt jelenti, nyugodtan lehet használni az állati zsiradékokban való főzést, kacsalliba zsírban való főzést. Én kerülném ezeket a napraforgó meg repceolajat, bár a dietetikusok biztos megköveznek ezért az állításomért. De én azt gondolom, hogy ha étkezés, akkor megint szokták azt mondani, hogy ahogy idősödik az ember, lassul az anyagcseréje. Én ezzel nem értek egyet, hanem az aktivitás, ami csökken. Tehát nyilván, ha ugyanannyi kalória bevitelünk van, de az aktivitásunk csökken, akkor az természetesen rakódni fog. Szóval ezt is meg kell figyelni, hogy mondjuk egy túlsúlyos idős embernél mi az, amit eszik, mennyire ránk csál, mennyire van az, hogy egyedül van és magányos, és mondjuk a chips meg a nápolyi, plusz, hogy amikor ő fiatal volt, ehhez hozzá sem jutott, úgyhogy ennek rengeteg ilyen pszichoszociális vetülete is van, de az biztos, hogy a minél több rostfogyasztás, zöldséggyümölcs, és mellé egy tenyérnyi hús, meg akár azzal ismerkedni, hogy nem csak burgonya van, meg rizs, hanem van köles, meg kinoa, elsősorban inkább kölest mondanék. Szóval ezeket építsük be, és közösségben legyen mozgás.
2: Teljesen egyetértek, de hát ugye ez is nehéz lehet esetleg, tehát mindenki ott kezdje, ahol tart. Tehát
1: igen.
2: Egy kis lépéssel, sok kis lépéssel, tehát nem lehet drasztikusan senkire rákényszeríteni semmiféle irányelvet, vagy irányelveket, vagy egészséges fiatal emberekre kidolgozott stratégiákat. Tehát személyre szabottan az ő körülményeihez, és ezért is fontos, hogy egy jó közösségben, jó szakember tanácsolásával tegye ezt meg.
0: Van arra esély egy idősebb embernek, mondjuk, aki egy metabolikus X-szindrómával vagy hipertóniával küzd, hogy javuljon az életminősége, illetve nem csak az életminősége, hanem hogy javuljon az egészsége. Tehát milyen szinten fordítható ez vissza, mondjuk akár a cukorbetegség, akár ez a metabolikus X-szindróma. Ugye, ami egy összetett anyagcsere betegség, ennek része többek között a cukor, a zsír, anyagcsere betegség, akkor nyilván az elhízás és a hipertónia, ez a halálos négyes fogat. Ezt csak azért mondtam el, hogy amikor metabolikus X-ről beszélünk, akkor ez az, és ez, azt gondolom, hogy a mai kor emberére ez jellemző, sajnos. Az, hogy most miért alakult ki, meg miért nem, az egy kérdés. Meg majd itt a zöldségekkel kapcsolatban lesz egy olyan kérdésem, hogy mennyire merjük megenni a zöldségeket. De ezt majd a doktornő után.
1: Ja. Azt te vagy.
2: Ja, igen. Tehát, hogy mennyire lehet kilépni a metabolikus szindrómából, ebből a kvartettből, ami tényleg egy szimptoma, tehát így több komponense van, de ami a gyökere, az szerintem, hát úgy tűnik a számomra a szakirodalomból, hogy ez az inzulin rezisztencia.
0: Igen.
2: Ugye?
0: Egyetértünk? Igen.
2: Tehát ott az inzulin rezisztenciának megvannak a kis ördögi körei, tehát amit nem szeretnénk megélni. Sokszor, tehát, hogy ami miatt nem tudunk kilépni az inzulin rezisztenciából, és ami miatt érdemes lenne odafigyelni a szokásainkra, tehát, hogy ne együnk gyorsan felszívódó szénhidrátokat, ne együnk bármi okból, tehát egy kis rendet rakni a táplálkozásunkba, mert ez állandóan magasan tartja az inzulin szintet. Tehát a gyorsan felszívódó szénhidrát megemeli az inzulin szintet, és az nem csökken le éppen a betegség miatt elég gyorsan, tehát az inzulin válasz nem cseng le, tehát az egész anyagcsere egy magasabb inzulin szinten fog pörögni. És a magas inzulin szint több ponton kapcsolódik ehhez a kvartetthez, ez a négyeshez. Tehát például megvastagíthatja az erekfalát, ugye, mert a növekedéssel az erekfalában lévő sima izomszövetek növekedésével, hát meg persze a plakkok növekedésével, ami a magasabb vércukor és zsír szint következménye is, tehát jóval komplexebb, mint azt korábban gondoltuk, de egyértelműen köze van az inzulin rezisztenciához. Az inzulin is egy hormon, ami nagy hatása van az összes többi hormonra, tehát a hormonális egyensúlyt maga az inzulin szint emelkedés több ponton megnehezíti, tehát nem Nem, az inzulin nem rossz önmagában, csak hogyha tartósan magasan van, tehát szükségünk van rá az élethez, de ha a táplálkozási szokásaink miatt, tehát hogy túl gyakran, túl gyorsan felszívódó szénhidrát tartalmú ételeket eszünk, vagy már a zsírokkal túl sok energiát vittünk be, és már nincs hova bepakolni az inzulinnak azt a cukrot, amit erre rá magunkhoz veszünk, akkor ez az állandó magas inzulinszint, ez rongálja az egész rendszerünket, mármint hogy a szervezetet, fokozza a gyulladást, a hipertróf zsírsejtek, ugye lipotoxicitást okoznak, az immunrendszer sejtjét oda vonzák magukhoz, azok a gyulladásos citokineket termelnek, tehát az alacsony szintű, de állandó gyulladás lesz jelen a szervezetben, ami miatt nagyon nehéz kilépni ebből a körből, de mégis egy viszonylag egyszerű, ha megértjük az elvét, akkor egyszerű, hogy nem kell egyfolytában, és nem kell folyton enni, és nem kell gyorsan felszívódó szénhidrátokat, vagy túl sok terített zsírt együtt tenni legalábbis. Tehát csak ezt nehéz megcsinálni. De hát az akkor, elv az ez.
0: Akkor gyakorlatilag hétköznapi nyelvre lefordítva ez úgy néz ki, hogy kevés szénhidrát, abból is a lassan felszívódó szénhidrát, szénhidrátot zsírokkal ne együnk együtt.
2: Igen, így van.
0: Hát akkor a zsíros kenyér az nem jó.
2: Hát az nem. Nem annyira.
0: De finom.
1: Nagyon.
0: Főleg, hogyha az
1: lila hagymával.
0: Sült húszsír, meg hagymás zsír.
1: Májjal.
0: Jó, tehát akkor zsírt és szénhidrátot egyszerre ne. És akkor lehet ez egy kiút azoknak az embereknek, akik ezzel küzdenek, hogyha ők kevés szénhidrátot visznek be. Ez a szénhidrát, ez legyen elosztva, vagy be lehet vinni egyszerre is, de akkor nyilvánvalóan nem ne gyors szénhidrátot, vagy hogy néz ez ki most a tudomány állása szerint? Inkább legyen mindig egy idézőjelbe folyamatos szénhidrátbevitel, tehát ilyen, abár ez ellent mond a 12 órás böjtnek, vagy pedig tartsuk ezt a böjtöt, és amikor eszünk, akkor is kevés szénhidrátot vigyünk be.
2: Tehát sajnos megint az a kérdés, hogy kiről van szó. Mert ha valaki már inzulinon van, akkor kénytelen hozzá igazítani. De egy viszonylag egészséges ember, aki csak úgy elindult a metabolikus szindróma irányába, még profitálhat abból, sőt visszafordíthatja a folyamatot, tehát a csúszós lejtőből, ne beszéljünk örökről, csúszós lejtőből ki tud kapaszkodni, hogyha arra figyel, hogy ne egyen olyasmit, ami magasan tartja az inzulin szintjét. Tehát egy picit ebből az inzulin szintből le kellene faragni, mert ugye ez az, ami miatt nehéz az egészből kijönni. Tehát ez okozza a gyulladást, a magas vérnyomást, tulajdonképpen az egész kvártetnek ez az alapja, amennyire én látom, hogy állandóan magas az inzulin szint, tehát ha ki akarunk jönni belőle, akkor az inzulin szintet kell lenyomni. Az inzulin szintet mi emeli meg?
0: Szénhidrát.
2: Szénhidrát. És a melyik szénhidrát emeli meg a legjobban?
0: A gyors.
2: A gyors. Az egy sokk a szervezetnek. A hirtelen vércukorszint emelkedés az ilyen pánikszerű választ vált ki, hiszen egy magas vércukorszint az potenciálisan halálos, ugye hiperglikémiás sokk.
0: Igen, azért, igen.
2: Tehát, hogyha elromlik teljesen végképp a szabályozás, akkor ez az egyik fenyegető lehetőség. Tehát a szervezetnek ez egy sokk, tehát úgy válaszol rá, hogy rengeteg inzulint termel, de rengeteget, és hogy mindig túllövi, tehát csak úgy tudjuk megfogni ezt, hogyha egy kicsit megpihentetjük ezt a szénhidrát bevitelt, de hogy kinek, milyen szinten van az anyagcseréje, hogy kivel mit lehet megtenni, tehát nem cél, hogy az illető rosszul legyen attól, hogy akkor meg hipoglikémiás lesz egyszer csak, tehát ez nem cél. Tehát mindig, igen, a homeosztázis, hogy a hormézis után egy újabb szót behozunk, tehát annak a megtartása szükséges, de kisebb megszorításokkal le lehet faragni abból a megemelkedett inzulin szintből, ami az egész metabolikus szindrómának a gyökéroka, a háttere, a kiindulási pontja, és az, ami lelök minket azon a lejtőn, aminek a végén ott van a kettes típusú diabétesz, a rák, és az összes időskori nem fertőző krónikus betegség, a vezető halálokok. Az a kulcs, hogy az összes vezető halálok lényegében, tehát ugye a szívérendszeri, a rák, a idegrendszer, tüdőt versenyez egymásra a harmadik helyért, tehát hogy miben halunk meg, az mind befolyásolható életmóddal. És ez, amit felhoztál, ez a metabolikus szindróma egy nagyon fontos.
0: Tehát akkor gyakorlatilag ez nagyon egyszer leegyszerűsítve, van egy kulcshormon, a kulcshormont úgy hívják, hogy inzulin, amit hogyha leszorítunk, és lent tudunk tartani.
2: Relatíve.
0: Igen. Akkor sokat tehetünk az egészségünkért.
2: Igen, meg nem. Tehát, bocsánat, de ugye, hogy ez akkor úgy hangzana, mint egy ketogén diéta hívő. Tehát az emberek minden túlzásba visznek. Igen. Nem a ketogén diétával az inzulin szint tartósan, alacsonyan tartható. De annak vannak ellenjavallatai, különösen egy idős betegedő ember esetében. Tehát például a bélbiom, hogy bírja a ketogén diétát?
1: Rosszul, kifejezetten.
2: A vérzsír szintek hogy alakulna?
1: A nem alkoholos eredetű zsírmáj, van egy belgyógyászorvos, elasztográfiával nézi, nem kell biopszia és semmi, tehát nem ultrahanga, hanem elasztográfiával, és ezt javaslom is, aki érintett ezt a típusú vizsgálatot. Egy ilyen négy stádiumban tudja megállapítani azt, hogy mennyire zsírosodott el a máj. Ez egy nagyon jó vizsgálat, és most már egyre fiatalabb korban is ez megjelenik, de nyilván idős korban is ez egy nagyon jellemző korkép. És ez a belgyógyászorvos mondta el, hogy nagyon sok ketogén diétát folytató páciens fekszik így a keze alatt zsírmája, de én azt gondolom, hogy akik minket hallgatnak, rájuk meg időskorban nem ez lesz a jellemző, hogy húst hússal, meg zsír és minimális szénhidrát, sokkal inkább a szénhidrát többlet, és mindjárt visszaadom a szót, de anyósom jutott az eszembe, aki például megveszi a nagyipari állattartásból származó, tehát a boltba bemegy, megveszi a tejet, és megveszi hozzá a kalácsot. És kettő dolog jutott az eszembe. Az egyik az az, hogy a kérdésedre válaszoljunk, vissza lehet ezeket fordítani, meg lehet állítani idős korban is, kell hozzá egy elhatározás, tudatosság és információ megfelelő forrásból. Ha ezek megvannak, meg a szándék, akkor természetesen lehet visszafordítani és javítani. Nekem több ilyen idősebb paciensem is van, és abszolút van életmódban javulás, meg életminőségben. A másik pedig azt szokták mondani az idősödő emberek, hogy bezzeg a mi korunkban. Engem ezzel nagyon messzire lehet kergetni, és a kis hajam is égnek át, mert az, ami volt 30-40-50 évvel ezelőtt, az nem igaz a mai korra, nem igaz a gyümölcsök, zöldségek beltartalmi értékére, nem igaz a húsok minőségére, nem ugyanaz van. Tehát az, amit ők régen megettek, a tejet megitták és megették a kenyeret, az egészen más minőség volt, máshogy táplálta őket, mint amit ma elérnek a boltba, és visszatérve anyósomra, ő azt hiszi, mert ugye ebben nevelkedett, hogy a tej meg egy kis kalács, és rendben vagyunk, és nem érti, hogy most miért magas a cukra. És itt például lehet azt mondani táplálkozásban, ha nem lehet elvenni a tejet, akkor még mindig lehet, hogy ha van hajlandóság, akkor azt mondani, hogy kistermelői, piacos, szabadtartásból származó, és nem is annyira tej, inkább a savanyított tejtermékek, ami a bélflórának kiváló kefír joghurt, tehát én ezt nagyon pártolom. Ezek a laktobacillusok, meg bifidobaktériumok, nincs ez a probiotikum, ami vissza tudná telepíteni ezeket, ellenben ezek a savanyított tejtermékek, ezeket nagyon pártolom. Inkább ezt próbáljuk meg keresztül vinni, illetve mondjuk próbáljuk meg azt mondani, hogy ne is a kalácsot vedd, hanem mondjuk egy kovászos, hosszan érlelt kovászos kenyér legyen, ne vegyük el a kenyeret, nem fog működni. De az, hogyha adunk egy másik alternatívát, hogy ez egy jobb minőségű, ebből hiába drágább, mert nem kérjük, hogy ő most csinálja meg, hiába drágább, egy szelet után jobban fogjanak a telítő értékét érezni, és amit még mindig lehet mondani, hogy jó, de egyél hozzá zöldséget, vagy, hát igen, alapvetően zöldséget, ez nagyon-nagyon hiányzik szerintem, és itt már, ha a rostokat oda tesszük a szénhidrát meg a fehérje mellé, az már lassítja a szénhidrátnak a hasznosulását, felszívódását, és ott vagyunk, hogy ez egy laposabb vércukor görbét fog eredményezni.
0: Mi a véleményed arról, hogy étkezés előtt valaki megeszik mondjuk két evőkanálnyi útifűmag héjat, mondjuk étkezés előtt 20 perccel.
2: Hát mindenképpen így jön hozzá.
0: Nyilvánvalóan, tehát ez úgy történik, persze, hogy vízben feloldja, megissza, iszik rá még egy, tehát kvázi egy ilyen fél liter vizet megiszik erre a két pupozott kanál útifűmag héjra. Ez fog neki segíteni abban, hogy utána a kifli vagy a kakaós csiga az lassabban szívódjon fel?
1: Azt gondolom, hogy mindenképp meg, hát ugye annyit telít is, hogy lehet, hogy nem is fog beférni ugyanannyi kakaós csiga. Szerintem ez egy jótékony dolog. Nem pont ugyanaz a funkciója, de az, hogy almaecetet például igyanak étkezés előtt ugyanez a 20 perccel, hogy mondjuk a gyomorsavnak a
2: hogy is folyadékban.
1: De nyilván, de nem higítatlanul. Jó, csak tudom, nehogy valaki félreértsen. Tehát az egy evőkanál, két deci vízben így elfogyasztva, ezek mind segíthetnek, hogy jobb legyen az emésztés. A vércukor görbét is laposítja ez az almaecetes víz is, tehát hogyha ezt elfogyasztjuk, ez mind segít, és jótékony.
0: Lényeges, hogy almaecet, vagy tök mindegy, mert az ecet CH3COH.
1: Tudomány, nem tudomány, én azt mondanám, hogy almaecet.
0: Mit mond a tudomány?
1: A tudomány azt mondja, mindegy.
2: Hát, a kémia azt mondja, hogy mindegy, igen, de valamiért az almaecet, talán a kvercetin tartalom miatt, nem lehet?
0: Értem.
2: Ugye almában van kvercetin, fiszetin, sok minden.
1: És azok megint a hosszú életkutatásban így ott vannak. Mm-hmm. Hogy az előregedő sejteket fiatalítják, pont ezek, igen, a hatóanyagok.
2: Ezek szenolitikumok.
1: Így van, pontosan. Amire van gyógyszer is, mert van két fajta gyógyszer, amit ugye használnak cukorbetegség esetén is, nem tudom, hogy konkrétan nem kell, jó? Mindegy, használják, meg van egy másik is, azt már behozták, hogy hosszú élet kutatásban jó eredményei vannak, de amikor arról beszélünk, hogy kurkumin, kvercetin, fiszetin, ezek mind csodálatos hatóanyagok.
2: Cigallókat, ekingallát.
1: Úgyhogy zöld teát, az például a jó minőségű zöld teát, azt lehetne fogyasztani, de nem a filteres, olcsó, tehát itt megint a szálas zöld teáról beszélgetünk. Ennek is ugye megvan nyilván a maga kultúrája, de lehet ezt itt európai módon is azért konyhai körülmények között is jól csinálni. A hagymafélék, amikor arról beszélünk, hogy szuper élelmiszerek, és a mai világban már az import gyümölcsök, a sárkánygyümölcs, az avokádó, ezek roskadoznak, meg a licsi, azt se tudjuk, hogy mi, hogy mi, meg ez a kókuszital és társai. Szóval én egy picit azért hajlok afelé, hogy nem mindegy, hogy hova születünk, milyen éghajlati öv alá, és mi az, ami itt megterem és elérhető, úgyhogy az én szótáramban a superfood, az mondjuk a gyökérzöldségek, a répa, a hagymafélék. Annak is rengeteg fajtája van, csodálatosan felhasználható, és mind ízanyagában, hatóanyagban nagyon jó, a magyar konyha technológiával is nagyon jól összeegyeztethető. Én ezeket inkább nevezem superfoodnak, vagy ami a hosszú élet kutatásában minden egyes kutatásban kijön, ha táplálkozási vonal, az az apró szemű kis babok. Az mindegyikben benne van, hogy azt fogyasztani kell. Nyilván jó fehérje tartalma van, magas rost tartalma van, úgyhogy mindenki...
2: A mungóbab például?
1: Nem a mungóbab, hanem ezek, inkább ezek a fehér apró szemű babok. Uh-huh.
0: Sima fehér bab,
1: így van.
0: Egyébként csak a hagymához, meg a joghurthoz annyi, hogy én például nagyon szeretem a lila hagymát fölkarikázni, leönteni joghurttal, és úgy megenni. Nagyon finom, nem csíp, nem szúr, nem erős, de nagyon finom, és sokat meg lehet belőle enni úgy, hogy nem bántja az ember gyomrát. Ugye kevesen tudják, hogy amikor a hagymát megeszik, a hagymában lévő illóolajok, vagy a fokhagymában lévő illóolajok, ugye ezek zsírban oldódó hatóanyagok, és igazából a víz az nem csillapítja azt az égető érzést, amit a szárnyalkahártyán okoz, csak ideig, óráig, amivel lehet csillapítani fehérjék, például joghurttal, kefírrel, tejjel. Ez nyilván először is a zsíroknak, másodszor pedig a fehérjéknek köszönhető, hogy azok elveszik ezt a fájdalomérzést, mert lemossák a nyálkahártyáról ezeket az úgynevezett hagymaféléknek az illóolajait. Tehát biztatok mindenkit arra, hogy próbálja ki a lila hagymát joghurttal. Szerintem nagyon finom, és hozzá egy kis sült csirkemell. Szerintem egy nagyon jó ebéd vagy vacsora.
1: Meg is éhezem.
0: Kenyér nélkül.
2: Igen. Nagyon jó dolgokat lehet enni, anélkül, hogy luxus kalóriákat ennénk. Tehát
1: így van.
2: Az asztali cukor, tehát a szaharóz, és a fehér liszt, tehát ezek, és ezeknek minden változata az egyszerűen felejtős, és akkor már sokkal jobban vagyunk.
0: Azt akkor hadd kérdezzem meg, hogy a tudomány mit mond, hogyha ugye kitolódik, vagy sikerül kitolnunk az emberi minőségi életet az idősebb korok felé, tehát 80-90 év felé, akkor hogy állnak, vagy mi lesz a hormonokkal? Tehát ugye én azt gondolom, hogy a hormonok azok gyakorlatilag ők tartanak minket életben. Tehát ők egy olyan anyagok, olyan nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, az emberi testnek egy olyan élet elixírjei, amik életben tartanak minket. És akkor, amikor ezek a hormonok bennünk a csúcsukon vannak, tehát az aktív életszakaszunkban, ami most tart mondjuk 20 éves korunktól 50-55, vagy ki tudja meddig, abban az időszakban, ha megfigyeljük, gyakorlatilag nem vagyunk betegek, nincs semmi bajunk, mindent túlélünk, mindent elviselünk, mindent elbírunk, elhordjuk a hegyet, kimerjük a tengervizét, stb. Ez legfeljebb egy jót alszunk utána, de alapvetően egy egészséges embernek abban az időszakban bárhogy gyilkolja magát, bármivel gyilkolja magát, gyakorlatilag nem történik baja. Nyilván az extrém dolgokat kivéve, és aztán, amikor ezek a hormonok leállnak, akkor így csőstül megérkeznek, meg akkor benyújtják a számlát. Ugye a korábbi életmóddal kapcsolatban. Hogy ezeket hogy látja a tudomány, hogy ezek tovább fognak működni, vagy mi lesz? Vagy ez akkor leáll, amikor leáll?
2: Tehát a hölgyeknél a nemi hormonok egyetemen a menopauzával javarészt kivonódnak. Tehát marad ösztrogénszerű, igen, valamennyi, a ciklus leáll, progeszteron nincs, az egész rendszer borul, tehát ilyenkor jelenik meg a pajzsmirigy probléma is, és tehát egyik hormon a másikat.
0: Tehát ezt föl vannak fűzve egy cérnára ezek.
2: Igen,
0: ezek
2: az a uraknál hormonok. Is a tesztoszteron az is szépen lecsökken, ma már beszélnek férfi klimaxról, tehát nem annyira zökkenőmentes talán az sem ma már, a környezeti terhelés miatt talán. Ugye a hormonokat pótolni kell. Tehát hogyha Hát ez az én véleményem, ez az én utam. Tehát ma már sokkal jobb hormonok vannak, nemi hormonok is, tehát bioazonos, tehát ugyanolyanok, amiket eddig az én szervezetem termelt, menopauza után rögtön, vagy közben, vagy premenopauzában, perimenopauzában el lehet indítani ezeket, és akkor nagyon zökkenőmentes az átváltás a változó korban. Lehet, hogy ezzel nem leszek nagyon népszerű, de én azt gondolom, hogyha már vannak ezek a bioazonos hormonok, akkor ezekkel lehet élni. Ezek nem azok a hormonok már, amivel a 90-es évek elején vizsgálatokat végeztek, és emelték a rákkockázatokat, ezek annál más, tehát azonosak a miénkkel, tehát nem van olyan ráktípus, aminek
0: tehát éppen... Tehát a kémiai képlete ugyanaz, mint az emberi
2: hormoné. Igen, hormonél. Abszolút. A szerkezeti, az összeg, a mindenféle képlete, mindenne pont úgy áll. Tehát az ilyen receptoraim, amíg ott vannak, kint van, addig tudják venni a jelet, venni az adást, ugye, mert ahogy mondtad, hogy ezek tartják életben a sejteket, tehát ha nem kapnak adást, akkor, akkor nem is tudják, mit csináljanak, tehát akkor borul a... vezérlés, tehát az epigenom, a genom instabilá válik, tehát valóban egyre több idősödő sejt lesz, és hát úgy annyira az urakon nem gondolkodtam, de lehet, hogy egy kor után azt gondolom, hogy akár tesztoszteronpótlásban is lehet.
1: Van is.
2: És lehet gondolkodni.
1: Van is, és már a nőknek is adják, és nagyon, nagyon komolyan jól működik.
2: Mert bennünk is szépen termelődik amúgy. Tehát én hormonpótlás híve vagyok, de ez nem is kérdéses, ha mondjuk az inzulinról van szó. Ugye?
0: Hát az életmentő.
2: Hát igen. A többitől csak jobban érzem magam, nem?
0: Igen.
2: Nem halok meg ösztrogénes progeszteron, meg tesztoszteron nélkül, csak sokkal jobban érzem magam. Miért ne érezzem jól magam? Ugye meg az összes krónikus betegség ezekkel a hormonális változásokkal párhuzamosan jön elő. Tehát,
0: igen.
2: Tehát hormonpótlás. Vagy a pajzsmirigy hormonok. Ha nekem Hashimoto, ugye, hogy mennyi van mostanában autoimmunbetegségek, ha nem termelődik elég, akkor kinek jó az, hogy a nagyi elhízik, buta lesz?
0: Senkinek. Vagy,
2: na, ugye? Hát senkinek. Akkor ha már ott tart az orvostudomány, hogy ezeket tudja pótolni, akkor pótolni kell.
1: Életmód és hormonok együtt. Tehát az egyik nem váltja ki a másikat, de mind a kettőt érdemes
2: hát
1: adott pillanatban.
2: Persze semmilyen kémiai beavatkozással nem tudjuk az életmódot, hiszen itt van nekünk ez a 3,5-4 milliárd éves evolúció, aminek az összes bölcsessége itt van a testünkben. Tehát.
1: Igen, csak most már mindenki ugye 5 másodperces megoldásokat keres, hogy legyen, ha mondjuk pont a múltkori adásban talán érintettük azokat a hatóanyagokat és gyógyszerkészítményeket, injekciókat, amik gyors fogyást ígérnek, és alapvetően a cukorbetegek számára lett kifejlesztve. Elmehetünk ebbe az irányba is, most nem szükséges, de ez a mai kornak a mindenképpen egy nagy kihívása, hogy nagyon gyorsan és azonnal szeretnénk mindent, és talán visszacsatolnék arra a kérdésedre, hogy egy idősödő és már betegeskedő embernél mennyire visszafordítható a folyamat. Most is azt mondom, hogy visszafordítható, de biztos, hogy nagyobb energiaráfordítást igényel. Tehát amivel nem foglalkozott 20 évig, mert nem tudta, nem volt lehetősége bármi, annak most is időt kell hagyni, hogy azok aztán tegyék a dolgukat, és visszafordítani, vagy megállítani a folyamatot is, biztos, hogy több energiabefektetés a szervezetnek is lehet, hogy több segítségkel. Itt már bejöhetnek egyébként az étrendkiegészítők is, hogyha arra fel nem tett kérdésedre, én azért nem hagynám enélkül az információ nélkül a hallgatókat, mert itt a tudomány és a valóság, vagy a hétköznapok és a gyakorlat megint találkozik, hogy én azért, mert glifozáttal, meg különböző herbiciddel, meg peszticiddel, meg mindennel már kezelve vannak ugye a növények, zöldségek, gyümölcsök, én semmiképpen nem beszélnék le senkit arról, hogy ezeket fogyassza. Viszont erről rendes tanulmányok is vannak, és én ezt minden ügyfelemtől kérem, és mondom neki, hogy bármilyen zöldleveles zöldséget, bármi héjas dolgot, azt mosson meg, de úgy mossa meg, hogy szódabikarbonás vízbe kell áztatni 15 percig. Itt az arány az annyit tesz, hogy 10 g szódabikarbona, most mindenki jegyzeteljen, szóval 10 g szódabikarbona 1 liter vízben feloldva, és ebben áztatni 10-15 percig a zöldséget, gyümölcsöt, és a felületén lévő, nem belőle, mert ez is szokott kérdés lenni, tehát csak a felületén lévő növényvédőszereket, ezt tudja lemosni, hatástalanítani, ezután nyilván tiszta folyóvíz alatt még meg kell mosni a zöldséget, gyümölcsöt, de ezzel már megint tehettünk magunkért egy picit többet, hogy kevesebb vegyszermaradvány kerüljön a szervezetünkbe, és mindenképpen minél változatosabb formában és számban fogyasszunk zöldségeket, mert ilyen alapon ne fogyasszunk hústerméket, se tejterméket, se zöldséget. Ez nem egy jó megoldás. Az egy másik kérdés, hogy ezeknek a tápanyag tartalma már sajnos olyan minőségben csökkent, ugye a nagyipari termelés, meg az, hogy ki vannak már a földek zsigerelve ennek következtében, hogy én hiszem azt, hogy étrendkiegészítő pótlásra szükség lehet. Itt az pedig egy másik adás témája lehet, hogy hogyan, meg mit, meg kitől, meg miért. Szóval az, hogy csak bemegyünk és saját kútfőből próbálunk levenni valamit a polcról, mert rá van írva, hogy ez nem biztos, hogy ez a jó tanácsadó, de ettől még kell fogyasztani zöldségeket nagy számban.
0: Most szerintem ide egy kérdés felmerült bennem, hogy szódabikarbóna. Jó-e a szappan, vagy jó-e a mosogatószer? Azért kérdezem, a szódabikarbóna az nátrium hidrogénkarbonát, enyhén lúgos. Tehát azokat a vegyületeket, amik savas jellegűek, azokkal sót képez, a só az nagyon jól oldódik vízbe, kvázi leoldódik a felületről. Viszont ott van a szappan, vagy ott van a mosogatószer, ugye ezek felületaktív tenzidek, általában a gyümölcsök felületén van egy viasz réteg, amit vagy mesterségesen tesznek rá, vagy magától rámegy. Most a kérdés az, hogy mikor permetezték, viasz réteg előtt, vagy pedig viasz réteg után, mert akkor nyilván ezek a felületaktív tenzidek ezt lemossák. Ugye mondjuk paradicsom felületén van, citrom, banán, narancs felületén szintén van ilyen, alma felületén is van viaszréteg, normálisan is. Tehát az én botanikai ismereteim szerint ezek a gyümölcsök azért valamilyen védőréteget képeznek magukon, és hogyha ez akkor talán jó, kérdezem, hogy jó lehet, akkor a szappanos, vagy akár a mosogatószeres lemosás. Persze nyilvánvalóan tenzidet nem akarunk utána megenni. Mondjuk a szappantól bajunk nem lesz, de mondjuk egy bármilyen mosogatószertől azért esetleg hasmenés lehet, ha túl sok maradt rajta, hogy azt leöblítjük, és akkor az jó lehet-e.
1: Én megvárom a szakmát, nincsen ezzel kapcsolatos, szerintem ezt így aztán lehet tévedek, most hazamegyek, és meg fogom nézni, de az biztos, hogy a szódabikarbonával van ilyen jellegű kutatás, és hogyha van ilyen, és ráadásul olcsó és elérhető, biztos nem mondanám, hogy próbálkozzunk mosogatószerrel, plusz mondjuk egy almát így el tudok képzelni, hogy lemossa az ember a felületéről, ez rendben van, de mondjuk ha zöldleveles zöldeket esszük, meg az nehéz. Epret, meg stb., ami az eper az egyik legjobban vegyszerezett, azt mondjuk biztos, hogy nem áztatnám mosogatószeresbe, hanem csak szódabikarbonásba, de ugyanígy igaz, arra nincsen tudományos tézis, de hogy az almaecetes vízben való áztatás is jótékony lehet. Ott szerintem megint itt a kémhatásbeli dolgok segíthetnek, gondolom. Nem tudom a kérdésedre a választ. Hát én nem áztatnám mosószerbe.
2: Semmiképp, én se. Mert nagyon nehéz mondjuk egy eper felületéről leszedni a mosogatószert. De hogyha savval, luggal, zsíroldószerrel megtámadtuk mondjuk a szappan ideális esetben, akkor már csak nem marad a felszínén, még mindig kételkedünk, akkor meghámozzuk, amelyiket meg lehet. Tehát azt, hogy a tudomány erről mit mond, arra nekem nincs információm. Tehát
0: ez csak ugye a gyógyszerész agyammal gondoltam, ugye én molekulákban szoktam gondolkodni, meg ilyen dolgok, és ezért jutott ez eszembe. Hát én nagyon szépen köszönöm vendégeimnek ezt az igazán érdekes beszélgetést, és azt gondolom, hogy itt még ezt csak nagyon-nagyon a felszínt kapargattuk Veronikával, tehát azt gondolom, hogy ennek a műsornak kell, hogy legyen folytatása, már csak azért is, mert roppant kíváncsi vagyok a többi részére, és egy kicsit én jobban belemennék itt akár az őssejt kutatásba, meg egészen a sejt szintig én elmennék ezzel a beszélgetéssel, és remélem, hogy a kedves hallgatóknak is ez felkeltette az érdeklődését. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy az infókukat drsárkány.hu-ra írják meg a kérdéseiket, hogyha a műsorral kapcsolatban voltak kérdések, tehát még egyszer infókukat drsárkány.hu, vagy hívhattak a 0670-7738-100-as telefonszámon, vagy pedig hát ide is a műsor ideje alatt a 0613740904-es telefonszámon betelefonálhatnak, akkor itt élőben tudjuk megválaszolni ezeket a kérdéseket. De mondom, az írásban feltett kérdéseket is nagyon várom, mert azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas téma volt, és mindenképpen folytatni kéne, hiszen van remény arra, hogy egészségesebben éljünk, van remény arra, hogy jobb életminőségben töltsük el az idős korunkat, és ne legyünk kiszolgáltatva egy emberhez nem méltó helyzetbe. Nyilvánvalóan csodát nem fogunk tudni tenni, nyilvánvalóan mindenkinek meg van írva, hogy meddig élhet, az nem a mi kompetenciánk, de az, hogy ezzel a testtel, amit mi kölcsönbe vagy ajándékba kaptunk, ezzel mi hogy bánunk, ezzel ez a mi felelősségünk, és ezzel nekünk kell jól gazdálkodni, mert a kárát az csak mi fogjuk látni, nem más. És próbáljuk meg akár a gyerekeinket, unokáinkat és a fiatalokat úgy nevelni, vagy úgy terelni, hogy ezeket a dolgokat mindig tartsák szem elől. Legyenek kíváncsiak, legyenek érdeklődőek, legyen hitük, akaratuk, és dolgozzanak sokat a tudás érdekében. Én ezzel zárnám ezt a műsort, és engedjék meg, hogy ezt elmondjam, hogy köszönjük hallgatóinknak adományaikat, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Köszönjük a Mária Rádiónak, hogy lehetőséget adott nekünk, és akkor 4 hét múlva folytatjuk ezt a beszélgetést, ha vendégeimmel fogadják a meghívást, és búcsúzóul hallgassunk egy kellemes muzsikát. Isten áldja önöket, minden jót kívánok mindenkinek. Viszontlátásra, vagy viszonthallásra.

Kedves hallgatói család, nagy hálával tartozunk hallgatóinknak, hogy az előző év utolsó hónapjaiban óriási tömegű adománnyal támogatták a Mária Rádiót. Emlékezhetünk arra, hogy a világcsalád felé fennálló sok éves tartozásunk kiegyenlítésében is segítségünkre voltak hallgatóink. Sikerült ezt a tartozást visszafizetnünk, és az új évre egy kis többlettel tudtunk ráfordulni. Teljesen érthető, hogy ez a nagy összegű adományozás a karácsonnyal együtt valószínűleg kimerítette az adományozási keretet, illetve az adományozási kedvet is egy kicsit már csökkentette. Hasonlattal élve az jut eszembe, amikor egy tavat vagy akár egy tengeri tájat túlhalásznak, akkor utána idő szükséges, hogy a halak darabszáma és mérete az újra elérje azt a kívánt szintet, hogy ott eredményesen lehessen halászni. Így a Mária Rádióban is az elmúlt hetekben sajnos a tartalékainkból kezdünk élni, a beérkező adományok már nem fedezték a napi működési költségeket. Ezért arra kell kérnem a kedves hallgatóinkat, hogy ugyan valószínűleg minden támogatónk és adományozónk erején felül segített az előző év végén, mégsem feledkezzünk el a Mária Rádió napi működésének a fenntartásáról sem. A hallgatók, a Mária Rádió fenntartói, az a néhány dolgozó, aki állandó munkatársként itt dolgozik, vagy az önkénteseink nem tudnak többet tenni azért, hogy a rádiónk anyagi alapjai meglegyenek, működésünk biztosítva legyen, ezt csak a hallgatók tudják megtenni. Jól tudják, hogy semmilyen egyéb állandó forrás, sem állami, sem egyházi nem is áll rendelkezésünkre, de a Mária Rádió alapműködési szabályzatai sem teszik lehetővé, hogy a hallgatókon kívül mások finanszírozzák a rádió működését, úgyhogy kérem szépen, hogy a rendszeres adományozással Mária Rádió működésének folyamatos fenntartásáról ne feledkezzenek el. Nagyon köszönöm a figyelmüket, köszönjük az imádságukat, adományaikat, önkénteseknek is a szolgálatukat. Ezek a Mária Rádió működésének a pillérei. Gugovics Milánt hallották.

0: Köszöntök mindenkit szeretettel, Szabó Tamás vagyok. Szent év van az idén. A szent évnek Ferenc pápa remény zarándokai nevet adta. És ennek alkalmából mi, a Mária Rádió, a Mária Uttal közösen, a Ferenciek terén létrehoztunk egy zarándokpontot, a Mária út zarándokpontját. Ez a Ferences templom bejáratánál van. Ahogy szembeálltok a templommal, jobbról, és ez a zarándokpont lehetőséget ad nektek arra, hogy tájékozódjatok, hogy hol vannak zarándoklatok, térképeket tudtok ott kapni, kiadványokat kaptok. Itt lehet kiváltani a zarándok útlevelet. A szent évben tehát a zarándok ponttal akarjuk erősíteni azt, hogy odafigyeljünk Ferenc pápa bullájában megfogalmazottak szerint arra, hogy zarándokok vagyunk, és zarándokoljunk. Mert a szent évben a remény zarándokai az a téma, amit feldolgozunk. Még egyszer, létrehoztunk egy zarándok információs pontot a Ferenciek terén, a Ferences templom bejáratánál. Gyertek el, nézzétek meg, és szerezzetek meg mindent, amit ott számotokra felkínálunk, és amire nektek szükségetek van. Isten áldjon benneteket a szent évben, Szabó Tamást hallottátok.
1: Hazafelé, a Mária Rádió délutáni magazin műsora.

0: Egészségi állapotok és étrendkiegészítő javaslatok. Dr. Sárkány Ferenc gyógyszerész műsorát hallották.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Tudtad, hogy július hagyományosan Jézus Krisztus szentvérének hónapja? Az egész egyház július 1-én emlékezett arra a szentvérre, amely megváltott minket. Ez a vér valóságos vér, Jézusé, aki értünk szenvedett, meghalt, de feltámadt. Az ő szent vére pecsételte meg az új szövetséget, hozott békét a világnak, és adott nekünk új életet. Erről emlékezünk minden szent misében, és erről szól a maga módján a Mária Rádió is. Mert itt nálunk minden zene, minden tanítás, minden rózsafüzér és minden bátorító szó egyetlen célt szolgál, hogy elvezessen Jézushoz, aki életét adta érted. Ha fontos neked ez a hang, kérünk, segíts, hogy továbbra is szólhasson. Imádsággal, önkéntes szolgálattal és adománnyal most te is részt vehetsz ebben a küldetésben. A legkisebb támogatás is számít. Köszönjük, hogy velünk vagy, és hogy a Szentvér hónapjában is együtt járhatunk a megváltás útján. Áldott legyen Jézus Szentvére.
3: Fiatalokat hív nyári médiatáborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne, Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.
4: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szár rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban, a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 ezer szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét, és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.
5: Hírpercek.
0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Istenbe vetett bizalomra és lelki megújulásra buzdít Leó pápa. 500 szentmise bemutatására kérik az egyházmegyéket a mohácsi csata áldozataiért. Magyar koprodukció kapta a filmkritikusok díját Karlovy Varyban. Jönnek a részletek, Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Isten akkor sem mond le az emberről, amikor a szív keménynek tűnik, hangsúlyozta Leó pápa a július 12-én vasárnap a Castel Gandolfóban elmondott úrangyala imádság előtt, számolt be a Vatican News. A Szentatya a magvetőről szóló evangéliumi példabeszéd alapján arra hívta fel a köré gyűlt hívek és zarándokok figyelmét, hogy Isten fáradhatatlanul hirdeti igéjét, megszólítva az emberek szívét, mert a szeretete a legridegebb szíveket is szeretettel töltheti meg, hangsúlyozta. Az Úr nem szűnik meg hinni bennünk, abban, akik vagyunk, és akivé kegyelme által válhatunk. A pápa arra buzdított, hogy a nyári pihenés idején is szánjunk időt az imádságra és az elcsendesedésre. Az úrangyala végén ismét békére szólított fel, kérve, hogy a háborúk és feszültségek közepette is segítsük egymást, és ne engedjük kihunyni a remény és a béke lángját. A mohácsi csata 500. évfordulójához közeledve Bacsmai László mohácsi plébános Felföldi László püspök támogatásával arra kéri a Kárpát-medence egyházmegyéit, hogy mutassanak be 500 szentmisét az 1526-os ütközet áldozataiért, a történelmi sebek gyógyulásáért, és a kiengesztelődésért, közli a Magyar Kurír. A kezdeményezés nem tesz különbséget a keresztény és muszlim elesettek között. A mohácsi csata nem csak a magyar történelem egyik legsúlyosabb tragédiája volt, hanem az egyetemes emberi megrázkódtatás is, amelyben keresztény és muszlim katonák egyaránt életüket vesztették. Az 500 szentmise így a béke egyetemes üzenetét is hordozza. A pécsi egyházmegyében e szándékra a szentmiség sora már megkezdődött. A szervezők szerint az 500-as szám nem teljesíthetetlen elvárás. A folyamat a 2026-os évfordulón túl 2027-ig is kiteljesedhet. A Forrás című dráma nyerte a Nemzetközi Filmkritikusok díját az idei Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztiválon, amely cseh, szlovák és magyar koprodukcióban készült, adja hírül az MTI. Közép-Európa egyik legrangosabb filmes seregszemléjét idén 60. alkalommal rendezték meg, július 3-a és 11-e között, ahol 137 filmet vetítettek le. A díjnyertes alkotás Csehszlovákia történelmének egy máig feldolgozatlan fejezetét, a roma nők államilag támogatott kényszer sterilizációját dolgozza fel az 1980-as évekből. Az Iván Osztrohovszki rendezésében készült filmet részben Magyarországon forgatták. Elkészítésében számos magyar szakember, többek között Berkes Júlia koproducerként, Petrányi Viktória pedig executive producerként működött közre. A vásznon Bárnai Péter és Farkas Franciska is feltűnik. A hazai mozik várhatóan 2027 első felében mutatják majd be a filmet. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
5: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.
3: Barátkozó. Lukovics Milán atya élő műsora következik.
4: Június utolsó napján szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Ahogy hallottuk a fölvezetésben, ez a Barátkozó című műsor, és hát az elmúlt adás után ismét megkaptam a szokásos három havonkénti, átlagosan ennyi időközönként érkező levelet, hogy mi ez a műsor, és szüntessük meg. Érdekes volt az is a kedves levélíró soraiban, hogy nem tudja, hogy ki az, aki beszél. Hát írtam neki, hogy hát legtöbben azért talán ismerik a hangomat, vagy a nevemet. Tehát ez is egy kicsit rávilágít arra, hogy ennek a műsornak a részaránya a műsoridőnkben kiszámoltam 0,21%, tehát az 1%-nak az ötöde körülbelül. Tehát körülbelül 5 éve tart ez a műsor, és hogyha ez a kedves hallgató így véletlenszerűen erre rátalált, valószínűleg nem is az egészet hallgatta, hiszen az elmúlt adás jelentős részét kitevő témára egyáltalán nem reflektált, hanem csak arra, hogy a második felében egy pár perc erejéig a hazai közélettel kapcsolatban megemlítettem az előző kormánypártot, és hát azt állította a kedves levélíró, hogy én védtem. Hát először is nem védtem, mert nem ők kormányoznak, tehát nincs mit rajtuk védeni különösebben. Egyébként meg, ha figyelmesen hallgatta volna az előző adást, akkor inkább arról volt szó, hogy hát ha kritikus lennék, vagy újságíró lennék, mint ahogy nem tartom magam annak, akkor azt mondanám, hogy hát hiányoltam a megújulást, vagy hiánylom. Na most ezt egyébként valószínűleg a társadalomnak egy része így gondolja, nem végérvényesen leírt egy politikai erőt, nyilván sokan igen, de ugyanakkor, mert mindjárt kiderül egy kicsit, azt gondolom, ennek az egész műsornak, vagy hogyha szerencsésen értelmezem a helyzetünket, akkor a hívő ember, a társadalomban tájékozódó hívő ember nézőpontjának, világnézetének így a jellege. Remélem, hogy ez megvilágítható ezen a példán keresztül, hogy nem arról van szó, hogy valamely politikai erő belső ügyeibe szeretnénk beleszólni, hanem azt kell realizálnia, szerintem egyébként mindenkinek, hogy a társadalom számára fontos kérdés az, hogy létezik-e valóságos ellenzék, aminek a hiányát az előző sok évben hát sokszor szóvá tettem. Ellenzékiség alatt nem azt értem, hogy mindenre lőnek, ami mozog, hanem számon kérik az adott kormánytól a saját ígéreteit, programját, rámutatnak arra, hogy az elgondolásukban mi az, ami támogatható, és mi az, ami nem jóra visz, értelmes alternatív javaslatokat terjesztenek elő, és így tovább, és így tovább. Emellett nem csak az a fontos, hogy egy kormánynak legyen kritikája, hanem az is fontos, hogy legyen alternatívája. És összesen 3 párt van a Magyarország gyűlésben. Tehát nem kis felelősségük van nekik, illetve a hívő embernek az a feladata, hogy igenis a keresztény értékeket képviselje a közéletben, elősegítse ezeknek a megvalósulását. Ebből a szempontból a Mária Rádió legfeljebb biztatás, támogatás, szempontokat ad. Nem én személy szerint fogom ezt megoldani, de hát igenis, a hívő embernek valamiképpen a társadalomért való felelőssége szempontjából, hát fontos kérdés, felelősségi kérdés, hogy persze, hogy kell egy országban kormány, de kell demokráciában, kell ellenzék is, kell, hogy legyen alternatíva, és ez nincs, akkor baj van. Úgyhogy éppen ezért valamiképpen mi nem szimpátiát keltünk, nem hatalmi pozícióba segítünk valakit, vagy éppenséggel próbálunk onnét távol tartani, hanem egész egyszerűen az egész társadalomért érzünk felelősséget. Az egyháznak van társadalmi tanítása, és ebből ez következik. Úgyhogy ennek a műsornak egy kicsit az a célja, hogy az idők jeleit olvassuk, a hívő ember szemével tájékozódjunk a közéletben. Ez persze jelenteti azt, hogy bizonyos jelenségekből, akár magatartásokból magunk számára vonunk le személy szerint tanulságot, hogy mit igen és mit nem, de azért hát nem csak ez a teendő, hanem az, hogy felelősséggel nyilván világos az, hogy egy ember nem tud mindent megváltoztatni, vagy a hatásunk személy szerint, ez talán nagyon-nagyon kicsi, de azért mégis ez a felelősség létezik, valóságos, úgyhogy hát figyeljünk fel arra, hogy azért nem kell mindig rögtön politikát kiáltani, akkor, hogyha véletlenül a hazai közéletre keveredik a szó, hanem leszűrni ebből azt, hogy egy hívő embernek is van felelőssége, akkor is, hogyha ő nem politikai tényező, ő nem közszereplő, nem indul a választásokon, de hát választópolgárok vagyunk, és éppen ezért ki is kell vennünk a részünket a társadalomért való felelősségből. No, valami ilyesmiről volt szó, még egy kedves észrevétel érkezett, vagy hát az lényegesen kedvesebb volt, és arra hívta fel a figyelmemet, hogy kerüljem az idegen szavakat. Hát ez mindenképpen egyetértek ezzel, és meg is kell szívlelnem, törekednem kell erre. Alapvetően azt gondolom, hogy talán szem előtt is tartom ezt. Egy-egy olyan helyzet is azért előfordul, amikor egy a magyar nyelvben meghonosodott idegen szó, az bizony kicsit nyomatékosabban, vagy árnyaltabban fejezi ki, amit szeretnék, úgyhogy mindig nem lehet teljesen kigyomlálni az idegen szavakat, de hát ténylegesen kell erre figyelni. Még egy gondolat erejéig visszatérnék az előző két héttel ezelőtti műsorunkra, méghozzá az egyházi iskolákról volt ottan szó, és kicsit úgy bennem is volt az a gondolat, aztán nem tértem már ki rá, elég sok idő elment annak a témának is a tárgyalásával, hogy azért létezik egy olyan alternatíva is iskolákkal kapcsolatban, hogy ami hát nyilván nem bevett dolog, meg pénzbe is kerül, meg nyilván törvényileg eléggé korlátozott is ennek a lehetősége, de hát főleg külföldön azért már hát üzleti vállalkozások is épülnek arra, hogy online iskola. És ismerek olyat, akinek sajátos nevelési igényű a gyermeke, tehát hogy ő nem kimenteni akarja a magyar iskola rendszerből, hanem szeretné nagyon megtalálni a gyermekének azt az intézményt, ami megfelelően biztonságos a számára, illetve megfelelően fejleszti, és ez nem minden esetben egészen könnyű. Sokat küszködött azzal, hogy keressen, hogy a bürokrácia útvesztőin átverekedje magát, és hát eléggé speciális helyzetben van ez az illető, illetve a gyermeke, úgyhogy hát nyilván nem teljesen példaértékű az, hogy hát azt jelentette be, hogy külföldre távozik, és a gyermeké befizette egy online iskolába, tehát ő foglalkozik a gyerekkel, rajta van azon, hogy fejlődjön, csak hát éppenséggel nyilván sajátos körülményei miatt nem találta meg azt az intézményt, vagy nem tudott oda eljutni, hogy ott a gyermekét vállalják, és akkor hát emiatt nem talált jobb megoldást. Na most nyilván itten az egyházi iskolák körüli húzavonáról volt szó az elmúlt alkalommal, de hát ehelyett inkább persze arról kéne beszélni, hogy mi a magyar iskola valóságos és általános problémája, és nyilván az egyik az, sok minden teendő lenne, hogy kicsit elvesztik az iskolák, egy része elveszti az iskola jellegét, tehát azt, hogy ott egy tanórán valamilyen értelmes tevékenység történik, tananyagátadás, fejlődés, gyakorlás, házi feladat, számonkérés, és akkor így haladunk előre. Nyilván persze, hogy vannak sajátos nevelési igényű gyermekek, de hát ugyanakkor meg a másik oldala az éremnek az az, hogy ott is, ahol nem ez a sajátos nevelési jelleg dominál, bocsánat, idegen szó, tehát nem a sajátos nevelési igényű gyermekek vannak mondjuk többségben, vagy nincsenek is, ott is gyakorlatilag akár a gyerekek hozzáállása, a szülők hozzáállása miatt, hát ellehetetlenül az a iskolai tanulási folyamat, amit pedig hát a gyermekek és szülők nem kis része igényelne. Most ezen kéne segíteni, ezt kéne orvosolni, és ezt nem egy az egyben rátolni ennek a felelősségét az iskolákra, akik nem mindig tudják ezt helyben megoldani, illetve ez nem is egyházi vagy nem egyházi iskola kérdése, és amennyiben nem tudunk hát legalább megnyugtató alternatívát kínálni azoknak a szülőknek, akik számára hát fontos a gyermeküknek az oktatása, akkor hát azzal is szembesülhetünk, hogy lesznek olyanok, akik hát ilyen módon keresnek megoldást arra, hogy mondjuk egy iskolában hát ne a devianciának és a hát ne annak legyen kitéve a gyereke, hogy hát tulajdonképpen nem történik értelmes előrehaladás azokon az órákon. Hát ennyit kiegészítésképpen a múltkori témákhoz, és amiről még szerettem volna említést tenni, egyre kevésbé érthető, azt hiszem nagyon sok ember számára az, hogy éppen az aktuális konfliktusok hogy mint állnak, hát a legsúlyosabb gócok azok ugye hál' Istennek Gázában, Gázáról nem szólnak hírek, nyugalom van, úgy tűnik, bár hát ez nyilván nem egy valódi béke. Nem tudom most nem hallani arról, hogy történnek-e valami előrelépések ott a nyugalom és a megbékélés irányában. Úgy tűnik, hogy a ukrán-orosz háborúban a lezárás, a békekötés az ismét lekerült a napirendről, nagyon sajnálatos módon, és hát akkor ezek mellett az ilyen aktuális gócpont, ugye Közel-Kelet, Irán, vagy hát Közép-Kelet inkább már, arab vagy perzsölből hormúzi szoros, és hát itt pedig, mint hogyha az lenne az érzésem nekem, hogy amit az Orwell ír az 1984 című regényében, hogy a háború béke. Tehát, hogy valamifajta permanens konfliktus, 8-szor már legalább bejelentették, hogy megállapodtak, és hatalmas győzelmet aratott mindkét fél, és aztán hát utána újra arról szólnak a hírek, hogy nem írtak alá semmit, nem egyeztek, meg újra lőttek, tehát úgy tűnik, hogy valamiféle érdekek mégiscsak azt diktálják, hogy fennmaradjon ott a konfliktus. No hát, sajnos ilyen helyzetek vannak. Még a elmúlt két hét történései közé itten a hazai vizeken nevezve ugye történt egy bejelentés vagy hír, az Alkotmánybíróságot érinti, hogy egy beadvánnyal kapcsolatban, tulajdonképpen, hogy mi is ez a beadvány, az másodlagos, de hát, hogy majdnem a fele az Alkotmánybíróságnak hét fő úgy nyilatkozott, hogy személyes érintettség vagy következtében ő nem vesz részt, döntéshozatalban nem vesz részt azon az ülésen, amire ennek a tárgyalását kitűzték, és akkor ilyen módon ez határozatképtelen ez az ülés. És hát így ötlött bennem, hogy akkor ez mit jelent? Valamiképpen eljutunk egy alkotmányos káosz időszakába. Mi az, hogy egy alkotmánybíróság nem dönt? Hogy egy alkotmánybíró azt mondja, hogy ő nem dönt? Hát akkor azért bíró. Személyes érintettséget, értem, hogy van személyes érintettség, ilyen mindig is volt a történelemben, azt nem értem igazából, és ha valaki érti, akkor segítsen, akkor írjon egy e-mailt nekem, elmagyarázza, hogy az világos, hogy hogy milyen játszmák lehetnek a háttérben, de azt nem értem, hogy miért van erre lehetőség. Na most a történelmi párhuzamok, ugye egyrészt a Velencei Dózsa, aki hát egy elég nagy úr volt, életfogytiglan választották, de mégis az úgynevezett tízes tanácsnak a rendeleteit neki kötelessége volt aláírni. Akkor is, hogyha térden állva nyújtották át neki, és történetesen a saját fiát ítélték száműzetésre. Így járt Francesco Foscari Dózsef, aki több mint három évtizedig állt a velencei állam élén, felvirágoztatta Velencét, és egyébként, mint utóbb kiderült, igazságtalanul küldték száműzetésbe a fiát, ahol hát előtte még ugye vallatták, kínozták, és aztán később a száműzetésben meg is halt, és nem voltak igazak a vádak, és mégis alá kellett írnia. Tehát előfordulhat persze személyes érintettség, na de hát attól bíró a bíró, hogy van törvény, van alaptörvény, hát annak a szövege alapján hozza meg a döntését. Hát igen vagy nem, van egy előterjesztés, legjobb lelki ismerete szerint, hát szóljon hozzá és szavazzon. Az is előfordult már sokszor a világtörténelemben, hogy volt egy kis település, volt ott egy szem iskola, mondjuk ott tanított a kémia tanár, és hát a gyerekét nem vitte el a messzire lévő másik településre, iskolába, hát abba az iskolába íratta be, és hát mivel egyedül volt kémia tanár, neki kellett a saját gyerekét is tanítani. Ez nem ideális se gyereknek, se szülőnek, se iskolának, hát mégis időről időre előfordul. Most az a gyerek hármasra áll, vagy kettesre áll, akkor a anyja vagy apja, a tanár mondja azt, hogy ő személyes érintettség okán nem tud neki jegyet adni. Hát akkor mi lesz? Nem kap a gyerek bizonyítványt, vagy mi történik? Tehát persze, amikor van alternatíva, egy bírósági szervezetben oda lehet adni egy ügyet másnak, vagy egy iskolában lehet egy másik tanárt beküldeni abba az osztályba, hát akkor nyilván figyelembe kell venni a személyes érintettséget, de hát egy alkotmánybíróságnak nincs alternatívája. Úgyhogy, hát egyébként meg, hogyha az ember valamilyen oknál fogva nem tudja ellátni a feladatát, akármilyen pozícióban is legyen, vagy akármilyen munkakörben, hát akkor ezt be kell jelenteni, hogy nem tudom ellátni a feladatomat. Akkor valamiképpen le kell mondani, vagy azért vannak ötletek, hogy mit lehet tenni. Úgyhogy, hát ez számomra egy kicsit ugye fura, illetve hát megint nem egy konkrét indítványnak a kérdése, nem valamilyen ügyé, hanem az, hogy vajon az ország, a hazánk társadalmi rendje, amit a törvények szabályoznak, kezdve az alaptörvénnyel, hát hogy az akkor működik-e, vagy valamiféle káosz idéződik majd elő. Hát hassunk oda, hogy a magunk eszközeivel mindenki ott, ahol van, hogy hát lehetőség szerint azért működjön az országunk. Mindenkinek ez az érdeke. És következő, amiről szeretnék kedves hallgatóknak egy kicsit be is számolni saját élmény kapcsán, hogy de hát egyébként van ilyen társadalmi, vagy akár a világ, a béke, meg ilyesmi ügyek szempontjából is jelentősége. Hát az egy olyan ország, amit úgy hívnak, hogy Örményország, és nem olyan régen volt ott választás. Nem nagyon olvastam hírt, hogy mi lett ennek az eredménye, aztán hát amennyire tudtam, utána néztem, és meg tudtam ennek az eredményét, de az érdekes az az, hogy hát nem régiben, egy jó hónappal ezelőtt jártam Örményországban, és hát igen, pozitív tapasztalatokkal tértem haza.

kis örmény liturgikus zene után, amit ízelítőképpen hallottunk, Folytassuk barátkozó című műsorunkat Lukovics Milánt hallják, és egy pár örményországi tapasztalatot szeretnék megosztani a kedves hallgatókkal, remélem nem tanúság nélkül való. Először is hihetetlenül tiszta Örményország. Nem csak, hogy az utak mentén 100 kilométeren keresztül nem látni eldobott szemetet, városok is rendezettek, az utcákat takarítják, hulladék nincsen. Amellett hát a vécék állapota sok mindent elmond egy kultúráról, akár kisebb közösségről, intézményről, akár pedig országról legyen szó, kiválóak. Tiszták, takarítják őket, és a használatukért általában körülbelül 90 forintnak megfelelő összeget kérnek. Van persze kivétel, egy-kettő, de az az, ami inkább erősíti a szabályt. Az étkezés hasonló színvonalú, van egy elég elterjedt önkiszolgáló lánc utak mentén, de városokban is, akkor körülbelül 2000 forintért meg lehet ebédelni, és természetesen minden olyan tiszta, mint egy patikában. Az emberek nagyon kedvesek. Az is érdekes, hogy többnyire nagyon jól beszélnek angolul, szinte mindenhol találni olyat, aki beszél angolul, hát vidéken vagy messzebb fővárostól, mondjuk azért orosz egy-két szóval azért lehet boldogulni, de igazából hát persze nincsen gond, hiszen a telefonos fordító programok is kiválóan működnek. Ezen kívül persze, hogy van valamiféle szegénység. Nincs ásványkincsük, nincs tengerpartjuk, rengeteg csapás érte őket a történelem folyamán, ott van a nyakukban egy hatalmas ilyen szovjet örökség, de azért mégis az emberek jó, normálisan fel vannak öltözve, és igazából sem az a fajta ilyen kéregetés nem elterjedt, főleg nem erőszakosan, amit mondjuk más szegényebb helyeken tapasztal az ember, másrészt pedig egyszerűen a városokban, akár este, járműveken, utcákon, hát épp embereket látni. Egyszerűen az a döbbenetes, hogy akár Budapesten, de hát Nyugat-Európában is, hogy jár az ember az utcán, nagyon-nagyon sok olyan ember van, aki valahogy vagy egzisztenciálisan, vagy mentálisan, tehát egyszerűen nagyon-nagyon nyomorúságos állapotúnak tűnik. Megsajnálja az ember, hogy hogyan ül a villamoson, hogyan beszél, ha telefonál, vagy hát körülbelül úgy, hogy milyen mentális állapotban lehet az illető. Most ehhez képest akármennyire is szegényebbek, mint mi, vagy mint az Európai Unió, ilyen értelemben az embereknek az állapota jobb összképet mutat. Ami folytatólagosan hát elmondható, hogy hát ezek a ősi kolostoraik, templomaik, hát hihetetlenül lenyűgözőek. Van olyan, amit a 4. században alapítottak, nagyon sok van olyan, ami 7., 10. századi, és hát persze újabbaknak számítanak mondjuk a 12., 13. századi templomok, kolostorok. Ezek közül nem egy a világörökségnek a része. Nyilván nincsenek úgy kifestve freskókkal, mint mondjuk Nyugat-Európában egy katedrális, de ezzel együtt hát nagyon-nagyon jó a légkörök, hangulatok, hihetetlen misztikum, ami árad belőlük. Minden ilyen templom, kolostor hát jellemzően azért messze van városokon kívül sok esetben, és látogatják őket. Nyilván nem tudtam én fölmérni az örmény lakosságnak az általános vallásosságát, de azért ezeken a helyeken jelentős részben helyiekkel lehet találkozni, nagyon sok gyertyaig, nagyon szépen imádkoznak emberek, ott nyilván csöndben, de látszik rajtuk az áhítat, az összeszedettség. Nem egy templomban láttam azt, hogy egy pap vagy szerzetes ott van a szentélyben, és akkor az emberek oda mennek hozzá, váltanak vele pár szót, az ott megáldja őket, imádkozik fölöttük. Tehát
ezek nagyon hát szép benyomások. Maga a táj, a természet elragadó. Ugye Jerevánból, a fővárosból látszik az Ararát, ami az örmények nagy bánatára, hát jelen pillanatban Törökországhoz tartozik, hát vagy most már több mint 100 éve. De azért, hát nyilván ez az egyik nemzeti szimbólumok, sok freskón, mert azért azok is vannak, látni azt az ábrázolást, hogy Noé bárkája ott ugye megfeneklik az Araráton, és akkor Noé lejön, és hát nyilván Noé az, hogy ő ezen a földön járt, ez is hozzá tartozik az ő hát vallási hagyományukhoz. Ugye Örményország volt az első ország a világon, amelyik hivatalosan is fölvette a kereszténységet, méghozzá 301-ben, tehát a 4. századnak a legelején. És az államiságuk értelemszerűen jóval régebbi, mint például a miénk, magyaroké, és valamiképpen azért hát abszolút kultúr nemzetről beszélhetünk, azzal együtt persze, hogy a szovjet múlt az ott hagyta a bélyegét. Tehát például képzeljünk el egy gyönyörű völgyet, csodálatos természeti környezetben lévő ősi templomot, kolostort, és hát ott égtelenkedik egy égtelen szovjet részbánya és részkohó, ami nyilván már nem működik, még ilyen csille is van, ami ott lóg a levegőben, mert valahogy megállt évtizedekkel ezelőtt, aztán ott maradt. Nyilván az ember így belegondol abba, hogy mikor lesz az, amikor a drótkötél úgy elrosdásodik, hogy ez lepottyam. Tehát, hogy van ilyen jellegű látvány is. Tehát, ami szintén meghökkentő, hogy az utak kiválóak. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy átlagosan jobbak, mint mi nálunk itt Magyarországon, akár a fővárosi, akár a vidéki utak. Nyilván városokban jobban előfordul az, hogy az út az elhasználtabb, kátyúsabb, illetve egy-egy vidéki ilyen látványossághoz vezető út előfordulhat, hogy nem jó, de főutak, itt nem elsősorban autópályákra gondolok, abból nincs olyan nagyon-nagyon sok, de a többin is autópálya minőséggel, sebességgel lehet közlekedni. Szóval azok az utak is, amelyek hát egyszerűen csak helyi főútnak minősülnek, az esetek legnagyobb részében kiválóak. Úgyhogy a történelem az hát jobban meggyötörte őket, ugye, mint talán bennünket, Magyarországot. Voltak időszakok a történelemben, mondjuk például 1000 évvel ezelőtt, de a középkorban is, amikor Örményország lényegesen nagyobb kiterjedésű volt, vagy hát sokszorosa volt. Sokszor panaszoljuk azt, hogy mi is elveszítettük a történelmi Magyarország területének a több mint 2/3-át, de hát azért az ő középkori birodalmuk területe a sokszorosa volt a jelenleginek, jelenleg hát kisebb, mint 1/3 a Örményország területe Magyarországénak, és volt, hogy ez kiterjedt Törökország keleti felére, Iránra, elérte a földközi tengert, a fekete tengert és a kaszpi tengert, tehát természetesen a jelenlegi kaukázusi térség, ami Grúzia, Azerbajdzsán, ez is hozzájuk tartozott. Valahogy mindenki őket ütötte, természetesen a perzsák, a törökök, és hát aztán ugye az oroszok is, még a szovjet korszak előtt is már betették a lábukat ebbe a kaukázusi térségbe, és hát különösen tragikus fejezete az ő történelmüknek az első világháború utáni időszak, amikor a törökök a jelenlegi Törökország keleti feléről hát kiűzték az örményeket, elfoglalták, és hát nem csak, hogy kiűzték, hanem hát kiirtották őket. Ezt az örmények hát azóta is népirtásnak nevezik, a törökök meg nem ismerik el. Úgyhogy emiatt a törökországi határuk az nem is átjárható, ami nyilván hát elsősorban nekik okoz komoly gazdasági károkat, a másik pedig, hogy hát ilyen regionális hatalomként felemelkedett ugye Azerbajdzsán, van olajuk, van földgázuk, pénzük, az örmények ebből a szempontból is hát sokkal-sokkal szegényebbek, és hát sajnos a szovjet időkben hát egy kicsit ilyen mozaikszerű területeket alakítottak ki, egyik országnak a területe nem egyszer beleékelődik a másik országéba,
ami aztán sok-sok konfliktust okozott azóta, hogy a Szovjetunió széthullott, több háborúra is került sor. Nem olyan nagyon régen, pár évvel ezelőtt a hegyi Karabakh ilyen értelemben bekerült a hírekbe is. Ez egy kis terület Azerbajdzsánban, ami örmények által lakott. Szovjet időkben ez nem számított olyan kuriózumnak, hogy akkor az Örményországhoz tartozik. Hát mindnyájan a nagy szovjet ernyő alatt éltek, de a függetlenné válás után, hát aztán ez így szúrta az azeriaknak a szemét, és hát katonai erővel ezt elfoglalták, az örmények pedig hát nem tudják katonai erővel sem megvédeni, nem tudták sem hát visszaszerezni, ez még inkább esélytelen. Abban bíztak, hogy majd Oroszország hát rendet tart így a hátsó udvarában, de nyilván az ukrán háború árnyékában Oroszország sem fordított erre figyelmet, vagy hát az örmények ezt olyan csalódásnak élik meg, hogy az oroszok cserbe hagyták őket, aminek révén most próbálnak lazítani az Oroszországtól való függőségükön, tehát sok helyzetben rokon az ő, vagy sok szempontból rokon az ő helyzetük, mint a miénk. De ezzel együtt az az érdekes, hogy mégis ez a háború nem ingatta meg a politikai stabilitást az országban, és hát akár mennyire nehéz nekik elfogadni, hogy a biztonságuk és a továbbélésük, vagy valamiképpen az elszigeteltségből a kitörésük, az azon az úton járható, hogy az ős ellenségeikkel valamiképpen egy elfogadható viszonyt kialakítanak, tehát mind a törökökkel, mind az azeriakkal, ami hát persze nem könnyű, és Oroszország is igyekszik fenntartani a saját befolyását, de hát miután ők egy kicsit csalódtak így az orosz gyámkodásban, ezért hát próbálják a szomszédos kapcsolataikat rendezve valamiképpen több oldalról garantálni a biztonságukat és a gazdaságuknak a működését. Úgyhogy hát ezek a kis örményországi tapasztalataim, és hát mindenkit csak arra tudok biztatni, hogyha van módja, akkor menjen oda, és nagyon kedves emberekkel fog találkozni. Csupa jó benyomása lesz, és gyönyörű templomokat, ősi kolostorokat láthat. Örményországi kis bátorítás után egy másik nagyon megindító, egy szép élményemről szeretnék beszámolni, és most ugyan az utóbbi hónapokban talán kevesebb szó esett itt a Barátkozó című műsorban Ferences világi rendről, de azért őket sem szeretném elfelejteni. 800 éve van annak, hogy Szent Ferenc meghalt, és ebből a jubileumból kiindulva én nagyon szeretném azt, hogyha a Ferences világi rend is egy kicsit megerősödne itt Magyarországon. Jelen pillanatban 400 tagja van, valamivel több. Az átlag életkor egyáltalán nem alacsony, vannak persze fiatalok is, és én nagyon szeretném azt, hogyha egy ambiciózus célt tűztem ki magam elé, persze nem számokban mérik az életet, de nagyon örülnék annak, hogyha lenne 800 Ferences világi rendi testvér Magyarországon. És ebből a szempontból jártam Vácot, ahol a véletlenek sorozataként, ugye azt mondják, hogy a véletlen az a gondviselésnek a művészneve, tehát például olyan véletlenek következtében, hogy két ember is, egy egyedülálló és egy házaspár egy azon napon kereste meg a helyi atyát, hogy hát van-e valami ferences kapcsolat, vagy hogy lehetne utat találni akár a ferences világi rendiek felé is, de az atya maga is éli a ferences lelkiséget, így lehet mondani, egész nyugodtan, és ezek után Vácot dolgozik egy ferences világi rendi testvér, egy ötgyerekes apa, aki ismeri ezt az atyát, az atya is ismeri őt, tudott róla, föl is vette vele a kapcsolatot, hogy hát van itten két-három ember, és aztán ilyen véletlenek folytán még néhányan érdeklődtek, vagy felvették a kapcsolatot velük.
aztán utána az atya is elmondta egy csoportban, de hiába volt ott legalább 10 ember, csak egyetlen egy volt az, aki érdeklődést mutatott. Tehát, hogy érdekes módon nem az emberi meghívás, vagy főleg nem valamifajta toborzás az, ami eredményre vezetett, hanem hát ilyen véletlenek sorozataként most már ott tartanak, hogy ott helyben 7 olyan ember is van, akik pár hónapja, hát így rendszeresen is összejönnek, foglalkoznak Szent Ferenc lelkületével, és hát nagyon afelé halad a dolog, hogy ebből elindul egy ilyen helyi kis ferences világi rendi csoport. Ugye egy másik hasonló kezdeményezésről, csak ottan ugye kiterjedtebb az indulás, hiszen Majnek Antal püspök atya ugye ott van Kárpátalján, Ungvár közelében, tehát ott valószínűleg nagyobb létszámmal, több településen hasonló ilyen csoportok formálódnak, és hát lassan talán el is indulnak abba az irányba, hogy legyen belőlük egy világi rendi közösség. Szóval így jártam, Vácott náluk, és egy kicsit beszéltem nekik Szent Ferencről, vagy amit kérdeztek, amiután érdeklődtek, és tulajdonképpen azért is mondom el ezt a kedves hallgatóknak, mert én is mindig új szempontokkal gazdagodom, és azt emeltem ki nekik, vagy hát magam is erre döbbentem rá, persze nem mint új információra, csak ilyen újbali rácsodálkozásképpen, hogy hát Assisi Szent Ferenc életformája, vagy az, amit 800 év óta így azért csodál a világ, az alapvetően világi életformának indult. Aztán valahogy menet közben persze az akkori egyház így bele sorolta a szerzetesi intézményeknek a körébe ezt a ferences mozgalmat és lelkiséget, de Szent Ferenc eredendően azért úgy képzelte az életet, hogy hát nem kolostor, meg monostorban lakik, hanem hát valami egyszerű, szegényes hajlékban meghúzza magát a rendtársaival, testvéreivel együtt, és dolgoznak, kiártak, ezt írják Szent Ferenc életrajza is, hogy segítettek a helyi szegény embereknek a mezőgazdasági munkákban például, vagy hát gondolom elmentek építkezésekre. Tehát, hogy nem valamifajta templomi, liturgikus, lelkipásztori életre szánták ők el magukat, nem kolostort vagy monostort alapítottak, tehát hogy nem egy ilyen külsőségeiben is látványosan egyházias életformát akartak élni, hanem hétköznapi, mondhatnám azt is, hogy világi életformát az evangélium iránti és a Krisztus követés iránti elkötelezettséggel. Úgyhogy hát éppen ezért van-e helye a ferences lelkiségnek a világban élő emberek körében? Hát ott van leginkább a helye, ez így formálódott meg bennem leginkább ez az üzenet, és hát ezt szeretném a kedves hallgatóknak is itten továbbadni, hogy ezek szerint olyan helyen is, ahol jelen pillanatban nincs jelen a ferences világi rend sem, meg más ferences közösségek sem, hát bizony elkezdhet formálódni egy ilyen jellegű közösség, és hát ezek az emberek hihetetlenül inspirálják egymást, támogatják egymást, egyikük közülük bejár a Váci börtönbe, mint ilyen önkéntes lelkipásztori segéd, segítő ember, foglalkozik ott a rossz fiúkkal, úgyhogy ilyen szolgálatokban is hát valamiképpen tudják egymást segíteni, támogatni, és hát én nagyon bízom abban, hogy előbb vagy utóbb talán az ország más-más pontjain is elindul, vagy egymásra talál néhány olyan ember, akit a ferences lelkiség inspirál, aki Szent Ferenc nyomán úgy érzi, hogy jobban tudná Jézus Krisztust követni. Úgyhogy ilyen élményekről is szeretnék a hallgatóknak számot adni, remélem, hogy ezek talán szívderítőbbek, mint néha a hazai vagy a nemzetközi közéletnek az állapota. Ennyi fért a mai műsorunkba, 2 hét múlva újra találkozunk. Lukavics Milánt hallották. Nagyon szépen köszönöm kedves hallgatóimnak a mai megtisztelő figyelmüket is.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket, Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd csugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra már

0: március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a Magyar Nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az imaszándékfogadásba és a rózsafüzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.
1: Mária Rádió.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

szememet a hegyekre emelem, honnan jön segítségem? Az Úr ad nekem segítséget, aki az eget és a földet alkotta. Számomra ez egy nagyon kedves szentírási rész a Zsoltárok könyvéből. Emlékszem, egyszer Zakopane magas hegyei között zarándokoltunk, két nővér és két jó barátnőm társaságában, és elcsodálkoztam azon, hogy a Jóisten milyen szépet teremtett, és az utunk közben egy dal szövege ismétlődött a fejemben, hiszen korábban a 2016-os ifjúsági világtalálkozón jártam már Lengyelországban, és ennek a találkozónak a himnuszának a szövege volt ez a dal, ami pontosan ezekkel a szavakkal kezdődik, hogy szememet a hegyekre emelem, honnan jön a segítségem. És amint ezt dugdolgattam, az egyik nővér elővett egy csomó igekártyát, amelyen szentírási ige szakaszok voltak, és húznunk kellett ebből, majd egy rövid szakaszon ezzel elmélkedni, ezen gondolkodni, és pont a 121. Zsoltár ezen szavai voltak rajta. Én elcsodálkoztam, hogy a Jóisten milyen végtelen, és hogy pont ezt az ige részt húztam, és egy életre szóró élmény maradt bennem, ahogyan így a hegyek között pont ezen a Zsoltáron elmélkedhetek, és dicsérhetem a Jóistent ezekkel a szavakkal.

0: Hírpercek.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Görög katolikus zsolozsmás tábort tartottak Irotán. Elhunyt Szolnoki Péter énekes dalszerző. Rangos elismerésben részesül béketeremtő munkájáért egy bíboros a Fülöp-szigeteken. Jönnek a részletek, Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. 33. alkalommal szervezték meg a nyári zsolozsmás tábort a Miskolci Egyházmegyében a festői szépségű Irotán, számolt be a Magyar Kurír. A július 6-a és 9-e között zajló program főszervezője Juhász Géza első helynök volt. A zsolozsmás táborban jelen volt Orosz Atanáz, Miskolci megyés püspök is, aki idén is végig együtt imádkozott a táborozókkal. Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök a második napon kapcsolódott be az imádság folyamba. Idén Dudás György, a görögkatolikus papnevelő intézet előkészítő szemináriumi elöljárója tartott gondolatébresztő elmélkedéseket, amelyekhez a szamáriai asszony történetét vette alapul. A résztvevők szerint a tábor nem csupán zsolozsmázás, hanem lelki gyakorlat is. Juhász Géza első helynök a részvétel mellett megköszönte a falubeliek munkáját is, akik szállást, ételt és a templomi helyszínt biztosították a táborozók számára. Július 12-én elhunyt Szolnoki Péter énekes dalszerző, a Bombon Együttes társ alapítója, tudósít az MTI. Szolnoki Péter énekesként, dalszerzőként és hangszerelőként is dolgozott, számos előadóval működött együtt. Török Tamással 1995-ben alapította meg a Bombon Együttest, amely az elmúlt 3 évtized meghatározó magyar formációja közé tartozott. A májusi aréna koncert után a zenész júniusban kórházba került, a zenekar emiatt lemondta a nyári koncertjeit. A család és Török Tamás az együttes másik alapítójának tájékoztatása szerint a művész súlyos betegségben szenvedett. Szolnoki Péterrel 2025 tavaszán Borsovszky Tibor készített életút interjút. A művész emlékére ezért július 15-én 17 órakor és július 18-án 22 órakor elhangzó Talentum című műsorunkban megismételjük a vele történt beszélgetést. A vallások közötti párbeszéd és a béke előmozdításáért a harmónia a sokféleségben kitüntetést adják át Orlando Quevedo bíborosnak július 15-én Dzsakartában, adja hírül a Fidesz. A Fülöp-szigeteki Cotabato nyugalmazott érsekét a muszlim többségű hatóság jelölte az elismerésre, amelyet a különböző kultúrák és vallási közösségek közötti együttműködés erősítéséért ítélnek oda. A 87 éves bíboros évtizedeken át közvetített a Fülöp-szigeteki kormány és a muszlim felkelő csoportok között, és meghatározó szerepet játszott a béke megállapodás, valamint az autonóm Bangsamoro régió létrejöttének előkészítésében. A díj odaítélőjének megfogalmazása szerint a bíboros munkássága csodálatos bizonyítéka annak, hogy az őszinte párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a különböző vallási közösségek együttműködése hosszú távon békét teremthet. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei, Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az esti dicséretet a harmadik Zsoltár hét keddi napjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Szeressetek tettetés nélkül, irtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást. A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek üzes lelkületűek, az Úrnak szolgáltok. A reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban álhatatosak.

0: Istenünk, rendelésedből a remény élteti népedet. Kiáltsuk ezért hangos örömmel.
1: Te vagy, Urunk, néped reménysége.
0: Hálát adunk neked, Urunk, mert Krisztusban végtelen gazdagok lettünk, minden igében és minden tudásban.
1: Te vagy, Urunk, néped reménysége.
0: Istenünk, kezedben van a hatalmasok szíve. Bölcsességed irányítsa az államok vezetőit a kormányzásban, hogy a te forrásaidból merítsék elgondolásaikat, és tetszésed szerint munkálkodjanak.
1: Te vagy, Urunk, néped reménysége.
0: Te adod meg a művészeknek, hogy tehetségükkel fényes ragyogásodat tükrözzék. Munkájuk által sugározza világra reményt és örömet.
1: Te vagy, Urunk, néped reménysége.
0: Te nem engeded, hogy nagyobb kísértés érjen, mint amilyent el tudunk viselni. Erősítsd a gyengéket, emeld fel az elesetteket.
1: Te vagy, Urunk, néped reménysége.
0: Fiad által megígérted az embereknek, hogy az utolsó napon életre támadnak. Ne feledkezzél meg azokról, akik már kiköltöztek a testből.
1: Te vagy, Urunk, néped reménysége.

0: Könyörögjünk. Szálljon fel irgalmas színed elé, Istenünk, esti imádságunk, és szálljon le reánk áldásod, hogy segítségeddel méltók legyünk az üdvösségre, most és mindörökké. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkozunk.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: az igazság szabaddá tesz. Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből.
2: Dicsőség neked, Istenünk.
1: Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak. Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt. De aki értem elveszíti életét, az megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be, és aki engem befogad, az fogadja be, aki küldött engem. Aki befogadja a prófétát, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. És aki az igazat befogadja, mert igaz, az az igaznak jutalmát kapja. S ha valaki csak egy pohár friss vizet ad is a legkisebbek egyikének azért, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el jutalma.

Krisztusban szeretett testvéreim, mintha egy ellentmondásba ütköznénk. Az Úr Jézus azt tanítja, hogy arról ismernek meg majd bennünket, hogy szeretettel vagyunk egymás iránt, és úgy szeretjük egymást, hogy ő szeret minket. Most pedig mit mond? Aki apját, anyját, máskor azt mondja, gyermekeit, fivéreit, testvéreit, jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Ez egy ellentmondás, legalábbis annak tűnik. Szent Ágostontól idézek most egy pár sort. Ezzel elétek tártam elmélkedésünk témáját. Azt azonban már előre is megmondom, hogy sem tehetségünk, sem időnk, főleg a misében, nincs ennek a nagy misztériumnak minden mélységét kifürkészni, de majd jobban megtanít erre titeket a Szentlélek, aki bennetek szól, még ha én már nem is vagyok köztetek. Megtanít az, aki gondolataikat vezérli, akit a szívetekbe fogadtatok, akinek templomává lettetek. Vagyis kötelességetek velem együtt ezt az elmékedést folytatni. Nem az, hogy a pap elkészült, megmondta magáit, meg hazamegyünk, azt elfelejtjük. Az igaz élet, a mi életünk. Kedves testvérek, ez a kijelentés, főleg aztán, amit másút olvasunk, hogy aki nem gyűlöli apját, anyját, stb. Nem méltó hozzám, a nem keresztényeknek ez abszolút botrány. De nekünk, aki Krisztushoz tartozónak tartjuk magunkat, ne hazudjunk magunknak. Az életszentség az kegyetlen igazság önmagunkkal szembe, és be kell vallanunk, minket is zavar. Alig várjuk, hogy megmondják a szövegmagyarázók, hogy hogy is kell ezt érteni. Hogy ebből a zavaros helyzetben valahogy kimozdassák Jézust. Nyilván nem Jézus kell kimozdatni, hanem nekünk kellene kimosakodnunk zavaros életünkbe, mert kereszténynek mondjuk magunkat, elmondom most a lényeget, de nem hiszük azt, hogy ez a 33 évet élt zsidó ember, ez az Isten. A második isteni személy. Mert ha ezt komolyan veszük, akkor nem botrány. Mert csak egy Isten mondhatja azt, hogy engem mindenkinél jobban szeressetek. Ezt egy ember nem mondhatja. Kedves testvérek, de hát a zavar a sokakban bennünk él, és talán mi bennünk is sokszor. És ez a zavar nem Istentől származik? Aki végig, Ábrahámtól kezdve, azt kéri Izraeltől, hogy ne legyen más istened. Vagyis másik embert se szeresd istenként, csak engem. És erre a zsoltáros azért úgy válaszol, pedig nem egészen érti. Tehát valahogy bele kell menni ebbe kapcsolatba, akkor kezdjük érteni, ha apám és anyám elhagyna, te akkor sem hagysz el engem. Előrevetítve egy gondolatot, de apám és anyám Jézus szívével szeretne, akkor nem hagynának el. Nincs vállás, nincs. Arat a gonosz. A keresztények nem keresztények. Nem a szexualitással, nem a házassággal, nem a problémáink van baj, hanem tudjuk-e, hogy ki mondta azt, hogy kezdetben nem így volt. És aki elbocsátja feleség és második házasságot, tör. Miért tör? Mert Istennel törtétek meg a kapcsolatot. És én visszaadom nektek az Istennel való kapcsolatot. És ha mindegyitek szívetek Jézus szívébe van bemerítve, akkor ismétlem a házasság
nem fölbonthatatlan, hanem nem bomlik fel. Még akkor sem, ha valaki elhagyja a másikat. Elhangzanak ezek a házassági előkészítőkön? Remélem. Aki nevemért elhagyja otthonát, nővéreit, apját, anyát, feleségét, gyermekeit, persze barátait, stb. Földjét, százannyit kap és az örök életet. Nagyon érdekes, hogy ez a zsidó mondás kikerül a pogányok közé, és magyarázni kell a százannyi, meg az örök élet. És akkor kiegészítik, hogy a százannyit kap, apát, fiút, barátot, stb. Azt nem mondják, hogy felesége százannyit kap. Ezt Jézus sose mondta. Az ősegyház tapasztalata, hogy aki Jézus erőterébe belép, az a római birodalomban mindenütt testvéreket talál. De eredetileg a százannyi, az a hekatonta plésziona, azt jelenti, hogy az örök életet. Jézus a földre semmilyen nem ígért. És mégis Jézus szájába adják, mert igen, az egyházban megvalósult boldog, örömteli ténynek tudják, hogy amerre megyünk, mindenütt testvéreket találunk. Mégpedig nem vér szerinti, hanem mélyebb testvéreket. Amikor Larakok Szent Margitnak 300 évvel ezelőtt a vizitációs nővérnek Jézus megjelenik, és föltárja lángoló szívét, és azt mondja, hogy a te szívedet add ide, én meg beteszem a tiéd, enyém. És akkor rettenetes emberi sorsokban élők nyilatkoznak, hogy hogy találkoztak ezzel a szeretettel. Ezt a filmet meg kell nézni. Nem is magunk miatt, hanem amiatt, hogy igenis megszólították újra az embert. Ez a katolikus francia házaspár, aki ezt rendezte, ezt a filmet, sokszor meghatódva jön, neki nem lesznek katolikusok hirtelen, meg talán soha. De ezt elmondják, hogy így nekünk soha senki nem beszélt a szeretetről. Vagyis nem tudtuk, hogy van egy ilyen szeretet. A keresztény kultúra marad, ha lesznek Carlo Acutisok, ilyen kis kamaszok, akiket az első áldozásban megragad Jézus szeretete, nem ragad ki a barátok és a lányok iránti vonzalom és szeretetből, de azt szeretné, hogy azok is, és a velük való kapcsolat is bekerüljön ebbe a szeretetbe. Jézus megmenti az emberi szeretetet, az emberi szeretet megváltója. Megint kellenek Bódi Magdornák, Pió atyák, Szent Ferencek, aki meg van sebesítve Jézus szeretetétől. Kellenek olyan szülők, mint Lizői Szent Terész szülei, házasok, akik megéreztetik gyermekeiktől, hogy ha mi meghalunk, akkor is a szeretet nem szűnt meg. Mi azért szeretünk téged, és azért fogadtuk el a létedet. Édesanyád méhébe, mondja az apja. Mert Isten adott téged. A te szabad személyed nem belőlünk szakadt ki, nem a biológiából. Mi csak kölcsön kaptunk téged. Szerettünk volna Isten szeretetével szeretni téged. És talán nem sikerült. A bűnbánó élet is hitelessé tesz minket. Nekünk bizony, akik megbotránkozunk Jézus szavai azért, mert nem tudjuk, hogy ki ő, pedig tudnunk kellene, bűnbánatot kell tartanunk. És Jézus, ez a názáreti prófét, ez a messiás nem mondhatta volna ezt, ha az ő Istene. Ő sosem mondja azt, hogy az én Istenem, Atyám. Ha ő nem az Istenség mélységéből jön a személye. Egy Isten, aki nem háromszemélyes, az nem tud szeretni.
Allah nem tud szeretni. Aki hisz benne, annak imádni kell, hogy sok érték is van, de szeretni nem tud. Miért? Mert egyedül van. És Isten nem teremtett embereket azért, hogy megtanuljon szeretni, mert akkor nem volt előtte Isten. Változott? Hanem fiába teremtett minket. És most arról kellene beszélni, hogy ennek üdvösség története van a szeretetnek. A paradicsomi állapot az volt. Nem tudjuk meddig. Lehet, hogy 3 másodpercig, lehet, hogy 1 évig, hogy az első emberek, akiknek megadta a személyiséget Isten, azok tulajdonképpen állandóan Isten szívére volt kötve a szívük, mert a képmására alkotta Ádámot és Évát az Isten. És ki az atya képmása? Jézus. Ő a láthatatlan Isten képmása, benne teremtett mindent az atya, a lélekben. Ádámnak, Évának fogalma se volt a Szent Háromságról, de élte. Minden percben. Nem kellett volna nekik megkeresztelkedni. Nincsenek keresztség, nincs szentség, nincs eukarisztia. Mert amikor esznek, akkor is lenyelik az Isten szeretetét. És amikor egymást szeretik, akkor is Isten szeretetébe van emelve ez a szeretet. Az ősbűnnel szakítottunk Istennel. Megszakadt a szeretet kapcsolat. A forrástól elszakadt a patak vize. De azért valami csordogálás maradt. Szülőfalumban Siót szabályozták. Azelőtt ugye a Balaton szépen lecsorgott. És olyan posványos volt az egész terület. Szekszárdi bencések azért ott haláztak. Vagy a monostornak vitték a halat a böjt időbe. És azért a posványból nem szabad inni. El kell menni a forráshoz. Milyen megdöbbentő, testvérek, hogy Szent Bernadettnek azt mondja a szűzanya, így áll a forrásból, és ott nem volt forrás, hanem egy posvány volt. És fogta azt az iszapot, és ivott, és azt mondják, ez megőrült. És akkor elerett a forrás. Mert Bernadett szívébe volt tiszta a forrás. Isteni parancsnak engedelmeskedett, nem őrült, hanem mivel Istentől jövő parancs miatt tette, azért a benne levő forrásnak a jelképeként fölbuzgott a forrás, amiben meggyógyulnak az emberek. Ha a posványos, mérgező szeretetből tiszta forrás is lehet, miért ki szeret tisztán? Egyikünk sem. Egy kicsit mindig mérgezett. Egy kicsit mindig önző. És amikor a szent áldozásba rákapcsoljuk. Kedves testvérek, egy hasonlat talán ezt megvilágítja. Egyébként Jézus a vízmerítés szertartásakor látja, hogy van egy ilyen szertartás, hogy a forrásból sírve vizet önt a főpap az oltára, vagyis a Istenhez, a földi vízből. És akkor fölkiált, aki szomjazik, szeretetre vágyik. Jöjjön hozzám és igyék. És annak szívéből az élet forrásai fakadnak. És az a megdöbbentő, hogy a görög szöveg kétértelmű, vagyis egyértelmű. Ez a szív azt jelenti, hogy a messiás az ő szívéből forrás fakad, de aki hisz benne, úgy is lehet fordítani, annak a szívéből is forrás fakad, mert rá van kötve a szerető képessége Jézus szerető képességére, ez a keresztség. Jézus az emberlélet fiúisten kereszt halálával, megváltó halálával megnyitotta ezt a forrást. A katona lándzsája, Szent Longinus, később szent lesz, átdöfte Jézus szívét.
És abból, aki megtér bűnbánatottól, elfogadja Jézus istenségét és ezt az áldozatot, ezt az irgalmat, annak a szívéből is az élő vízforrásai fakadnak, a szentek szívéből, a szent papok, a szent szülők, a szent szerzetesek, a szent özvegyek, a szent magányosok, a szent szenvedők szívéből is. Tudjátok, ez olyan, testvérek, mintha az ezüst misémet Felvidéken ünnepeltem egy erdőben. Az apát úr engedte meg, hogy egy kis faház volt ott, 90-es évek, és akkor még nagyon tiszta volt a patak. Annyira tiszta, hogy nem csak a forrásból, hanem mertem inni a patakból is. Hát ma már nem nagyon lehet. Na most, kedves testvérek, ha nem piszkoljuk be az isteni szeretetet, akkor akár a forrásból iszok, akár távol a forrástól, hát mindig a forrásból iszok. Mert egy kilométerre iszok a tiszta vízből, akkor is a forrásból iszok. Micsoda mélység van ebben a hasonlatban. És ezért úgy szeressétek egymást, ahogy én. Azt a szeretetet el kell hagyni, bocsánat, nem elhagyni, tovább menni, megtisztítani. Majdnem, hogy gyűlöletnek tűnik, mert nem mész vele abba, hogy piszkosan szeresd a másikat, parázna módon, vagy érdekek miatt, hogy lefizetett téged, és bűnbandába veszel részt. Ez a fajta baráti szeretete ellen kell mondani. Értük szakítani kell velük, és imádkozni értük, hogy megtisztuljanak, mint ahogyan mi tisztulunk. Rákötni az emberi szívedet Jézus szívére.

0: Az anya úgy gyűlölte a lányát, a fiát. De kibékülhetnek. És a fiúba fölmer, hogy én nem ilyen apa akarok lenni. A lányba, hogy én nem ilyen anya akarok lenni. Én gyermeket akarok. Akimmel tovább lehet adni az Isten szeretetét. Kedves testvérek, Chestertont idézem megint, ezt az angol újságírót, akiről kiderül, hogy nem újságíró csupán, hanem egy nagy gondolkodó, egy nagy filozófus. Olvassátok, szenté akarják avatni. Azt mondják, hogy a legnagyobb emberi szeretet tapasztalata az nem befutása az emberi szeretetnek. Tehát mondjuk gyerekkorában nem tapasztalt, hát aztán ezekkel nevelői szeretgették, stb. És most találkozik ez a lány egy fiúval, vagy fordítva, vagy tényleg egy jó baráttal, egy jó, és olyan szeretetet tapasztal, ami beragyogja a világ mindenséget. Erre mondja Chesterton, bocsánat, itt nem befutott az emberi szeretet, hanem itt kezdődik. Most kell utána nézni, hogy miért ragyog a világ. Egy feladatot kaptak azok, akik meg akarnak esküdni, azok, akik emberi kapcsolatban élnek, a szerzetes testvérek és nővérek. Hogyha megtapasztaltunk az életünkben egy nagy szeretetet, az a kezdet. Mikor Szent Ferenc találkozik a megfeszített Jézussal és sírva körüljárja, körbejár a városba, és azt, Francesco, miért sírsz? Mert nem szeretik a szeretetet. Tehát, aki megtapasztalt egy nagy szeretetet, mind a két embernek van egy fel, most kell filozófusnak lenni. Na nem olyan, hogy elszáll. Utána nézek, hogy honnét van ez. Mert ha nem nézek utána közben a kísértésekre, újra bepiszkosodik ez az élmény, és elválnak, összevesznek a barátok, szétmennek emberi kapcsolatok és emberi társadalmak. Jézus szentséges szíve, alakíts szívünket, ami a te szent szíved szerint. Amen.
1: Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallották.
2: Hírpercek.
3: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Önállóvá vált a bakonybéli Szent Mauritius monostor. 500 szentmise bemutatására kérik az egyházmegyéket a mohácsi csata áldozataiért. Görög katolikus zsolozsmás tábort tartottak Irotán. Jönnek a részletek, Illyés Borbála hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Július 11-én Szent Benedek ünnepén hirdette ki a Szent Mauritius monostor önállóságát Bakonybélben Hortobágyi T. Cyril, a Magyar Bencés Kongregáció apátja, adja hírül a Magyar Kurír. A monostor Pannonhalma és Tihany mellett a hazai bencés örökség meghatározó helyszíne lett. Az erről tanúskodó sztélét az ünnepség keretében avatták fel. A Szent István által alapított monostor 1000 éve őrzi a hit, a műveltség és a magyar államiság értékeit, meghatározó szellemi műhely, ahol egykor Szent Gellért és Szent Günther is élt, emelte ki Mócár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatója. Bán Izsák, a monostor elöljárója szerint Bakonybél igazi szellemisége abban rejlik, hogy a bakony természeti szépsége és a völgy csendje évszázadok óta meghitt feltöltődéssel szolgál az itt élők és az ide látogatók számára egyaránt. A mohácsi csata 500. évfordulójához közeledve Bacsmai László mohácsi plébános Felföldi László püspök támogatásával arra kéri a Kárpát-medence egyházmegyéit, hogy mutassanak be 500 szentmisét az 1526-os ütközet áldozataiért, a történelmi sebek gyógyulásáért és a kiengesztelődésért. közli a Magyar Kurír. A kezdeményezés nem tesz különbséget keresztény.

0: és muszlim elesettek között. A Mohácsi csata nem csak a magyar történelem egyik legsúlyosabb tragédiája volt, hanem egyetemes emberi megrázkódtatás is, amelyben keresztény és muszlim katonák egyaránt életüket vesztették. Az 500 szentmise így a béke egyetemes üzenetét is hordozza. A pécsi egyházmegyében e szándékra a szentmiség sora már megkezdődött. A szervezők szerint az 500-as szám nem teljesíthetetlen elvárás. A folyamat a 2026-os évfordulón túl 2027-ig is kiteljesedhet. 33. alkalommal rendezték meg a nyári zsolozsmás tábort a Miskolci egyházmegyében a festői szépségű irotán, számolt be a Magyar Kurír. A július 6-a és 9-e között zajló program főszervezője Juhász Géza első helynök volt. A zsolozsmás táborban jelen volt Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök is, aki idén is végig együtt imádkozott a táborozókkal. Szócska Ábel nyíregyházi megyéspüspök a második napon kapcsolódott be az imádság folyamba. Idén Dudás György, a Görög Katolikus Papnevelő Intézet előkészítő szemináriumi elöljárója tartott gondolatébresztő elmélkedéseket, amelyekhez a szamáriai asszony történetét vette alapul. A résztvevők szerint a tábor nem csupán zsolozsmázás, hanem lelki gyakorlat is. Juhász Géza első helynök a részvétel mellett megköszönte a falubeliek áldozatos munkáját is, akik szállást, ételt és a templomi helyszínt biztosították a táborozók számára. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Illyés Borbála hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Nemzetünk vészesen fogy. Istenhez kiáltunk nemzetünkért, mert a mai kor problémáit látjuk. Mindenkornak megvoltak a maga bajai. A mi legnagyobb nehézségünk most, hogy minthogyha elerőtlenedne a nemzetünk. Ráadásul az utóbbi 90 év a szétszakítottságban, a más országokban élő magyarok sorsán keresztül megmutatja nekünk, milyen nehéz megmaradni. Erről beszél nekünk Csurka István, hallgassuk őt. Van egy szó, egy fogalom a magyar tudatban, amihez aztán végképp nincs szembenézésünk. Ez a szó a nemzethalál. Mikor az ajkunkra toló, szinte várjuk, hogy letorkoljanak miatta, mondván, hogy romantikus, idejét múlt rémlátás, tudománytalan fantazmagória. Pedig jelen van az életünkben. Nem csak a fogyásunkban, nem csak a kivérzésünkben, hanem napról napra való történésként is, amennyiben a határainkon kívül élő magyarságnak a sorsában még felmerjük ismerni a magunk sorsát. 3 millió ember ma naponta megküzd ezzel a halálvízióval, mégpedig a legközvetlenebbül, a legkegyetlenebbül. Ezelőtt, a 3 millió előtt ma már nincs magyar távlat, magyar jövő. Ezt a 3 milliót naponta megalázzák azért, mert magyar. Ezek számára a nemzethalál valóság. Személyes sors, írta Csurka István a 80-as évek végén.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Kiáltás című műsorunkban, a Bodajki Mindenkor Segítő Szűz Mária kegyhelyről, annak is kis bazilikájából. Nagyon fontos az, hogy valóban a mai életünkben azért odafigyeljünk egymásra, odafigyeljünk az ima fontosságára, ezért is együtt imádkozzunk a mai napon magyar hazánkért, magyar népünkért, azért, hogy valóban a világ meg tudjon újulni. Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Forduljunk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát, Krisztus világossága töltse be szívünket.

A mai szentírási részünket Szent Lukács evangélista könyvéből vennénk, így szól a kiválasztott rész. Csípőtök legyen felövezve, kezetekbe pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a mennyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Kedves testvérek, talán mondható már, hogy közel vagyunk az adventi készületre. A mai napon ünnepeljük Szent Imre hercegnek az ünnepét. Itt Bodajkon nagyon is érezhető, nagyon is fontos Szent Imre személye, az ő élete, hiszen tudjuk azt, hogy az ő családjával, Szent Istvánnal és Boldog Gizellával, édesapjával és édesanyjával többször ellátogatott ide a kis kegyhelyünkre, és egy kápolnát építettek, és ő itt imádkozott, és valóban az ő élete legyen számunkra példa, hogy ő meghallhatta, vagy meghallotta Jézusnak azon mondatát, hogy a szívében magával hozta még születése előtt, amikor őt az Úr kiválasztotta, hogy nagy feladatot, nagy küldetés bíz rája, hogy valóban ezzel tudja minket vezetni. Mondja a Szentírás, és hogy csípőtök legyen felövezve, kezetekbe pedig égő gyertya legyen. A gyertya az mindig Krisztus világosságát mutatja számunkra, azt mutatja számunkra, hogy valóban érdemes fénynek lenni, érdemes lámnak lenni, érdemes világító lámpásként az emberek között járnunk, hiszen mindannyiunk számára nagyon fontos az, hogy legyenek követendő példák, legyenek olyanok, akik valóban vezetnek minket azon az úton, ami az üdvösség felé vezet. Igen, ehhez valóban erő kell, valóban kitartás kell, hogy legyen a szívünkben, hiszen az ember nagyon sokszor elgyengül, nagyon sokszor feladja a küzdelmet a világgal szemben. Ezért is, hogy a Mária Rádiónak egy fontos küldetése, hogy nap mint nap imádkozzunk magyar nemzetünkért, a világ és lelkünk megújulásáért, hiszen hogy mai fiatalságot is, ha már értük is imádkozunk, legyen példa ő számukra és Szent Imre hercegnek a kitartása, az a fajta döntést, amit ő hozott annak idején, még talán gyermekfejjel, és valóban a lelkekbe belelátva, látva a lelkek tisztaságát, azt valóban meg tudta köszönni, ahogy Mórnak is megköszönte az ő Istenbe vetett mélységeit. Igen, kitartás kell, igen, kell, hogy gyertyaként világítsunk, igen, kell az, hogy valóban fényfoltok legyünk a világ sötétségében. Hasonlítsatok az olyan emberhez, akik urukra várnak, hogy miért megérkezik a mennyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. És Szent Imre hercegből egy kicsit belegondolunk az ő életében, hát nagyon sok minden várt volna rá, főleg egy ilyen szent életű emberre, mint maga Szent Imre herceg, biztos, hogy nagyon-nagyon tudott volna alkotni édesapja után, Szent István király után, de mégis a Jóisten máshogy gondolta, más célt, más szánt számára, ez a fiatalon való eltávozás ebbi a földi életből. Hányszor és hányszor halljuk mi keresztény emberek is azt, hogy valóban az emberek szívében ott van a félelem az elmúlással, valóban kapaszkodnak a földi javakhoz, kapaszkodnak a mulandó dolgokhoz, és valóban nincsenek felkészülve a behívóra, az Úr bármikor magához szólíthat bármennyinket. Szent Istvánnak az életét nézzük, ő se volt idős, vagy ha megnézzük az ifjú szentjeinket, megnézzük Árpádházi Szent Margitot, hát ő se volt az idősek között, ő is elég fiatalon magához szólított az Úr, vagy kicsit menjünk távolabb, kicsit tágítsuk ki látókörünket, a Lizius Hisz Szent Teréz is elég fiatalon adta át az életét, és ha már csak azt nézzük, hogy a mai világ 20. századnak is megvannak a szenté válásra várói, mint Carlo Acutis, ugye az Eukarisztianak is mondható szentje, terjesztésének a szentje, vagy Chiara Luce Badano, vagy mi egyházmegyében Kaszap István, vagy Bogner Mária Margit. Biztos, hogy ők is megérezték ezt a szívükbe, hogy valóban bármikor megérkezhet az Úr, bármikor bezörgethet, és akkor nekünk rögtön ajtót kell nyitnunk. Hát kedves testvérek, ezekkel a gondolatokkal, ezekkel a elmélkedési kérdésekkel készüljünk mi magunk is majd advent időszakára, mert valóban
megérkezik közénk a megváltó, valóban, ahogy mondhatjuk a Szentírás Pál apostolral, tudjuk, hogy az Isten szeretőnknek minden a javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választottat ki őket, ahogy kiválasztott minket arra, hogy valóban mi méltók legyünk, hogy megszülethessen a megváltó, és valóban Krisztus értünk adja életét. Amen. Kedves testvérek, most pedig imádkozzunk úgy, ahogy a mi Urunk tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsátot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy a természet örök könyvébe beírt törvényeidet alázattal kutassuk, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen minket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Segítsd az időseket, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Segíts minket, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Segíts minket, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Segíts minket, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősebbek jogára épül, hanem az igazságra és a szeretetre. Boldog asszony, az örök igész szülő anyja, Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, jár közben értünk Szent Fiadnál. Könyörülj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te Fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket, add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te udat az élet és az áldás útja. Az Úr legyen veletek.
1: És a teremtetben.
0: Áldjon meg titeket az Úr, és oltalmazzon, ragyogtassa rá arcát, és legyen hozzátok irgalmas, fordítsa felétek tekintetét, és adjon nektek békességet, áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: Függő kérdések. Erdős Eszter református lelkész műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldás békesség. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A Mária Rádió Függő kérdések című műsorát hallják. Mai műsorunkban Tóth Andrással beszélgetünk, aki 71 és fél évesen keresztelkedett meg. Vajon mi indította erre? Már nagyon kíváncsi vagyok a történetére. A műsorvezető Erdős Eszter református lelkész, technikát szokás szerint Leventétől kapjuk és köszönjük. Hát kedves András, meg vagyok hatódva, hogy elfogadtad a meghívásomat. Nagyon kíváncsi vagyok, de tényleg a sztoridra, de még mielőtt ebbe belevágnánk, egy pár mondattal így mutasd be magad a hallgatóknak, kérlek.
2: Megtisztelő a meghívás, köszönöm szépen, és mindenkinek áldás békesség, és egyben dicsértessék a Jézus Krisztus. Én is református vagyok, nem tudom, hogy ennek van egy jelentősége. Hát én magyar tanár vagyok, illetve alsó tagozatos tanító voltam 8 évig, utána elvégeztem a magyar szakot, és felső tagozatban 5.-től 8.-ig tanítok. Hát nem mondom, hogy mai napig, inkább úgy mondom, hogy a tegnapi napig gyerekeket. És a magyar irodalom és a nyelvtan nem annyira, de a magyar irodalom a kedvencem. Nagyon szeretek olvasni is, meg továbbadni azokat az ismereteket, amiket az olvasásból még mindig a napjainkban is meg lehet szerezni. De hát ez egyre nehezebb. 3 munkahelyen volt összesen, nem fogok
1: akkor hosszul érezteni
2: semmit.
1: Akkor hűséges típus vagy.
2: Igen.
1: Na.
2: Hűséges és lojális, azt is hozzáteszem.
1: Hát igen.
2: A Kodály énekzeneiben tanítottam, akkor az Áldás utca iskolában, ott 27 évig, azt csak azért emelem ki, mert az egy szép kor, és most egy alapítványi iskolában tanítok, a Szabó Magda. Uh-huh. 2 tannyelvű általános iskolában, de 52 tanévet már lehúztam.
1: Júj!
2: Illetve nem mondtam azt, hogy lehúztam, mert aki lehúzza, az nem szereti a szakmáját. Tehát töltöttem el, mondjuk, hogy harmóniában, békességben, szeretetben a gyerekekkel, és tényleg jó volt, de az 53-at már nem fogom elkezdeni, mert már benne is vagyok az időben, meg hát pihenni szeretnék, meg más egyéb oka is van. Viszont ennyi elég volt, úgy érzem. Aha. És mindaz, amit meg akartam tanítani, azt remélem, hogy valamelyest sikerült.
1: Jó, köszi. Hát akkor vágjunk bele a közepébe, csapjunk a lovak közé. Hát mi is volt ez a... Eleve, miért nem voltál te megkeresztelkedve? Akkor kezdjük innen, vagy ahonnan akarod, tőlem a nagyszüleidnél is kezdheted. És hogy jut el valami...

0: valaki nem 13 éves korában, mikor ugye valaki konfirmál, vagy mit tudom én, na jó, 20, meg kéne nősülni, akkor na jó, megkeresztelkedek, hanem izé, most ugye elárulhatom, hogy 71 és fél éves korodban, hogy jutott ez eszedbe? Szóval tiéd a szó.
1: Ez egy hosszú folyamat volt, mint amennyi életkoromból is látszik. 52-ben születtem, nem fogom elmondani a teljes életrajzomat, viszont azt tudjuk, hogy az 50-es években nem volt divat a gyerekek megkeresztelése, csak titokban keresztelték őket, és apám és anyám is az oktatási minisztériumban dolgoztak, de szakmai téren, tehát nem politikai, szakmai téren, de ők se látták jónak, hogy megkereszteltessék a gyerekeiket, úgyhogy arra úgy döntöttek, miután anyám református volt, apám katolikus, úgy döntöttek, hogy majd felnőtt korukban a gyerekek eldöntik, vagy hát ha már befelnőttek.
0: De volt azért egy kis langyos vallásosságuk a szüleidnek?
1: Nem.
0: Tehát, hogy nem is volt.
1: Apám Kalocsán végzett, tehát ő ezt a papi pályát is megcélozta, de aztán végül is tanár lett ő is, meg egyébként József Attila díjas író, csak úgy mondom, zárójelvezzem meg a Somogyi Tóth Sándor. De most inkább arról beszélnék, hogy otthoni indítatás nem volt.
0: Nem. Van testvéred?
1: Van, egy öcsém van, igen.
0: Aha, és neki ő se volt. Neki se. Aha.
1: Ő a mai napig nincs megkeresztelve. Fiatal tanárként pedig szintén nem lehetett a 70-es években az iskolába bevinni a vallást, bevinni a jó Istent, bevinni Jézust, mert akkor furcsán néztek az emberre, inkább azzal noszogattak, hogy miért nem lépek be a pártba.
0: Hát de miért lett volna rá igényed, hogy Jézust bevidd az iskolába?
1: Igen.
0: Tényleg?
1: Igen, és be is vittem. Most nem fogod elhinni.
0: De
1: mindjárt elmondom, hogy hogyan történt ez, mert ez egy hosszú folyamat tényleg, és megnéztem, teljesen véletlenül került elém a Jézus élete című film, ami Lukács evangéliumából készült. Ő nagyon megfogott engem. Egy kitűnő narráció megy alatta, a Sinkovics Imre mondja a szöveget, és elhatároztam, vagy hát inkább mondom úgy, hogy úgy éreztem, hogy nekem ezen a téren valami
0: tehát
1: dolgom
0: fiatal
1: van.
0: Fiatal tanárként.
1: Fiatal tanárként,
0: igen,
1: pontosan, igen.
0: Igen.
1: És innentől kezdve, hogy idáig eljutottam, minden karácsonykor ennek a filmnek az elejét levetítettem a gyerekeknek, Jézus születését, és minden húsvétkor a megfeszítését és a feltámadását. És ezt én nagyon sokáig bírtam csinálni, sok gyerekhez eljutottak ezek a gondolatok, és nagyon szép eszmék. Úgyhogy ezt én büszkén mondom, hogy ezt csináltam, de hát az ember összetalálkozik az irodalomban is, a vallással és Istennel, és akkor kezdem rögtön Zrínyivel, a költő és hadvezérre, aki a Szigeti Veszedelem első énekében írja, hogy engedd, hogy a neve, mely most is köztünk él, bővüljön a híre, merre a nap jár kél, lássák pogány ebek, hogy az, ki Istentől fél, soha meg nem hallhat, hanem örökké él. És ez már egy magyar tanárnak mégiscsak egy indítás, de hát itt van a történelem is, amivel, hogyha kicsit foglalkozunk és mélyebben belenézünk, akkor én most kiemelem 8. Henrik királynak a halálát és temetését, ezt is röviden elmondom, hogyha megengeded, nagyon tanulságos. Mikor 8. Henrik meghalt, beletették a koporsóba a nagy földesurak, akik a király mellett voltak, fölvették a vállukra, jó nehéz lehetett, mert nagy darab ember volt, és elindultak vele a kápolnába. A kápolna ajtaja be volt csukva. Bedörömböltek, kinyílik egy kis ablak. Ki van odakin? Válasz. 8. Henrik, Anglia felkelt királya, az anglikán egyház megteremtője. Puff, becsukódik a kis ablak. Ajtó marad zárva. 5 perc van, megint dörömbölnek. Ki van odakin? 8. Henrik, Anglia felkent királya, az anglikán egyház megalapítója. Puff, kis ablak megint becsukódik. 5 perc van, dörömbölés. Ki van odakin? Egy bűnös lélek. És akkor kinyílik az ajtó, és szépen beengedik a királyt, leteszik a koporsót a megfelelő helyre, És ez a lényeg a dolognak.
0: És ez megérintett Isten téged előtt, akkor?
1: Igen. Isten előtt mindannyian egyenlők vagyunk, mindannyian bűnös lelkek vagyunk, ahogy ez a történet mondja. Tehát az ember nem csak az irodalommal, történelemben is összetalálkozik az Isten hittel, a vallással, és aztán akit megérint, az utána az életét abba az irányba viszi.
0: De akkor fiatal emberként még nem léptél.
1: Fiatal emberként csak, még nem, csak értek ezek a hatások. Igen. Majd mindjárt eljutunk odáig is. Aztán volt egy olyan utazás, ahol az iskolában nagyon sok nyári és téli külföldi utat szerveztem gyerekeknek, és egyszer elmentünk Olaszországba, többször is elmentünk Olaszországba, de egyszer a programban benne volt, hogy Assisit meglátogatjuk. Hát tudjuk, hogy Assisi Szent Ferenc oda valósi volt, egy kicsit utána néztem, és az volt a programban, hogy megnézzük, amit én állítottam össze, hogy megnézzük a dómot. Azt a székesegyházat, ahol Szent Ferenc el van temetve.
0: Aha.
1: És mentünk, mendegéltünk, ugye busszal, és előttünk fölsejlett, egy hegy tetején van, nem túl magas hegy tetején van Assisi, és annak a bal szélső része, ez később fontos lesz, emelkedik a dóm. És mondtam a sofőrnek, hogy nem akarok bemenni a városba, nagyon sok idő elmegy vele, jobbra kellett volna menni, mennyi balra kerüljük meg a hegyet, biztos onnan föl lehet menni, mert csak a dómot akarjuk megnézni. Hát jó, rendben van. Sofőr nem tudott mit csinálni, ment arra, mert a csoportvezető mondta. És megyünk, egyszer csak kezd emelkedni az út, kezd keskenyedni az út.
0: Aha.
1: És a végén azt mondja nekem a sofőr, hogy én itt már nem tudok visszafordulni.
0: Júj!
1: Hát mondom, nem baj, én láttam egy kiírást, hogy San Francesco Hotel van itt, annak biztos van parkolója, mert busszal is szoktak oda menni, majd ott megfordulunk. Jó, megyünk tovább, nagyon keskeny volt már az út, jó, és egyszer csak magunk előtt találtunk egy hidat, egy kis fahidat. És mondja a sofőr, ne arra, hogy én ezen nem megyek át, 10 tonna van ráírva, a busz üresen 16 tonna, plusz a rakomány, meg a gyerekek, meg minden. Hát nem volt mit tenni, vissza kellett tolatni. 3 kilométert tolatott a sofőr.
0: Úristen!
1: Kanyargós hegyi úton, bal oldalon szakadék, jobb oldalon sziklafal, de baj nélkül leírtük, megfordultunk, na most akkor menjünk be a rendes útvonalon a városba, most már nincs más lehetőség, és oda engem a Jóisten vezérelt, azt én állítom neked, egy olyan gyönyörű várost ismertünk meg, csodálatos, egy darab középkor. Tehát minden háza, maga az utca, minden középkori. Gyönyörű, csodálatos volt. A Santa Chiara ott van, tehát a Szent Klárának a temploma. Tudjuk, hogy a Szent Klára a Szent Ferencnek volt a barátnője.
0: Lehet, hát legalábbis nem így, úgy, ahogy mi most gondoljuk.
1: Lehet, hogy viccesen szoktam egyébként a lelkészeket is így húzni, hogy kitartja ma az előadást, meg ilyeneket. Nem nagyon örülnek neki, de mindegy. Tehát a Klarisszák megalapítója volt Szent Klára, hogy komolyra igen, fordítsuk a szót, és ott ki volt állítva a ruhájuk, a imakönyvük. Nagyon érdekes volt. Aztán elmentünk a dómba, a dóm csodálatos. Az egy olyan élmény, az egyszerűen hihetetlen. Chagall festmények vannak a főhajónak az oldalfalán, de sok egymás mellett, és a sír az altemplomban van, tehát le kell menni az altemplomba, és ott van úgy megcsinálva nagyon profi módon, hogy a lehet látni a koporsót is egy üvegfallal választották el, és meg is világították, gyönyörű, megigéző, és az ember tényleg megfogja. Azóta elmentem még egyszer. Assisiba már muszáj volt, de ha most jönne ide valaki, kinyitna az ajtót, és mondaná, hogy gyere, megyünk Assisiba, ugranék fel, és mennék.
0: Aha.
1: Tehát mindenkinek csak azt tudom tanácsolni, akit érdekel ez a dolog, hogy ha Olaszországban van, Assisit ne adja ki. Életre
0: hát voltam Olaszországban, de sajnos ezt kihagytuk.
1: Firenzéhez nincs messze. Firenzében mindenki voltam. Elmegy, aha, érdemes igen, útba ejteni, azt hiszit is nem hát, kell hozzá nem túl tudom, sok idő, de nagyon, nagyon nagy élmény. Itt már kezdtem Istenhez közeledni,
0: És akkor hány éves voltál kb.?
1: Hát akkor már felnőtt, tehát 40, ez se a 40 alatt telt az idő, amit most elmeséltem. És akkor elkövetkezett az az időpont, amikor úgy éreztem, hogy most már rendezni kell a viszonyomat az úrral, ha szabad ilyet mondani. És akkor megkérdezte egy barátom, hogy hát miért akarsz te most megkeresztelkedni 60 fölött? És a felesége mondta meg, aki ismert bennünket, hogy azért, mert nem akar elkárhozni. És még mondat utána egy csúnya szót, azt most nem fogom ismételni.
0: Tehát akkor most már nem ott tartunk, tehát hogy ott 40 tartunk, éves vagy, hanem most már 60 plusz.
1: Akkor már még több voltam, viszont ezek a hatások, ezek tényleg értek engem. És volt egy pár olyan esemény, amit még, ha megengeded, el fogok mondani, hát ha van rá
0: tehát
1: idő.
0: Tehát akkor azért akartál megkeresztelkedni, mert nem akarsz elkárhozni?
1: Az is benne volt, igen. Aha. Igen. A keresztelettenek nem jutnak be a mennyországba. Én úgy tudom legalábbis.
0: Na ezt majd műsor után megbeszéljük.
1: Jó, akkor szívesen tanulok tőled. Na, a lényeg az a dolognak, hogy a Szabó Magda iskolában rendszeresen tartottunk olyan ünnepségeket, ahol Szabó Magdáról megemlékeztünk, és tényleg nagyon szép ünnepségek voltak. Nem azért mondom, mert egy párat én csináltam közülük, hanem azért, mert meghívtunk egy református lelkészt, aki
0: eljött. Hát mert eljött. A hallgatóknak hadd szúrjam közbe, hogy ja. Szabó Magda református volt.
1: Tehát igen, tudom, presbiter.
0: De nem biztos, hogy minden hallgató tudja, azért szúrtam közbe.
1: Ja, értem, persze.
0: Igen,
1: persze.
0: Igen.
1: Köszönöm szépen. Viszont ez a lelkész olyan jókat mondott, beszélt a gyerekeknek, meg nekünk is, és aztán oda mentem egyszer hozzá, és mondtam, hogy tehát nekem egyébként amúgy is van egy ilyen vallás elméleti kérdésem a feltámadásról, amit még soha nem sikerült pappal, lelkésszel megbeszélni, ezt olvastam valahol, de utána néztem, ott nincs, nem én találtam ki, de most ez nem ide tartozik, de a lelkésszel erről akartam beszélni, és mondtam meg, hogy te segítenél abba, hogy megkeresztelkedjek, vagy valahogy az úrral rendezzem a kapcsolatomat.
0: És ez mikor volt?
1: Persze. Hát, mit tudom én, 24-ben.
0: Aha, szóval nem olyan
1: most
0: rég.
1: Már nem, most már ott tartunk a keresztelkedés előtt 5 perccel. És mondta, persze, semmi akadálya, és levitt a pasaréti református gyülekezethez. Ott egy ilyen biblia ismereti előadáson részt kellett vennem, mondom sem kell, én voltam a legöregebb, viszont nagyon jól éreztem magam, és érdekes beszélgetések voltak. A Bibliáról egy pár dolgot már tudtam, de azért más, hogyha a vezető lelkész mondja el, aki tényleg nagyon-nagyon jó tanított, és akkor 24. április 19-én.
0: Többiek hány évesek voltak, akikkel együtt voltál ezeken az
1: hát
0: előadáson?
1: 20-30. De nem voltunk sokan, 6-an voltunk, vagy 8-an. Vicces volt, igen. Vicces.
0: Most álljunk meg.
1: Igen.
0: És most hallgassunk egy kis zenét, és utána innen folytatjuk.
1: Jó.

0: Kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió Függő Kérdések című műsorát hallják. Tóth Andrással beszélgetünk, aki 71 és fél évesen keresztelkedett meg. A műsorvezető Erdős Eszter református lelkész, technikát Leventétől kapjuk és köszönjük. Na szóval ott tartottunk, kedves András, hogy elhívtak egy ilyen református gyülekezetbe, ahol elkezdted a keresztelésre való felkészülést, de előtte hadd kérdezzem meg, hogy mit hallottunk? Milyen zenét
1: hallottunk?
0: Ez a hallottunk?
1: Dire Straits együttesnek, amelyik nagyon komoly és színvonalas jó zene. Mindaz, amit ők csinálnak, az a cím, hogy Once Upon a Time in the West, volt egyszer egy vadnyugat. Tehát ezt nagyon szeretem, ezt a nótát.
0: Aha, na, köszönjük. Na szóval, lementél egy református gyülekezetbe, életedbe, akkor voltál először templomba?
1: Nem. Voltam már többször, a lányommal el is mentünk, mert ő meg gyakorló és hithű katolikus. Voltam templomba természetesen többször is.
0: Aha. És akkor ott mi történt? Vagy hogy folytatódott ez? Hogy jutottál el addig, hogy egyszer csak ott álltál és a keresztelődön voltál?
1: Igen, az érdekes volt, mert a konfirmációra készült a csoport, és egy ember volt, aki keresztelkedni szeretett volna, az én voltam. Úgyhogy a lelkész meg is kérdezte, hogy nem baj, nem probléma, hogy egyedül leszel? Mondom, nem probléma, de mondom, ha probléma lenne, akkor most elhalasztanánk, vagy hogy lenne? Vagy szerezzünk még valakit, aki keresztelkedni akar? Mondtam, nem, én ezt vállaltam, és oda fogok állni, és szépen megkeresztelsz. És így is történt, tényleg.
0: És milyen érzés volt ott állni? És a víz a fejedre csurgott?
1: Víz a fejedre csurgott, igen. És érdekes, azóta sincs kendőjük. De akkor majd mondom, viszek nekik egyet, mert a kisgyerekekre is öntik a centelt vizet, és akkor folyik le róluk. Rólam is így folyt le, mindegy. Lényegtelen, de felemelő érzés volt.
0: Aha.
1: Ott sokan néztek, ott voltak a lányomék is, és azt gondolom, hogy mindenki mondta, hogy ez igen. Vagy ha nem, akkor tévedtem. De nekem erre szükségem volt. És nem bántam meg. És ugye, és valaki azt mondta egy prédikációban, hogy aki megtér, az kezdjen új életet. Most ezt egy kicsit túlzásnak tartom, de van benne sok
0: és új életet kezdtél? Vagy van részben, különbség igen. A előtte meg az utána között?
1: Igen. Felfogásban mindenképpen. Részben az, én nagyon bízom a jó Istenbe. Ott kezdem. Uh-huh. Meg vagyok róla győződve, hogy engem segít, hogy rajtam tartja a szemét régóta, majd erre mondok példát.
0: Igen.
1: És a másik pedig az, hogy amit ő eltervez, és meg akar csinálni, azt úgyis megcsinálja. Tehát egy sokkal nagyobb nyugalom van bennem, és nem mondom, hogy ilyen elszántság, de ilyen, inkább nem is beletörődés, hanem inkább egyetértés azzal, hogy a uram, amit te gondolsz, az lesz.
0: Igen, hát gondolom a lehet szüleid kapálózni. Már nem élnek, ugye? Nem. Igen, akkor egy öcséd van, ő mit szólt igen. ehhez?
1: Na, arról ne beszéljünk, mert állandóan gúnyolódik rajtam, nem mondom el.
0: Ja, szóval őt nem érintette meg ez a történet.
1: Nem, pedig református kórusba jár énekelni. Hoppári. Mondom, ahelyett, hogy itt velem szórakozol, miért nem keresztelkedsz? De jóban vagyunk egyébként.
0: Aha.
1: Na mindegy, hát. úgyhogy ez tényleg jó volt, meg szép volt, meg érdekes volt, maga ez a keresztelési folyamat, és én azóta minden vasárnap ott vagyok a templomban. De valami még kellett hozzá, azért ezt megmondom őszintén, hogy én a tanítás mellett kutyakiképzéssel foglalkoztam, mert valamiből meg kellett élni, meg hát ez a hobbim volt sokáig, de aztán utána meg bérkiképzés is vállaltam, és a kutyaiskola, amit én vezettem, volt, amiben csak belekapcsolódtam, de kiképző voltam világéletemben, az mindig vasárnap délelőtt volt. Tehát én nem tudtam...
0: Tényleg? Vasárnap délelőtt vannak a kutyakiképzések?
1: Viszont olyasmi történt, ott meghalt az iskolavezető, és aztán én abba hagytam a kutyázást, én léptem ki, én hagytam abba, de nyilván ez is onnan föntről jött a jelzés, hogy ezt most már ne csináld, és akkor ezáltal felszabadult a vasárnap délelőtt, de akkor mentem volna máskor, hogyha kutyáztam volna,
0: mentem a templomba. De várjál, így időrendben ez a keresztelésed után volt?
1: Az a keresztelésem
0: akkor a keresztelésed után még kutyáztál?
1: kezelszerzésem után még jártam Jégelmerod iskolavezető, miután meghalt, kellett akkor vinni a dolgokat.
0: Aha.
1: Úgyhogy hát aztán azt befejeztem, nagy sajnálatomra azt is 50 évig csináltam, azért az szép volt nagyon. Meg volt saját kutyám is, de most már nincs. Viszont írtam egy könyvet is erről, majd ezt adok is egyet neked belőle. A lényeg az, hogy abba hagytam, és akkor azóta járok ebbe a gyülekezetbe, ahova nagyon szeretek járni, meg tényleg nagyon, nagyon jó istentiszteleteket tartanak a lelkészek, a református lelkészek. Na de Isten megjelent az én életemben többször, ha szabad most ezt így mondani.
0: Hát sőt, nagyon, nagyon érdekel.
1: Az egyik az, hogy én vezettem egy ifjúsági klubot. Ez még az ifjú fiatal koromban volt. Most amit elmondok, azt lehet a szerencsének tulajdonítani, de szerintem olyan, hogy szerencse olyan nincs, mert irányítják az ember életét. Van, aki ebben hisz, van, aki nem hisz. Én úgy hiszem, hogy irányítják. Lényeg az, hogy ifjúsági klubnak az első foglalkozása volt, egy ilyen kutyás klub volt amúgy, a Kutya Egyesületek a székházában, Fadrusz utcában, egy pinceklubba összehívtam egy 30 fiatalt, és természetfilmet akartam vetíteni. Az iskolának volt egy özönvíz előtt itt nagyon-nagyon régi 16 mm-es vetítője, azt oda elvittem, kivettem az Erdei tó, soha nem fogom elfelejteni, című természetfilmet, beharangoztam, ez gyerekek, kipróbáltam a vetítőt, kiment a lámpája. Ott volt 30 gyerek, na mondom, ezek soha többet nem fognak idejönni, ha ezt most nem nézhetik meg az Erdei tót. Ó, most mit csináljak? Nem ismertem az épületet, és az egyik ajtót ott benyitottam, egy raktár volt, és mit ad Isten? Ide most illik ez a mondás, ott láttam egy ugyanolyan vetítőt, mint ami nekem volt ott. Most az országban nem volt kettő, szerintem. Kivettem belőle a lámpát, vetettem az enyémbe, és levetítettem az Erdei tó című filmet. Na most ebben nem az az érdekes, hogy ott volt az a vetítő, hanem az érdekes, hogy valaki nekem a tudomásomra hozta, hogy azt az ajtót nyisd ki, és ott lesz a segítség. Na, például. Azt aztán egy másik ilyen történet, hogy az Áldás utcai iskolában kicsit később történt, de ez is Isten segítsége lesz, amit most előre bocsátok.
0: Oké.
1: Okay. Hogy csináltam a kollégáimmal egy színjátszó csoportot, és nagyon jó darabokat adtunk elő. Ez volt az első, amire készültünk, Arany Jánosnak a Pázmán lovak című vígballadája. Nem tudom, ismered-e? Nem baj.
0: Szégyenem.
1: Olvasd el, de nagyon jó.
0: Tanár úr, kérem, senki, nem készültem.
1: Senki nem ismeri, pedig nagyon jó. Okay. Aranynak nagyon sok tragikus balladája volt. A balladának az a lényege, hogy tragikus hát történetet mond el. Ez viszont nem. Ez egy vicces történetet mond el. Készültünk is minden, hát én állítottam színpadra, egy kicsit lekoppintottam a Kerényi Gábornak az előadását, de a tudtával megengedte. Viszont nem volt.
0: Nem soha rosszabbat.
1: Igen. Soha nem, Kerényi Gábor Miklós, ne egész pontosan. Viszont nem volt király. Nem volt Mátyás király a darabhoz. Hú, most mit csinálják? Nem lesz bemutató, pedig be van harangozva, mindenki tudta az ő szövegét, most azt mondtam, hogy szövegét. Igen.

0: mondják, hogy az egyik kolléganőnek a férje. És oda megyek a kolléganőhöz, mondom, te, hát férjed, színjátszás, meg valami, ó, nagy színjátszó, azt mondja. Sőt, kiderült, hogy az öcsémmel együtt játszotta a színt. És mondom, te, még egyet mondjál már, de még a sráccal nem beszéltem.
1: Igen,
0: engedi
1: igen.
0: magát rendezni? Vagy átveszi az uralmat? Azt mondja, persze, engedi magát rendezni. És beszéltem vele, és egy olyan jó előadást hoztunk össze, aztán persze. kiderült, hogy a sokkal tehetségesebb annál, hogy a királynak a négy mondatos szerepét adjam neki, úgyhogy a főszerepet kapta meg. És a Sean Connery kinézetű egyébként, csak kicsit fiatalabb kiadásban, és hát nagy sikerre, és akkor én lettem a király végül, aztán jobb híján, de nagyon jó. Tehát ezt is, ezt az embert is oda küldte valaki fentről. Erről nem is volt meghívva, csak jött a feleségéhez. Uh-huh. Tehát ilyen eset, ja, és mondhatok még egyet?
1: Persze.
0: Ott, amit most elmondok, ja, azt elfelejtettem az elmondani, hogy minden, amit mondok, az igaz.
1: Hát
0: semmit nem
1: szép.
0: Tettem hozzá, és nem is színeztem is. Ki. És ezt most előre bocsájtom, vagy előre szólok, hogy az életemet mentette meg
1: Na.
0: valaki onnan föntről. És ehhez azt kell tudni, hogy télen sítáborokat szerveztünk a nejemmel, ő is ott tanított abban az iskolában, és elmentünk Bádislőbe sítáborba, és a síjelés végén mentünk haza, és lefagyott az út. Egy emelkedőn kellett fölmenni a szállodához, nem volt nagyon hosszú az út, de tiszta jég volt, glatt ejsz, ahogy a magyar ember mondja, és megállt a busz ott a feljáró közepén, még kellett volna menni, de mondta, Aha. hogy nem tud fölmenni, egy fiatal srác sofőr volt, nem tud fölmenni. Na mondom, akkor álljunk meg, ajtó ki, gyerekek szálljanak ki, és majd valamit kitalálunk. Jó, gyerekek kiszálltak, fölmentek, és akkor azt mondta a fiatal ember, a sofőr, hogy ad nekem egy ilyen éket, lassan elkezdi engedni, hogy visszaguruljon a busz, kellett, mit tudom én, egy ilyen 50-60 métert gurul neki hátra a jégen, és azt mondja, nagyon csúszik, akkor nyomjam a kerék alá ezt az éket. Jó. Odaálltam a busz mellé, Júj. Kötésig a hóba, mert ott egy lejtő volt, a hátam mögött volt egy nagy völgy, hát nem szakadék, de egy völgy, ott autók parkoltak, és én az autóbusz oldalán álltam a kerék magasságában, amikor elkezdte a srác engedni a féket, akkor az autóbusz el is indult, de nem hátra, hanem oldalt, felé. Felém csúszott, semmit nem tudtam csinálni. Semmit. Hát ott lepergett előttem az életem, mert ha ez ott lebukfencöl oldalra, akkor egy az, hogy engem agyonnyom, az az első, utána a sofőrnek is lesz baja, meg az autókat, amik lemparkolnak legalább 15 méter mélyen. Hát egy óriási nagy baleset lett volna. És képzeld el, hogy az buc csúszott vagy másfél métert, és megállt. Nem csúszott tovább. Ott megállt. Nem bukfencölt le, nem nyomott agyon, nem volt nagy tragédia, megállt. Aztán mondtam, hogy nem vacakolunk itt tovább, kihívtam a tűzoltókat, akik ilyen vastag drótkötelekkel rögzítették, és ők engedték le szépen lassan. Úgyhogy másnap megnéztem azt a helyet, hogy mitől állt meg az autóbusz
1: oldal.
0: Semmitől. Nem volt ott semmi. Nem volt ott semmi. Tehát azt gondoltuk, hogy van ott valami kis lefagyott hó, vagy
1: Csak
0: valami
1: Isten.
0: Salak. Ez Isten volt, igen. Én tudom.
1: Jaj.
0: Ott ő úgy megállította.
1: Aha.
0: De sakmat helyzet volt. Tényleg. Úgyhogy ilyen hatások értek, és ilyen hatásokkal bizonyította nekem az Úr, hogy hát most nem tudom, lehet ezt mondani, hogy figyel rám, vagy gondoskodik rólam, vagy segít, vagy nem tudom micsoda. Mert nekem van egy olyan elképzelésem, lehet, hogy ez megint teljesen a teológia tanításaival szembe megy, hogy Isten, akinek a számára nincs se tér, se idő, mert az ő számára az teljesen nekünk van tér és idő, ezért nem tudjuk elképzelni őt. Viszont sok mindent tud, csinál, lát, de ez hagy egy szabad sávot az embernek. Nekem az az érzésem. És ebben a szabad sávba, amiben én döntök, én csinálok valamit, én lépek tovább, vagy vissza, ebbe lehet nekünk

0: dönteni és cselekedni, és ha olyan, akkor jóvá hagyja, ha nem olyan, akkor megváltoztatja, de ez, az ő akarata az mindenképpen érvényesül.
1: Már csak 2 percünk van hátra, de azért még szeretném megkérdezni, hogy szolgálatot is válasz?
0: Nem. Még eddig nem kérdezték ezt, megmondom őszintén.
1: De még ezt talán kérdezhetik.
0: Nem. Még kérdezhetik, igen.
1: És ha eddig vállalnál, akkor mi az, amiben szívesen részt vennél?
0: Hát nekem nagy gyakorlatom a táborvezetésben. A gyerekekkel.
1: Aha.
0: Tudunk tábort vezetni. De hát én nem vagyok olyan képzett, hogy én előadást, képzést tudjak tartani, vagy mesélni tudjak róla. De egyébként most, hogy eljöttem az iskolából, még most is a Jóisten odahatott, hogy menjek el, mert vacilláltam, hogy menjek. Á, nem megyek el, gondoltam, hogy magam most értekezett az egyik kollégám, olyan csúnyán beszólt, na mondom, akkor itt felejtős, és ez is föntről jött.
1: Aha.
0: Megbántott, én megmondtam, hogy akkor viszont egyedül maradtok, nélkülem szevasztok. Tehát ezzel csak azt akarom érzékeltetni, nem így sértetten jöttem el, hogy figyel, Isten.
1: Aha.
0: Az ember kicsit kalandozik, akkor mindig helyre
1: igazítja. Tehát a következő tanévet már nem kezded el a tanításba, és mi lesz helyette?
0: Hát vannak magántanítványaim.
1: Aha.
0: Meg van ez a bójai anyanyelvi csapatverseny, abban benne vagyok, annak vagyok szakértője. Az egy évben 4-szer van. Meg hát majd elfoglalom magam, olvasok meg ilyeneket.
1: Az is egy jó dolog. Hát nagyon sajnálom, de kedves hallgatóink, a mai adásunk végéhez értünk, lejárt az időn sajnos. De 4 hét múlva találkozunk itt, a Mária Rádió Függő Kérdések műsorában. Köszönöm, hogy eljöttél, András. Önöket meg arra bíztatom, hogy addig is írjanak nekünk az infokukat mariaradio.hu e-mail címre. Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás békesség.
2: Függő kérdések. Erdős Eszter református lelkész műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Istenbe vetett bizalomra és lelki megújulásra buzdít Leó pápa. 500 szentmise bemutatására kérik az egyházmegyéket a Mohácsi csata áldozataiért. Magyar koprodukció kapta a filmkritikusok díját Karlovivariban. Jönnek a részletek, Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Isten akkor sem mond le az emberről, amikor a szív keménynek tűnik, hangsúlyozta Leó pápa a július 12-én vasárnap a Castel Gandolfóban elmondott úrangyala imádság előtt, számolt be a Vatican News. A Szentatya a magvetőről szóló evangéliumi példabeszéd alapján arra hívta fel a köré gyűlt hívek és zarándokok figyelmét, hogy Isten fáradhatatlanul hirdeti igéjét, megszólítva az emberek szívét, mert a szeretete a legridegebb szíveket is szeretettel töltheti meg, hangsúlyozta. Az Úr nem szűnik meg hinni bennünk, abban, akik vagyunk, és akivé kegyelme által válhatunk. A pápa arra buzdított, hogy a nyári pihenés idején is szánjunk időt az imádságra és az elcsendesedésre. Az úrangyala végén ismét békére szólított fel, kérve, hogy a háborúk és feszültségek közepette is segítsük egymást, és ne engedjük kihunyni a remény és a béke lángját. A Mohácsi csata 500. évfordulójához közeledve Bacsmai László mohácsi plébános Felföldi László püspök támogatásával arra kéri a Kárpát-medence egyházmegyéit, hogy mutassanak be 500 szentmisét az 1526-os ütközet áldozataiért, a történelmi sebek gyógyulásáért és a kiengesztelődésért, közli a Magyar Kurír. A kezdeményezés nem tesz különbséget a keresztény és muszlim elesettek között. A Mohácsi csata nem csak a magyar történelem egyik legsúlyosabb tragédiája volt, hanem az egyetemes emberi megrázkódtatás is, amelyben keresztény és muszlim katonák egyaránt életüket vesztették. Az 500 szentmise így a béke egyetemes üzenetét is hordozza. A Pécsi Egyházmegyében e szándékra a szentmiség sora már megkezdődött. A szervezők szerint az 500-as szám nem teljesíthetetlen elvárás. A folyamat a 2026-os évfordulón túl 2027-ig is kiteljesedhet. A Forrás című dráma nyerte a Nemzetközi Filmkritikusok díját az idei Karlovivári Nemzetközi Filmfesztiválon, amely cseh, szlovák és magyar koprodukcióban készült, adja hírül az MTI. Közép-Európa egyik legrangosabb filmes seregszemléjét idén 60. alkalommal rendezték meg, július 3-a és 11-e között, ahol 137 filmet vetítettek le. A díjnyertes alkotás Csehszlovákia történelmének egy máig feldolgozatlan fejezetét, a roma nők államilag támogatott kényszer sterilizációját dolgozza fel az 1980-as évekből. Az Iván Osztrohovszki rendezésében készült filmet részben Magyarországon forgatták. Elkészítésében számos magyar szakember, többek között Berkes Júlia koproducerként, Petrányi Viktória pedig executive producerként működött közre. A vásznon Bárnai Péter és Farkas Franciska is feltűnik. A hazai mozik várhatóan 2027 első felében mutatják majd be a filmet. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió, Sárvár, FM 95,2.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Tudtad, hogy július hagyományosan Jézus Krisztus szentvérének hónapja? Az egész egyház július 1-én emlékezett arra a szentvérre, amely megváltott minket. Ez a vér valóságos vér, Jézusé, aki értünk szenvedett, meghalt, de feltámadt. Az ő szent vére pecsételte meg az új szövetséget, hozott békét a világnak, és adott nekünk új életet. Erről emlékezünk minden szentmisében, és erről szól a maga módján a Mária Rádió is. Mert itt nálunk minden zene, minden tanítás, minden rózsafüzér és minden bátorító szó egyetlen célt szolgál, hogy elvezessen Jézushoz, aki életét adta érted. Ha fontos neked ez a hang, kérünk, segíts, hogy továbbra is szólhasson. Imádsággal, önkéntes szolgálattal és adománnyal most te is részt vehetsz ebben a küldetésben. A legkisebb támogatás is számít. Köszönjük, hogy velünk vagy, és hogy a Szentvér hónapjában is együtt járhatunk a megváltás útján. Áldott legyen Jézus Szentvére.
5: Fiatalokat hív nyári média táborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a Lépcsők adását hallják. A mikrofonnál Farkasi Baja Mária, szerkesztő műsorvezető. A témánk pedig, hogy a teremtett világ védelme és az elengedés jó működtetése, illetve a gyászolás hogyan növelheti bennünk annak a felelősségét, hogy valóban a teremtett világra úgy tekintsünk, mint Isten ajándékára is, és jelenlétére is. Mai beszélgető társam Bán Izsák, bencés szerzetes, a Bakony Béli Szent Mauritius Monostor perjele. Szeretettel köszöntelek, Izsák, és nagyon örülök, hogy elfogadtad a felkérésemet.
1: Köszönöm szépen a felkérést, és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit.
0: Én nagyon régóta járok már ide hozzátok, és mindig nagy örömmel jövök. És még vissza tudok emlékezni az ezelőtt 20 évvel Izsákra is, akinek akkor a gyönyörű hangja és üde fiatalsága fogadt meg. Mostanság pedig egy homiliádban, amikor éppen itt jártunk, a gyászról osztottad meg a gondolataidat, és ez hívott engem arra, hogy milyen jó lenne veled beszélgetni bármilyen téma kapcsán is, hisz azt meg az állandó hallgatóim már tudják, hogy számomra a gyász a személyiség és a lélek nagy takarítója. Hogy folyamatosan szeretném mindenféle oldalról erősíteni annak a tudatosságát, hogy lehet, hogy a gyász az a legfájdalmasabb pszichés munkánk, de hogy olyan eredményeket tud hozni, amit semmi más nem. És tudom, hogy ti itt Bakonybélben, te is, és az egész közösség is a magatok módján a teremtés védelem mellett nagyon elkötelezettek vagytok.
1: Igen, így van. Hát jó ideje már foglalkoztat ez minket, és azt hiszem, hogy ebben a témában van is egy utunk, amit bejártunk, kezdve onnan, hogy amikor visszakerült ide a szerzetes közösség 1998-ban, akkor hát ugye az első elöljárónk, Domonkos atya, ő egy olyan kertet kezdett itt művelni, ami ökológiai gazdálkodást folytatott. Nem vegyszerezünk azóta, tudatosan törekszünk arra, hogy őrizzük ezt az örökséget, ami megmaradt, ami nekünk adatott, így a monostor körüli parkra, kertre gondolok. Valahonnan innen indultunk, tehát a biotermékek, maga a monasztikus szerzetesi élet is egy tudatos életnek minősül, amiben az étkezés, a ritmus, az imádságnak, a munkának, a közösségi életnek, emberi kapcsolatoknak az arányai, ritmusai, ezek fontosak. És hosszú távra tervez a bencés szerzetes, hiszen elköteleződik a hely mellett, tehát a döntéseinek látja 5-10-20 év múlva a következményét, és az a vágy, a szándéka, hogy ezt a helyet, az örökséget, amiben szeretnénk, hogyha az Isten jelenléte megtapasztalható lenne, hogy az Isten országa az itt kézzelfogható lenne, tehát ezt a helyet átörökíteni, megőrizni a következő szerzetesi nemzedékeknek és azoknak a vendégeknek, látogatóknak, akik ide jönnek. Tehát ez kezdettől fogva ott volt, és aztán egy picivel később, amikor maga egyáltalán a környezetvédelem, vagy aztán mondjuk Ferenc pápa Laudato Si enciklikája óta sokkal tudatosabban teremtésvédelemnek hívjuk, az megjelent, akkor hát mondjuk így zöld megoldások, napelem, esővíz hasznosító, tehát ezek a gyakorlati és teremtésvédelmi szempontból értékelhető megoldások jelentek meg az életünkben. És ahol így kapcsolódom a te témádhoz, hogy azért az elmúlt pár évben a közösségünk sokat foglalkozott azzal, amit úgy hívunk, hogy mély alkalmazkodás, és ennek része az a hát mondjuk így realista, vagy kegyetlen szembenézés azzal, hogy nagyon elrontott az emberiség valamit, vagy mondhatom azt is, hogy elrontottunk, tehát hogy egy olyan krízisben vagyunk már most, csak lehet, hogy még nem észleljük előképpen, de hogy várhatóan néhány éven, maximum egy évtizeden belül az, ahogyan mi kihasználtuk a természetet, a teremtett világot, annak nagyon súlyos következményei várhatók, és a legelső dolog, ami ebben a szembenézésben feladat, az elengedés, tehát annak az elgyászolása, hogy valószínűleg az, ami a gyerekkoromban volt, tehát a havas telek, a szép tavasz, a élhető nyár, a szép erdő, az élelmiszerbőség, stb. Tehát, hogy ezek egyre távolabb kerülnek tőlünk, és nem fognak visszajönni.
0: Illetve azért mindannyiunk számára, vagy legalábbis bennem ott van az a nagy reménység, hogy igenis, ahogyan minket képes megújítani az Isten, és ugye hisszük, valljuk, hogy ő a történelem és a teremtett világnak is az ura, tehát, hogy lehet, hogy az egész Föld átmegy, úgymond egy lázas krízis, bár akár rákos folyamaton, de hogy pont a rákos megbetegedésekben szenvedők egy része mutatja, akik megkapják a kellő külső, és itt gondolok pszichológiai és spirituális segítségre is, bennük úgy megújul a személyiség, elpusztul a korábbi a rákkal együtt, és egy megújuló személyiségben egészen más létszemlélettel élnek, és hálával tekintenek vissza az ő megbetegedésükre, mert hogy ebből születhettek újjá. Csak közben van ez a folyamat, amiben valóban nagyon fontos, hogy szembe merjek, tudjak nézni azzal, hogy igenis van egyéni felelősségem. Hogy nem mondhatom azt, hogy de hát én úgysem tudok mit tenni. Mert ti is elkezdtetek valamit, és már érzékelhető, hogy a közösségetek azért él, egy élő közösség. Ha megnézzük, ha én visszaemlékszem arra, hogy 20 évvel ezelőtt hogy nézett ki ez a hely, és hogy hányan voltunk egy misén, és ha most hétvégén bárki idejön, és meglátja ezt a helyet, illetve meglátja, ahogyan él itt az ima élet, az Isten imádása, akkor bizony ez azt mondatja, hogy így a romokból is. Tehát ti valahol nekem egy ilyen fáklyavivők is vagytok, hogy igenis az Isten a legelbugottabb helyen is akár meg tudja újítani mindazt, ahol kap ebben közreműködőket.
1: Igen, abszolút egyetértek veled, és talán ezért is tehát azok a könyvek, vagy tanulmányok, vagy előadások, amiket manapság azért ebben a témában lehet látni, ugye itt elsősorban most a Jen Bendelnek az írásaira gondolok, hogy Magyarországon, akiket lehet hallani, hogy a Strumpf Bíró Balázs, Gerencsér András, itt a Veszprém Egyetemnek a volt rektora, vagy Hetesi Zsolt. Ha ezt nem hívőként hallgatja az ember, akkor egyre jobban el kell szorongani, és hát az a vége, amit most nagyon, nagyon durva lesz, de maga a Strumpf Bíró Balázs mondta, hogy egyszer egy előadás után oda ment hozzá egy férfi, és azt mondta neki, hogy most ezt én mind megértettem, amit maga itt mondott, csak most hazamegyek, és azt mondja meg, hogy előbb magamat öljem meg, vagy a gyerekemet, vagy szóval, hogy mi legyen, mert hogy így most már így rájöttem, hogy akkor így ennyi volt. Tehát az örök életbe vetett hit nélkül, meg a mindent megújító Istenbe vetett hit nélkül tényleg csak nagy sötétség az, amit az ember lát akkor, amikor szembesül azokkal az adatokkal, hogy néz ki most a Földön az ivóvízhelyzet, a talajminőség, a energetika, és akkor még nem beszéltünk a politikai feszültségekről, a migrációról és minden egyébről. Tehát, hogy ez egy olyan polikrízis, amiben az ember azt mondja, hogy hát igazából itt nincs más dolgom, mint hogy várni a véget, ami közelek. És hogy pont a spiritualitás az, a valódi értékek mellett való elköteleződés, ami azt mondatja az emberrel, hogy, tehát, hogy akármerre is tart a történelem, és most valószínűleg nem jó irányba tart, tehát ennek van egy ura, és a vége az mindenképpen egy találkozás a történelem urával, aki nem hagyja magára ezt a folyamatot, tehát nem nélküle zajlik mindaz, ami zajlik, és hogy mindig ott van a lehetőség a mindent megújító Isten számára, hogy tehát amikor azt olvassuk a Szentírásban, hogy íme én újjá teremtek mindent, meg új eget és új földet láttam, régi elmúlik, tehát hogy ebben lehet remélni, és ami pedig ugye a konkrét cselekvésre sarkal, és ebben azért egyetértünk a Jenbendellel, meg ezekkel a mély alkalmazkodást népszerűsítő emberekkel, hogy a legelső kérdés, hogy állsz az emberi kapcsolataiddal, kikre számíthatsz, mekkora körülötted a béke, vagy mekkora a feszültség. Aha. Hogy ha rossz dolgok is következnek, abban nincs választásunk, hogy mondjuk elszenvedjük el a jövő heti hőhullámot, vagy meg kell élnünk azt, hogy nem tudom én, nem lesz benzin a benzinkúton, vagy ilyenek, de hogy ezeknek milyen jelentést adunk, tehát hogyan keretezzük, mire sarkal minket, látjuk ebben a veszteségben, a gyászban, látjuk-e a szabadságnak a lehetőségét, tehát hogy sok minden, ami minket most húsba köt ebben a modern, összetett és kütyű centrikus világban, hogy a veszteségek között az is van, hogy ezektől is szabadulhatunk, hogyha erre ebbe az irányba tart a folyamat. Szóval ugye ezeket keresztényként azért tartom fontosnak, mert így marad reménysugár, így lesz élhető mindaz, ami még ha sokkal szűkösebb, egyszerűbb, nehezebb is lesz a mindennapi élet, attól még ez a távlat, ez ott van benne.
0: Igen, és ahogy hallgatlak, még jobban felerősödik bennem, hogy az igazi jelentősége annak, hogy megtanuljunk jól elengedni, illetve megtanuljuk megengedni önmagunknak, hogy a gyász folyamatán végig merjünk venni, de azon a gyász folyamaton, ami sajnos nem az, amit ma akár szakiskolákban is, vagy talán az egyetemen is tanítanak, mert ez a gyász folyamat már a modern emberhez alkalmazkodik, és azt akarja számára sugallni, hogy minden rendben van azzal, ahogy te csinálod. És az úgy van jól. De akkor viszont nem azon a gyász folyamaton megyünk végig, aminél rendre az igazi feloldást, az igazi nagy kincset akkor találjuk meg, amikor újjáélet bennünk az a szeretet kapcsolat, sőt, nem hogy újjáélet, hanem sokkal megújultabb, frissebb, olyan formában tudjuk meg az elveszítetthez fűződő szeretetünket élni, amire az esetek nagy többségében a valóságos kapcsolatban nem is volt módunk. Valahogy annyira azt a tiszta szeretetet fogjuk megtalálni a folyamat végére, ami egyben oda kapcsol bennünket Istenhez is, és azt kell, hogy mondjam, hogy igazából az örök létről is az egyénnek ad egy olyan tanúbizonyságot, ami megerősíti erre, hogy jöhet bármi, lehetünk bármekkora krízisben, és igazából a legmélyebb krízis az a halál okozta krízis a személyiség számára. És én nagyon szeretem a kínai a krízis jelét, mert az három dolgot jelent egyszerre. Jelentheti azt, amire ma a ma embere irányítja a figyelmét, hogy mindent csak meg akar úszni. De erre szoktam én mondani, hogy képzelje el valaki, hogy oké, megúsztam ezt is, megúsztam ezt is, megúsztam ezt is, és kiadja egy sima egyenes vonalat. És mit is jelent egy ilyen sima, egyenes vonal bármilyen biológiai mérőeszközön? Hogy igazából nem éltem. Hogy olyan, mintha éltem volna, de valóságos értelemben nem éltem. Tehát ez az egyik jelentése. De a másik jelentése az, hogy halálos veszélyben vagyok, mert valóban a mégyász azért utasították el, vagy azért írta elő a közösség, mert hogy a komoly mély veszteségeinket követően a halálozás és megbetegedési arányszám is időnként nagyon durván megemelkedik. Tehát veszélyben van az egyén, és ugyanakkor a krízisjel a legnagyobb esélyt jelzi. És ez valóban így van, hogyha egy ilyen krízisen végig megyek, ezt ugye a rákban szenvedő betegek mutatják a legszebben, hogy aki megkapja a megfelelő spirituális és pszichológiai segítséget is, akkor benne néhány hónap leforgása alatt képes olyan változás sorozat végbe menni, amire legtöbbünknek egy egész életre van szükségünk, hogy eljussunk ettől az A-ból ebbe a B-be, és hogy merjünk valóban, úgymond Isten gyermekeiként létezni ebben az életben, vállalva akár az ilyen nehéz időket is, és ha magamban megértem, ha ott van az én személyes mintám arról, hogy igenis, én azt hittem, hogy belehalok. Hisz mindenki a mély gyász folyamatában találkozik ezekkel a nagyon megrendítő gondolati, érzelmi állapotokkal. Én ebbe bele fogok pusztulni, én ebbe bele fogok őrülni, én ezt így egy nappal se akarom tovább csinálni, és így tovább. Tehát a teljes reménytelenség és kétségbeesés állapotát is megéli, és aztán megtapasztalja, hogy valami elkezd nyílni, valami elkezd derülni, tisztulni, Istenhez fordulva úgy tudom megtapasztalni a jelenlétét, ahogy addig az soha. És az eltávozottal is egy olyan kapcsolatom alakul ki, ami sokkal nemesebb, tisztább, mint valaha is volt. Tehát én úgy hiszem, hogy ezért olyan fontos, hogy egyénileg megéljük azt, amit az Isten, hát ha úgy tetszik, kimér számunkra, mert ebben lehet igazán ezt megtapasztalni, hogy most már nem csak azért hiszem el, mert azt mondták, vagy mert erről tanít engem a Szentírás, hanem azért, mert megvan róla a saját megélésem, megtapasztalása.
1: Igen, hogy amit így most így szépen összefoglaltál, levezettél, hogy ez szerintem nagyon jól passzol a az ökológiai megtérés fogalma, tehát ugye, amit Ferenc pápa vezetett be, és ugye itt nálunk van egy teremtésvédelmi tanúsvény a kertben, és az első táblán mindjárt Szent Ferencnek a naphimnusza van kiírva, tehát hogy a embernek a teremtett világban való egysége, és amihez így nagyon kapcsolódik most, én éppen tegnap fejeződött be egy 8 napos szemlélődő lelki gyakorlat, amit vezettem. Tehát, hogyha ugye gyász, teremtés, védelem, ökológiai megtérés és személyes Isten élmény csomagot szeretném összegyúrni, akkor valahogy azt látom, hogy, tehát, hogy a monasztikus hagyománynak egy nagyon fontos eleme a szemlélődő dimenzió, az, ami a csendben, a lélek mélyén tud történni az Isten és a lélek között, és hogy egy normál út, egy egyéni spirituális út, amit bejárunk, az onnan indul, ahol 10 évvel ezelőtt volt az emberiség, hogy én aktívan cselekszem, mindent meg tudok oldani, felismerem a hibáimat, és majd azokat az én kis erőfeszítéseimmel majd helyre teszem, persze kicsit imádkozom, hogy az Isten segítsen, de hogy amúgy hát minden rendben van, minden eszközünk megvan, és semmi baj nincsen, csak menni kell, csinálni kell, tolni kell. És amikor valaki bemegy a csendbe, és elkezd valóban kapcsolódni ahhoz, ami van, és akár itt a természetet is egy ilyen kapcsolati hálónak foghatjuk fel, hiszen az Isten által nagyon nagy gonddal megalkotott iszonyú finom rendszer, amiben mi emberek azt hiszük, hogy az urai vagyunk, és hát valójában nem, hanem részei vagyunk. És hogy normális esetben a szemlélődő útban elérkezik az a pont, ahol az ember a pusztában a sötétséggel találkozik. És hát rá kell jönnie, hogy ez a saját sötétsége, tehát hogy ő egy részét persze elszenvedte, megkapta, de hát egy jó részét ültette hozzá. És azért ez egy megsemmisítő és nagyon felkavaró, kemény tapasztalat. Hogy amikor nem csak így agyilag tudom, hogy hát persze követtem el bűnöket, mindenki követ el bűnt, hanem amikor ott van előttem úgy a maga valóságában az, amivel én a világban működő rosszhoz, halálhoz hozzájárultam. És hát ez a gyász folyamatban is, amennyire tudom, van az a szakasz, amikor az ön hibáztatás vagy a bűntudat, bűnbánat jelenik meg, hogy mit mulasztottam el, mi az, ami most már visszafordíthatatlanul sosem lehet ezt jóvá tenni. De hogy az a jó hír, hogy hát az Isten úgy vezeti a lelket a csendben, a szemlélődő imádságban, hogy legtöbbször ezután a tapasztalat után, tehát az árnyékkal való találkozás után megszületik valami új élet, vagy ezek a lelkünkben lévő zárványok, ezek, ha kitartunk, tehát ha elszenvedjük ezeket, akkor feloldódnak, akkor ott van egy valódi megtérésre való lehetőség.
0: Illetve, hogy ide kapcsolódjak, ugye valóban az első szakasz követően, a sokos állapotot követően, amit régen úgy hívtunk, hogy feltörő érzelmek korszaka, ott mindenféle érzelem megjelenik, és ott nagyon fontos, hogy vajon megkapom-e a környezetemtől azt a segítséget, azt a spirituális segítséget is, hogy ez lehetőség arra, hogy egy nagyon mély tisztulási folyamat mehessen végbe bennem. Hogy az ne bűntudatként rögzülve ördögköröket alkosson majd a jövendő életemben, hanem bűnbánatként megélve, a bánat könnyei, és ma már tudjuk, hogy a könnyek olyan stresszanyagokat képesek kimosni belőlünk, ami semmi más, tehát az egy kegyelmi ajándék, ha én megélhetem a bűnbánatot és a könnyeket. Tehát ha a bűnnek a tudatosulása az bűnbánattal folytatódik, akkor ez egy csodálatos tisztulási folyamat. És igenis lehet, hogy a kapcsolatban addig valamit nem tudtam megtenni, de itt jönnek be azok a segítő eszközök, mint akár a teljes búcsú kegyelme, vagy az, hogy igen, látom, tudom, Uram, de mostantól máshogy vágyom ezt tenni. Neked tetszőbben akarok a élő kapcsolataimban majd jelen lenni, ugye ez már a gyász későbbi szakaszaiban fogalmazódik meg. Itt az első szakaszban leginkább ez, hogy igen, szembesülök minden sötétségemmel, de ha ezt van kinek odaadnom, hogy tisztíts meg belőle, Uram, akkor bizony akár sok generációs átok örökségek is képesek ezen az úton kitisztulni az egyénből. És ez egy csodálatos érték. És amit mondasz, az én reményem még az is, így a teremtett világhoz kapcsolódóan. Én nem tudom, a hallgatók hányszor gondoltak bele abba, hogy ugye miből is lett a kőolaj? Mi volt az, mielőtt kőolaj lett? Szerves anyag. Hogy került oda a mélybe az a szerves anyag? Bepumpált a előző kor embere? Hogy én így is gondolom, hogy igenis a Föld valóban meg tud újulni. Tehát amikor mi azt mondjuk, hogy akár a vízözön, hogy ez csak egy mese, vagy bármire hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy ez csak egy mese, amivel az embert riogatni akarják, hogyha te nem így vagy úgy élsz, akkor ez vár rád, miközben hát ezek azért nem mesék. A 30 méter magas cunami, amit azért a ma embere is tapasztal, az nem mese, az egyfajta valóság. Mondhatnánk azt is, hogy a Földnek a válasza sok mindenre, hogy nem tudjuk, hogy ezek tulajdonképpen aztán hosszú távon mit tudnak tenni, adni. De valóban a gyásznak ebben a szakaszában ezek az érzelmek, ezek képesek tisztulni, és nem tudom, hogy hallottál-e róla, több mint 100 évvel ezelőtt egy washingtoni pszichiáter, pszichológus, Elmer Gates végzett nagyon, nagyon zseniális kísérleteket, aminek az lett az egyik legfőbb mondandója, hogy az emberi gyűlöletnél mérgezőbb érzés nincs a Földön. Tehát, ha valaki környezetet óhajt védeni, akkor fontos lenne, hogy a saját, úgymond, kipárolgásunkat tisztítsuk meg, és váljunk olyan tiszta forrás közvetítőivé az Istennek, aki említetted, hogy a természetvédelemre úgy tekintesz, mint elsősorban morális kérdésre.
1: Igen, mert hogy visszatérve ugye a szemlélődő ima folyamatára, hogy ami az esély, hogy megszülessen az emberben a megtérés során, és így akkor ez az ökológiai megtérésre vonatkoztatva is, hogy egy olyan énközpontúság helyett, ami ma az emberiségre jellemző, tehát hogy én mit nyerhetek ki a környezetből, a Földből. Tehát van egy valamikor ez áthuzalozódott onnan, hogy az ember része a természetnek, és a természet egy misztérium, az Isten teremtményeként tekintünk rá. Átkapcsolódott ez úgy, hogy a természet az az én játszóterem, az emberi kreativitásnak, akaratnak és haszonvágynak, bírvágynak a terepe, amiből mi nyerjük ki számlatlanul mindazt, amire úgy azt gondoljuk, hogy szükségünk van, végül már nincs is szükségünk rá, csak azért, mert lehet. Tehát mindent, amit lehet, nyerjünk ki. És hogy a megtérés lényege, hogy a bírvágy, hatalomvágy világából ebben a fájdalmas szembesülésben az emberben, a Jézussal való találkozásban megszületik a szolgálat, a megosztás és a tiszteletnek a minősége Isten felé és a többi ember felé is. És hogy azért ez sokszor elhangzik, hogy az ökológiai válság, amiben vagyunk, hogy nagyon gyakran az ember újságcikkeket olvas, vagy írásokat, hogy úgy tűnik, mintha ez egy technikai, közgazdasági probléma lenne. Tehát, hogy tudósok majd kitalálják azt, hogy hogyan folytatódhat minden úgy, ahogyan most, és közben nekünk ne kelljen semmit elengedni.
0: És majd legfeljebb születnek törvények, előírások, utasítások, amiket oké, be kell tartani, de ennyi.
1: Holdják meg a politikusok, meg majd a tudósok kitalálják a fúziós, nem tudom én, erőművet, meg a mindent, és akkor nekünk nem kell semmiből visszavenni, és hogy a valóság pedig az, hogy azért jutottunk ide, mert hogy az ember olyan, hogy azt gondolja, hogy amit meg lehet csinálni, azt meg is kell csinálni, és hogy pont ezek a magunknak állított határok, ezek nincsenek, tehát ugye az önkorlátozást senki se vállalja. És sajnos azt én úgy gondolom, így a legfrissebb adatokat, meg egyszerűen csak kinézve az ablakon, vagy látva, hogy hogyan alakul a világ, hogy megoldás a jelenlegi krízisre nincsen globális szinten. Aki azt mondja, hogy van, az szerintem valamit nem jól lát. De az egyéni szinten a megoldás az mindenképpen az, hogy ezt a fajta minőséget megpróbálni megélni, tehát ezt az ökológiai megtérést az egyéni szinten megélni, és abból a hozzáállásból, hogy mi jár nekem, és hogy mit nem engedek el, és hogy majd valamit kitalálunk, helyettesítjük, de hogy én nekem legyen mindaz, amit akarok, hogy ebből a hozzáállásból abba az irányba mozdulni, hogy például a gyermekeim érdekében, a jövő nemzedékek érdekében mit kell most elengednem, hogy mire kell azt mondanom, hogy attól, hogy lehet, attól még nem biztos, hogy kell. Tehát, hogyha én minden évben háromszor elrepülhetek Balira, mert van rá pénzem, miért kell ezt feltétlenül megtennem? Vagy, tehát ugyanez, ahogyan a háztartásunkat éljük, ahogyan a mi étkezésben, energiafelhasználásban, ahogyan gondolkodunk, tehát, hogy nem a rezsicsökkentés a fő szempont, hanem, hogy hogy mondjuk figyelek-e arra, hogy ne menjen az üres hűtő, vagy nem tudom én, meg lehet-e oldani kevesebb energiával azt, amit most sok energiával oldok meg. És hogy hangsúlyozom, ez nem fogja megoldani a globális válságot, tehát ez azért egy többször elhangzó mondat, hogy sajnos, ha csak az elmúlt 10 évet nézzük, nem hogy megfordítani, vagy megállítani, de még csak lassítani sem tudtuk azokat a káros folyamatokat, amik zajlanak a környezetben, a teremtett világban, de ez engem nem ment föl a saját felelősségem alól.
0: Illetve ugye, hogy én azt szoktam mondani a hozzám fordulóknak, hogy ugyanaz zajlik bent. Tehát ma a ma embere úgymond ilyen talmi vágyaknak engedve önmagát is úgy kizsákmányolja, hogyha csak egy picit is ésszel fölmérni, vagy valóban távlatokban gondolkozna. Én meg szoktam kérdezni, hogy tényleg az a 10 napos út az megéri neked, hogy esetleg hetente 15 órával, vagy még többet dolgoz, csak azért, hogy aztán utána majd kiposztolhass, de nem tudom hová, a nagyon vidám képedet, de igazából a szívedben nem történt semmi, amit úgy igazán tovább tudnál vinni az év többi napjára, hanem hát biztos majd, ha még ide is elmegyek, majd még oda is, akkor majd biztosan megtörténik az, ami eddig nem, meg különben is, hát milyen lúzer már az, aki ezt vagy azt, amit a szomszéd meg tud tenni, és én meg esetleg nem tudom megtenni. Tehát, hogy itt a lényegi problémát én abban látom, és itt van a gyászolásnak a nagyon komoly tanúságtevő ereje, hogy ugye te is megtapasztalod, hogy az is egy hatalmas gyász folyamat, ha úgy tetszik, amikor valaki el kell, hogy engedje a beszédet. Hogy itt most csönd van. És tényleg ilyen nagyon-nagyon fölgyorsítva végigmennek a gyász szakaszai. Nekem erről beszoktam számolni azok, akiket így hozok csendes lelki gyakorlatra, hogy bizony ott akkor megtapasztalja, de azt is megtapasztalja, hogy ott közben benne születik valami sokkal több, valami sokkal jobb. És az én bizodalmom az egyrészt abban van, hogy evolúciós szinten mindig csak a jobb képes kiszorítani a kevésbé jót, és igenis, hogy az emberben az Isten által van annyi jó, és a mindenféle ilyen kvantumfizikai és egyéb kutatások pedig azt mutatják, hogy ha lennénk 7% az emberiségből, akik azt mondják, hogy igen, Uram, mostantól téged vágylak szolgálni, kicsiben és nagyban, pont úgy, ahogyan ezt a mai nap lehetővé teszi számomra, és megtapasztalom, és itt a gyász egy hatalmas tanítómester, hogy megtapasztalom, hogy azokból az igaz, őszinte fájdalmakból milyen szeretett értékek tudnak megszületni, amik minőségében fogják a további életemet jobbítani, és akkor már tudom, hogy ne el akarjak menni a tudom is én hová, hanem lehet, hogy milyen jó lenne azt az időt, azt az figyelmet, erőt, amit évközben is már erre fordítok, odaadni a családomnak, a közvetlen kapcsolataimnak, hogy szeretetben együtt lenni velük, odaadni az Istennek, hogy újra meg újra feltöltsön engem. Hogy akkor megélem, itt és most tudom megélni, hogy tényleg mi az, ami valóban fontos és értékes az életben, és mi az, amiről eddig azt hittem, hogy az. Egy nagyon helyes fiatal asszony, aki csak a férje kedvéért, na jó, mivel a jegyességük idején, vagy még jegyesek sem voltak, a megismerkedésüket követően mondta a férje, hogy hát ő egy olyan feleségre vágyna, aki akár napokig csendben tud lenni. Na most ez a fiatal.
1: Sok sikert hozzá.
0: No hát ezt ő így, mint egy állandó félelmet hordozta a szívében, hogy jaj, én annyira nem vagyok ez, de annyira nem, hogy hajaj, mi lesz ebből. És aztán már vagy 15 éve voltak házasok, amikor eljöttek együtt egy ilyen lelki gyakorlatra, hogy na jó, akkor mivel a párom hajlik erre, hát akkor, hát ha meg fogom tudni tenni. És a három nap végén arról számolt be, hogy igen, elképesztő dühök keletkeztek benne eleinte, de aztán kiment az arborétumba, futott egy jó nagyot meg, lépésimázott, és úgy mindent azt mondta, hogy jó, igen, tudom, mit kezdjek ezzel így a fejemben, a személyiségemben, a mindenben, és valóban mindent megtett azért, hogy igent tudjon mondani erre a kihívásra, és aztán megtapasztalta, hogy olyan nyugalom született benne, hogy végre, talán életében először el tudta engedni a megfelelési kényszerét, mert hogy nem kell senkihez semmit szólni, tehát nem kell nekem azon agyalni, hogy vajon mivel bántom meg a másikat, vagy nem bántom meg, tegyem, vagy ne tegyem, hogy annyira leegyszerűsödött az élet. És amit te itt jeleztél a teremtés kapcsán, hogy igen, hogyha megvonódnak esetleg tőlünk olyan lehetőségek, hogy akkor azt tudjam elengedni, de azt akkor fogom tudni elengedni, amit megint csak mondtál, ha bízhatok abban, hogy vannak olyan kapcsolataim, amik ott lesznek ezekben a nehéz helyzetekben is. És itt megint a gyász egy hatalmas tanítómester, hogy igenis, akik igazán szeretnek bennünket, azok ilyenkor is jelen vannak. Ők akarnak bennünket támogatni. Ők nem fordítanak nekünk hátat. És ez már plusz, amit ilyenkor az ima életünkben megélhetünk, az Istennel való kapcsolatunk megújulásában, vagy annak a megtapasztalásában, hogy valóban létezik örök élet, akkor ezek már adnak egy olyan stabilitást, merem remélni mindenki számára, hogy azt mondja, hogy elfogadom, Uram, hogy hatalmas bőséget adtál nekünk, de ugyanúgy teszünk, mint a sok-sok előző generáció, hogy pont akkor tagadunk meg téged a legjobban, amikor a legnagyobb bőséget adod nekünk. És hogy ez így nem mehet a végtelenségig, hát nem.
1: Igen. Hogy azt gondolom, hogy az emberiség megmenekülésének az áruga az így, amit így hívjuk, hogy ilyen a termékeny ürességnek az újra felfedezése vagy elfogadása. Hát, hogy mint hogyha ez a világ, amiben élünk, valamilyen démoni módon az állandó elérhetőség, készenlét, mobilitás, állandó ingerek, impulzusok, döntési helyzetek ezt árasztja az emberre, és már mindenki, akivel beszélek, úgy van vele, hogy elhangzik, hogy ez nem viselhető, nem bírható, ez kikészíti és tönkreteszi az embert, és persze az egész környezetét, a teremtett világot. És hogy amit azért tudtunk sokáig az emberiség történetében, hogy megállni, nem tenni, csak lenni, elviselni azt, hogy üresség van. Tehát a természethez közeli életben az, hogy az évszakoknak, a napszakoknak van egy ritmusa, van, amikor nagyon oda tesszük magunkat és dolgozunk, amikor pedig nem csak semmit, csendben vagyunk, vagy egymással vagyunk, vagy mesélünk, vagy befogadunk, vagy elengedünk. Tehát, hogy ennek, ha nem sikerül újra alkotni egy ilyen fajta ritmust, amiben van helye a csendnek, meg az ürességnek, akkor egyszerűen az ember, mint olyan, nem tud túlélni és megmaradni. Természetben nagy tanítómester, hát valaki tényleg kimegy egy pár órára az erdőbe, vagy csak ücsörög egy parkban, tehát hogy az üresség, a halál, az szükséges ahhoz, hogy új élet szülessen. És hogy ebben valahol az imádságban is felfedezni ezt a fajta a létezésnek az örömét, annak a távlatait. Ez azt hiszem az egyház számára is egy feladat és egy lehetőség, egy kihívás, hogy ne annyira tenni akarjunk, meg gondolkodni, dönteni akarni, hanem egyszerűen jelen lenni, létezni, mert hogy ebben a minőségben az ember felfedezi azt, hogy ha mindent elvesznek tőlem, hát ez akkor is van, tehát a létezésem, és annak a forrása az Isten, az ott van. Tehát egy klasszikus 8 napos lelki gyakorlatra legtöbbször úgy jönnek ide az emberek, amikor elolvassák, hogy itt nem használhatokos eszközt, itt csöndbe kell lenni, itt nem tudom én.

0: kivétele, az valahol az ember biztonságvágyából fakad, és abból, hogy a vágyunk az a végtelenre irányul. Tehát semmi sem elég. Mindig többet akarunk. És ebben, ennek a mélyén van egy nagyon jó dolog, csak amikor ezt a végtelen többet e világi valóságokkal azonosítjuk, akkor az lesz, hogy minden, amit lehet, azt ki akarunk nyerni ebből az életből, és ezzel tönkretesszük magunkat, és hogy valójában meg hát annál nagyobb biztonság, mint hogy találkozom azzal, hogy a létezés önmagában elég, és hogy azt én kapom ajándékba folyamatosan, ennél nagyobb nincsen.
1: Ez így van. Ez így van, és akkor megszólítottál, hogy megosszak egy örömömet. Ugye a gyászban valóban, ahogy mondtam, ez is egy nagy félelemkeltő, hogy de nem bírom elviselni azt az ürességet, amit ott megtapasztalok. Erre én úgymond érzékelhető példaként szoktam mondani, hogy de nyugodtan gondolj csak bele, hogy ha úgy tekintjük, hogy a világűrben a nap egy narancs nagyságú valami, és ahhoz képest 70 kilométerre van egy porszem a Föld, és a kettő között mekkora üresség van, és mégis. A másik oldala, amit évek, évtizedek alatt tapasztaltam meg a egyre teljesebben, hogy ugye a mi fogantatásunkban az Isten önmagát osztja meg velünk. Az olyan csodálatos, mert a fogantatáshoz visszamenve számosan fényélményről számolnak be. És ma már ezt úgymond a tudomány is megerősíti, csak persze ilyen meg olyan anyagok találkozásával igyekszik megmagyarázni, holott, amikor az egyén visszatalál a fogantatás élményében ehhez a megélt Istennel való egységéhez, hogy rendben van, hogy én sötét anyag is vagyok, sötét energiák is munkálkodnak bennem, de maga az élő Isten osztotta meg magát velem. Tehát ez a fajta örökkévalóság, ez ott van belém kódolva, a mennyekországa tényleg ott van bennünk, és amikor ezzel találkozunk, akkor olyan békesség és erő és alázat, és mindaz elérhetővé válik hirtelen, amiről addig még csak képet sem tudtunk alkotni, és nagyon sokszor ezekről az élményekről beszámolni is hihetetlenül nehéz, mert igazából nincsenek rá szavaink, így körül tudjuk írni. De megtapasztalni ezt ugyanúgy, mint ahogy a lelki gyakorlatban megtapasztalni ezt, ahogy az üresség gazdagságá válik, ahogy sose felejtem el egy ilyen 8 vagy több napos lelki gyakorlaton, amikor egyszer csak nagyon szutyok idő volt kívül, és egyszer csak én mégis úgy éreztem, hogy süt a nap. Ki is kellett nyitnom a szemem. És aztán nagy örömmel tudomásul vettem, hogy a nap nem kint sütött ki, hanem bennem, és hogy ennek a csodának a megéléséhez valóban szükséges, hogy oda tudjuk adni magunkat, illetve, hogy itt jön a teremtésvédelem, hogy ugyanúgy, mint ahogy a gyász csak közösségben meri bárki átélni, megélni, ugyanígy azért örülök én nagyon, hogy van egyre több ilyen szemlélődő ima lehetőség, csoportos ima lehetőség, mert hogy szükség van egyrészt a közösség megtartó erejére, másrészt magának a szent helynek a megtartó erejére, ahol sokkal-sokkal könnyebb az Istennek a jelenlétét megtapasztalni, mint ha én ezt egyedül magamban egy bármilyen helyen, vagy esetleg egy zsúfolt város, nem tudom, hanyadik emeletén próbálom meg. És lehet, hogy utána azt mondom, hogy ó, hát ez nem az, amiről nekem beszélnek. Ott úgy valóban nem az lesz. Mert egyszerűen azok a belső fékek, amit mondtál, hogy biztonságra törekszünk, nem fogom merni megengedni. Azért senki sem mer lemerülni,

0: kibúvárkodni mindenféle külső segítség és tanulási folyamat nélkül. És ez körülbelül egy ugyanilyen folyamat. Hogy szükség van arra a biztonságra, amit te megadsz, amit a hely hozzáad, és akkor meg fognak történni azok a dolgok az egyénben, amiknek nagyon ideje lenne, hogy minél többünkben megszülethessen. Én ilyen nagyon bizakodóan merek vágyok előre tekinteni, mert tényleg úgy gondolom, hogy a szeretet örök.
1: Igen, ebben egyetértünk, és úgy gondolom, hogy azoknak az embereknek a felelőssége, akik utána picit jobban merik közelengedni azt azokat a rossz folyamatokat, amit zajlanak most a világban, és nem letagadni, nem félni ezektől, hanem azt mondani, hogy én szeretném, hogy te szembesülj a valósággal, ami nem jó, de nem hagylak benne magadra, hanem tudlak segíteni, kísérni, és hogy ebben a segítő hivatásúak, akár pszichológus, pszichiáter, akár szerzetes pap, hogy ebben tényleg felelősségünk van, és ahogy mondtad, én úgy gondolom, hogy egymás támogató közösségeknek van esélye jól megélni mindazt, ami vár ránk. Ez is nagyon szembe megy azzal az atomizálódó folyamattal, hogy tehát tényleg csak ha megnézzük az elmúlt 5 évet, hogy ahogyan családok, emberi közösségek, politikai közösségek világszinten, országszinten mennek tönkre és bomlanak fel. Ez is része, azt gondolom, annak a nagypénteki történetnek, amivel kapcsolatban azt remélhetjük, hogy ezért van utána egy húsvét.
0: Így van, és ez egy remek zárszó is volt. Nagyon szépen köszönöm neked. Igen, a kereszthordozásnak csak úgy van értelme, ugye ezt már Pál is tanítja, hogy mit érne a mi Istenünk, ha nem támadt volna föl. Akkor csak ugyanolyan lenne, mint amiről más egyéb kultúrák adnak valamiféle tanúságot. Tehát igenis, a gyász folyamatában pontosan ez a hatalmas érték, hogy megélem a feltámadás örömét. Hogy a kapcsolatomat csak azzal veszíthetem el, ha nem gyászolom meg azt a veszteséget. Nagyon szépen köszönöm neked, Izsák testvér, a beszélgetést. A Mária Rádió műsorát hallották a Lépcsők adásában. Bán Izsák, bencés szerzetessel a Bakony Béli monostor perjelével beszélgettem, Farvasi Baja Mária.

0: Hírpercek.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Görög katolikus zsolozsmás tábort tartottak Irotán. Elhunyt Szolnoki Péter énekes dalszerző. Rangos elismerésben részesül béketeremtő munkájáért egy bíboros a Fülöp-szigeteken. Jönnek a részletek, Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. 33. alkalommal szervezték meg a nyári zsolozsmás tábort a Miskolci Egyházmegyében a festői szépségű Irotán, számolt be a Magyar Kurír. A július 6-a és 9-e között zajló program főszervezője Juhász Géza első helynök volt. A zsolozsmás táborban jelen volt Orosz Atanáz, Miskolci megyés püspök is, aki idén is végig együtt imádkozott a táborozókkal. Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök a második napon kapcsolódott be az imádság folyamba. Idén Dudás György, a Görög Katolikus Papnevelő Intézet előkészítő szemináriumi elöljárója tartott gondolatébresztő elmélkedéseket, amelyekhez a szamáriai asszony történetét vette alapul. A résztvevők szerint a tábor nem csupán zsolozsmázás, hanem lelki gyakorlat is. Juhász Géza első helynök a részvétel mellett megköszönte a falubeliek munkáját is, akik szállást, ételt és a templomi helyszínt biztosították a táborozók számára. Július 12-én elhunyt Szolnoki Péter énekes dalszerző, a Bombon Együttes társ alapítója, tudósít az MTI. Szolnoki Péter énekesként, dalszerzőként és hangszerelőként is dolgozott, számos előadóval működött együtt. Török Tamással 1995-ben alapította meg a Bombon Együttest, amely az elmúlt 3 évtized meghatározó magyar formációja közé tartozott. A májusi aréna koncert után a zenész júniusban kórházba került, a zenekar emiatt lemondta a nyári koncertjeit. A család és Török Tamás az együttes másik alapítójának tájékoztatása szerint a művész súlyos betegségben szenvedett. Szolnoki Péterrel 2025 tavaszán Borsovszky Tibor készített életút interjút. A művész emlékére ezért július 15-én 17 órakor és július 18-án 22 órakor elhangzó Talentum című műsorunkban megismételjük a vele történt beszélgetést. A vallások közötti párbeszéd és a béke előmozdításáért a harmónia a sokféleségben kitüntetést adják át Orlando Quevedo bíborosnak július 15-én Jakartában. Adja hírül a Fidesz. A Fülöp-szigeteki Cotabato nyugalmazott érsekét a muszlim többségű hatóság jelölte az elismerésre, amelyet a különböző kultúrák és vallási közösségek közötti együttműködés erősítéséért ítélnek oda. A 87 éves bíboros évtizedeken át közvetített a Fülöp-szigeteki kormány és a muszlim felkelő csoportok között, és meghatározó szerepet játszott a béke megállapodás, valamint az autonóm Bangsamoro régió létrejöttének előkészítésében. A díj odaítélőjének megfogalmazása szerint a bíboros munkássága csodálatos bizonyítéka annak, hogy az őszinte párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a különböző vallási közösségek együttműködése hosszú távon békét teremthet. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei, Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
3: Kedves hallgatóink, a következő műsorunkban Café Francesco podcast beszélgetést hallhatnak Ménesi Kristóf kommunikációs és forrásfejlesztési vezetővel. Kereszténység, pénz, anyagiak, hogyan viszonyuljanak a keresztények az anyagi világhoz címmel.
4: Köszönöm, hogy eljöttetek, és külön nagy szeretettel üdvözlöm Ménesi Kristófot, aki az előadónk, majd nagy tapssal köszöntsük a Café Francescóban. Kristóf már második alkalommal van nálunk. Most igazából nem feltétlenül a Csak Egyet alapítványnak a nevében, de az előző alkalommal, amikor itt járt, akkor a Csak Egyet szolgálatnak a nevébe jött a Pannival, az alapítóval és az ottani szolgálatról, a hajléktalan misszióról beszéltek, azt is köszönjük szépen. Most meg egy picit a anyagi kérdés fog előjönni, kereszténység, pénz, hogyan viszonyulnak a keresztények az anyagi világhoz. Én köszönöm szépen, és át is adom, Kristóf, neked a szót, és kérlek, tartsd meg azt az előadást, amivel készültél. Köszönjük szépen.
5: Nagyon szépen köszönöm a méltató és üdvözlő szavaidat, Janó atya. És nagy szeretettel köszöntök én is minden kedves megjelentet, akik itt élőben itt vagytok, illetve azokat is, akik az éterből követnek minket live. De képzeljük el azt, hogy a közeli Ferenciek terén sétálunk, és észrevesszük, hogy egy viszonylag szakadt alak közelít hozzánk, így a szemünk sarkából látjuk ezt. Jó keresztény módra próbálunk terepszínű arcot vágni. Nem segít, és már látjuk is, hogy odaér előnk, és elmond egy képtelen történetet, aminek a vége az, hogy adjunk pénzt. És ugye ilyenkor átszikázik a gondolataink között az, hogy ha adok, akkor valószínűleg balek vagyok, mert nem igaz a történet, és megint lehúzott valaki, ha meg nem adok, akkor szívtelen vagyok. És keresgéljük a harmadik megoldást, de igazából nem nagyon van. És ilyenkor támad egy feszültség az emberben, és ez nagyon sokszor ismétlődik. Talán nektek is ez az élményetek, nekem mindenképpen ez így éveken keresztül sokszor ismétlődött, és ez a feszültség egy része volt annak a motivációnak, ami arra vezetett engem, hogy picit jobban belenézzek ennek így a bibliai hátterébe, hogy mi a jó viselkedés itt, mi a jó megközelítés. És egyébként egy másik gyökere talán ennek a feszültségnek, hogy sokszor nem rendelkezünk ugye kellő információval, hogy ezt hogyan kellene kezelni, ugye a bibliai alapok nincsenek meg, nem nagyon kapunk erről tanítást, legalábbis amerre én jártam, én nem nagyon tapasztaltam, hogy akár atyáktól, akár mástól keresztény berkekbe erről tanítást kapnánk. Illetve hát ott vannak azok a szomorú tapasztalatok, amik vagy velünk estek meg, vagy csak hallottunk róla, hogy bizonyos alapítványok, vagy személyek akár visszajelnek az adományozással, és ezek is talán óvatossá tesznek minket. A lényeg az, hogy igazából egy nagy bizonytalanság, talán feszültség lengi körbe ezt az egész témát, és amellett, hogy ezt én magam is érzékeltem, közgazdász végzettségem van, tehát emiatt is érdekelt, így a pénznek a témája egy keresztény szemüvegen keresztül, illetve az, hogy most már több mint 3 éve így a Csak Egyet szolgálat alapítványnak vagyok a forrás teremtője, és így nap mint nap ugye adományokkal, adományszervezéssel foglalkozom, és nagyon érdekes mintázatokat látok, majd egy picit talán erről is lesz szó. Az adjak vagy ne adjak tengelyen fogunk ma haladni, és azt látjuk, hogy az egyes pont, ugye a kiindulási pont, tulajdonképpen mind a két oldalon elég sok embert találunk. Vannak, akik meggyőződésesen adnak, mert egyszerűen szerintük ez a jó emberségnek a része, van, aki meggyőződésből nem ad, tehát hogy biztos, hogy nem, és van, aki úgy immelámmal, rossz érzéssel ad, és van, aki meg úgy nem ad, hogy igazából rosszul érzi magát. A szervezetnél én azt látom, hogy ugye Csak Egyet szolgált, az egy missziós szervezet egyrészt, és ezt ötvözzük a rászorulóknak a segítésével. Amennyire tudom, ez a két pillér, ez csak nálunk egyesül Budapesten belül, és ennek ellenére én azt látom, hogy gyakorlatilag a budapesti keresztény társadalomnak egy nagyon elhanyagolható része az, aki minket anyagilag segít, és még közülük is egyébként tisztán kirajzolódik, hogy bizonyos személyeknek eléggé világos adományozási stratégiája van, mások pedig tök random módon utalgatnak be kisebb-nagyobb összegeket. Tehát azt lehet mondani, hogy az adományozási kultúra sincs annyira kifejlődve talán, mint a nyugat-európai országokban, de úgy van ezzel kapcsolatban egy ilyen irányvesztettség, ha ezt így lehet mondani. Innen indulunk tehát, és egy picit bele fogom itt szőni nyilván a saját utamat, hogy én mit jártam itt be, hogy hogyan alakult ez nálam, de alapvetően amin most a hangsúly lenne, az a kutatás, amit így végeztem, főleg a bibliai gyökereket próbáltam felkutatni adományozás kapcsán, meg a pénz kapcsán, és itt 4 pontot fogok röviden veletek megosztani a közös gondolkodásban, amikre én jutottam, mint általános irányelvek, amiket elénk tár így az egyház, a szentírási alapokon, és ezeket egyébként ilyen felkiáltójeles, felszólító formában fogalmaztam meg, mindegyiket egy picit ki fogom fejteni, és utána még lesz egy pici tovább gondolás is az egésznek. Ugye a 4 pont közül az első, ez egy általánosabb érvényű dolog lesz. Első akarok lenni az életedben. Én nekem ez nagyon visszhangzik a Szentírásból, hogyha az Ószövetségből közelítjük, akkor ez a ne csinálj magadnak faragott képet, tehát hogy ne imádj semmi mást. Ez még egy picit általánosabb, tehát itt nem világos, hogy pontosan mi lehet a bálvány és mi nem. De az Új Szövetségben már ennél konkrétabban jelenik meg ez a gondolat Jézusnál, aki ugye ezt mondja, senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhatok Istennek és a mammonnak. Tehát itt konkrétan arról van szó, hogy ugye van a lelkünk mélyén ez a bizonyos oltár, ezt a legtöbb lelki mester meg tanító már használta, biztos is hallottátok, hogy ezen a lelkünkben lévő oltáron egy dolog lehet, jó esetben Isten van ott, akkor van rend, és minden baj akkor kezdődik, amikor ez Isten lekerül onnan, és valami mást helyezünk oda, legyen ez egy tárgy, vagy egy másik személy, vagy egy ideológia, és ilyenkor borul minden. És azért hozom ezt ide, mert minél inkább hasonlít valami vagy valaki Istenre, olyan értelemben, hogy mennyire szép, hogy mennyire okoz nekünk boldogságot, hogy mennyire ad nekünk biztonságot, annál nagyobb eséllyel fogjuk ezt a dolgot, vagy ezt a személyt behelyettesíteni Istennek a helyébe. És hát egészen világos, hogy a pénz az gyakorlatilag képes arra, majdnem minden problémánkat képes szinte azonnal orvosolni. Tehát nem csoda, hogy nagyon nagy a kísértés arra, hogy ezt mi behelyettesítsük, a lelkünknek az oltárára tegyük. Úgyhogy ez kifejezetten hangsúlyosan megjelenik Jézusnál, és nagyon érdekes ez a megfogalmazás, hogy nem egy parancsot ad nekünk, tehát nem azt mondja, hogy az egyiknek, tehát hogy ne szolgálj egyiknek vagy másiknak, hanem azt mondja, hogy nem szolgálhatsz két úrnak, tehát mint egy törvényszerűséget. És ez számomra nagyon szép, mert arról tanúskodik, hogy ő nagyon mélyen ismeri az embert, és ismeri, hogy hogy működik, és egyszerűen elénk tárja, mint hogyha egy fizikai törvényszerűséget tárna elénk, hogy neztek, itt van a gravitáció törvénye. Valahogy így mutatja be azt, hogy hogyan működik így a lelkünk, és úgymond a bálványimádás. Úgyhogy az első gondolat mindenképpen ez lenne, és ugye ezt így vonatkoztatjuk a pénzre, hogy nagyon nagy kísértésünk van a pénzt oda tenni. Egyébként könnyen le lehet ellenőrizni, hogy mi van éppen most a lelkünknek ezen az oltárán, hogyha arra gondoltok, hogy hirtelen egy hatalmas katasztrófa ér, vagy akár több is egyszerre, hogy ki az a személy, akihez rögtön kapnál, vagy mi az az eszköz, amihez rögtön oda kapnál. Mibe helyezed a végső bizodalmadat, vagy mitől remélsz segítséget. Lehet, hogy ez egy személy, lehet, hogy a pénz, lehet, hogy Isten, de ezzel szépen le lehet tapogatni azt, hogy is állunk ezzel a dologgal. És szerintem ez, bár egy kicsit általánosnak tűnik, ez egy olyan vezérgondolat, ami alá az összes többit, ami itt jönni fog, be kell helyezni. Tehát Igen, ez egy nagyon hangsúlyos dolog, és minden ez alá fog rendeződni. A második gondolat, amit hoztam, ehhez abból indulnék ki, hogy ugye a Szentírásban számos helyen olvassuk ezt, hogy a keresztény ember az ugye adjon az anyagi javaiból másoknak. Nagyon sok ilyen helyet lehetne idézni, talán egyet mondok itt a zsidókhoz írt levélben, a jótékonyságról és az adakozásról ne feledkezzetek meg, mert az ilyen áldozat kedves Istennek. Tehát nagyon sokszor adakozásra szólít minket, de ugye általában nem úgy van az, hogy a megajándékozott felszólítja az ajándékozót, hogy légy szíves ajándékozzá nekem. És felmerül a kérdés, hogy milyen jogon kér Isten egyáltalán bármit, hogyha ugye milyen a pénz. És ennek kapcsán érdekes lehet azt megnézni, hogy mi az a viszonyrendszer, ahogy Isten elképzelte az ember és az anyagi világnak a kapcsolatát. És ahhoz, hogy ezt meglássuk, vissza kell a Teremtés könyvéhez mennünk, ahol ugye Ádám és Éva megteremtése megtörténik, és miután megáldja őket, Isten így szól az első emberpárhoz. Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet, és vonjátok uralmatok alá, uralkodjatok az tenger halai, az ég madarai, és minden állat fölött, amely a földön mozog. Tehát úgy tűnik, hogy a teremtőnek úgy tetszett, hogy felruházza az embert a világban található erőforrásoknak feletti hatalommal, tehát kontrollt ad nekünk, viszont a teremtett világnak a tulajdonjogát ezt magánál tartja. És ez az a kezdeti rendelkezés, amiből aztán egy látásmód kibontakozik az Ószövetségben, és egészen Jézusig ez tulajdonképpen folyamatosan így működik, és ráadásul, ha valaki azt gondolni, ez egy tetszőleges értelmezés, hogy Isten a tulajdonos, és ugye megbízott az ember, akkor meg kell nézni Jézust, és az ő különösen a talentumokról szóló példabeszédei gyakorlatilag folyamatosan ezt a narratívát erősíti, hogy van egy gazda, vagy egy úr, vagy bármi, egy tekintélyszemély, és vannak a szolgák, akikre bizonyos talentumok rá vannak bízva. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy az egésznek az alapja, hogy mi miért kapunk instrukciókat Istentől arra vonatkozóan, hogy hogyan adjunk, vagy hogy mit csináljunk a pénzünkkel, az azon alapszik, hogy a tulajdonjog az övé. És egy picit most így erre hívok mindenkit, hogy gondoljon a bankszámlájára, vagy az autójára, vagy akármilyen ingóságára, és nem tudom, hogy ti már néztetek-e ilyen szemmel a dolgaitokra, de hogy ez tényleg egyáltalán nem a tied. És ez egy nagyon formáló dolog, amikor az ember így ráébred erre, és egészen máshogy kezdünk az egész adományozásra, ilyesmire tekinteni, hogyha ezt megszívleljük. Tehát ez rögtön a Teremtés könyvében szerintem egy nagyon fontos pont. A harmadik pont az az, hogy Isten szerintem azt akarja, hogy bőségben éljünk. Itt van egy olyan teológiai irányzat, ami így a modern, hát Amerikában indult, 19.-20. század környékén, az a úgynevezett bőség teológia. Ők kifejezetten azt állítják, hogyha te kellő hittel rendelkezel és bizonyos dolgokat megteszel, például adakozol rendesen, akkor Isten garantáltan bőséget fog neked adni és jól létet. Én ennyire talán nem lennék radikális, azt viszont gondolom, hogy, és ez elsősorban ilyen tapasztalati alapú dolog, hogy egyrészt Istennél nem tudsz bőkezűbb lenni. Tehát érdekes kísérletezni azzal, hogy ha te sokat adsz, akkor mi történik? Nyilván nem ész nélkül, de nekem ez a tapasztalatom, hogy amikor egy picit próbáltam kísérletezni ezzel, és nagy lelkűben adni, valahogy mindig többet adott vissza, és itt egy picit így eszembe jut az, hogy maga a pénz és az anyagi dimenziója az életünknek, azt én egy ilyen elsődleges hitnövelő területnek gondolom, olyan értelemben, hogy benne van a potenciál arra, hogy egy kis lépésekbe építsük a hitünknek az erősségét. Arra gondolok, hogy minden hónapban van lehetőségünk egy picit módosítani, picit játszani és kísérletezni, hogy mi lépünk valamit, és megnézzük, hogy Isten mit reagál. És akkor, hogyha pici lépésekben ezt megtesszük, és látjuk, hogy reagál, és látjuk, hogy történik valami, van egy párbeszéd, az megerősít minket, és amikor mondjuk nagyobb krízis alakul ki az életünkben, akkor nagyobb eséllyel tudunk hitben maradni. Tehát például, ha valaki soha nem bízza rá Istenre a pénzügyeit, és beüt egy rákos megbetegedés a családban, akkor ott érezzük, hogy valójában mire alapoznánk azt a hitet, ami megtart Istenben egy ekkora krízisben, miközben egyébként még abban sem bíztunk rá semmit, hogy mondjuk egy hónapban 20 000 forinttal kevesebből gazdálkodunk. Ez egy nagyon érdekes tapasztalat, amit egyébként javaslok nektek, hogy próbáljátok kicsiben kísérletezni, mert nagyon jó hatással van így a hitünkre, hogyha ezt tesszük. Azon túl, hogy nekem ez a tapasztalatom, így a Bibliából is, hogyha megnézitek, nagyon sok olyan személy van, aki ténylegesen élő Isten kapcsolatba kezdett, tehát párbeszédbe kezdett az Istennel, és azt látjuk, hogy irgalmatlan gazdagságot kaptak. Nyilván nem mindenki, de például Ábrahám eszünkbe juthat, aki ugye azzal kezdi az egész Isten kapcsolatát, hogy kivonul a földjéről a nagy semmibe. És nem tudom, hogy ezt így megfigyeltétek-e, de Ábrahám az egy baromi gazdag ember volt. Erre egy példát hoznék, ugye amikor unokaöccsét Lótot elrabolják, egy helyi kiskirály, akkor az az első dolga, hogy utána ered, és nem tudom, hogy ezt a részt így figyeltétek-e, ugye akkor még Ábrám volt, tehát nem Ábrahám, hanem Ábrám. Ugye ő meghallotta, Teremtés könyvét idézem, hogy rokona fogságba esett, fölfegyverezte tehát a nála született harcra kiképzett szolgáit, szám szerint 318-at, és üldözőbe vette őket Dánig. Képzeljük el azt, hogy mondjuk 318 tekest mi otthon tartunk a saját fizetésünkből, vagy esetleg saját és párunk fizetéséből. Tehát ez egy borzasztó gazdag ember volt, de említhetnénk például Dávid királyt is, aki nyilván királyként nagyon gazdag volt, de ránk maradt a Krónikák első könyvéből, hogy amikor a templomnak az építése elkezdődött, akkor ugye a állam kincstárból hatalmas összegeket erre elkülönített, de utána így szól, de most, ami arany és ezüst még a birtokomban van, azt az Istenem háza iránt való szeretetből hozzáteszem ahhoz, amit előkészítettem a Szent Templom számára. 3000 talentum ofiri aranyat, 7000 talentum tiszta ezüstöt az épületek falainak beborítására, arany és ezüstedényekre és mindenféle művészi munkára. Tehát látszik az, hogy ő neki hatalmas magánvagyona volt, és ebből sem restelt hatalmas összegeket így Istennek adni. De ami talán még érdekesebb, hogy ugye vannak olyan személyek, akiket általában inkább a szenvedésről, vagy a negatívumokról jegyzünk meg, ilyen például Jób, tehát tudjuk azt, hogy őt mennyire megcibálják a nagy kísértések, hogy mennyire lenullázódik mindenből, de nem tudom, hogy ezt figyeltétek-e, hogy az ő sztoria az úgy kezdődik, hogy nagy vagyona volt, Jób könyvéből idézem, 7000 juha, 3000 tevéje, 500 iga marhája, 500 szamara és számos cseléde. Így hatalmasabb volt Napkelet valamennyi fiánál. Tehát gyakorlatilag a saját korának az Elon Muskja volt, és gondolhatunk erre, hogy Isten mondjuk kiválasztaná Elon Muskot, és lenullázná, hogy tényleg teljesen, és miután ugye sok éven keresztül esetleg kitart, akkor megduplázza, tehát nem 700 milliárd dollár lenne, hanem már 1400 milliárd dollár a végére. Mert ugye a könyvnek a végén ezt olvassuk, hogy Isten megduplázta a vagyonát a próbatétel után. Tehát azt lehet látni, hogy azok az emberek, akik komoly kapcsolatba kezdenek az Istennel, azok nagyon sokszor ugyan kapnak próbatételeket is, de jellemző nagy bőségben élnek. És nyilván a saját szintemen, de én is azt tapasztalom, hogy ahogy elkezdtem kísérletezni azzal, hogy Istent ugye az anyagi részébe is belevonom az életemnek, és próbálom így a kontrollt neki átadni, úgy érzem, hogy alám nyúl, és megtart ilyen szempontból, és sokszor sokkal megbízhatóbb, mint ahogy én tudnám így erőlködésből. Ez lenne így a harmadik pontom, és a negyedik pont pedig, ez így arra vonatkozik, hogy miután nekünk megvan az Isten kapcsolatunk, aminek köszönhetően van egy jól létünk, Isten gondoskodik rólunk, ezek után Isten azt is akarja, és ez nagyon egyértelmű a Szentírásból, hogy adjunk. És itt két irányú adakozásról van szó, azt kéri, hogy adjunk neki, és hogy adjunk másoknak, elsősorban ugye a rászoruló embertársainak. Itt a két irányban az elsőnek a legeklatánsabb például, ugye a tized fizetés, ezt így fogalomként bizonyára mindannyian ismerjük. Egészen érdekes az, hogy az Ószövetség legelejétől kezdve ez egy bevett dolog volt, tehát legelőször akkor kerül említésre, amikor a nevezett ilyen, hogy is mondjam, mentőexpedíció, ez a jó szó, tehát amikor Ábrahám ugye Lótot sikeresen visszaszerzi ettől a kiskirálytól, akkor megjelenik Melkizedek, aki egy ilyen elég érdekes papi figura, és neki ad tizedet mindenből Ábrahám. Ez volt az első említés, és igazából ez még egy önkéntes felajánlás volt, viszont a zsidóság így az évszázadok alatt ráébredt, hogy ezt Isten nem önkéntes adományként, hanem tényleges elvárásként támasztja az izraelitáknak, és így történhetett meg az, hogy mire Jézus ugye feltűnt a színen, már ez egy évszázados bevett hagyomány volt. És tudjuk azt is, hogy Jézus, amikor korholja a farizeusokat, akkor megemlíti, hogy ugye rutából, mentából, mindenből megadjátok a tizedet, de elhanyagoljátok az irgalmasságot, és stb. Ezt meg kell tenni, azt nem szabad elhagyni, tehát látszik az, hogy ő ezt teljesen jónak gondolta, sőt, azt is olvassuk Lukács evangéliumában, hogy ő maga egyébként elfogadta azt, hogy ugye Johanna Kuza felesége és a többi vagyonos asszonyok az ő vagyonukból gondoskodtak róla. Tehát ő a misszióját gyakorlatilag a tizedekre alapozta. És azt is tudjuk, hogy ugye a zsidókból lettek az első keresztények, tehát ők teljesen átvitték ezt a gyakorlatot, és az első évszázadokban ugyan nem volt kötelező érvényű határozat, de ezt mindenki tartotta, és 585-ben volt a második Mekkóni zsinat, ami kimondta azt, hogy mostantól kötelező is, nem csak egy mindenki által gyakorolt gyakorlat, a tized fizetés, és ez így maradt egyébként a felvilágosodás koráig, amikor ugye a szekularizálódó államok megpróbálták picit az egyházat szutyongatni és háttérbe szorítani. De tulajdonképpen mi vagyunk az első néhány olyan generációnak az egyike, akinek nem magától értetődő az, hogy tizedet fizetünk. Mondjuk az elmúlt 3000 év zsidó-keresztény kultúrájában, ami egy nagyon érdekes élmény, de érdekes így felhívni rá a saját figyelmünket, hogy ez egyébként Jézus előtt is ott volt évszázadokig. Jézus ezt látta, jóvá hagyta, ő maga is ennek haszonélvezője volt, és egyébként utána is teljesen egyértelmű volt. Érdemes így rágondolni arra, hogy mi hogyan támogatjuk Istent, meg Isten ügyét, meg az egyházat ennek fényében. Hozzáteszem, hogy amennyire most már nem kötelező, mégis így látjuk azt, hogy bizonyos körökben elkezdi a reneszánszát élni a tized fizetés, ezt egyébként így a Csak Egyetnél én is látom, különösen karizmatikus berkekben kezdett ez megint szokásba jönni, és nagyon érdekes azt is látni, hogy akik rászoknak a tized fizetésre, tehát elkezdenek nagy tétekkel játszani, és Isten bevonni ebbe a részébe az életüknek, azok arról számolnak be, hogy van egyfajta bőségérzet, ami meglepi őket. Azt érzik, hogy valahogyan mindig jól kijönnek, és ami nagyon érdekes, hogy arról is beszámolnak, hogy éppen ahhoz a látásmódhoz konvergál így a tapasztalatuk, amit az elején elmondtunk, hogy az a 90%, ami megmarad, és amiből ők gazdálkodnak, azzal kapcsolatban elkezdik látni, hogy az nem az övék valójában. Tehát ami megmarad, az se az övék. És az is érdekes, hogy aki ezt kipróbálja, és hosszabb távon gyakorolja, és érzi azt, hogy Isten ott van, és kipótolja, és velük van, és közelebb van így összességében, azok erről elkezdenek tanúságot tenni. És lehet ilyen könyveket olvasni, egyébként akit érdekel ez a téma általánosságban, annak Takács Péternek az Adakozás örömet című könyvét ajánlom, nagyon jó összefoglaló munka. Tehát egy nagyon érdekes dolog az, hogy látjuk azt, hogy ma is vannak emberek, magánszemélyek is, meg közösségek, akik gyakorolják a tized fizetést, és nagyon-nagyon pozitív visszajelzések érkeznek tőlük erről. És akkor a másik lába ugye ennek az adományozásnak, ugye ez a rászoruló személyek felé. Itt ugye ez egyszerre fejezheti ki azt, hogy Istennek a nekünk adott ajándékaiért hálásak vagyunk, kifejezhetjük az embertárs iránti szeretetet, és ami talán a legszebb, hogy, ugye azt is kifejezhetjük ezzel, vagy gyakorolhatjuk, hogy ugye Isten képiséget próbálunk minél nagyobb százalékban elérni, tehát ha Isten ad folyamatosan, akkor én próbálok hozzá hasonlulni, és ezért nekem is adnom kell, hogyha hasonlítani akarok rá. Tehát ezek lehetnek így az alapjai, és ami nagyon érdekes, hogy az aramizsna adás, a szegények segítése az Ószövetségben az egy Isten felé irányuló kötelezettség volt. Tehát nem a másik emberek felé volt ez a kötelezettség, hanem Istennek, Isten felé volt ez az embernek a kötelezettsége. Egy többfajta módon lehetett ezt megtenni, tehát volt egy úgynevezett második tized, amit csak minden harmadik évben kellett fizetni, tehát voltak ennek ilyen részletei. Lényeg az, hogy ez az egész Ószövetségen végigment. Jézusról is tudjuk, hogy ő maga is a tanítványokkal együtt rendszeresen adakozott. Ugye tudjuk, hogy például Júdást sokan azt gondolták, hogy azért küldi ki az utolsó vacsoráról, hogy adományt adjon a szegényeknek. És aztán az apostolok cselekedeteiből tudjuk, hogy így a kezdeti időkben a keresztényeknek mennyire fontos volt a szegényeknek a szolgálata. Különösen érdekes számomra, hogy megérintő a Galata levélnek a második fejezete, ahol Péter és Pál apostol hosszú idő után találkoznak, mint egy időkérésre az evangelizáció közepette. Ugye megbeszélik azt, hogy ki melyik társaságot próbálja evangelizálni, tehát ugye Péter a zsidóságot, Pál pedig ugye a pogányok felé megy. És van egy ilyen felsóhajtás ott, miután ezt leírja a Galata levél, hogy ugye ki kit fog evangelizálni, ezt írja, csak legyen gondunk a szegényekre. Ennek viszont igyekeztem is eleget tenni. És az olyan szép ez a felsóhajtás, látszik, hogy mennyire fontos volt ez mind a kettejüknek, hogy persze evangelizáljunk, de csak legyen gondunk a szegényekre. És az egész, ugye az egyház történelemben 2000 éve ez mindig is azért prioritás volt. Csak egyetlen idézetet hozok ide egy egészen modern szereplőtől, Szent II. János Pál pápától. Az ő Centesimus Annus kezdetű 91-es enciklikájában a következőket írja. Mindenek előtt szakítani kell azzal a szemlélettel, amely a szegényeket, embereket és nemzeteket, mint egy tehernek, kellemetlen tolakodónak tekinti, akik azt akarják elfogyasztani, amit mások megtermeltek. A szegények jogot követelnek maguknak, hogy részesülhessenek az anyagi javakból, és hogy hasznosíthassák munkaképességüket egy mindenki számára igazságosabb és nagyobb jólétnek örvendő világ megteremtése érdekében. Tehát nagyon is fontos ez nekünk, mint az egyház egészének, és mint nekünk magánszemélyeknek is keresztényként, hogy az aramizsnálkodást azt aktívan gyakoroljuk. És ha megnézzük azt, hogy a Szentírás mit javasol, hogy hogyan adakozzunk, akkor alapvetően három irányelvet találunk. A jó kedvel, lehetőségeinkhez mérten bőséggel és okosan. Ami nagyon érdekes, ez a jó kedvel, ez többször előkerül. Itt Sirák fiától idézem például, mosolygó arccal hozd minden adományod, s légy vidám, amikor a tizedet adod. Úgy adj az Úrnak, ahogy ő ad neked, adakozó kedvel, tehetséged szerint. Igen, egy másik helyen mindenki elhatározásának megfelelően adjon, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti. Tehát ez nagyon érdekes, hogy több helyen visszhangzik, hogy nem elég adni, hanem hogy jókedvvel próbáljuk ezt megtenni. És az pedig, hogy okosan, ebben nem is kell nagyon ezt kifejteni, ismerjük az irgalmas szamaritánusnak a példáját, abból szerintem elég jó iránymutatást lehet erre kapni. És ami nagyon fontos, és ezt aláhúznám, hogy az aramizsnálkodással kapcsolatosan kifejezetten erős áldásos hatások vannak lefektetve a Bibliában. Például Tóbiás könyve, ami eléggé tematizálja az adakozást, így ír erről. Adj aramizsnát javaidból mindazoknak, akik igazak, és ne fordítsd el arcodat egyetlen szegénytől sem, mert az aramizsna megment a haláltól, és megtisztít minden bűntől. Ez egy igen erős mondat. És még két másik a példabeszédek könyvéből. Az adakozó lélek gyarapodik, aki másokat felüdít, maga is felüdül. Ezek szerint így az adományozáshoz kapcsolatban a felüdüléssel. És ez az utolsó, aki megszánja a szegényt, az Úrnak ad kölcsön, és ő megfizeti a jó téteményét. Tehát fel lehet ezt fogni úgy is, mint egy Istennek adott kölcsön. Nagyon érdekes képek ezek. De ha már másért nem, akkor megpróbálhatunk adakozni amiatt, hogy kipróbáljuk az áldásos hatásokat. Mindenkit buzdítok erre. Ha csak egyet szolgálatnak például, nyugodtan lehet segíteni, így segítünk a kísérletezésben. És tulajdonképpen itt hoztam egy ilyen képet, ami segít ezeket a dolgokat összefoglalni, amiket most itt elmondtunk, ugye négy pontot hoztunk elő, és csak azért, hogyha van közöttünk olyan, aki vizuálisabb természetű, annak talán ez segít. Itt az az ember, aki a Biblia iránymutatásai szerint kezeli a pénzügyeit, az ahhoz az emberhez hasonlatos, aki ide építkezett. Azt látjuk, hogy a víz az nem az övé, van egyfajta ráhagyatkozás, hogy a víz az jönni fog, okosan oda telepedik a vízhez, viszont ez nem az ő vize, tehát nem egy hatalmas privát víztározót épít a kertjének a végébe, hanem egy folyóvízhez telepedik, és itt ugye nincs meg az a fajta biztonság, hogy ő garantáltan tud még két hétre előre vizet tározni magának, mert ki tudja, hogy jön-e vagy nem, ezt Istenre bízza. De azért látjuk azt, hogy aki ilyen folyóvíz mellé telepedik, annak mindig lesz vize. Tehát ugye cserélődik hamar, mert ami bejön, az ugye ki is megy hamar, de neki mégis csak mindig lesz vize. És valahogy így képzelem el, vagy számomra amilyen kép így kibontakozott a Szentírásból, az valami ilyesmire való meghívás. És egyébként erre a folyamatos átfolyatás, meg stb. Itt azért felsejlik az Isten képünk is, hogyha ezt jól értelmezzük, a Szent Háromság, amiben egy folyamatos flow van, amiben a személyek egymásnak adják önmagukat. Egy picit úgy látom, hogy a pénzügyeinkben is erre hív minket Isten. És talán, hogyha az Isten képiséget már felhoztuk, akkor itt elgondolkozhatunk ezen, hogy ugye, ha megnézzük a napunkat, akkor vannak találkozásaink, van imaidőnk, stb. És általában érezzük, hogyha ez így jól sikerül, hogyha sikerül kapcsolódni, akkor ott van egy ilyen flow élmény. És érdekes lehet azt átgondolni, hogy nyilvánvalóan a célunk keresztényként az, hogy minél nagyobb százaléka a napunknak ilyen flow élményben teljen. És mindannyiunknak van erről jó élménye, hogy amikor a figyelmemmel sikerült a másikra rákapcsolni, stb. És látom, hogy ez neki életet adott, hogy őt most meghallgattam. És érdekes lehet ilyen szempontból elgondolkodni az anyagiakon, hogy azért a pénzünk az egyik legfontosabb életadó képességünk. Tehát persze ott van az időnk, ott van a figyelmünk, de a pénzünk az egyik legfontosabb életadó képességünk, és hogy vajon hol állunk az Isten képiség útján, hogyha egyébként nagyon sokat figyelünk emberekre, meg sok időt töltünk velük, de a pénzünk az egyáltalán nincsen mozgásban. Hogy akkor ott lehet, hogy érdemes elgondolkozni, hogy mondjuk ezért ülünk itt. Mert Isten arra akar hívni, hogy ezt is egy picit vonjuk be a körforgásba, és zárkóztassuk fel a többihez. Tehát ez lenne a kép, amit így hoztam, hogy talán így meg lehet jegyezni, hogy mik ezek az alapelvek, amire Isten hív. És tulajdonképpen itt azt lehet mondani, hogyha ezeket így végighallgattuk, és végigolvassuk a Szentírást tényleg értő füllel, akkor afelé billenhetünk, hogy inkább adok. Tehát azok, akik eddig is adtak, most már legalább tudják, hogy miért, és hogy jól óra tettek, akik meg nem, azok esetleg átnyergelnek, mert teljesen világos a Szentírásból, hogy Isten arra hív, hogy adjunk. Viszont van egy történet, amit még itt zárásként idehoznék, és ez bennem is egy ilyen hosszas érlelődésnek volt az eredménye. Tulajdonképpen én eddig a pontig ezt már máshol is előadtam több helyen, és arra buzdítottam, mint végkicsengés, hogy szívleljük meg ezeket a dolgokat. Egyébként tanulmányozzuk saját magunk is az írásokat, de hogy szálljunk be, és kísérletezzünk legalább először kicsiben. Viszont van egy történet, ami nekem már akkor is egy picit így kiénekelt a kánonból, és ez egy ilyen nagyon érdekes gondolkodás, amiben most így behívlak titeket. Szerintem az egyik legérdekesebb története az Új Szövetségnek ez, amit most ide kivetítettem. Fel is olvasnám. Amikor Kafarnaumba értek, oda mentek Péterhez az adószedők, és megkérdezték. Mesteretek, nem fizett templomadót? De igen, felelte. Amikor hazaért, Jézus megelőzte kérdésével. Mit gondolsz, Simon, a földi királyok kitől szednek vámot és adót, a fiaiktól vagy az idegenektől? Az idegenektől, válaszolta. Jézus így folytatta, a fiak tehát mentesek alóla, de hogy meg ne botránkoztassuk őket, menj ki a tóra, vesd horgot, és az első halat, amelyre akad, húzd ki. Nyisd ki a száját, találsz benne egy statért. Vedd ki, és add nekik oda, értem és érted. És azért érdekes számomra ez a történet, mert amiket eddig elmondtam, ez tulajdonképpen egy kerek egész felhívás a keringőre, hogy le kell számolnunk azzal a mentalitásra, hogy a pénzüket magunknak megtartjuk, és eléggé egyértelmű kötelezettségeink vannak, úgy tűnik. Ugye ez Jézus példája alapján is, az egyház történelmi példák alapján is. Viszont ez a történet egy picit itt felvillant egy új minőséget, és aki ezt megtapasztalta, azt szerintem pontosan érti, hogy valójában az új szövetségnek az a forradalmi újítása, hogy más viszonylatba kerülünk Istennel, mint azelőtt. Tulajdonképpen egy Istennek a családjába kapunk bebocsátatást, és a családban más szabályrendszerek uralkodnak, mint egy alattvaló és úr viszonyban. És én egy picit így értelmezem ezt a részt, hogy Jézus azt mondja, hogy nem kell fizetni, mert családtag vagy. Ez a helyzet. Tehát, hogy nem kevesebb, ami történik, mint hogy a kereszt halála által és a feltámadás által mi testvérei leszünk. Ugye ez is összesen egyszer szerepel valamelyik evangéliumok a végén, amikor feltámadott Jézus már mondja valakinek, hogy mondd meg testvéreimnek, hogy én most felmegyek az atyához. És igazából mit akarunk mi adózni, meg fizetni akkor, amikor trónörökösök vagyunk, meg testvérek vagyunk. Nagyon érdekes, és hívlak titeket, hogy ti is elmélkedjetek ezzel a résszel, de bennem ez így megpendített valamit, és amikor megéltem ezt, hogy én tényleg oda tartozom ehhez a családhoz, akkor valahogy ez billent bennem, hogy én már nem tudom ugyanazt képviselni, nem tudom úgy megtartani ezt az előadást, hogy ott a vége a második pontnál, és ez arra visz engem, hogy nem kell adnom, és ez egy elég jelentős változás, tulajdonképpen így a másik oldalra billent. Viszont ha egy picit belegondoltok abba, hogy megérint tényleg annak a valósága, amit az új szövetség állít, ami nem kevesebb, mint hogy tényleg Istennek a családtagjaivel válunk, akkor ez nyilván az első pillanatban ez egy fantasztikus érzés, és talán a megváltásnak így a szellője, ami minket ilyenkor megcsap, viszont ha ezt közelengedjük magunkhoz, és ebben benne tudunk maradni, ebben a gyermekségben, akkor ezt nem lehet sokáig úgy tenni, hogy ne kezdenénk mi is felmelegedni valahol belül, és ne kezdene ez minket formálni, hogy mi tényleg hozzátartozunk, a gyermekei vagyunk, és azt remélem, hogy mindenki, aki itt ül, illetve aki nézi most ezt az adást, fel tud valahogy az emlékezetébe idézni egy olyan kapcsolatot, vagy akár főleg talán családi kapcsolatot, ahol igazán szeretet van. Akár a szülőkkel való kapcsolat, vagy gyerekekkel, vagy bármi, ahol szívesen fogadnak, ahol otthon vagyunk. És tulajdonképpen itt azt történik, hogy Istennek a családjába befogadást nyerünk, és mi feltétel nélkül kapjuk a szeretetet, meg az elfogadást, és nincsen kötelezettség. Erről szól az új szövetség az én értelmezésemben, és ha ennek így a fogadó oldalán vagyunk, akkor szerintem nem tart sokáig, és aki ezt tapasztalta, az biztosan tudom, hogy ezt így pontosan érti, hogy megtapasztalja ezt, benne tud maradni, és megszületik a vágy arra, hogy adjak. És ez viszont már nem egy kötelezettség, meg nem egy egyházi adó, nem egy 10% vagy 1%, amit ki kell számolni és le kell perkálni, hanem ez egy szeretetből fakadó válasz lesz. Ez egy olyan válasz, mint amikor ott vannak a szüleid, akik mindig is szerettek, akik felneveltek, stb., akiknél igazából mindig szívesen voltál látva. Nem tudom, hogy ki az, aki úgy nyitott be a családi ebédre, hogy mennyit fizessek az ebédért. Eléggé nevetséges, nem? Tehát, hogy ez még az emberi viszonyokban is egy képtelenség. És itt azért sokkal mélyebb szeretetről van szó. Így szeret minket Isten, és gyakorlatilag akkor, amikor mondjuk behozzuk ezt a párhuzamot, hogy a szüleid mindig így szerettek, és hazamész, és látod, hogy összeomlott a féltető, és nincsen pénzük, akkor nem azért, mert felidézed, hogy te mennyi összegben kaptál tőlük akármilyen juttatásos segítséget, hanem alapból nyúlsz a pénztárcátot, hogy segítesz. Azért, mert szeretett kapcsolatban vagy velük. És a szeretett kapcsolat az ezt jelenti. És azt gondolom, hogy ez a mi hétköznapi életünkben oda visz, hogy ad az ember, de már nem azért ad, mert ez a szabály, vagy mert tized, és mindig is így volt, és azért én sem akarok kilógni a sorból, hanem két okból, az egyik, ugye, amit Jézus is említ, hogy mert meg ne botránkoztassuk őket. Tehát fontos arra is figyelni, hogy vannak emberek, akik nem tapasztalták meg ezt a szeretettséget, nem tapasztalták azt, hogy ők gyermekei az Istennek, hogy ők ebbe a családba tartozik, és igenis, ennek is van jelentősége. Fontos úgymond közösséget vállalni mindenkivel, és mindannyian fokozatosan jutunk el ennek a felismerésére, hogy nem egy szolgai kereszténységet akarunk élni, hanem egy gyermeki kereszténységet. És a másik pedig az, hogy valóban, hogyha a szeretet kapcsolat van, akkor az kölcsönös, és igenis be fogok szállni önként és szeretettel, akkor, ha azt látom, hogy Isten és az ő képviselete, ami a Földön az egyház, ami folyamatosan táplál minket, annak szükségletei vannak. Hogyha a szegény embereknek körülöttünk, akikben Krisztus ugye kétszeresen ott van, azoknak szükségletei vannak, akkor igenis fogsz adni. De ez egy szabadon adás lesz, egy szeretetből adás, és igazából én idáig szerettem volna eljutatni ezt a együtt gondolkodást. Ez egy picit, ahogy mondtam, a saját utamat is tükrözi. Úgyhogy én alapvetően így szoktam most hozzáállni. Van egy nagy felszabadulás élmény ezzel az egésszel kapcsolatban. Végigjártam ezt a létrát, hogy elkezdtem ilyen-olyan pénzt adni, elkezdtem a tizeddel próbálkozni, megdicsértem saját magamat, hogy sikerült, jól éreztem magamat, és valahogy mindig is ott volt ebben ez a szolgai lelkület. Megjelent bennem az, hogy adom, és érzem, hogy Isten megtart, de úgy megjelent bennem, hogy de most mi lenne, ha most nem adnám egy ideig. És úgy éreztem, hogy lehet, hogy most én lefizetem Istent igazából. Ez jelent meg ilyen egészen ilyen kis alantas módon. És ebben, ahogyan az Isten kapcsolatom fejlődött, az imádságom, és egyszerűen elérkezett az a pont, ahol tényleg megijedtem ezt, hogy én gyermek vagyok, akire más szabályok vonatkoznak, ott valahogy megtörtént ez a felszabadulás. És ez aztán nagyon sok területre kihatott, de a pénzügyekre is kihatott, és most egyszerűen ebben a szabadságban, meg szeretetteljes kapcsolatban vagyok, hogy tudom, hogy szabad vagyok, tudom, hogy nem vár el semmit tőlem, és egyszerűen próbálok válaszolni szeretettel arra, amit magam körül látok, arra a szükségre, ahol őt fedezem fel, és az ő indítatását fedezem fel. Úgyhogy én azt kívánom mindannyiótoknak, hogy ha esetleg még nem kezdtétek el a kísérletezés, hogy valamiért beakadt egy rossz élmény, vagy bizalmatlanságon bennetek, akkor adjatok egy esélyt ennek, mert Isten nagyon erősen meg tud ezen a téren nyilvánulni. Igen, és kívánom, hogy ezt a fajta gyermekség érzést, ezt megéljétek, és minél gyakrabban éljétek meg, mert nagyon boldogító. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
3: Kedves hallgatóink, az elhangzott műsorunkban Café Francesco podcast beszélgetést hallottak Ménesi Kristóf kommunikációs és forrásfejlesztési vezetővel. Kereszténység, pénz, anyagiak, hogyan viszonyuljanak a keresztények az anyagi világhoz címmel.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Most, hogy elkezdődött a nyár, a szabadságok, a kirándulások, a pihenés idejét éljük. Van, aki a természetben, hegyekben, erdőben keresi a felüdülést, mások a víz közelében. És van, aki otthon tölti a nyarat. A főparancs második része, szeresd fele barátodat, mint önmagadat, kétféle szeretetről szól. A másik ember és önmagunk szeretetéről. Vagyis elsősorban önmagunkat kell helyes módon szeretnünk, ha eleget akarunk tenni Isten akaratának. Önmagunk szeretetét nem szabad összetévesztenünk az egoizmussal. A szeretet alapvető megnyilvánulása, hogy találunk időt a pihenésre, és másoktól sem irigyeljük a kikapcsolódást. A megérdemelt pihenés nem lustálkodás. Jézus is, miután egész nap tanított, gyógyított, gyakran elvonult az apostolokkal vagy nélkülük egy magányos helyre, hogy az atyával legyen. Az imádság is lelki felüdülést ad. Kirándulni általában családtagokkal vagy barátokkal szoktunk. Az együtt töltött idő erősíti a családi vagy baráti köteléket. Fontos, hogy Jézust is magunkkal hívjuk. Köszönöm, hogy imájával és anyagi áldozatával egyaránt segíti a Szűzanya rádióját. A Mária rádió pedig lehetőséget nyújthat arra, hogy a pihenés Isten jelenlétében történjen, hiszen az Úr a békesség az ember igazi megújulásának a forrása.
2: Köszöntök mindenkit szeretettel! Szabó Tamás vagyok, együttlétre hívlak benneteket. Almádialógusnak hívjuk ezt az együttlétet, vagy 2 évvel ezelőtt kezdtük el. A célja az, hogy feldolgozzuk az adott év fő témáját, az idén a szent évben a remény zarándokai témát. Balatonalmádiban a Ciszterrekreációs Központban tartjuk ezeket, a részleteket megtudjátok a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt. Várlak benneteket szeretettel az Almádialógusra. Megismétlem, hogy a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt találjátok meg a részletes információkat és a jelentkezési felületet. Köszöntelek benneteket, áldás legyen mindenkin. Szabó Tamást hallottátok.
3: Mária Rádió. Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Schaffhauser Tibor műsorát hallják.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! Magyarország egyes súlyosabb aszályokkal, villámárvizekkel és hőhullámokkal néz szembe. A tudósok szerint azonban ezek hatásait nem csak az éghajlatváltozás,

0: beruházás erősíti, hanem az is, hogy egyre több természetes területet borítunk be betonnal és aszfalttal. A Klímatudomány 10 üzenet az élet jövőjét nyilatkozat mögött áll tudósok szerint Magyarországon naponta 11-13 focipályai természetes vagy mezőgazdasági terület tűnik el beépítés vagy burkolás miatt. Csak 2024-ben több mint 16 ezer hektár termőföld került ki a mezőgazdasági művelésből, miközben a rendszerváltás óta az ország mezőgazdasági területe közel 22%-kal csökkent. A tudósok szerint a talaj az egyik legfontosabb természeti erőforrásunk. Nem csak az élelmiszertermés alapja, hanem segít megkötni a csapadékot, mérsékli a hőhullámok hatását, és élőhelyet biztosít számos növény és állatfaj számára. Ha azonban ezt a talajt lebetonozzuk, romlik annak vízmegtartó képessége, gyakoribban válnak a villámárvizek és az aszályok, miközben a városokban egyre erősebbé válik a hőszigetelési hatás. A probléma viszont nem csak a nagy beruházásokat érinti. A lakosság is egyre gyakrabban burkol korábban zöld felületként működő udvarokat és kerteket, parkolók vagy betonfelületek kialakítása érdekében. Ezek a kisebb beavatkozások önmagukban jelentéktelennek tűnhetnek, országos szinten azonban jelentősen hozzájárulnak a zöld felületek csökkenéséhez és a településeink felmelegedéséhez. A tudósok szerint sok esetben a meglévő épületek és a korábban beépített területek újra hasznosítása is elegendő lenne, és így nem kellene újabb termőföldeket vagy természetes élőhelyeket feláldozni. Erre a jelenségre hívja fel a figyelmet a túlbetonozó fotópályázat keretében a tudósok. A kampány célja az volt, hogy a lakosság segítségével mutassák be azokat a túlbetonozott természetkárosító helyeket, amelyek jól szemléltetik a jelenlegi terület használati folyamatokat. A felhívás nagy érdeklődést váltott ki. Az ország minden részéről a Fertőtótól egészen Tiszafüredig több mint 120 fénykép érkezett. A pályázók parkolóvá alakított zöld területeket, indokolatlan útépítések és más természetkárosító beavatkozásokat örökítettek meg. A képeket tudósokból, építészekből, fiatalokból és klímavédelmi szakemberekből álló zsűri értékelte, amely kiválasztott azt a 10 fotót, amely a legjobban mutatja be a túlzott beépítés következményeit. A díjazott alkotásokból készült kiállítás augusztus 8-ig ingyenesen látogatható a Duna nyitott műhelyben, a budapesti Jane Henning rakparton, de megtekinthetők a www.aklimatudomány10üzenete.hu oldalon is. A szervezők remélik, hogy a képek hozzájárulnak ahhoz, hogy többen felismerjék a talaj és a zöld felületek megőrzése közös érdekünk. A kampány lezárásával a tudósok egy 6 pontos szakpolitikai javaslatcsomagot is átadtak a kormány számára. A szakértők hangsúlyozzák, a fejlődés és a természetvédelme nem egymással szemben álló célok. Ahhoz azonban, hogy Magyarország sikeresen alkalmazkodjon a klímaváltozáshoz, nem csak a döntéshozók, hanem a lakosság felelős területhasználata is szükség van.
1: Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Schaffhauser Tibor műsorát hallották.
2: Hírpercek.
3: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Önállóvá vált a bakonybéli Szent Mauricius monostor. 500 szentmise bemutatására kérik az egyházmegyéket a Mohácsi csata áldozataiért. Görög katolikus zsolozsmás tábort tartottak Irotán. Jönnek a részletek, Illyés Borbála hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Július 11-én Szent Benedek ünnepén hirdette ki a Szent Mauricius monostor önállóságát Bakonybélben Hortobágyi T. Cirill, a Magyar Bencés Kongregáció apátja, adja hírül a Magyar Kurír. A monostor Pannonhalma és Tihany mellett a hazai bencés örökség meghatározó helyszíne lett. Az erről tanúskodó sztélét az ünnepség keretében avatták fel. A Szent István által alapított monostor 1000 éve őrzi a hit, a műveltség és a magyar államiság értékeit, meghatározó szellemi műhely, ahol egykor Szent Gellért és Szent Günther is élt, emelte ki Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatója. Bán Izsák, a monostor elöljárója szerint Bakonybél igazi szellemisége abban rejlik, hogy a bakony természeti szépsége és a völgy csendje évszázadok óta meghitt feltöltődéssel szolgál az itt élők és az ide látogatók számára egyaránt. A Mohácsi csata 500. évfordulójához közeledve Bacsmai László mohácsi plébános Felföldi László püspök támogatásával arra kéri a Kárpát-medence egyházmegyéit, hogy mutassanak be 500 szentmisét az 1526-os ütközet áldozataiért, a történelmi sebek gyógyulásáért és a kiengesztelődésért, közli a Magyar Kurír. A kezdeményezés nem tesz különbséget keresztény és muszlim elesettek között. A mohácsi csata nem csak a magyar történelem egyik legsúlyosabb tragédiája volt, hanem egyetemes emberi megrázkódtatás is, amelyben keresztény és muszlim katonák egyaránt életüket vesztették. Az 500 szentmise így a béke egyetemes üzenetét is hordozza. A pécsi egyházmegyében e szándékra a szentmiség sora már megkezdődött. A szervezők szerint az 500-as szám nem teljesíthetetlen elvárás. A folyamat a 2026-os évfordulón túl 2027-ig is kiteljesedhet. 33. alkalommal rendezték meg a nyári zsolozsmás tábort a Miskolci Egyházmegyében a festői szépségű irotán, számolt be a Magyar Kurír. A július 6-a és 9-e között zajló program főszervezője Juhász Géza első helynök volt. A zsolozsmás táborban jelen volt Orosz Atanáz Miskolci megyéspüspök is, aki idén is végig együtt imádkozott a táborozókkal. Szócska Ábel nyíregyházi megyéspüspök a második napon kapcsolódott be az imádság folyamba. Idén Dudás György, a Görög Katolikus Papnevelő Intézet előkészítő szemináriumi elöljárója tartott gondolatébresztő elmélkedéseket, amelyekhez a szamáriai asszony történetét vette alapul. A résztvevők szerint a tábor nem csupán zsolozsmázás, hanem lelki gyakorlat is. Juhász Géza első helynök a részvétel mellett megköszönte a falubeliek áldozatos munkáját is, akik szállást, ételt és a templomi helyszínt biztosították a táborozók számára. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei, így és Borbála hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
2: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória keddi adásunk tartalmából.

Leó pápa a szeptemberben egy kiállítási ciklust nyit meg a Vatikáni Apostoli Könyvtárban. Világvezetők, Nobel-díjasok és mesterséges intelligencia szakértők gyűlnek össze a Borgo Laudato Si-ben. Iskolát és jövőt épít Ugandában a Magyar Katolikus Karitász.

Leó pápa szeptemberben egy kiállítási ciklust nyit meg a Vatikáni Apostoli Könyvtárban. 14. Leó pápa szeptember 14-én, hétfőn ellátogat a Vatikáni Apostoli Könyvtárba, és felavatja a Katasztrófa és Csoda című kiállítási ciklus első fejezetét, amelynek címe Aqua. A Vatikáni Apostoli Könyvtár július 12-én vasárnap bejelentette, hogy a pápa szeptember 14-én hétfőn délelőtt 11 órakor ellátogat az intézménybe, hogy felavassa az Aqua Katasztrófa és Csoda című kiállítási ciklust. A tárlat a hét kiválasztott napjain szeptember 25-től 2027. május 14-ig várja a látogatókat. A Giacomo Cardinali atya, a könyvtár alprefektusa, Simona de Crescenzo, Francesca Giannetto és Delio Proverbio által összeállított kiállításról hamarosan további részleteket is közzétesznek. A tárlat három kortárs személyiség, Gérard, francia művész, Bill Moran, amerikai tipográfus és Fulvio Pierangeli, olasz mesterszakács munkáit egyesíti a pápai könyvtár gyűjteményeivel és tereivel párbeszédben, elmélkedést kínálva a vízről, mint veszélyről és erőforrásról. Mindhárom közreműködő a saját művészeti gyakorlatán keresztül értelmezi újra a könyvtár történelmi gyűjteményeit. A római Anyaszentegyház könyvtárosa és levéltárosa, Giovanni Cesare Pagazzi prelátus örömét fejezte ki, hogy fogadhatja a Szentatyát. Megjegyezte, hogy a kiállítás célja, hogy elősegítse a párbeszédet a kortárs művészet és a könyvtár évszázados öröksége között. A pápa többször hangsúlyozta a múlthoz és a jövőhöz való hűséget. A jelen, így a kiállítás jelene is otthonná válhat, ahol múlt és jövő barátként találkozik, emlékeztetett Pagazzi prelátus. A Vatikáni Apostoli Könyvtár egy ősi intézmény, amely a megőrzésnek és a kutatásnak szenteli magát. A pápa tulajdonában van, és szorosan kapcsolódik a Szentszék kormányzásához és szolgálatához. Hatalmas gyűjteményei, amelyek kéziratokat, levéltári anyagokat, régi és modern nyomtatott köteteket, érméket és medálokat, lenyomatokat és rajzokat, valamint térképészeti és fényképészeti anyagokat tartalmaznak, régóta hozzáférhetők a világ minden tájáról érkező képzett tudósok számára, faji, vallási, származási és kulturális hovatartozástól függetlenül. A könyvtár elsősorban filológiai és történelmi tudományágakra specializálódott, a múltba visszatekintve pedig a teológiára, a jogra és a természettudományokra is. A könyvtár történelmi kapcsolatai a pápai Scriniumhoz kötődnek, amelynek létezését már a Krisztus utáni 4. században dokumentálták. Modern története 5. Miklós pápával kezdődik, aki a 15. század közepén úgy döntött, hogy megnyitja a pápai könyvgyűjteményt a tudósok előtt, valamint 4. Sixtus pápával, aki lefektette az intézmény hivatalos jogi és szervezeti struktúráját, az 1475. június 15-i Ad Decorem Militiantis Ecclesiae című bullájával. Világvezetők, Nobel-díjasok és mesterséges intelligencia szakértők gyűlnek össze a Borgo Laudato Si-ben. 30 Nobel-díjas, 30 ország képviselői, korábbi állam- és kormányfők, 20 vezető mesterséges intelligencia szakértő, köztük az OpenAI, a Google DeepMind, az ARU és az Anthropic, valamint a világ 30 legkiemelkedőbb egyeteme és kutató intézete találkozik ezen a héten a Castel Gandolfo-i Borgo Laudato Si-ben, majd később a Kapitóliumon, ahol várhatóan elfogadják a lefegyverzett és lefegyverző békéről szóló római nyilatkozatot. A Vatikán a Castel Gandolfo-i pápai kertekben található Borgo Laudato Si-ben rendezi meg a Nobel-díjasok globális gyűlését a mesterséges intelligencia és az atomháború témáról, amelyen a világ több mint 200 leghitelesebb személyisége,
továbbá a béke és a mesterséges intelligencia területén működő vezető nemzetközi kutatóintézetek képviselői vesznek részt július 14-e és 16-a között. 14. Leó pápa új, a mesterséges intelligencia korában az emberi személy védelmét célzó Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája által ihletett tanácskozás egy olyan kontextusban zajlik, amelyet nemzetközi konfliktusok, növekvő instabilitás és egyre összetettebb nukleáris helyzet jellemez. A gyűlés része Leó pápa lefegyverzett és lefegyverző békéről alkotott víziójának. A megbeszélések a lefegyverzett és lefegyverző békéről szóló római nyilatkozat kidolgozásával zárulnak, a mesterséges intelligencia, a nukleáris és az autonóm fegyverek, az új digitális protokollok és a digitális fejlődés feltörekvő modelljeinek korában. A rendezvény július 16-án ünnepélyes üléssel zárul a római városházán a Kapitóliumon. 3 napon keresztül 30 Nobel-díjas, korábbi állam és kormányfő, a világ 20 vezető mesterséges intelligencia szakértője és innovátora, köztük az OpenAI, a Google DeepMind, az Aru és az Anthropic képviselői, valamint a világ 30 legrangosabb egyetemének és kutatóintézetének képviselői konklávé stílusú párbeszédet folytatnak az emberiség előtt álló főbb kihívásokról. A résztvevők kiváltképpen a nemzetközi biztonságról, a születő technológiák irányításáról, a leszerelésről és a békére törekvő gazdaság fejlesztéséről tárgyalnak. A megbeszélések középpontjában az új globális paradigma keresése áll, amely képes ötvözni az innovációt, a felelősségvállalást és az etikát. A tanácskozást a Nobel-díjasok közgyűlése az atomháború megelőzéséért, a Nobel-díjas nők kezdeményezése, a Nemzetközi Orvosok az atomháború megelőzéséért, a PAGVES Tudományos és Világügyi Konferencia, a UNUS Központ, az Amerikai Katolikus Egyetem, a Chicagói Egyetem Egzisztenciális Kockázat Laboratóriuma, a Harvard Orvosi Egyetem, a Brigham és Női Kórház, a Notre Dame Egyetem, a Bulletin of the Atomic Scientists, az Atomtudósok Bulletinje és a Soka Gakkai International két független szervezet támogatja. A főtitkárság szerepét a Domus Communis alapítvány végzi. A gyűlés zárásaként bemutatják a római nyilatkozatot a lefegyverzett és lefegyverző békéről, a mesterséges intelligencia, a nukleáris és autonóm fegyverek, az új digitális protokollok és a digitális fejlődés megszülető modelljeinek korában. A nyilatkozat célja, hogy elveket és iránymutatásokat határozzon meg a mesterséges intelligencia irányítására vonatkozóan, előmozdítva a nemzetközi biztonság jövőképét, amely az együttműködésen, az emberi méltóságon, az átfogó emberi fejlődésen és a népek közötti békén alapul.

Iskolát és jövőt épít Ugandában a Magyar Katolikus Karitász. Tantermek és higiéniai létesítmények épülhetnek a jelenleg nagyrészt fák alatt tanuló 176 gyermek számára Uganda egyik legszegényebb térségében. A Katolikus Karitász 20 ezer dollár értékű iskolai fejlesztéssel járul hozzá a Karamoja régióban működő Komboni Szent Dániel óvoda és általános iskola körülményeinek a javításához. A segélyszervezet képviselői a helyszínen háromoldalú projekt megállapodást kötöttek ugandai partnereikkel. A Katolikus Karitász Caritas Hungarica új nemzetközi fejlesztési programot indított Uganda északkeleti részén a Karamoja régióban. A kezdeményezés középpontjában a Lokitedet településen működő Komboni Szent Dániel óvoda és általános iskola áll, amelynek 176 tanulója jelenleg megfelelő iskolaépület nélkül többnyire a szabad ég alatt fák árnyékában vesz részt az oktatásban. A gyermekeket a száraz időszakban tűző nap, por és szél, az esős évszakban pedig a tanítást gyakran teljesen ellehetetlenítő csapadék sújtja. Az iskola 9 környező falu gyermekeit fogadja, miközben a legközelebbi másik oktatási intézmény mintegy 20 kilométerre található. Egyes tanulók naponta 7 kilométer gyalogolnak az iskoláig, majd a tanítás után ugyanekkora utat tesznek meg hazafelé. A Katolikus Karitász 20 ezer dolláros támogatásával megvalósuló első fejlesztési szakaszban egy egyszerű, biztonságos, két tantermet magában foglaló iskolaépület készül el. A program része a meglévő rossz állapotú illemhelyek felújítása és az alapvető higiéniai feltételek javítása is. Az iskola területén, sőt a közelben sem áll rendelkezésre semmilyen vízvételi lehetőség. Az iváshoz, főzéshez és tisztálkodáshoz szükséges, gyakran erősen szennyezett vizet távoli víznyerő helyekről kannákban hordják az intézményhez és a környező otthonokba. A beruházás ugyanakkor nem csupán új épületeket jelent a közösség számára. A kivitelezésbe a helyi lakosokat, elsősorban a gyermekek szüleit is bevonják, akik személyesen is érdekeltek a fejlesztés sikerében, miközben munkájukért jövedelemhez jutnak. Külön figyelmet fordítanak az egyedülálló, több gyermekről gondoskodó édesanyák, valamint általában a helyi nők foglalkoztatására. A támogatás így egyszerre szolgálja az oktatási feltételek javítását, a családok megélhetését és a helyi közösség megerősítését. A Katolikus Karitász képviselőinek helyszíni látogatása során Kampalában találkoztak a Karitász Uganda országos központjának igazgatójával és munkatársaival. Azt követően a Karamoja régió központjába Morotóba utaztak, ahol Damiano Guzzetti püspökkel, a Morotói Egyházmegye főpásztorával, valamint a Caritas Morono Service munkatársaival, köztük Alum Luana Oloya igazgatóval találkoztak, majd közösen keresték fel a támogatott Lokitededi iskolát. A vendégeket a szülők, a gyermekek és a helyi közösség tagjai hagyományos énekkel és tánccal fogadták. A tanári szobaként szolgáló fa árnyékában megtartott találkozón jelen voltak a családok képviselői és a település vezetői, az egyházmegye oktatási felelőse, a körzeti hivatal képviselője, továbbá a Caritas Uganda és a Caritas Morotó Service munkatársai. A résztvevők elmondták, az új épület és a megbízható vízellátás megteremtése mellett hosszabb távon további tantermekre, kerítésre, valamint a lányok számára bentlakásos elhelyezésre is szükség lenne. A nagy távolságok miatt különösen a lánygyermekek számára jelent veszélyt az odavezető út. A több órás gyaloglás során erőszaknak, zaklatásnak és más visszaéléseknek lehetnek kitéve, ezért sok család nem meri rendszeresen elengedni őket. Ezt a számok is alátámasztják. A 176 kisdiák közül jelenleg csak 44 lány tanul az iskolában. Egy kollégium kialakítása jelentősen növelhetné részvételüket a képzésben. Zagyvari Hárda, a Katolikus Karitász országos igazgatója elmondta. Egy új út kezdődött számunkra a nemzetközi fejlesztési programok és a közös felelősségvállalás terén.
A Lokitededi látogatás egyszerre volt felemelő és megrendítő. Felemelő volt látni, milyen sok szülő jött el, és milyen elszántan szeretnék biztosítani gyermekeik tanulását. Ugyanakkor nehéz volt szembesülni azzal, hogy az iskolát néhány fa árnyéka jelenti, a gyermekek pedig sokszor órákon át gyalogolnak az iskolába. 2-7 kilométerre lakó kislányt hazáig kísértünk. Édesanyjuk egyedül neveli őket, tűzifát gyűjt és ad el azért, hogy előteremtse az iskoláztatás költségeit. A lányok napközben olyan cirokot és kölest esznek, amelyet édesanyjuk a távolról hozott sárgás, szennyezett vízben főz meg. Amikor később azt a víznyerő helyet is meglátogattuk, ahonnan a családok az iváshoz, főzéshez és mosakodáshoz szükséges vizet hordják, még világosabbá vált, milyen alapvető változást hozhat itt egy iskolaépület, egy biztonságos vízvételi hely és egy latrina. Ezek nem pusztán falak és csapok. A gyermekek egészségét, biztonságát és jövőjét jelentik. Nincs olyan ország, kezdeményezés vagy támogatás, amely túl kicsi lenne ahhoz, hogy segítsen és valódi változást hozzon. Minden hozzájárulás értékes, ha szeretettel és felelősséggel történik, mondta el Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója. A küldöttség játékokat, Rubik kockákat, tanszereket, szappant és édességet adott át a tanulóknak. A vendéglátók hagyományos ajándékokkal fejezték ki köszönetüket a Magyar Segélyszervezet segítségéért. Az út során háromoldalú projekt megállapodás is született. Ennek értelmében a Katolikus Karitász fejlesztési partnerként, a Karitász Uganda felügyeleti és koordináló partnerként, a Caritas Moroto Service pedig helyi megvalósítóként vesz részt a munkában. A felek emellett megtették az együttműködési keretegyezmény megkötéséhez vezető első lépéseket is, hogy kapcsolatuk ne érjen véget a jelenlegi hozzájárulás felhasználásával. A magyar és az ugandai Caritas szervezetek a jövőben is közösen kívánnak dolgozni Karamoja leginkább rászoruló lakóinak támogatásáért. A következő fejlesztési szakaszok tervei között biztonságos víznyerőhely kialakítása, további tantermek építése, az iskola területét védő kerítés, valamint a lánygyermekek számára létrehozandó bentlakásos részleg szerepel. A Katolikus Karitás számára a segítségnyújtás Magyarországon kezdődik, de nem ér véget az országhatároknál. A szolidaritás nem jelent választást a közeli és a távoli rászorulók között. Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy biztonságos, emberhez méltó körülmények között tanulhasson, bárhová is született. A segélyszervezet arra kéri a jó szándékú embereket, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák az ugandai iskola fejlesztését. Minden adomány hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyermekek többé ne a tűző napon vagy az esőben, hanem biztonságos tantermekben tanulhassanak, tiszta vízhez juthassanak, és esélyt kapjanak egy biztosabb jövőre. A támogatás lehetséges módjairól, köztük az online adományozásról és az adományvonalról a Katolikus Karitász oldalán tájékozódhatnak.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Bede Anna. Július 14-én, a mai nap költője sorozatban, Bede Annára. Emlékezünk, őt idézzük fel. Biharkeresztesen született 1926. július 14-én. Édesapja tanár volt. Ő grafika szakán végzett az iparművészeti folyiskolának, de mivel már 17 éves korától verselt, ezért ez lett a célkitűzése, ez lett az életiránya, az írás és a műfordítás. Szabó Lőrinc és Devecseri Gábor mellett a klasszikus görög irodalom meghatározó fordítója, Horácius, a magyar Horácius kép kialakítója, megteremtője akart lenni, másik oldalról pedig egy olyan költészetet vitt, ami az asszonyi sorsot akarta bemutatni, az asszonyi sorsot a fájdalmakban, az örömökben, a küzdelmekben, a lehetetlenségekben, a szerelmi boldogságban és a békesség utáni vágyban. A mai napon tehát, július 14-én, Bede Anna napja van a mai nap költője sorozatban. Bede Anna, a 70. év édesanyámnak. Mire megjön a 70. év, a láthatárra kosarát borítja, s a szemlobogást, a homlok ívét, amuvá őrli, roncsányom morítja. Messzesen zörög, ferdül a gerinc, a szem az eget s a földet vigyázza. Nem azt, ami a kettő közt pezseg, mely az űzöttek, hívők, kortesek, szerelmesek, kincskaparók világa. Ha beköszönt a 70. év, már tudni kell a játék, mire volt jó. Hogy kik a gyűjtők, és kik a herék, hogy melyik álom drága, s melyik olcsó. Meg kell állni a kaptató felett, ahonnan följebb már nem mutat lábnyom. Csak a reménység, csak a képzelet nyitrést az ismerős dolgok megett, a nem ismert határtalan határon. Van még sok régről maradt nehezék, levelek, érmek, szekrényalja a holmik. Hol is készült ez szakadt szélű kép? Hol volt? Hol nem volt? Már egybe mosódik. Lakott a szomszédban 36-ban. A távolodó sok porszált a név, mire megjön a 70. év, elvész a sűrűsödő alkonyatban. És megfájdulnak a lábak és a kezek, szúrások jelzik, vad hasogatások, recseg már a kivénült gépezet, küllő motor, húzat mind gyenge, vásott. Szeretet kéne, csönd, ízes ebéd, szép szó, alvás, jó orvosság, csak ennyi. Leült a hó, lehűlt a régi hév. Mire megjön a 70. év, ideje már örömben megpihenni. Bede Anna, a 70. év édesanyámnak. Bede Anna, mellettem ülsz. Mellettem ülsz a fák alatt, hajnali szikrás ág alatt, horgas holt magasság alatt, mint homlok hűsén gondolat, mint csillagpor sövény mögött összeborult mohos ködök. Ülünk szétdőlt korok mögött, kiket világkút kilökött. A negyedik már ez a nyár, veled villámló ez a nyár. Kigyúlt madár, magasan jár, le nem nyugodhat soha már. Bede Anna.
1: Bede Anna, Mihályhegyi Krisztusok. A Mihályhegyen, a Balaton párájában, meg annyi széles, pofacsontú Krisztus, lebegnek a feszületek. Nem járt üstökös a kunyhójuk fölött, nem harsogták égi hírnökök, halleluja, ma született. Húzták a hálót, vágták a sarat, falat raktak villámló ég alatt, asztalhoz ültek fáradt, terhes esten, dalaikat elkapkodta a szél, kertjeiket hóval fötte a tél, és meghaltak a kereszten. Mihályhegyi Krisztusok Bede Annától.

0: Szentírás. Ószövetségi fejezetek hangoznak el Diós István atya felolvasásában.
1: A királyok első könyve. A 13. fejezet. És íme Isten embere jött Júdából az Úr beszédében Bételbe, miközben Jerobeám az oltáron állt, hogy áldozzon. És fölkiáltott az oltár felé az Úr beszédében, és szólt: Oltár, oltár, ezeket mondja az Úr. Íme, fiú születik Dávid házának, név szerint Jozíja, és föl fogja rajtad áldozni a magaslatok papjait, akik most áldoznak rajtad, és emberi csontokat fog rajtad elégetni. És jelet adott azon a napon mondván: ez lesz a jel, hogy az Úr beszélt, íme meghasad az oltár, és kiömlik a hamu, ami benne van. És amikor meghallotta a király Isten emberének beszédét, melyet az oltár felé kiáltott Bételben, kinyújtotta kezét az oltárról, mondván: fogjátok előt! És elszáradt a keze, amit kinyújtott ellene, és már nem volt képes visszahúzni magához. Az oltár is meghasadt, és kiömlött a hamu az oltárból a jel szerint, amit Isten embere előre megmondott az Úr beszédében. És szólt a király Isten emberéhez: kérleld a te urad Istened arcát, és könyörög értem, hogy visszaadassék a kezem. Kérlelte Isten embere Isten arcát, és a király keze visszatért hozzá, és olyan lett, mint korábban volt. Szólt pedig a király Isten emberéhez: jöjj velem a házamba, hogy egyél, és ajándékokat adjak neked. És válaszolt Isten embere a királynak: még ha a házad felét adnád is nekem, nem jövök veled, és kenyeret nem eszem, vizet nem iszom ezen a helyen. Mert ezt a parancsot kaptam a parancsoló Úr beszédében: kenyeret ne egyél, se vizet ne igyál, és vissza se térj azon az úton, amelyen elmentél. Más úton ment el tehát, és nem tért vissza azon az úton, amelyen Bételbe jött. Lakott pedig egy öreg próféta Bételben. Elmentek hozzá a fiai, és elmondtak neki mindent, amit Isten embere azon a napon Bételben tett, és a szavakat, melyeket a királynak mondott, szintén elmondták atyjuknak. És mondta nekik az ő atyjuk: melyik úton ment el? A fiai megmutatták neki az utat, melyen elment Isten Júdából jött embere. És szólt a fiaihoz: nyergeljetek föl nekem egy szamarat. Miután fölnyergelték, fölült. És elment Isten embere után, és megtalálta őt a terebint alatt ülve. És szólt hozzá: te vagy-e Isten embere, aki Júdából jöttél? Az válaszolta: én vagyok. Mondta neki: gyere velem a házba, hogy kenyeret egyél. Ő szólt: nem fordulhatok vissza, nem mehetek veled, kenyeret nem ehetek, vizet sem ihatok ezen a helyen. Mert ez mondatott nekem az Úr beszédében: kenyeret ne egyél, se vizet ne igyál, és vissza se térj azon az úton, amelyen mentél. Ő szólt hozzá: én is hozzád hasonló próféta vagyok, és angyal szólt hozzám az Úr beszédében, mondván: hozd vissza magaddal a házadba, és egyen kenyeret, és igyon vizet. Rászedte őt, és visszavitte magával. Evett tehát kenyeret a házában, és ivott vizet. És amikor asztalhoz ültek, történt az Úr beszéde a prófétához, aki visszavitte őt, és kiáltott Isten Júdából jött emberéhez: ezeket mondja az Úr: mivel nem engedelmeskedtél az Úr szájának, és nem tartottad meg a parancsot, amit parancsolt neked a te urad Istened, és visszafordultál, és ettél kenyeret, és ittál vizet azon a helyen, amelyről megparancsoltam neked, hogy kenyeret ne egyél, és vizet ne igyál ott, nem fogják bevinni a holttestedet atyáid sírjába. Miután megette a kenyeret és ivott, fölnyergelte magának a próféta Szamarát, aki visszavitte őt, és miután elment, rátalált az uton egy oroszlán, és megölte. És a holtteste ott feküdt az uton, a Szamár pedig ott állt mellette, és az oroszlán is ott állt a holttest mellett. És íme, az arra menő férfiak látták az uton fekvő holttestet és a mellette álló oroszlánt. És mentek, és elhíresztelték a városban, amelyben az az öreg próféta lakott. Mikor ezt meghallotta az a próféta, aki visszahozta őt az útról, szólt, Isten embere, aki engedetlen volt az Úr szája iránt, és az Úr odaadta őt az oroszlánnak, és összetörte őt, és megölte az Úr igéje szerint, amint mondott neki. És mondta a fiainak, nyergeljétek föl nekem a Szamarat. Amikor fölnyergelték, ő is elment, és megtalálta annak holttestét az úton, és a holttest mellett a Szamarat, és az ott álló oroszlánt. Az oroszlán nem evett a holttestből, sem a Szamarat nem bántotta. Fogta tehát a próféta Isten emberének holttestét, és föltette a saját Szamarára, és visszatérve bevitte az öreg próféta városába, hogy elsirassák és eltemessék. És a holttestet a saját sírjába tette, és siratták őt, jaj, jaj, testvérem! És miután eltemették, mondta a fiainak, majd ha meghalok, abba a sírba temessetek engem, ahová Isten emberét temettük. Az ő csontjai mellé tegyétek az én csontjaimat, mert bizonnyal beteljesedik a beszéd, amit az Úr beszédében előre megmondott az oltár ellen, amely Bételben van, és minden magaslati hely ellen, amelyek Szamaria városaiban vannak. Jerobeám mindezek után sem fordult vissza a maga nagyon rossz útjáról, hanem ismét magaslati papokat állított a nép legaljából. Aki csak akarta, annak megtöltötte a kezét, hogy a magaslatok papja legyen. Emiatt Jerobeám háza vétkezett, és kiforgatták, és eltöröltetett a föld színéről. A királyok első könyve. A 14. fejezet. Abban az időben Abija, Jerobeám fia megbetegedett, és mondta Jerobeám a feleségének, kelj föl és cserélj ruhát, nehogy fölismerjenek, hogy Jerobeám felesége vagy, és menj el Sílóba, ahol Ahija próféta van, aki megmondta nekem, hogy uralkodni fogok e nép fölött. Vigyél a kezedben 10 kenyeret és lepényt, és egy edény mézet, és menj el hozzá. Ő majd megmondja neked, mi fog történni a fiúval. Megtette, amit mondott, és Jerobeám felesége fölkelvén elment Sílóba, és bement a híja házába. Ő azonban nem láthatta, mert az öregség miatt elhomályosultak a szemei. Mondta pedig az Úr a híjának, íme, Jerobeám felesége jön hozzád, hogy tudakozódjék tőled a fiáról, aki beteg. Ezt és ezt mondd neki, amikor bejön, azt fogja színlelni, hogy zarándok. Amikor tehát Ahija meghallotta lépteinek hangját, amint belépett az ajtón, szólt, jöjj be, Jerobeám felesége, miért színleled magadat másnak? Én pedig kemény hírrel küldettem hozzád. Menj, és mondd Jerobeámnak, ezeket mondja Izrael Ura Istene. Mivel kiemeltelek téged a nép közül, és vezérré tettelek az én népem Izrael fölé, és elszakítottam az országot Dávid házától, és neked adtam, és nem voltál olyan, mint az én szolgám Dávid, aki megtartotta parancsaimat, és követett engem teljes szívében, azt cselekedvén, ami kedves a szememben, hanem rosszat tettél, mindazon túl, ami előtted volt. És idegen és öntött isteneket csináltál magadnak, hogy haragra ingerelj engem, engem pedig a hátad mögé vetettél. Ezért íme én bajt hozok Jerobeám házára, és megverem Jerobeámból mind a férfi nemen lévőket, a serdületlent és a serdültet Izraelben. És megtisztítom Jerobeám házát, ahogyan a szemetet szokták kisöpörni a teljes tisztaságig. Akik Jerobeámból a városban halnak meg, azokat kutyák eszik meg, akik pedig a mezőn halnak meg, azokat az ég madarai eszik meg, mert az Úr szólt. Te pedig kelj föl és menj a házadba, és amikor belépsz a városba, meghal a gyermek. És siratni fogja őt egész Izrael, és eltemeti. Ő lesz az egyetlen, akit Jerobeámból sírba tesznek, mert benne találtatott valami jó Izrael ura istene előtt Jerobeám házában. Az Úr pedig királyt állít magának Izrael fölé, aki megveri Jerobeám házát. És megveri az Úr Izraelt, hogy hajladozzék, mint a nád a vízben. És kiveti Izraelt erről a jó földről, amelyet atyáiknak adott. És elsodorja őket a folyón túlra, mivel berkeket csináltak maguknak, hogy ingereljék az Urat. És odaadja az Úr Izraelt Jerobeám vétkei miatt, aki vétkezett és bűnbe vitte Izraelt. Így tehát fölkelt Jerobeám felesége és elment, és Tircába ment. És amikor átlépte a ház küszöbét, a fiú meghalt. És eltemették őt, és siratta őt egész Izrael az Úr beszéde szerint, amelyet mondott az ő szolgájának, Ahija prófétának a kezében. Jerobeám többi cselekedetei pedig, hogy miként harcolt és miként uralkodott, íme megirattak Izrael királyainak évkönyveiben. A napok pedig, amelyeken Jerobeám uralkodott, 22 esztendőt tettek ki, és elaludt atyáival, és a fia Nadab uralkodott helyette. Salamon fia pedig Rehabeám Júdában uralkodott. 41 éves volt Rehabeám, amikor uralkodni kezdett, és 17 évig uralkodott Jeruzsálemben, a városban, amelyet az Úr kiválasztott, hogy ott legyen a neve Izrael összes törzsei között. Az ő anyjának neve pedig Ammonita Naama volt. És Júda rosszat cselekedett az Úr előtt, és haragra ingerelték őt mindazokon felül, amiket atyáik műveltek a bűneikben, melyeket elkövettek. Ők is magaslati helyeket építettek, és köveket állítottak, és szent berkeket minden magas dombon és minden lombos fa alatt. Még kéjelgést üző férfiak is voltak a földön. És elkövették a nemzetek minden utálatosságát, akiket összetört az Úr Izrael fiainak arca elől. Rehabeám uralmának 5. évében pedig fölvonult Sisak, Egyiptom királya Jeruzsálem ellen. És elvitte az Úr házának kincseit, és a királyi kincseket, és mindent elragadott, az összes aranypajzsot is, amelyeket Salamon készített. Ezek helyett Rehabeám király bronz pajzsokat készített, és átadta a testőrök kapitányainak, akik a királyi palota kapuit őrizték. És amikor a király bement az Úr házába, a testőrök hordozták, aztán visszavitték a testőrök fegyvertárába. Rehabeám többi cselekedeteit és mindazt, amit tett, íme megírták Júda királyainak évkönyveiben. És állandó háború volt Rehabeám és Jerobeám között. Így tehát elaludt Rehabeám atyáival, és eltevették közéjük Dávid városában. Anyjának neve pedig Ammonita Naama volt. És Abijam a fia lett helyette a király.
0: Szentírás. Ószövetségi fejezetek hangzottak el Diós István atya felolvasásában.

0: رادیو. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz!
3: Krisztus, kegyelmezz!
4: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben jár értünk. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Péter apostol első leveléből. Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségetek a sátán ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Uram, kezedbe ajánlom

0: Könyörögjünk! Jóságos Istenünk, világosítsd meg ezt az éjszakát, és add, hogy szolgáid, akik most békében nyugovóra térnek, holnap örömmel ébredjenek az új nap világosságára. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, s amint halálig tisztuló, növekvő, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Istenbe vetett bizalomra és lelki megújulásra buzdít Leó pápa. 500 szentmise bemutatására kérik az egyházmegyéket a Mohácsi csata áldozataiért. Magyar koprodukció kapta a filmkritikusok díját Karlovivariban. Jönnek a részletek, Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Isten akkor sem mond le az emberről, amikor a szív keménynek tűnik, hangsúlyozta Leó pápa a július 12-én vasárnap a Castel Gandolfóban elmondott úrangyala imádság előtt, számolt be a Vatican News. A Szentatya a magvetőről szóló evangéliumi példabeszéd alapján arra hívta fel a köré gyűlt hívek és zarándokok figyelmét, hogy Isten fáradhatatlanul hirdeti igéjét, megszólítva az emberek szívét, mert a szeretete a legridegebb szíveket is szeretettel töltheti meg, hangsúlyozta. Az Úr nem szűnik meg hinni bennünk, abban, akik vagyunk, és akivé kegyelme által válhatunk. A pápa arra buzdított, hogy a nyári pihenés idején is szánjunk időt az imádságra és az elcsendesedésre. Az úrangyala végén ismét békére szólított fel, kérve, hogy a háborúk és feszültségek közepette is segítsük egymást, és ne engedjük kihunyni a remény és a béke lángját. A Mohácsi csata 500. évfordulójához közeledve Bacsmai László mohácsi plébános Felföldi László püspök támogatásával arra kéri a Kárpát-medence egyházmegyéit, hogy mutassanak be 500 szentmisét az 1526-os ütközet áldozataiért, a történelmi sebek gyógyulásáért és a kiengesztelődésért, közli a Magyar Kurír. A kezdeményezés nem tesz különbséget a keresztény és muszlim elesettek között. A Mohácsi csata nem csak a magyar történelem egyik legsúlyosabb tragédiája volt, hanem az egyetemes emberi megrázkódtatás is, amelyben keresztény és muszlim katonák egyaránt életüket vesztették. Az 500 szentmise így a béke egyetemes üzenetét is hordozza. A pécsi egyházmegyében e szándékra a szentmiség sora már megkezdődött. A szervezők szerint az 500-as szám nem teljesíthetetlen elvárás. A folyamat a 2026-os évfordulón túl 2027-ig is kiteljesedhet. A Forrás című dráma nyerte a Nemzetközi Filmkritikusok díját az idei Karlovivári Nemzetközi Filmfesztiválon, amely cseh, szlovák és magyar koprodukcióban készült, adja hírül az MTI. Közép-Európa egyik legrangosabb filmes seregszemléjét idén 60. alkalommal rendezték meg, július 3-a és 11-e között, ahol 137 filmet vetítettek le. A díjnyertes alkotás Csehszlovákia történelmének egy máig feldolgozatlan fejezetét, a roma nők államilag támogatott kényszer sterilizációját dolgozza fel az 1980-as évekből. Az Iván Osztrohovszki rendezésében készült filmet részben Magyarországon forgatták. Elkészítésében számos magyar szakember, többek között Berkes Júlia koproducerként, Petrányi Viktória pedig exekutív producerként működött közre. A vásznon Bárnai Péter és Farkas Franciska is feltűnik. A hazai mozik várhatóan 2027 első felében mutatják majd be a filmet. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Sebestyén Eszter hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: راديو. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzért a Szent Rita ima csoport felajánlja születendő Fülöp egészségéért, Melindáért, Líviáért, Ágnesért és Rozáliáért, valamint elhunyt Piroskáért.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikus Anya Szent Egyházan, a szentek közösségén, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az ugon te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcs, Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az ugon te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békét megőrizze.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az ugon te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségében megegősítsen.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: A világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Jézus egy akart lenni közülünk, a bűnbánók sorában ére állt, pedig ő bűntelen volt. Előfordulhat, hogy a farizeusokhoz, írástudókhoz hasonlóan bűntelennek, makulátlannak érezzük magunkat. Elgondolkodom, vannak-e bűneim? Volna-e mit megbánni? Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Jézus nem volt kicsinyes, a legjobb borrá változtatta a vizet. Mi milyen sokszor szűken mérünk, ragaszkodunk saját elképzeléseinkhez, tárgyainkhoz. A kis dolgokhoz való ragaszkodás elveszi szabadságunkat. Tanuljuk meg levetni önmagunk kicsinyességét, önzését, és induljunk el az Isten felé. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Mindenben kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Isten valóságos és hiteles felfedezése örömet ad. A szeretet megtapasztalásának öröme ez, és a szeretet állandóságára utat attól, aki sosem változik. Ilyenkor el tudjuk engedni a másfajta szeretetet, sőt embereket is, akik esetleg távol tartanak Istentől és Isten országától. Egyedül a kincshez kötődünk, melyet felfedeztünk, Isten szeretetéhez és azokhoz, akik hozzá visznek közelebb. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
6: aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzérének negyedik titka, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Hálát adok Istennek a sugallatokért és bátorításért, amit az imában kapok, és kérem, hogy őrizhessen meg hétköznapjaimban, hogy egyszerre legyek jelen Istennek és barátaimnak. Hálát adok azokért a hétköznapi csodákért, amelyek során megtapasztalhattam Jézus dicsőségét, gondoskodását. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzérének ötödik titka, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Ez a titok arra emlékeztet bennünket, hogy ne csak a mulandó, világi dolgokért fáradozzunk, hanem felismerjük az Eukarisztiában rejlő igazi kincset, a maradandó lelki értékek megnyerése legyen minden törekvésünk iránya. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál életünk Istennek szent anyja,
3: hogy méltó felessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörgünk, Úrunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezze nekünk az örök élet utalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogsághoz szűz meg a Szent Orvosának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyeljük, amit ígérnek. Krisztus, amikünk által.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztust.
3: Mindörökké.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Stahura Ágnes Angelika nővér vagyok, a Szociális Misszió Társulat tagja. 1978-ban születtem, egy háromgyermekes családban harmadik gyermekként. Nagyon késői gyermek vagyok, édesanyám már közelített a 40 éves korhoz. Nővérem is bátyám van, akik akkor 12 és 14 évesek voltak. Édesanyám mielőtt meghalt néhány évvel előtte elmondta, hogy nem vár gyermek voltam, és azon próbálkozott, hogy hát ha nem maradok meg. De a Jóisten kegyelméből mégiscsak megszülethettem. Anyukám ezt persze, amikor elmesélte, akkor könyv fogadt a szemébe, és bocsánatot kért ezért. Elmesélte, hogy amikor tudta, hogy már nincs mese, mert meg fogok születni, éppen Tihanyban nyaraltak, és a tihanyi apátsághoz mentek. Édesanyám református volt. Édesapám katolikus, így lettem aztán én is katolikus. De édesanyám reformátusként bement a tihanyi apátságba, és azon a hosszú, magas lépcső előtt reformátusként letérdelt, és azt mondta, Istenem, ha te ezt a gyermeket akarod, akkor te neveld föl, mert én öreg vagyok. Később, amikor ezt így elmondta, akkor döbbentem rá, hogy te anyuka, hiszen te engem felajánlottál az Istennek. Nem hiába volt az akkor, hogy egész fiatal korom óta vonzódtam az Istenhez és valahogy a valláshoz. Mivel abban a korszakban nevelkedtem, amikor hát bizony nem volt szokásos templomba járni, sőt, sokaknak titkolniuk kellett, hogy templomba járók vagy hívők, édesanyámék nem is vittek el engem. Nem jártunk templomba, tudtam, hogy van Jézus, karácsonykor megünnepeltük, tanítottak alapimádságokra is, de nem volt az én életemben semmilyen kapcsolat a szentmisével, illetve a szentségekkel. Zongorista voltam általános iskolába, és nagyon vágyottam arra nyolcadikba, hogy én a zeneművészetébe zongora szakra kerüljek. Felvételiztem, és kijött a papír, hogy felvettek orgona egyházzene szakra. Hát anyukám is nézett nagyokat, de én magam is, hogy mit keresek én orgona egyházzenén, amikor azt se tudom, hogy mit jelent az egyház, meg az egyházzene. Hát anyukám azt mondta, kislányom, nem baj, egy évet kibírsz, kiszenveded, utána majd átmész zongora szakra. Hát a Jóisten tényleg hatalmas kegyei, hiszen ha akkor én nem orgonaszakos vagyok, akkor nem kerülök kapcsolatba az egyházzal és a vallással. Annyira közel kerültem az orgona és egyházzene szak révén a vallással, hogy egy év múlva már nem akartam átmenni zongora szakra. Nagy hatást gyakoroltak rám a minorita testvérek Miskolcon. Ez 92-ben volt, ugye a rendszerváltás után nem sokkal. A minorita testvérek akkor voltak újonnan alakulóban, hiszen akkor kezdett újra éledni az egyházi élet, a szerzetesek élete. Tóth Alajos, minorita atya volt az, aki az egyházzene szakra járt hozzánk tanítani, és ő felfedezett valamilyen úton, módon ráismert az én lelkemre, hogy én fogható vagyok, és nagyon érdekes módon, de elcsalogatott magukhoz, hogy hát akkor a Tercsi néni volt a kántor, és amúgy is éppen eltörte a lábát, jó lenne valaki, aki helyettesítené. És elvitt engem a Lojzi atya, hogy üljek be az orgonához, és a miséken játszak.

mi az, hogy hinni Jézus Krisztusban. Nagyon sokat jártam a minorita testvérekhez. Reggel, mikor mentem iskolába, már 6 órára lehetett menni gyakorolni, és anyukám akkor elment korengedménnyel nyugdíjba, és mindig bevitt engem korán gyakorolni. A minorita templom és a Bartók Béla zeneművészeti szakiskola nem voltak messze egymástól, ezért megbeszéltem a testvérekkel, meg Tercsi nénivel, aki nyitotta a kaput, hogy én mindig ott hagyom a gyakorlótelmet 6:30, és átmegyek zsolozsmázni. És így már 15 évesen elkezdtem zsolozsmázni a minorita atyákkal együtt. Egyszer kiderült, mert otthon hagytam a tornazsákomat. Anyukám azt hitte, hogy milyen rendes kislány vagyok, hogy minden reggel gyakorlok még iskola előtt, és elhozta. Akkor döbbent rá, hogy nem vagyok ott. A portás azt mondta, hogy Ágika rendszeresen eljár valahova 6:30, és csak 8 órára jön vissza becsengetésre. Amit én akkor kaptam, azt inkább nem mondanám most el, de meg kellett járnom ezt a kálváriát. Kiderült, hogy én rendszeresen templomba járok reggelente. Édesanyám akkor megijedt, mert nem tudta, hogy kik ezek, mi az, hogy minoriták. Hallottam egyszer, amikor mondja apunak, hogy te jó ég valami szektába keveredett. A zsolozsmában először csak azt éreztem meg, ahogy szépen együtt mondjuk lélegzetvételről lélegzetvételre, a zsoltárokon keresztül egészen közelinek éreztem az Úr szavait. Még nem tudtam igazán felfogni, hogy mit is olvasok, vagy mi is az, ami bennem történik, de jó volt ott lenni. Jó volt együtt imádkozni velük, jó volt együtt énekelni, és egy megerősítést kaptam a zsoltárokon keresztül. Amikor nehéz napjaim voltak, fáradt voltam, mindig volt olyan zsoltár, amiben megkaptam a választ. Ott volt benne az Úr segítsége, a kegyelme, a szavakon keresztül, amit olvastam, és hát azért a minorita atyáknak a lelki támaszai sokat jelentett, hiszen ők úgy fogadtak engem, mint a kis palántájukat. És az idősebb minorita atyák nagyon sokat segítettek a hitem fejlődésében. És olyannyira közel kerültem az egyházhoz, hogy 16 évesen mondta azt Ernő atya is, hogy már első áldozó is lehetnél. Úgyhogy 16 évesen első áldoztam. Nagyon sokat jelentett, hogy magamhoz vehetem végre az Úr testét, szentségi formában. Amikor kiléptem a padból, szívem remegett. Azt éreztem, hogy igen, végre magamhoz vehetem azt, aki annyira megfogott engem. Még akkor nem volt bennem konkrétan a tudat sem, hogy Isten mennyire ott volt az én életembe, még akkor nekem ezek ilyen első lángolások voltak. Utána rendszeres áldozó lettem, minden nap szerettem volna misére menni, és mikor eljött a 4. gimnazista korom, akkor azt mondtam édesanyámnak, ha nem vesznek fel a zeneakadémiára, én szeretnék elmenni Clarisszának. Mert a minorita testvérek mellett nagyon sokat hallottam Szent Kláráról. Adtak nekem könyveket, olvastam, és nagyon vonzódtam a Clarisszák életformájához. Édesanyám akkor megijedt, hogy eldobnád a tehetségedet ilyen fiatalon, és mindent megpróbált, hogy eltérítsen ettől az úttól. Volt, amikor nem engedett templomba. Megtiltotta, hogy elmenjek. Kicsit engedetlen voltam, és volt, amikor bizony-bizony kijátszottam a szülői szigort, és akkor is elmentem templomba. Ezzel meg kellett küzdenem. De a Jóisten úgy tervezte, hogy felvettek a zeneakadémiára. És akkor egyértelműen úgy éreztem, hogy jó, akkor viszont művésznek akar a Jóisten. És elvégeztem a zeneakadémiát. Közben ugyanúgy kerestem az utamat. Néhány nővéri közösséget akkor ismertem, és eleljárogattam hozzájuk. Az egyik ilyen közösség volt a Premontrei Nővérek Zsámbékon, ahova rendszeresen kijártam, míg ott is aludtam, ott töltöttem náluk napokat is, több napot. Nagyon-nagyon közel álltak hozzám, nagyon szerettem őket, és ott volt bennem az, hogy na, talán ők lesznek azok, akikhez én el fogok jönni. De mikor lediplomáztam, megint egy fordulat történt, a minorita testvérek hazavártak, hogy vegyem át a templomi szolgálatot, mint orgonista, és hogy szervezzek egy gyermekkórust. Akkor megint úgy éreztem, hogy akkor mégsem megyek akkor a Premontrei Nővérekhez, hanem hazamegyek. Mindig egy ilyen elcsábítás történt,
De így utólag úgy gondolom, hogy a jó Isten vezetett azért, hogy én

0: ide kerüljek, ahova kerültem. Hazamentem, és megszerveztem a gyermekkórust, és beálltam a templomi szolgálatba. Szentmisék, temetések, esküvők. Egyre inkább érlelődött bennem a szerzetesi gondolat, és az atyák támogattak is ebben, hogy ha úgy gondolod, akkor segítünk és eljuttatunk akár még a Klarisszákhoz is. Méghozzá én kivágyódtam az eredeti Klarisszákhoz, a lengyelországiakhoz. Végül is a Jóisten kegyelméből, meg fordulatokból az életembe úgy hozta, hogy nem mentem ki. Elkezdődött a orgonaművészi pályámon egy kicsit az ívelés, nagyon sok helyre meghívtak, koncerteztem, és úgy éreztem, hogy a Jóisten ezt megadja, hiszen ő adta a tehetséget, ő az, aki erre engem elhívott. De állandóan azt éreztem, hogy még mindig nem teljes az életem. Valami erősebb vonzott, valami olyan, amit nem tudtam akkor megmagyarázni. Édesanyám látta ezt a kínlódásomat, és mindig azt mondta, hogy kislányom, szenteld magad akkor az Úrnak, de ne add fel a tehetséged, mert tőle kaptad. Elmentem tanítani, ott hagytam a minoritákat. A tanítás sem teljesítette ki az életemet. Akkor ismerkedtem meg a ferences kistestvérek közösségével és kisnővérekkel a miskolci vasgyári közösségben, és elkezdtem közéjük járni. Dicsőítések, karizmatikus megújulás, akkor kezdtem igazán ehhez vonzódni. Még inkább megélni a hitemet, amikor oda kerültem. Nagyon szerettem a kisnővéreket is, mai napig jó kapcsolatot ápolok velük, de mégis nem ők voltak azok, akikhez hívott a Jóisten. És hiába szemezgettem velük, éreztem, hogy nem ők. És mindig kerestem, hogy hova tovább, merre, Uram. Aztán a kisnővérek alapítója, Krisztofóra nővér, lejött többször Miskolcra. Tartott nekünk ilyen kis lelki gyakorlatot, és összeszedte, úgymond, azokat a lányokat, akiknek hivatásuk van. Ott akkor pici közösség elkezdett kialakulni, de inkább csak úgy, hogy magánfogadalmasként tegyük meg a fogadalmunkat arra, hogy mi tisztaságban élünk tovább, de hogy az egyházat szolgálva a testvérek mellett. És ebben voltam pár éven keresztül. De még mindig hiányzott valami. Éreztem azt, hogy nekem közösségben a helyem. Éreztem azt, hogy ez így nem elegendő, mert nem tudom egyedül megélni ezt. És akkor a Jóisten kegyelméből bekerültem a jezsuiták mellé. Ez nekem egy hatalmas változás volt, hiszen gyermekkoromtól ferencesek mellett voltam, a testvérek is ferencesek voltak. A jezsuita testvéreket, atyákat én már régóta ismertem, hiszen már a 2000-es évektől Csukai Károly atya rendszeresen hívott magával temetni is, a Hessz István atya is rendszeresen hívott engem, örömmel mentem hozzájuk. És egy évben úgy éreztem, hogy most be kell iratkoznom a hittudományi főiskolára. Mondom, ne csak orgonaművészi zongoratanár legyek már, hanem akkor tudjak már hittant is tanítani. Istennek a hívása volt. És miután beiratkoztam, a jezsuita testvérektől a akkori plébános atya azt mondta, hogy gyere már át mellénk akkor, és akkor a kinti iskolákban, ami hozzájuk tartozik, tanítanék főállásban. Hittant, és közben a organistájuk lennék. Teljes mértékben. Előtte azért sokszor azt mondtam nekik is, hogy hát de a testvérek az elsők. Megbeszéltem a lelkivezetőmmel, az egyik testvér a lelkivezetőm, hogy ilyen út előtt állok. És ő is csak azt mondta, hogy amit az Isten akar, azt kell tenni. Én akkor igent mondtam a jezsuita testvéreknek, és átmentem melléjük. Így bekerültem a jezsuita gimnáziumba is, bent is tanítottam meg kint az iskolákban, és elvállaltam a hitoktatói szerepet. Gyakorlatilag mellettük az utolsó 7 évben érlelődött meg igazán a hivatásom. Észlelték a jezsuita atyák is, hogy nagyon keresem az utam. És minden egyes beszédükben, mikor beszélgettem velük, támogattak ebben, segítettek ebben az útban. Ott kezdődött el szerveződni az, hogy mellém csapódott néhány ilyen magánfogadalmas ő, akik nem mentek el időben egy-egy rendbe, hanem a világi életben maradtak magánfogadalmasként, tehát 35 fölöttiek. Ővelük kezdtünk el közösen zsolozsmázni, összejárni, imacsoportot megszervezni. Ez a kis imacsoport odáig ment, hogy már úgy éreztük, hogy talán kéne valamit együtt alakítani. Kerestük a helyünket, hogy mit tudnánk tenni az egyházért, mit tudnánk tenni a papok segítésére. Gyakorlatilag ez volt a fő célunk, hogy segítsük az egyházat. És falvakba szerettünk volna elmenni, hogy ott tudjunk segíteni, mert mindannyian hitoktatók lettünk. Akkor ismerkedtem meg, illetve nem, mert ismertem már hamarabb, a szikszói idős otthon vezetőjével elkezdtem beszélgetni erről, hogy mi itt Szikszó is környékén keressünk valahol lehetőséget, hogy hol tudunk esetleg akár egy házat is venni, és akkor ott mi letelepednénk, és akkor segítenénk az egyháznak, mint egyházban élő szüzek. A szakdolgozatomat is a szüzek rendjéről írtam. És akkor mondta a vezetője az otthonnak, hogy az a rend, amelyiket ti szeretnétek élni, ezt a karizmát, az létezik, és mindjárt kihalnak, mert idősek a nővérek. Ekkor mondta azt, hogy megadja a telefonszámot Gabriela nővérnek. Én bátorságot vettem, mondom, ez sem véletlen, mondom, az úrnak a jele lehet, úgyhogy felhívtam Gabriela nővért, aki nagyon kedvesen fogadott így első beszélgetésre, és onnantól kezdve minden pénteken este be volt táblázva, hogy én hívom a Gabriela nővért, és minden péntek este beszélgettem vele jó évig, vagy akár másfél évig is, csak telefonon. És annyira megismertem őket, elmesélt dolgokat a rend életéről, hogy mi van velük, hogy már látatlanban is ismertem a nővéreket. És egyszer azt mondtam neki, mondom, Gabriela nővér, most már azért felmennék. És mondtam a lányoknak, akik úgy mellettem voltak, hogy mit szólnátok hozzá, ha felmennénk megismerkedni velük, hiszen ugyanazt az életformát élik ők régóta, amit mi itt elgondoltunk, hogy mi szeretnénk az egyházban, a szociális területen. És innen kezdődött el az ismerkedés, amit a Jóisten egyenes úton szépen engem idehozott ebbe a rendbe. Én ezt isteni vezetésnek és gondviselésnek tudom be, és egy év ismerkedő idő után karácsonykor hárman megjelentünk azzal a kérvénnyel, hogy szeretnénk belépni. A nővérek arcán azt a mosolyt, lelkesedést, azt sosem felejtem el, hogy ennyi év után, amiért ők imádkoztak, 20 éve nem volt belépőjük, 3 lány beadja a jelentkezését. És ezzel elkezdődött a szorosabb ismerkedés. Na most ebből a 3 lányból egyedül én voltam az, aki aztán eljött a jelöltségbe, de a többiek is azért így a kültagságba, illetve többször feljárnak, és itt vannak, és segítenek. Az, hogy én idős nővérek közé jöttem, először sokan megkérdezték, hogy te biztos vagy benne, hogy közéjük akarsz menni? De rengeteg olyan közösség van, ahol fiatalok is vannak, és még felvesznek azért 35 éves, 40 éves nőket is. És nem volt gond nekem. Valahogy nekem az idős emberekkel való együttlét, foglalkozás megvolt gyermekkoromtól, hiszen édesanyámék is idősebbek voltak már. És amikor én eljöttem, én még otthon voltam velük. Amikor felnőttem, művész lettem, édesanyám is azt mondta, hogy ne költözz el, maradj itt, mert mi már idősek vagyunk. És így akkor tudsz rólunk is gondoskodni, segíteni. Úgyhogy az idős emberekkel való együttélés nem okozott gondot, sőt, annyira megszerettem őket, hogy szinte mindegyik édesanyám lehetne, és tényleg úgy is vagyok velük, hogy mindegyik a szeretett anyám, így a rendben a testvéreim. Amikor novícia voltam, Edith nővér volt a novíc mesternőm, és hát nagyon kemény éveket éltem meg így ebben a 2 évben, mert mivel nem volt belépőjük 20 éven keresztül, én voltam az első próbababa, és bizony-bizony nagyon keményen vették ezt az évet, nagyon sokat kellett tanulnom, sokat kellett olvasnom, rengeteg beadandót írnom, de mégis úgy éreztem, hogy igen, helyemen vagyok, itt vagyok. Cecília nővérnek köszönhetően megismertem alaposan a karizmát, a rendtörténetet, Edith nővérnek pedig az a mondhatni így, hogy profizmusa a teológiában, az pedig annyira sok mindent megtanított velem, még pluszba olyan könyveket adott, amit nem is ismertem eddig, és kitágította az én látáskörömet is. És ezáltal eljutottam egy olyan szintre itt a hitéletben, hogy nem is volt kérdéses, hogy én szeretnék igent mondani erre a közösségre. Nem volt bennem kételj, hanem amikor eljutottam a 2. év vége felé, egyértelmű igennel adtam be a kérvényemet a fogadalomtételre. És amikor elérkezett a nap, akkor viszont nagyon-nagyon meghatott szívvel voltam itt. Mondhatni azt, hogy egészen megrendült a lelkem, ahogy az írásban is olvassuk Jézusnál, tényleg azt éreztem, hogy valami egészen közel kerültem a Jóistenhez, és hogy végre már nem azt mondom most már ki, hogy a Szociális Missziótársulat novíciája vagyok, hanem a Szociális Missziótársulat nővére. És amikor megtettem a fogadalmamat, és elmondtam a fogadalmi imámat, éreztem a Szentlélek erejét, ami akkor ott leszállt, úgymond mondhatni, rám, éreztem az ő kegyelmét, hogy megajándékozott engem azzal, hogy ha ennyire kitartottam mellette, és ennyire kerestem őt, ő most oda ajándékozza magát nekem ebben a fogadalomban. Nagyon sokat jelent nekem a mindennapi szentáldozás, nagyon sokat jelent az Istennel való kapcsolat. Amint az elején mondtam, hogy később derült ki, de édesanyám úgy tűnik, hogy felajánlott, és a Jóisten ezt a felajánlást komolyan vette. Mert egész életutamon, ha így visszanézek, mindig ő volt az, aki engem terelgetett. Ő volt az, aki egyengette az utamat, hogy ott lásson, ahova ő engem elhívott, ahova ő engem megteremtett és létrehívott. Az, hogy én napi kapcsolatban vagyok az imádságban, napi kapcsolatban vagyok a Szent Háromsággal és a Szent Lélekkel, az engem boldoggá tesz, megerősít, és érzem azt a hathatós kegyelmet minden áldott nap, amikor valami kérdés előtt állok, vagy válasz előtt, hogy igen, Uram, Te ott vagy mellettem, és tenyereden hordozol, és nem ütöm kőbe a lábamat, hiszen Te tényleg ott vagy, és felemelsz engem még a bukásban is. Vannak nehézségek, vannak gyötrelmek, de mégis boldog vagyok, mert Isten velem van, mert Jézus fogja a kezem, és ezt egyértelműen érezni az életemben, megtapasztalom. Azt, hogy egy olyan életritmusban élhetek, hogy szabályozva van a reggel, délben, este, a közös zsolozsma, a napi szentmése, a napi rózsafűzér, ez megadja azt a nyugalmat, békét, és mondhatni azt, hogy egy biztonságot is ad. Tudom, hogy a Jóisten az elköteleződést komolyan veszi. Tudom, hogy aki valóban odaadja a szívét neki, arra gondja van. Mindenkire gondja van, de aki elköteleződött és odaadja magát, az százszorosan megkapja a jutalmát, hogyha kitart ebben, és valóban az ő útjait követi.
1: Kedves hallgatók, a Szociális Missziótársulathoz tartozó Angelika nővér tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: a lélek hangja.
1: Következő műsorunkban Róna Széki János atya előadását hallhatják, melynek címe Szexualitásról az egyház szemével. Az előadás a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el.
2: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Hát először is köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és a téma aktualitása és fontossága miatt talán sokaknak felkeltette a figyelmét, és azt gondolom, hogy itt a Café Francesco-nak az a küldetése itt a belvárosba azért hoztuk létre most már lassan fél éve, hogy különböző fontos társadalmi erkölcsi kérdésekben előadásokat, katekéziseket tartsunk, és így előbb-utóbb ugye a szexualitásnak a témájára is sor került, és azt gondolom, hogy mindig ugye meg kell magyarázni azt, hogy miért van létjogosultsága annak, hogy egy pap erről a témáról beszél, és amellett, hogy a pap is ember és ugyanolyan szexuális lény, mint bárki más, amellett azért azt tudni kell, hogy a lelkipásztori tapasztalatnak, a gyónásoknak egy jelentős százalékának a napi hallgatása és az ezzel való találkozás azért az a szexualitásnak a témájában történik, és éppen ezért a legfontosabb dolognak a mai világban, illetve az ifjúság nevelésben azt gondolom, hogy erről a témáról tudjon az egyház beszélni nyíltan és szókimondóan és értelmesen, és nem csak abban a kontextusban, hogy mit nem szabad és mi az, ami tilos, hanem azt megnézni, hogy milyennek az egésznek a szépsége, és kicsit rácsodálkozni arra, hogy az Isten ezt az egészet egy milyen szép dolognak alkotta meg. Először előjáróban azt szeretném tisztázni, hogy miért elképesztően fontos ez a téma, miért fontos, hogy erről a témáról beszéljünk, és miért elképesztően lényeges, hogy az egyháznak a kommunikációja, illetve a szexualitáshoz való hozzáállása, az erről való beszédje megváltozzon. Az egyik az, hogy mivel testben élünk, az ember egész életét meghatározza a szexualitás. A kereszténység sose mondta és sose tanította, hogy az ember csak lélek, vagy az embernek a testi része nem számítana. Az, hogy hogyan álltunk a testhez a történelem különböző időszakaiban, ebben változott a kereszténységnek a felfogása, de alapvetően a krisztusi tanításban és alapvetően a teremtettségünkben mindig nagyon fontos témát kapott a testiség, így a szexualitás is elképesztő fontos része az egyház tanításának, és van is az egyháznak nagyon szép és kiforrott tanítása, csak sokszor nem megyünk ennek a mélyre, és nem értjük meg a miérteket. A másik ok, amiért beszélnünk kell erről a témáról, hogy a fiatalok nagy része nem részesül normális szexuális nevelésben. Nagyon sokan úgy nőnek föl keresztény családokban, cserkészként, regnumiként is, hogy igazából nem beszéltek erről a témáról normális módon soha. És kikerül az ember a nagyvilágba, kikerül a nagy életnek, a nagybetűs életnek a terepébe, meg kell hozni az első döntéseket, az első párkapcsolatnak a döntéseit, és nagyon sokszor az ember azért hoz rossz döntéseket, vagy azért hoz meggondolatlan döntéseket a szexualitásnak a témájában, mert sose volt senki, aki vele beszélt volna, és ebben a témában segítette volna. Aztán a családokban, egyházi közösségekben sokszor tabuként kezelik a szexualitást. Hatalmas nagy hibája a keresztény közösségeknek, amellett, hogy nyilvánvalóan rengeteg értékük van, hogy a szexualitás az tabu téma lett. És mindenről beszélünk, az égvilágon minden témát felhozunk, az összes imát tudjuk a közőkönyvből, mert az összes gitáros éneket el tudjuk imádkozni a gitáros füzetből, és nagyon jól érezzük magunkat a cserkésztáborban, meg a regnubi táborban, de felnőnek úgy generációk és fiatalok, hogy a szexualitásról, ami az egész életünket velejéig meghatározza, nem beszélünk. Mert azt gondoljuk, hogy ez valami olyan dolog, ami a hitünktől távol van. Vagy ez valahogy nem érinti a mi keresztény világunkat, közben elképesztő módon érint minden keresztényt is, csak sokszor tabuként kezeljük, szűnyeg alá söpörjük, és ezért van az, hogy sokszor éppen a keresztény családokban, vagy a keresztény közegekben tud robbanni a szexualitásnak a bombája, mert a vágyak, az érzelmek mindenkiben ott vannak, de hogyha nincs ez a felszínre hozva, és nincsen normális módon kifejtve, akkor nagyon nagy problémák lehetnek a keresztény családokban is. A fiatalok túl gyakran, túl korán megfelelő érettség és ismeret nélkül kezdenek szexuális életet élni. Alapvető statisztika mutatja, hogy a legtöbb válás a házasság kötésnek az első pár évében van. És ennek az az oka, hogy rengeteg mindenki úgy megy bele felelőtlenül a házasságba, hogy rögtön a szexualitás is ott van, és teljesen hozzákötődik a másikhoz, és úgy hoz meg egy döntést a másik mellett, hogy elképesztő nagy hormonális hatások alatt nem kellő érettséggel és belátással hozza meg a döntését. Éppen ezért nagyon sírül a lelke benne, és nagyon olyan döntést is tud hozni, amit később megbán, vagy az életét tönkre teheti. A pszichológiai sérülések egy jelentős része szexuális eredetű. De a gyónásoknak is egy nagyon nagy része a szexuális eredetű, anélkül, hogy gyónási titkot megsértenénk, azért azt látni kell, hogy a gyónásoknak egy nagyon nagy százaléka az a szexualitáson belüli dolgokról szól. Azért, mert az ember nem tud test vagy lélekként külön cselekedni, hanem ami történik a lelkeddel, az kihatással van a testedre is, és amit csinálsz a testeddel, az kihatással van a lelkedre is. Bármilyen módon megéled a szexualitásodat, az a lelkedden is meg fog mutatkozni. Igen, a válások egy jelentős része a nem megfelelően élt szexualitás miatt megy tönkre, ezt mondtam, ezt ki fogom majd fejteni, hogy ez miért is van így. Illetve egy nagyon fontos és aktuális dolog, hogy a pornográfia és az internetes világ teljesen torz és hamis képet fest a szexualitásról. A mai világnak a legnagyobb gócpontja és a legnagyobb ártalmas valósága az az internetes pornográfia, amit Ferenc pápa is nagyon szókimondóan nagyon sokszor elítél, és olyan mértékű anyag és olyan mértékű tartalom az, amely egy mai fiatalra ráhull, hogy teljesen megbénítja és teljesen eltéríti azt a fajta normális felfogást, amely a szexualitásban amúgy esetleg normálisan kialakulna benne. És alapvetően a mai világunk egy sok minden szempontból egy határvilág, hiszen olyan generáció különbségek mutatkoznak meg, amelyek főleg a szexuális forradalom után nagyon mélyen a szexualitásban is testet öltöttek, ugyanis a mai generáció, a mai keresztény generáció azért van nagyon nehéz helyzetben, és a mai fiatalok azért nem tudnak a mai világban a szexualitással mit kezdeni, mert ők már egy teljesen más világban nőttek fel. Én is már egy olyan világban nőttem fel, ahol már a gyermekkorunknak a részét képezték a különböző internetes tartalmak, meg ez a világ, pedig nekünk még nem is volt okostelefonunk általános iskolában, meg gimnáziumban se. Tehát még egy kicsit védettebb burokba tudtunk felnőni, de aztán, de mégis ott volt az internetnek a világa, és ott volt mindaz, ami ennek a veszélyét képezi. Viszont ami szüleink vagy nagyszüleinknek a generációja egészen más környezetben nőtt föl. Nem volt internet, nem volt pornográfia, nem volt ez az elképesztő nagy szexuális felfűtöttség, amit most a hétköznapokban tapasztalunk. Tehát a két generáció közötti különbséget vagy eltávolodást az nem az adja, hogy képtelenek erről a témáról beszélni a szüleink vagy nagyszüleink korosztálya, hanem nekik még nem kellett olyan témákkal és küzdelmekkel felvenni a harcot, ami a mai embernek a mindennapos kihívása. Éppen ezért van az, hogy kamaszként vagy fiatal felnőttként az ember a szexualitásban is lázad és nem érti, hogy miért nem értik meg a lemaradott szülei ezt az egészet, de azt is meg kell érteni, hogy a világ elképesztően megváltozott a szexuális forradalom óta. És innentől kezdve, úgy, ahogy a szexuális forradalom belépett az emberiségnek a világába, megmaradt a kereszténységen belül az a fajta nézőpont, ami még a szexuális forradalom előtt volt az emberekben. Tehát a hatodik parancsolat az továbbra is egy tabú, a szégyen és a sztereotípiáknak a világát alkotja. És az egyház sokszor, vagy a keresztény közösségek nem tudtak reagálni arra a hatalmas nagy szexuális változásra, ami a világban megtörtént, és nem tudtak egyfajta választ vagy kommunikációt adni arra, hogy ebben a helyzetben, ebben a mai világban egy mai fiatal hogyan tudja megélni a tisztaságát. Éppen ezért sajnos mai napig nagyon sok embernek, hogyha a hatodik parancsolatnak a tárgykörét megemlítjük, akkor nagyon sokszor a tabú és a szégyennek az érzése kötődik oda. Gyónásokban fogok hozni pár lelkipásztori szempontot így az előadás során, hogyha már lelkipásztorkodom, akkor talán ezt érdemes így behozni. Ugye a gyónásokban nagyon sokszor, amikor ez a téma előjön, akkor nem is merünk erről beszélni. Nagyon sokan ugye azt mondják, hogy vétkeztem a 6. parancsolat ellen. És ennyi. De hát a 6. parancsolatnak hatalmas nagy skálája van. Onnantól kezdve, hogy valakire szemérmetlenül néztem, onnantól kezdve, hogy megcsaltam a házastársamat, elképesztő nagy skálája van, de mégsem merünk erről beszélni, nem merjük megnevezni azt, hogy az életemben ezen a téren mi a probléma, vagy mi a bűn, hanem csak belerakom egy nagy 6. parancsolat csomagba, hogy majd a pap ezen úgyis majd átlendül. És a jó gyóntatók, vagy azt gondolom, hogyha visszakérdeznek a gyóntatók, vagy megkérdezik, hogy mi is történt ezen a téren, akkor ettől ne ijedjetek meg. Ugyanis egészen más az, hogyha az ember mondjuk találkozik az internetes pornográfiának a világával, meg egészen más az, hogyha tényleg megcsalod a házastársadat. És másképpen érint ez az egész téma gimnazistaként, egyetemistaként és aztán nyugdíjasként. De minden életszakaszunkban benne van ez a dolog, és éppen ezért nem szabad, hogy csak a 6. parancsnak a burkába ezt valahogy belerakjon mindent, hanem szembe kell nézni azzal, hogy ez az egész hogy érinti az én személyes életemet itt és most. Éppen ezért, hogy az egyház tanítását egy picit normális mederbe tereljük, el kell osztatni a sztereotípiákat, az előítéleteket. Mik azok az előítéletek, amiket sokszor az egyház szemére vetnek, hogy így gondolkozik a szexualitásról? Az első az, hogy a szex az valami rossz és bűnös dolog. Ez nem igaz. Az egyház sosem tanított ilyet, és semmilyen krisztusi tanítási megalapozottsága nincsen. Második, az Isten szemében a szex valami piszkos dolog. Nem. Egyáltalán nem az, sosem tanított az egyház ilyet. Lehet, hogy voltak egyházi közösségek, vagy papok, akik ezt mondták, vagy úgy tükröződött az egyháznak a tanításából, mintha az lenne, de az egyház igazából sosem tanította ezt. Az egyház lenézi az embernek a testiségét. Ez sem igaz. Majd fogok beszélni, hogy az ember test és léleknek az egysége, és az egyház mindig is a legnagyobb dolognak tartotta a testiséget, és a test és a léleknek az egységét, sőt, maga Jézus az, aki megtestesül karácsonynak az ünnepén, ő maga lesz, aki felveszi az emberségünknek a testi mi voltát, innentől kezdve a test az nagyon fontos része az egyház tanításának. A katolikus tanítás szerint a szex kizárólagos célja, kizárólagos egyetlen célja az utódnemzés. Ez sem igaz. Sokan azt gondolják, hogy ez csak azért van, hogy utódok legyenek és megszülessenek a gyermekek. Nem. Fogok erről majd beszélni, hogy a szexualitás egy sokkal mélyebb kapcsolatot feltételez a férfi és a nőnek a szerelmében és szeretetében, és nem csupán azért van, hogy az emberiség fennmaradjon. Az egyház elítél, ha aktív házasságon előtti szexuális életet élsz. Ez ebben a formában úgy nem igaz, hogy nem téged ítél el, hanem azt, amit csinálsz a bűnt. De téged, mint embert nem ítél el. Ez nagyon fontos. Nagyon sok ember, nagyon sok fiatal azért távolodik el az egyháztól, és azért dobja a sútba az egyháznak a szexuális tanítását, mert elköveti az életének az első hibáit, és azt gondolja, hogy engem az egyház kitagadott és nem szeret. Ez nem igaz. Te hibázol, bűnözöl, vagy akár aktív házasság előtti szexuális életet élsz, attól még nem vagy az egyházból kidagadva, csak amit teszel, azt nevén kell nevezni, hogy bűn. De attól még te az Istennek értékes vagy és fontos vagy. A házasság előtti tisztaság megtartása ellenkezik minden emberi és biológiai logikával, azaz nem egészséges. Ez sem igaz, hanem a tisztaság az egy olyan dolog, ami igenis lehetséges és megélhető, és az ember életét nem teszi tönkre, sőt, kiteljesíti a szabadságát, és segít olyan döntéseket hozni, amelyre aztán házasságot, komolyabb életet rá lehet tenni. Éppen ezért a szexualitást nem csupán egy felületi módon kell nézni. Úgy, ahogy sokszor a mai világ az internetben mindenhol a szemünk elé rakja, hanem hogyha meg akarjuk érteni az Istennek az eredeti tervét erről az egészről, akkor vissza kell menni az embernek a legbelsőbb vágyaikig. És az embernek a két legalapvető vágya az, hogy szeressen és szeretve legyen, És amikor bármit teszek, bármit cselekszek a szexualitásnak a területén is, általában nem valami rosszat akarok tenni, hanem általában arra vágyok, hogy ezek a szeretet vágyaim valahogy beteljesedjenek. És amikor én önző módon használom a szexualitásomat, és önző módon élem meg ezt a dolgot, akkor viszont pont nem ezek a vágyaim fognak beteljesedni, hanem egyre nagyobb űr lesz bennem, és a legbelsőbb vágyaim nem fognak betelni. Bár lehet, hogy vannak örömeim, lehet, hogy hétköznapokban megélek örömöket, de a legbelsőbb vágyaim, az, hogy szeressek és szeretve legyek, az csak a szexualitásnak a rendeltetésszerű megélésével lehet megvalósítani. Hogyan értjük meg valaminek a lényegét? Ahhoz, hogy valamit a kellő mélységében és kellő eredeti formájában szemléljünk, ahhoz vissza kell menni a gyökerekhez. Meg kell nézni, hogy hogyan lett az a valami kitalálva. Mi az utasítás, mi a használati utasítás ahhoz, amit mi használni akarunk. És ha a szexualitásnál vissza akarunk menni oda, ahonnan ez az egész ered, és ahol ez ki lett találva, akkor egészen vissza kell mennünk oda, hogy honnan ered a szexualitás, ez meg nem más, mint a teremtés. Hogyha visszamegyünk és kinyitjuk a Bibliának a legelső lapját, akkor ott találkozunk már a szexualitásnak a teljesen egyértelmű leírásával. Sokszor sokan mondják azt, és vádolják a hitet, vagy az egyházat, vagy a kereszténységet, hogy nem beszél a szexualitásról. Ki kell nyitnunk csak a Bibliának a legelső lapját, hogy a szexualitásnak a legkonkrétabb valóságával találkozzunk. Azt írja a Biblia, Isten megteremtette az embert saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette. Ezért a férfi elhagyja apját, anyját, és feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy test lesz. Itt van a Bibliának a legelső lapján a szexualitás teljesen egyértelműen megfogalmazva. És hogyha emlékeztek, és olvastátok esetleg mostanában a teremtésnek a könyvét, ugye minden nap, amikor az Isten teremt, úgy zárja el a napot, hogy és Isten látta, hogy ez jó. És azért, mert amit megalkotott, az jó. És amikor a szexualitást és az embert megalkotja, és kimondja a Biblia ezeket a szavakat, ott is ezzel zárul, hogy az Isten látta, hogy ez jó. Tehát az Isten, amikor megalkotja a szexualitást, megalkotja az embert férfinak és nőnek, akkor egy olyan valamit alkot a szexualitásnak a valóságával, ami jó. Az Isten szemében a szexualitás az valami jó dolog. Nézzük meg, hogy mi a teremtésnek a négy üzenete, ami megvilágít nagyon fontos dolgokat ahhoz, hogy megértsük a szexualitásnak a katolikus, illetve keresztény értelmezését. Az első üzenet, ami a teremtésből kiolvasható, hogy az ember nem csupán egyfajta módon van megalkotva, hanem férfinak és nőnek teremtette őket. Tehát férfi és nőnek a nemiségében létezik az ember, és ez a fajta kettőség, ez a fajta kettős emberi természet, ez teljesen behatárolja az embernek a szexualitását később. Ez egy olyan alapvető adottság, ami egészen a kromoszómaszánkban van írva. Egy külön előadás lenne a gendernek a témája, Faragó Andris atya már tartott is erről egy kis bevezetést, de most nem fogok ebbe a témába nagyon elmélyülni. A lényeg az, hogy a kromoszóma számunkban van írva az, hogy férfiak és nők vagyunk. Tehát az Isten egészen a biológiánkba, a sejtjeinkbe írta, hogy férfiként vagy nőként éljük meg az emberségünket, és ez a kettő egyszerűen olyan adottság, ami megelőz minket, nem mi határozzuk meg, hanem az Isten határoz meg minket. Mi a teremtésnek a második üzenete? Az, hogy az Isten a saját képmására alkotja az embert, ez azt jelenti, hogy az ember alapvetően közösségi lény. Ugyanis az Isten az nem egyetlen egy valóságból álló individuum, hanem alapvetően a Szent Háromságnak a közössége, Atya, Fiú és Szentléleknek a közössége. Tehát amikor az Isten a saját képére megalkotja az embert, akkor közösségi lénynek teremti. Ezért van az, hogy vágyunk a közösség után. Hogy vágyunk arra, hogy közösségbe legyünk, vágyunk a közösségi kapcsolatok iránt, és vágyunk arra is, hogy a párkapcsolatban, a házasságban elköteleződjünk, mert vágyunk alapvetően a közösségi élet után. És ez az istenképiség egy személyi méltóságot is ad az embernek, amiből az következik, hogy mind a férfi, mind a nő ugyanolyan mértékben részesül az Isten képiségének a méltóságában, tehát semmiféle alá- és fölirendelés nincs a férfi és a nő között. Ez nagyon fontos. Ebben a társadalomban nagyon sokat kellett változni az elmúlt időszakok alatt, az egyház is ebben folyamatosan alakul. Ferenc pápa, aki éppen ugye most gyengélkedik, de nagyon sokat dolgozik az egyháznak a reformján, és most nevezett ki amúgy két nőt először vatikáni pozíciókba, két apácát, és ez is az egyháznak az egyik fejlődése, hogy azokon a területeken, ahol eddig csak férfiak voltak, most nők lettek kinevezve, ez is egyfajta megújulásnak az időszaka. Mi a teremtésnek a harmadik üzenete? Ez az egyik legfontosabb. Az, hogy az ember test és léleknek az egysége. Nem tudunk az emberről csak lélekként és csak testként beszélni. Hogyha emlékeztek a vasárnapi szentmisékre, és hogyha a hosszú hiszek egy imádságot, illetve a rövidbe is benne van, de minden egyes vasárnap elmondjuk a hiszek egybe, hogy hiszem a test feltámadását. De mégis az a fajta elmélet van az emberekbe, hogy a lelkem az a jó, az embernek az a jó része, és a testem az valami bűnös, vagy valami megvetendő. Ez egyáltalán nem így van. Ez a régi platonista dualizmus mondja, hogy a lélek és a test az folyamatosan egymás ellen tusakodik, de a keresztény tanítás az nagyon mélyen arra épül, hogy a test és a lélek az egy. Test és a lélek az egy. Nem tudok semmit tenni úgy, hogy az ne legyen kihatással a testemre és a lelkemre. Nem tudok semmit úgy átélni, úgy átérezni, úgy megélni, hogy az ne hasson ki a testemre és a lelkemre is. Éppen ezért a szexualitás, hogyha nem a test és a léleknek az egységében szemlélem, akkor az embert elszakítom az Isten eredeti tervétől, Isten képmására való teremtettségétől, és így megsértjük az embert az ebből gyökerező személyi méltóságában. Tehát, hogyha az ember test és lélek, és minden egyes cselekedete a test és a léleknek az egységében zajlik, akkor nem tudom a szexualitást csupán a testnek a valóságában nézni, mert akkor szétesik az embernek az élete. És ott esik szét sokszor az embernek az élete, amikor nem a test és a léleknek az egységében nézi az életében a szexualitást, hanem lekorlátozza valamelyikre. És ott van a diszonancia, és ott van a harmóniának a szétesése az ember életében, amikor a testem elválik a lelkemtől. Mi a teremtésnek az utolsó üzenete? Ez meg nem más, hogy nem csak megteremti férfinak és nőnek az embert, vagyis férfiség és nőiség létezik, hanem egymásnak teremti őket. Azt mondja a teremtés könyve, a kettő egy test lesz. Tehát az Isten akarja a szexualitást, ő adja ezt az embernek ajándékba, és azt akarja, hogy testileg, lelkileg az ember képes legyen, ugye a férfi és a nő képes legyen egymásnak a kiegészítésére. És ez az elképesztő, milyen a teremtés könyvében megélt valóság, ezt visszatükrözi a biológia is. Ugyanis, ha egy picit belegondoltok, akkor van itt egy olyan fogalom, amit komplementaritásnak hívunk. És a komplementaritás az azt jelenti, hogy a két nemiség az feltételezi egymást. Csak akkor van férfi, hogyha van nő is. És csak akkor van nő, hogyha van férfi is. Bele van írva a biológiánkba az, hogy az egyik feltételezi a másikat. Nagyon szeretjük a hölgyeket, és szeretjük, hogyha sokan vannak. De ha csak nők lennének a világon, annak nem lenne semmi értelme. Nem azért, mert nagyon sok veszekedés lenne, hanem azért is, mert alapvetően nem lenne értelme annak, hogy az embernek miért van méhe, vagy miért van a nőnek méhe. Semmi értelme nem lenne, ha csak nők lennének a világon. Azért van méhe egy nőnek, mert van férfi is. A nőnek a teste az feltételezi a férfinak a létét. Egyszerűen szükségszerű az, hogy a másik is legyen, hogyha az egyik van. És ennyire bele van írva a biológiánkba az, hogy férfinak és nőnek vagyunk teremtve, hogy az ember egy komplementer valóság, vagyis egyszerűen az egyik feltételezi a másikat, és csak akkor lehet az egyik, hogyha a másik is van. Éppen ezért alapvetően eljutunk oda, hogyha alapvetően a szexualitás az egy jó dolog, az Isten jónak teremti, az Isten megáldja, és azt mondja, hogy ez az egész úgy, ahogy van, egy nagyon szép és jó dolog, akkor miért mondjuk mégiscsak azt, hogy a házasságban van helye a szexuális aktusnak? Mi erre az egyháznak a tanítása? Alapvetően az egyház ebben úgy gondolkodik, hogy a szexualitás a férfi és a nő szeretet kapcsolatának testi értelemben a csúcspontja. Amikor egy férfi és egy nő lefekszik egymással, és megtörténik a szexuális egyesülés, ennél többet egymásnak testileg nem tudnak adni. Testileg ez a maximum. Ennél többet nem tudsz a másiknak adni, hogy teljesen odaajándékozod magadat. Viszont nem szabad elfelednünk, amit az előbb beszéltünk, hogy az ember mindig test és léleknek az egysége. Nem tudok csak testként, csak lélekként cselekedni. Éppen ezért a testi teljes önátadásnak együtt kell járnia a teljes lelki önátadással. Ugyanis, ha ez a kettő megbillen az életembe, és testileg már nagyon odajándékoztam magamat, de lelkileg még sehol nem vagyok, akkor diszonancia fog az életembe kialakulni, és elválik a testem és a lelkemtől. És a legtöbb párkapcsolati probléma, a legtöbb válás, a legtöbb szexuális eredetű seb az emberbe, az éppen ebből van. Hogy nagyon sokszor megengedjük azt, hogy a testünktől elváljon a lelkünk. És nem egy szinten cselekszik a lelkem, és nem egy szinten cselekszik a testem. Hanem a testemmel már 15 évesen mindent megteltek, de a lelkem az nagyon lassan ér fel odáig, hogy valakinek a szemébe nézek, és azt mondom, hogy elveszem feleségül, és az egész életemet neki adom, mert lelkileg ez a legnagyobb. És hogyha testileg én meghozom ezt a legnagyobbat, de lelkileg még nagyon messze járok, akkor az életemben diszonancia fog kialakulni. És azért mondja az egyház, hogy a házasság az az egyetlen szint, ahol igazából a tested és a lelked egy szintre ér, mert ott van az, hogy belenézel a esküvő napján a másiknak a szemébe, és azt mondod, hogy egész életére jóban rosszban elköteleződök melletted, lelkileg ennél többet nem tudok adni, és itt történik meg testileg is az az egyesülés, aminél többet nem tudsz adni. A teljes lelki és a teljes testi önátadás, önajándékozás az egyedül a házasságnak a szintjén valósul meg. Még a házasság előtti napon sem lehetsz biztos, hogy a másik lesz a házastársad. Az ismerkedés és az együttjárás az nagyon fontos szakasz. Elképesztő fontos, hogy ezeken az ember megismerje a másikat, feltérképezze a személyiségét, nagyon sok minden fontos dolog van itt. De az, hogy a tested és a lelked egálba kerüljön, az egyedül a házasságnak a szintjén valósul meg. Ezért tanítja az egyház azt, hogy alapvetően a házasság az, ahol megtörténik a teljes lelki és a teljes testi önajándékozás. Ez az egyetlen szint, nincsen másik olyan szint az életünkbe, ahol ez a kettő egy szintre kerülne. Éppen ezért, ha egy mondatba össze akarjuk foglalni, hogy mi Istennek az eredeti terve a szexualitással, akkor egy ilyen vegytiszta mondatként ezt úgy tudjuk megfogalmazni, hogy a házasságban élő férfi és a nő a legbensőségesebb módon egy új élet fogantatására nyitottan ki tudja fejezni egymásnak a szerelmét. Erről szól a szexualitás, az Isten ennek alkotta meg a szexualitást, és ez az a szint, amelyet nekünk fel kell rakni egy magas létként az életünkben, és ehhez képest vannak aztán az életünknek a sikerei, vagy éppen elesései. De hogyha én ebből leengedek, és a házasságban vagy a szexualitásnak egy alacsonyabb rendű fogalmat adok, akkor ahhoz képes lesznek az életemben az elesések, és éppen ezért nagyon magas szintre kell azt helyezni, hogy amit az Isten erről elgondolt, az ez, és nekem ehhez kell az életemet belülni. Lehet, hogy lesznek hibák, lehet, hogy lesznek elesések, de ezekből mindig fel lehet kelni, és haladhatok e felé. Mi a szexuális vágy? Nagyon fontos, hogy ebben is nagyon sokszor keresztény közösségekben átélünk egy rosszfajta hozzáállást, és amikor megjelenik kamaszkorban valakiben a szexualitásnak a fantáziája vagy gondolata, akkor elfojtjuk, szűnyeg alá söpörjük, valami bűnös dolognak tituláljuk, de alapvetően egyáltalán nem erről van szó. A szexualitás, a szexuális vágy az Istennek az ajándéka. Az egy teljesen normális dolog, ami az emberben elkezd biológiailag működni. Az, hogy az embernek vannak érzései, az, hogy megtetszik neki valaki, az, hogy vonzódik valakihez, ez egy teljesen normális dolog. Azért adja az Isten a szexuális vágyat, hogy a férfi és a nő a teremtettségének a mi voltából fakadóan elinduljon egymás felé. Tehát amikor az emberben ott van fiatalon a szexualitásnak a vágya, az pont azért van, hogy kirobbantsa őt a komfortzónájából, és elinduljon az udvarlásnak az irányába. és elinduljon afelé, hogy megkeresse a párját, találjon egy férjet, egy feleséget, és kirobbanjon a saját maga belső életéből. Ha nem lenne ez a vágy, akkor sose lennének házasságok, és nem élne a világ, mert az ember önmagában maradna. Azért van az emberben a szexuális vágy, hogy alapvetően elinduljon az ember a másik nem felé, és keresse azt, és kapcsolatot, párkapcsolatot, és később házasságot alakítson ki. Muszáj itt egy picit beszélni arról, bár nem vagyok biológus, és nem vagyok orvos sem, de mégiscsak annyiban azért utána lehet nézni ennek a témának, hogy mi a szexualitásnak a biokémiai háttere, ami nagyon erősen megvilágítja számunkra azt, hogy az egyháznak a tanítása az miért nem egy spirituális tanítás. Ugyanis az egyház az azt tanítja, amit az Isten megalkotott erről az egészről, és nem lehet az, hogy van a biológiának egy igazsága, és közben van az egyháznak egy igazsága. Hanem hogyha az egyház azt tanítja, ami az igazság, akkor hinnünk kell azt, hogy a biológia ezt visszaigazolja. És a valóság az, hogy a szexualitás kapcsán elképesztő sok hormon szabadul fel az emberből. És elképesztően sok hormon temelődik az emberben, amikor szexuális kapcsolatba lép valakivel, és nagyon sok hormonról tudnánk itt beszélni, de ami a szexualitás kapcsán a legfontosabb, az nem más, mint a kötődés hormon, az oxitocin. Ugyanis az oxitocin az egy olyan érdekes hormon az életünkben, ami nagyon sok fajta szituációban termelődik. Például az édesanyánkhoz azért kötődünk a kelletén, nem kelleténél, hanem az átlagosnál jobban, mint más emberekhez. Nem csak azért, mert ott volt 9 hónapig az ember a hasába, hanem azért is, mert elképesztő nagy oxitocin termelődik a szülésnél is, illetve a szoptatásnál is. Elképesztő módon hozzá növünk a szüleinkhez, az édesanyánkhoz, azért, mert ez a hormon összeláncol minket. De a párkapcsolatban is, a férfi és a nőnek a kapcsolatában is ez az oxitocin felszabadul. Például, hogyha valaki sétál a Dunaparton és megfogja a másiknak a kezét, akkor is már kismértékben felszabadul az oxitocin. Ha megcsókol valaki egy másikat, akkor is egyre több oxitocin termelődik a két emberben egymás felé. És amikor valaki eljut a szexualitásnak a csúcspontjára, tehát megtörténik a szexuális aktus és az orgazmus, akkor elképesztő módon felszabadul ez az oxitocin, de elképesztő módon. És olyan mértékben fog az ember kötődni a másikhoz, hogy egy nagyon erős hormonális behatással tud csak ránézni. És ez a fajta hormonális behatás, ez sokszor elveszi az embernek a józan ítélő képességét abban, hogy ki is a másik. Mert amikor kötődök hozzá, és hormonálisan teljesen bele vagyok habarodva, és teljesen ő az életemnek a központja, és elképesztően függök tőle hormonilag, akkor nem tudom reálisan megnézni, hogy ki ő, ki az ő személyisége, ki mellett fogok dönteni. Majd a házasság utáni első pár évben is ugyanazt a személyiséget fogom benne szeretni, vagy csak egy hormonális hatás az, ami minket egybeköt. És az oxitocint az Isten nem véletlenül alakította ki a szexualitásban. Ugyanis ez az oxitocin arra van kitalálva, hogy amikor a házasságban a férfi és a nő megéli egymással a házastársi életet és szexuális életet élnek, akkor ez az oxitocin az, ami a házasságot biológiailag is folyamatosan egybe kapcsolja. És ez az, ami átsegíti egy párt a nehézségeken, a küzdelmeken, ez az, ami erőt ad a mindennapi házas életnek a küzdelmeihez, azok a családok és azok a párkapcsolatok fognak tartósan megmaradni a házasságban, ahol a szexualitás jól működik. Mert ez egy olyan biológiai alap, amire rá tud épülni az embernek a kötődése és az emberi része is. Viszont ez az oxitocin nem csak a házasságban termelődik, hanem a házasság előtt is. És azért mondjuk azt, hogy a szex alapvetően az elköteleződés nyelvét beszéli, mert amikor valakivel szexuális kapcsolatba lépsz, elkezdesz hozzá kötődni, ha akarsz, ha nem. Egy éjszakás kaland után is. Főleg, hogyha évekig tartó párkapcsolatban vagytok, akkor nagyon erős oxitocin kötődés lesz hozzá, amely nagyon nagy mértékben befolyásolhatja azt, hogy te kit is látsz a másikban. Ugyanis ez a fajta kötődés, ez nagyon sokszor elleplezi az embernek az igazi személyiségét, a másiknak a hibáit, a másiknak az árnyoldalát, és csak a szexualitás tart minket össze, és rengeteg olyan párt ismerek én is a környezetemben, lelkipásztori tapasztalatokban, ahol egyértelműen látszik kívülről, hogy nem illenek össze, már rég szét kellett volna menniük, nem lesz ebből semmi a házasságban, de nem tudnak egymástól elszakadni, mert annyira beleragadtak a kapcsolatba, hogy inkább mennek tovább, mert már megszokták. Egy komfortzónává válik, már ismerjük egymást, megszokott a környezet, és nagyon sok olyan házasság lesz, ami így 30-40 évig is fennmaradhat, de igazából egymás mellett él két ember, és igazából sosem szerették egymást, csak egymáshoz vannak láncolódva az oxitocinon keresztül. No már most, hogyha a szex az elköteleződésnek a nyelvét beszéli, és alapvetően a házasságra van kitalálva ez a fajta kötődés, amit a biológia egyszerűen elkezd művelni, amikor az ember megéri a szexualitást, akkor megértjük azt, hogy azért kell várni a házasság előtt a szexualitással, mert sokkal letisztultabban meg fogom ismerni a másiknak az igazi valós énjét, és olyan valaki mellett fogok dönteni, akiben nem csupán a hormonoknak a hatása miatt szerettem bele, hanem az ő igazi személyisége miatt. Éppen ezért azok a párkapcsolatok és azok a házasságok, ahol valamilyen szinten megtörtént a tisztaságra való törekvés, egy biztosabb alapra tudnak aztán egy házat építeni, ahol igazán meg tudták ismerni az egymásnak a személyiségét. És utána a házasságban már teljesen legális módon egymáshoz tudták magukat kötni testileg és lelkileg. Ezért nagyon fontos, hogy megértsük, hogy az oxitocin az hogy van jelen a szexualitásban, mert ez befolyásolhatja az embernek később a házas életét is. És akkor térjünk ki arra, hogy mi az a tisztaság. Nagyon sokan azt gondolják, hogy a tisztaság az valami olyan dolog, amit csak a papok meg a szerzetesek élnek. De ez egyáltalán nem így van. Minden ember meg van hívva a tisztaságra, és nem szex nélkül életet jelent a tisztaság, hanem a szex tiszta rendeltetésének való megélését az életembe. Tehát, hogyha valaki házasként teljes mértékben megéli a házastársi kapcsolatot és szexuális életet él, az teljesen tiszta szexualitásnak mondható. Tehát a tisztaság az azt jelenti, hogy az élet állapotomnak megfelelően élem meg a tisztaságomat. És nagyon fontos, hogy nem egyenlő a szüzességgel. Nem akkor vagyok tiszta, hogyha teljesen megtartottam a szüzességet, hanem mindig újra lehet kezdeni a tisztaságot. Az elesések után is lehet a tisztaságot újra kezdeni. A tisztaság az egy elhatározás és nem egy állapot. A szüzességet el lehet veszteni biológiailag, de a tisztaságot vissza lehet nyerni az életünkben a bűnbánattal és a gyónással. Ez nagyon fontos. Tehát, hogyha valakinek már volt elesése, de törekszik a tisztaságra, ez nem azt jelenti, hogy elrontotta az egész életét. Mit jelent az, hogy nyitottnak kell lenni az életre? Azt jelenti, hogy, és ez nagyon fontos letisztázni, hogy a gyermek az nem kizárólagos célja a szexnek. Vagyis, hanem a szexnek ez gyümölcse. Tehát nem azért él szexuális életet egy házaspár, hogy gyermek fogadjon, hanem azért él szexuális kapcsolatot, mert szeretik egymást, és ebből a szeretetből kell, hogy az Isten döntése szerint gyümölcsként megérkezzen az ajándék. De mivel ez a gyermek ajándék, ezért se kierőszakolni, se visszautasítani nem lehet. Tehát sem az abortusz vagy az elvetés, sem pedig olyan fajta mesterséges megtermékenyítés, ami egyházilag nem elfogadott, itt nem jöhet szóba. Egy külön előadás témája lenne a fogamzásgátlás, meg a TCT, meg ez az egész, de most ebben nem fogunk belemenni. De a lényeg az, hogy van természetes családtervezés, a jó Isten se akarja azt, hogy minden egyes szexuális aktusból gyermek fogadjon, hanem az Isten azt szeretné, úgy alkotta meg a női szervezetet, a ciklust, az egész biológiát, hogy képes az ember tervezni nagyjából azt, hogy hogyan érkezzen.

0: éveken keresztül az életünk elcsúszhat, és a tisztaság egy másik irányt vehet az életünkbe. Ferenc pápa azt mondja, a bujaság viszont mindenből gúnytűz. A bujaság kifoszt, meglop, septében kiíli magát, nem akar a másikra figyelni, csak a saját szükségletére és örömére. A bujaság minden udvarlást unalmasnak tart, nem keresi az ész, az ösztön és az érzelem szintézisét, amely segítene bölcsen vezetni életünket. Ahhoz, hogy a szexualitásunknak a bűneit megnézzük, mindig azt fogjuk megvizsgálni, hogy ezen négy igazság közül melyik az, ami nem valósul meg egy az adott bűnnek a kategóriájában. Nézzük a pornográfiát. A pornográfia az a legnagyobb szexuális kísértés a mai ember számára. Már nagyon kis kortól kezdve találkoznak ezzel a gyerekekkel, ezt a saját bőrömön tapasztaltam, én versenyszerűen fociztam, először pornográf tartalmat nagyjából negyedikes osztályban láttam a foci öltözőbe, amikor mutatták nekem, soha az életbe nem kerestem én magamtól addig ilyet, és ott a foci öltözőben már pedig, az is egy jó pár évvel ezelőtt volt, ott már ez teljesen bevett szokás volt, és nézték ott a társak. Tehát nagyon-nagyon sokkal fiatalabb emberek, mint ahogy gondoljuk, találkoznak már ezzel a témával, és nagyon sokszor függőségé és lánccá válik az ember életében, amiből nem tud szabadulni. Mi a baj a pornográfiával? Az, hogy személytelen, az, hogy önző, kiragadja a szexualitást az intimitásból és a személy közötti kapcsolatból. Hamis képet mutat, nem sokat mutat, szokták ezt mondani, hanem túl keveset. Nem az a tragédia benne, hogy sokat mutatna a szexualitásról, hanem elrejti az ember elől ennek az egésznek a szépségét és belső intimitását. És én nagyon fontosnak tartom kiemelni, egy nagyon fontos lelkipásztori szempont. Tehát, hogyha az ember alapvetően küzd a tisztaságért, akár házasságban, párkapcsolatban, papságban, bárhol, és küzd a tisztaságért, és fontos neki, de vannak elesései és küzdelmei, ez nem akadályoz meg téged ahhoz, hogy mondjuk szentáldozáshoz járulj. Ez egy nagyon fontos szempont. Ugyanis az ördög, az pont azt akarja benned elérni, hogy amikor elköveted a bűnöket, akkor szégyent kelt benned, és azt akarja veled elhitetni, hogy te vagy a legnagyobb bűnös a világon, és el akar távolítani az eukarisztiától. Éppen ezért én mindig azt mondom, hogy ha neked fontos a tisztaság, és tényleg beleraksz energiát és küzdesz, de éppen vannak eleséseid, de haladsz és próbálsz tovább menni, akkor persze majd a gyónásnál tedd le, és mondd el a gyónásban, de nyugodtan menj áldozni, mert ahogy Ferenc pápa mondja, az eukarisztia az nem a tökéleteseknek az ajándéka, hanem az a bűnösöknek a kenyere. És a házasság előtti szexualitás, erről beszéltünk, itt is az lesz ugye a legfőbb probléma, hogy bár az interpersonalitás megvan, a két személy köztiség az rendben van, de viszont nincs ott a teljes önátadás, teljes nyitottság és a szabadság, éppen ezért így a nem tud beletartozni a tiszta szexualitásnak a tárgykörébe. Ferenc pápa ezekkel a gondolatokkal foglalja össze ezt az egészet, és én is ezzel szeretném zárni az előadást. Az emberi örömök közül a szexualitásnak erős hangja van. Minden érzékszervet bevon, a testben és a pszichében egyaránt ott lakozik, és ez gyönyörű. De ha nem fegyelmezi a türelem, ha nem illeszkedik olyan kapcsolatba és történetbe, amelyben két egyén kettőjük szerető táncává alakítja, akkor az embert szabadságától megfosztó rabláncá válik. A szexuális örömöt, amely Isten ajándéka, alása a pornográfia, a kapcsolat nélküli kielőhülés, amely függőséget hozhat létre. Védelmeznünk kell a szerelmet, a szívvel, ésszel, testtel kifejezett szerelmet, az önmagunk másiknak való odaajándékozásában megvalósuló tiszta szerelmet. Ez a szexuális kapcsolat szépsége.
1: Elhangzott műsorunkban Rónaszéki János atya előadását hallották, melynek címe Szexualitásról az egyház szemével. Az előadás a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el.

0: راديو.
1: ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év mindennapjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Július 15. A nyári vakáció pihenése. Nyisd meg, ó Uram, szívünket, hogy figyelmesen hallgathassuk fiad igéit. Ez az imádság mindig idészerű. Épp úgy, mint az, amit Mária és Márta mondott, és amit Krisztus szólt nekik és róluk, erről mindig elgondolkodhatunk. Ma azonban ezt az imát sajátos módon fogom elmondani. Miközben elmondom, mindazokra gondolok, akik pihenéssel töltik idejüket Olaszországban és más országokban is ezen a nyáron a vakáció idején. Ha megpihenünk, az annyit jelent, hogy magunk mögött hagyjuk napi foglalatosságainkat, eltérünk az átlagos napi feladatok rutinjaitól, a hetek és az évek állandóságától. Azt jelenti, hogy elhagyjuk mindazt, és elválunk mindattól, amit Márta jelképez nekünk. Fontos, hogy az ilyen pihenést ne tékozoljuk el. Ne legyen csupán szünet, üresség, amely nem is jelentene valódi pihenést. Fontos, hogy a pihenés ideje találkozásokkal legyen teljes. Igen, valóban így gondolom. Találkozás a természettel, találkozás a hegyekkel, találkozás a tengerrel, találkozás az erdőkkel. A természettel bölcs kapcsolatot tartó ember visszanyeri belső csendjét és nyugalmát. De ez még nem minden, amit a pihenésről el kell mondanunk. Arra is szükség van, hogy új tartalommal töltsük meg, melyet Mária jelképével fejezhetünk ki. Mária a Krisztussal való találkozást jelenti, az Istennel való találkozást. Mária azt jelenti, hogy felnyílik az ember belső látása az ő igazságának szavára. Mária különösen ezt jelenti a fiúk és a lányok számára. Most megszabadultak iskolai, egyetemi kötelezettségeiktől, kirándulásokat tesznek ebben az időszakban, megismerik a világot és az embereket, nyári táborokba és üdülőhelyekre mennek. Tudom, hogy köztük nem kevesen vannak, akik a nyári színidőben az Úrral is találkoznak, különös módon, saját korosztályuk fiataljainak testvéri közösségében. Az ilyen találkozások épp oly értékesek, mint a nyári vakáció.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: a lélek hangja.
1: Két óra.
2: A Mária Rádió Monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: Az alkohol és én. Szabadulás az iszákosságból. Óváriné, Herpai Dóra műsora.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás békesség! Az Alkohol és Én című műsorral köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Óvári Néherpai Dóra, református diakónus. Külső helyszínen vagyunk ma is, a Magyar Kékkereszt Egyesület és a Református Iszákos Mentő Misszió otthonában, Dömösön, ahol harmadik napja kezdődött egy új csoport, de ez most nem terápiás csoport, hanem egy hitmélyítő csoport. És itt ül velem szemben nem is egy, hanem két kedves ember, Mocsár Károly és felesége Kati, akik házastársként vállalták azt, hogy az életükről és az életükben a szabadításról bizonyságot tegyenek, és akik azért jöttek most el a hitmélyítőre, hogy még közelebb kerüljenek az Úrhoz. És köszönöm szépen, hogy itt vagytok, Isten hozott benneteket. Köszönöm, hogy vállaltátok ezt a beszélgetést.
1: Köszöntjük szépen a hallgatókat, mi is. Mocsárné Kati vagyok.
2: Köszöntjük mi is a hallgatókat, és áldás békességet minden hallgatónak. Mocsár Károly vagyok.
0: Nyírtelekről érkeztetek hozzánk. Kérlek benneteket, hogy meséljetek arról, hogy hogyan kezdődött a kapcsolatotok az Úristennel, Dömössel, meséljetek az életet.